0: Itt a Hobby Rádió, a hobbyradio.hu weboldalon. A pontos idő 2 óra.
1: Már mind a 22 hazai borvidéken jelen van az aranyszínű sárgaság. Az ellenőrzött játszóterek harmadánál tárt fel hiányosságot a fogyasztóvédelmi hatóság. Köszöntöm a hallgatókat, Cserfőző Gábor vagyok. Már mind a 22 hazai borvidéken igazoltan jelen van a szőlő aranyszínű sárgaság betegségét okozó kórokozó, közölte a Nemzeti Élelmiszerlánc Biztonsági Hivatal. Az utolsó mentesként számon tartott Bükki borvidéken augusztus közepén azonosította a betegség jelenlétét a NÉBIH. A hivatal közleménye szerint az intenzív terepi felderítés és a gyors laboratóriumi vizsgálatok lehetővé teszik a fertőzött területek és szőlőtőkék mielőbbi azonosítását, így az eredménykészhez vételét követően a hatóság haladéktalanul rendelhette a szükséges zárlati intézkedéseket az érintett területeken. A tartós szárazság és a nagy meleg ellenére is képesek túlélni és szaporodni a szúnyogok, az inváziós fajok pedig különösen sikeresek a városi környezetben, ahol az öntözés miatt a csapadékszegény időszakokban is találnak a szaporodásukhoz szükséges vizet, mondta Garamszegi László Zsolt, a Hunren Ökológiai Kutatóközpont kutatója, a Szúnyog Monitor program szakmai vezetője. Szerinte az inváziós fajok terjedését az éghajlat melegedése is segíti. Sűrített járatokkal indul újra szeptember 1-től a vasúti személyszállítás Miskolc és Tiszaújváros között. A villamosított Miskolc elővárosi közlekedését szolgáló vasútvonalon az ingázók igényeihez igazodó, reggel a hivatásforgalmi igényekhez hangolt, napközben pedig ütemes menetrendet vezetnek be. Naponta 10 pár személyvonat közlekedik majd a vonalon, a vonatok nyék

0: loptak el. A hacker támadás során 1,2 millió ember és 200 ezer jogi személy adatait lopták el, vagyis az 1,9 milliós lakosság számú Lettországban 3-ból 2 ember vált a hackerek áldozatává. Egyelőre nem ismert, hogy ki állhat a hacker támadás mögött. Egy héttel a lettországi támadás előtt Lengyelországban is tömeges méretű adatlopás történt, ott 19 millióan válhattak a támadás áldozataivá. Ez volt Lengyelország történetének eddigi legsúlyosabb kiberbiztonsági incidense. Hétfőn is a napsütésé lesz a főszerep, az időnként megjelenő kisebb felhőkből csapadék nem várható, a szél többfelé élénk lesz. Kora reggelre mindenhol felfrissül a levegő, majd napközben 26-31 fokot mérhetünk.
1: Sziasztok, én Ákos vagyok a TNT-től, hallgassatok továbbra is a Hobby Rádiót.

0: Nagyon szépen köszönjük. Természetesen senki nem megy sehová, hoztunk még szép dolgokat. Mosolyod úgy is elé.
1: Hobby Rádió, ahol a jó zene tovább él.
2: Reklám. A Vakrepülés Színtársulat bemutatja reggeli telefonhívás.
3: Igen.
2: Egy fiú eltűnt.
4: A szekrényből hiányoznak a ruhái, és a hátizsákot se találom.
2: Barátnője és nővére a keresésére indulnak a görögországi kolostorba.
5: Miért gondolunk a halálra, ha úgy érezzük, hogy fáj minden perc, amit megélünk?
2: De felbukkan egy csábító.
6: Ez csak azért van így, mert még nem fogtad meg a mellemet.
2: Donáti István misztikus, romantikus vígjátéka egy felvonásban és teljes sötétségben.
5: Te voltál már valaha szerelmes?
6: Mind azt mondták, hogy szeretnek, míg nem egy utolsó nyugi a szerelmük is elszállt.
2: Az utazás során a közönség minden érzékszervét igénybe veheti a látásán kívül.
7: Tudod, én a fény mellett nehezen tudom elképzelni a helyzetét.
8: Amíg vannak érzékszervei, boldogulni fog az éjszakában.
2: Az éjszaka tapintása.
9: Mi volt ez?
5: Egy csók.
2: Részletek a www.vakrep.hu weboldalon.
1: Reklámot hallottak.
10: Hobby Rádió.
11: Hallottál már erről a rádióról?
12: Hallottam, van egy ilyen ügyeség. Nem tudom, hogy miért fántanám, esküszöm.
13: Hobby Rádió. A hangadó.
10: Kattints ránk, hogy ránk kattanhass.

0: Hobby Rádió. www.hobbyradio.hu. Rólunk szól.
1: Kamu reklám.
2: Végigfutott a borsó a hátamon.
1: Kamu reklámot hallottak.
3: Hobby Rádió. Értünk szól.

0: Itt a Hobby Rádió, a hobbyradio.hu weboldalon. A pontos idő 3 óra.
1: Több mint 5000 szabadtéri tűzhöz riasztották a tűzoltókat a nyáron. Szabálytalanságokat találtak vidám parkokban a fogyasztóvédők. Köszöntöm a hallgatókat, Serfőző Gábor vagyok. Több mint 5000 szabadtéri tűzhöz riasztották a tűzoltókat az extrém meleg nyári időszakban. 73 millió négyzetméternyi területet érintettek a lángok. Éveleje óta 77 ember sérült meg tarló és erdőtüzekben, 3-an meghaltak. A szabadtéri tüzek legnagyobb részét emberi mulasztás vagy gondatlanság okozza, miközben 2 hónapja az egész országban tűzgyújtási tilalom van. Ez ugyan nem vonatkozik a kerti szalonna sütésre, grillezésre, bográcsozásra, ám a meggyújtott tüzeket semmi esetre sem szabad felügyelet nélkül hagyni. Természetes úton újul meg a Mecsekoldal 4 évvel ezelőtt leégett területe. A szakemberek tőre vágták a tűzben károsodott fákat, azaz eltávolították a leégett részeket, elősegítve, hogy az életben maradt gyökérzetből és tuskókból új hajtások fejlődhessenek. A tölgyfajok jelentős része ugyanis képes arra, hogy a törzs, a tő vagy a gyökérzet életben maradt részeiből új sarjakat hozzon. Az erdőtűz 2022. augusztusában keletkezett, miután egy helyi férfi az akkori rendkívüli szárazság miatt elrendelt tűzgyújtási tilalom ellenére szemetet kezdett égetni a helyi kiskerteknél egy gödörben. Szabálytalanságok a vidám parkokban, a kalandparkokban és az akvaparkokban. Minden 5. nyári szabadidős létesítményt kifogásolhatónak találtak a fogyasztóvédők. A Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság ellenőrei 94 helyszínen 442 eszköz esetében állapítottak meg hiányosságokat, amelyek megszüntetésére megtették a szükséges intézkedéseket. Az ellenőrzések egészen az őszi szünetig folyamatosak. A csehek több mint 3/4 támogatja a mobiltelefonok betiltását az iskolákban, derült ki egy országos felmérésből. A felmérésben megkérdezettek 71%-a egyetértett azzal is, hogy az iskolás tanulók ne használhassák az olyan közösségi platformokat, mint az Instagram, a Facebook, a WhatsApp vagy a TikTok. A telefonhasználat korlátozását a cseh kormányfő és az oktatási miniszter júniusban vetette fel, majd a kormány támogatásával a képviselőház elé terjesztették a javaslatot júliusban. Amennyiben a parlament jóváhagyja az elképzelést, akkor az 2027. szeptemberében az új tanév kezdetén lép életbe Csehországban. Az elemzők által vártnál némileg kisebb mértékben nőtt az ipari termelés az Egyesült Államokban júliusban havi összevetésben, míg éves szinten az előző havinál lassabb ütemű bővülést jegyeztek fel, derült ki az amerikai jegybank szerepét betöltő Federal Reserve adataiból. Éves bázison 1,1%-kal nőtt az amerikai ipari termelés az előző havi 1,3%-os bővülés után. Az Egyesült Államok ipari termelése sorban a 19. hónapban mutatott növekedést éves összevetésben júliusban. Hétfőn is derült napos idő várható, csapadék nem lesz.

0: szél helyenként megélénkül, a hőmérséklet hajnalban 9-19, délután 25-31 fok között valószínű.
1: Műsorajánló.
2: Mentők, rendőrök, tűzoltók. A mikrofonnál Marosi Antal. Csütörtökön 8-tól. Life is Life. Életmód magazin. Life is Life. Kedden délután 4-től.
3: Retikül. Az egyetlen női magazin sok csajos hírrel és kevés focival. Minden héten egy órában nem csak szösziknek.
4: Retikül. Szerdán 16 órától.
1: Egészségedre.
5: Egészségedre.
1: Egészségedre.
5: Szerkesztő műsorvezető Turcsányi Buséva.
1: Hétfőn 10-től a Hobby Rádióban.
2: Pillesó. Érdekes témák, érdekes vendégek a szociális ügy és kultúra világából. Szombaton 11-től a Hobby Rádióban.
6: Hallgassa információs műsorunkat napi 4 alkalommal, 6-tól, déltől, 18 órától, valamint éjféltől. A legfrissebb események mellett névnapköszöntő, évforduló naptár, sport, gazdasági és tudományos hírek minden nap csak itt, a Hobby Rádióban. Minden este 7-től a hírek után vers, mese és kabaré jelenetet sugárzunk.
1: Műsorajánlót hallottak.

0: Köszönjük szépen! Úgy érzem, hogy az égiek és a földiek egyaránt jó akarata volt szükséges ahhoz, hogy ez a találkozó itt ma létrejöjjön, hogy ti és mi 24 év után ismét találkozzunk! Akkoriban talán emlékeztek, a 72-es Ki mit tud egyik meghatározó pillanata volt a mi sorsunkban, az, amikor elhangzott az a dal, amit most eljátszunk, de nagyon-nagyon nagy szükség van rátok, hogy velünk legyetek, énekeljetek és tapsoljatok. Kövér a nap!
1: Társadalmi célú közlemény következik.
2: Szabad Rádiók magyarországi szervezete. Csak szabadon érdemes. Rendszeres szakmai programok szervezése, közösségi és online rádiók érdekképviselete, médiajogi tanácsadás. Honlapunk www.szabadradiok.hu.
1: Társadalmi célú közleményt hallottak.

0: Műsorajánló.
1: Ma éjjel táncolunk, ez a táncol szép, a hűvénet táncra fel.
2: Egy műsor.
3: I could have spread my wings and done a thousand things.
2: Ahol a zenét is a műsorvezető szerkeszti. Minden szombaton.
4: Na meg a szombat délután.
2: 15 órától. Korábbi adások ismétlése minden szombaton este 10 órától.

0: Csák Attilával.
1: Gyere fel, nem táncolj, mi?
2: Óriási színpadtechnika. A legprofibb zenészek, a legismertebb énekesnők, énekesek a nagyvilágból. Most ön is ott lehet kedvence koncertjén. World Live.
3: A legnagyobb külföldi előadók koncertjei. Kedden 5-től.
2: World Live. 3 évtized legendái a 80-as évektől napjainkig. Igazi örökzöldek és listavezető dalok Angliából. Tartson Szomival és az angol lista legjobbjaival.
4: UK Fever Show.
5: UK Fever Show.
2: Ez a UK Fever Show.
3: Szombaton 5-től a Hobby Rádióban.
5: UK Fever Show.
6: Minden tudás egyeteme, válogatás. Az elmúlt évek legérdekesebb, legsikeresebb előadásai most a rádióban is. Minden héten egy új előadó, egy új téma, csak tanulhat belőle. Ne feledje, minden tudás egyeteme, válogatás. A rádióban is.
3: Minden tudás egyeteme a Hobby Rádióban is. Pénteken 9-től.

0: Biztonsági öv. Baleset megelőzési magazin.
1: Hagyományaink, értékeink Európában.
2: Ahol az érték a mérték.
3: A DS Studio műsora szombaton 10 órától.
4: Portré közismert emberekkel hétről hétre. Sztárportré Szabolcsa, hétfőn 9-től a Hobby Rádióban.
5: Műsorajánlót hallottak.

0: Hobby Rádió. A világon mindenhol hallható.
1: Műsorajánló.
2: Hallottál egy filmről, de nem tudod eldönteni, megéri-e megnézni? Tetszik egy film betét dala, de a filmet nem ismered? Akkor jó helyen jársz! Egy órában bemutatunk neked egy filmet, és az abban hallható zenéket. Movie and Music. Movie and Music. Movie and
0: filmajánló műsor a Hobby Rádióban. Szerdán 9-től.
3: Back in Time-ban nem csak zenét hallgatunk, hanem emlékezünk. Minden héten megállítjuk az időgépünket egyetlen évszámnál. Megnézzük, mi mozgatta meg akkor a világot, és ami a legfontosabb, újra lejátszuk azokat a slágereket, amikre akkoriban mindenki táncolt. Legyen szó a diszkó aranykoráról, a lázadó 90-esekről, vagy a 2000-es évek elejének poprobbanásáról. Két óra, egy évszám és a korszak legjobb ritmusai minden szombaton délután 1 és 3 óra között a Hobby Rádióban Baluval.
4: Zsuffa Péter gondozója vagyok. Péter évekkel ezelőtt fejébe vette, hogy jazz műsort akar készíteni. Kérem, ne ellenkezzenek vele. Hagyják. Így hamarabb szabadulunk mindannyian. Ha kérdezik, egyszerűen csak mondják azt. Szokták hallgatni.
5: Zsuffa Péter Jazz Club, ráadásul a műsor első órájában Mini Starsky és H Jazz Club, a Hobby Rádióban vasárnap délelőtt 9-től 11-ig. Ismétlés aznap este 21 órától.
1: Műsorajánlót hallottak.

könnyes arcú reggelek ébresztik a fákat. Nehéz álomtól ittasan pislognak a házak. Görnyedhátú emberek sietnek a szélben, fáradt szemük már az úton, emlékeik még az éjben. És pereg.

Videóval is segíti a Nemzeti Adó és Vámhivatal a felkészülést a nyugtaadat szolgáltatásra. Befejeződött a BKK automaták korszerűsítése. Köszöntöm a hallgatókat, Serfőző Gábor vagyok. Videóval is segíti a Nemzeti Adó és Vámhivatal a felkészülést a nyugtaadat szolgáltatásra. Szeptember 1-től a kézi és a számítógéppel előállított nyugtákról is adatot kell szolgáltatni a NAV-nak. Az adatszolgáltatás legegyszerűbb módja az e-pénztárgép használata, de akik továbbra is kézi vagy számítógépes nyugtát szeretnének kiállítani, a NAV webes felületén kézzel is rögzíthetik az adatokat. December végéig a revizorok nem bírságolnak, hanem tájékoztatással és gyakorlati segítséggel támogatják a vállalkozásokat. Az új nagy kijelzős egy- és bérletautomaták telepítésével befejeződött a BKK automata hálózatának átfogó korszerűsítése augusztus közepére, közölte a Budapesti Közlekedési Központ. A fejlesztés eredményeként az eddig működő 280 automatát teljesen felújították, de emellett 37 nagy kijelzős készüléket is üzembe helyeztek. Bár az elmúlt években jelentősen nőtt a Budapest Go és a Pay & Go használata, az automaták ma is

A jegy- és bérletértékesítés mintegy 40%-át adják. Ismét látogatható a Mecseki Márévára, amely a nyár elején vandalizmus áldozatává vált. Az ideiglenes megtámasztással néhány napja végeztek, de a teljes helyreállítás csak a későbbiekben valósulhat meg. A vár ideiglenes megerősítése érdekében adománygyűjtés is indult júliusban, ennek eredményeként végezték el a megerősítési munkálatokat. A reneszánsz lovagvár farrongálások miatt szinte egész nyáron nem fogadhatott látogatókat. Részleges holdfogyatkozás lesz augusztus 28-án hajnalban, ekkor a fogyatkozó hold lenyugvása is észlelhető lesz Magyarországról. A Schwab-hegyi csillagvizsgáló közölte, bár a jelenség legnagyobb fázisa már a látóhatár alatt következik be, napkelte előtt egy erősen fogyatkozó, narancssárgás hold bukhat le a nyugati horizonton. A legszebb látvány várhatóan 5 óra 20 perc körül lesz látható, amikor a hold több mint felét eltakarja a földárnyék a jövő pénteken. Tavaly az előző évhez képest mintegy 30%-kal nőtt az új elektromos autók száma az EU-ban, derül ki az Unió statisztikai hivatalának adataiból. Csaknem 1,9 millió kizárólag akkumulátorral működő új elektromos személygépkocsit értékesítettek az Európai Unióban 2025-ben. 10 évvel korábban, 2015-ben még csupán 47 ezer akkumulátoros elektromos személygépkocsit helyeztek forgalomba az EU-ban. Az Eurostat adatai szerint a szám 2020-ra meghaladta a 500 000-t. A 90 éves Burgundy repülőtér tiszteletére idén ingyenesen látogatható a Burgundy légiparádé szeptember 13-án vasárnap, amelyen ott lesz Besenyei Péter műrepülő világbajnok és Vári Gyula motoros műrepülő is, valamint a Magyar Honvédség repülői és helikopterei. Hétfőn is a napsütésé lesz a főszerep, az időnként megjelenő kisebb felhőkből csapadék nem várható, a szél többfelé élénk lesz. Kora reggelre mindenhol felfrissül a levegő, majd napközben 26-31 fokot mérhetünk.

Kék között bús hazátlanul hajtja őket a sors szere. Gonosz hűs szépségek felé szágold az illés szekere. Szívük izzik, agyuk jégcsapos, a föl.

0: Műsorajánló.
1: Felrázzuk a város, és önök elé tárjuk egy koktélként.
2: Koktél.
1: Érdekes témák, érdekes emberek.
2: Koktél. Szerdán 10-től a Hobby Rádióban. Népzenei kavalkád. A Hobby Rádió népzenei műsora. Ritkaságok, archív felvételek, népi hangszerek, néhai és ma élő adatközlők, zenekarok, más népek zenéi és hangszereik, valamint ma élő hagyományápoló és őrző népzenészek és zenekarok. A mikrofonnál és a kavalkádban a műsorvezető szerkesztő Ferenci István. Népzenei kavalkád hétfőn 8-tól a Hobby Rádióban.
3: A tudomány mai állása. Hírek a tudomány világából.
4: Egy műsor
3: az emberi tudás korszakalkotó eredményeiről.
4: A tudomány mai állása.
5: Pénteken 10-től a Hobby Rádióban.
4: Jó szórakozást!
3: Jó szórakozást!
6: Szemfüles. A vakok és gyengéllátók Vasmegyei Egyesületének magazin műsora.
2: Szemfüles. Pénteken 13 órától a Hobby Rádióban.
5: Vers, próza, jelenet, előadás, hangjáték.
7: Irodalmi óra az Irodalmi Rádió csapatának szerkesztésében hétfőn délután 4-től.
0: Műsorajánlót hallottak.
2: Hobby Rádió. Rádió.
8: Vasárnap ismer.

egy kissé lejtom magam, s vasárnap délig ágyban voltam, fájt a fejem.

0: műsorajánló.
1: Hallgassa információs műsorunkat napi 4 alkalommal, 6-tól, déltől, 18 órától, valamint éjféltől. A legfrissebb események mellett névnapköszöntő, évforduló naptár, sport, gazdasági és tudományos hírek minden nap csak itt, a Hobby Rádióban. Minden este héttől a hírek után vers, mese és kabaré jelenetet sugárzunk.
2: Három évtized legendái a 80-as évektől napjainkig. Igazi örökzöldek és listavezető dalok Angliából. Tartson Szomival és az angol lista legjobbjaival.
3: UK Fever Show.
4: UK Fever Show.
2: Ez a UK Fever Show.
5: Szombaton 5-től a Hobby Rádióban.
4: UK Fever Show.
6: Biztonsági öv. Baleset megelőzési magazin.
7: Hagyományaink, értékeink Európában.
8: Ahol az érték a mérték.
0: A DS Studio műsora szombaton 10 órától. Műsorajánlót hallottak. Hobby Rádió. E-mail címünk info@hobbyradio.hu.

0: hobbiradio.hu.
1: A rádiót!
2: Itt a Hobbi Rádió, a hobbiradio.hu weboldalon. A pontos idő 5 óra.
3: Hétfőn utalják az új iskola kezdési támogatás első részletét. Digitális útlevelet kapnak az új autók. Köszöntöm a hallgatókat, Cserfőző Gábor vagyok. Hétfőn utalják az új iskola kezdési támogatás első 50 ezer forintos részletét. Azoknak a jogosultaknak, akik nem rendelkeznek bankszámlával, a Magyar Posta ugyancsak augusztus 24-én kísérli meg a pénzkézbesítését. Az országgyűlés egy hónapja szavazta meg a Tisza párt által kezdeményezett iskola kezdési támogatást. A juttatást automatikusan megkapják a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülők, vagyis azok a családok, amelyekben az egy főre jutó havi jövedelem legfeljebb nettó 64.125 forint. Kutatóintézetek programot dolgoztak ki az aranyszínű sárgaság nevű szőlőbetegség visszaszorítására. Azt írták, a betegség teljes felszámolása már nem reális cél, a terjedés lassítására, a károk mérséklésére és a fenntartható szőlőtermesztés feltételeire kell összpontosítani. Ismerte

Március közepéig meghosszabbítják az ország külső határain az ellenőrzést. A német belügyminiszter úgy indokolt, az illegális bevándorlás elleni küzdelem miatt továbbra is szükség van a határellenőrzésre. Elnöksége legalacsonyabb szintjére esett Donald Trump népszerűségi mutatója. A Reuters Ipsos friss felmérése szerint a válaszadóknak mindössze 33%-a helyeselte az amerikai elnök teljesítményét, míg 64%-uk elégedetlen volt vele. Az Európai Unió november végétől fokozatosan bevezeti az új autók digitális útlevelét. Az Euro 7 szabályozáshoz kapcsolódó környezetvédelmi járműútlevél az adott autóhoz kötve tartalmazza majd például annak fogyasztási és kibocsátási adatait, az elektromos és plug-in hibrid modelleknél pedig az akkumulátor állapotára vonatkozó információkat is. A digitális dokumentumot a gyártó minden járműhöz egyedileg hozza létre és az albásszámhoz kapcsolja. Az Európai Bizottság 2,5 millió euró értékben szerezve diagnosztikai teszteket a Kongói Demokratikus Köztársaságban terjedő ebola járvány elleni védekezés támogatására. Az eszközöket még ebben a hónapban eljuttatják az Afrikai Betegség Megelőzési és Járványvédelmi Központnak. Hétfőn is derült napos idő várható, csapadék nem lesz. A szél helyenként megélénkül. A hőmérséklet hajnalban 9-19, délután 25-31 fok között valószínű.

0: Reklám.
1: Média 1. Hírek a média világából. Keresd a média1.hu oldalt, és iratkozz fel napi hírlevelünkre a média1.hu/hírlevél címen.
2: Hogy térek vissza, mint egy elfelejtett álom.
3: Megérkezett a látássérült előadó Mike Krista első lemeze, Elfelejtett álom.

0: Szeretnéd felfedezni a sivatagot? Az oázist, ahol a madarak is csiripelnek? Vagy akár a tomboló vihar szenvedélyét? Vásárold meg Exi lemezét! Érezd át a sivatag hangulatát! Teaser címmel már kapható Exi legújabb albuma a dalok.hu/Exi oldalon.
1: Reklámot hallottak!

0: Reklám.
1: A Vakrepülés Színtársulat bemutatja reggeli telefonhívás.
2: Igen.
1: Egy fiú eltűnt.
3: A szekrényből hiányoznak a ruhái és a hátizsákot se találom.
1: Barátnője és nővére a keresésére indulnak a görögországi kolostorba.
4: Miért gondolunk a halára, ha úgy érezzük, hogy fáj minden perc, amit megélünk?
1: De felbukkan egy csábító.
5: Ez csak azért van így, mert még nem fogtad meg a mellemet.
1: Donáti István misztikus, romantikus vígjátéka egy felvonásban és teljes sötétségben.
4: Te voltál már valaha szerelmes?
5: Mind azt mondták, hogy szeretnek, míg nem egy utolsó nyűgéssel a szerelmük is elszállt.
1: Az utazás során a közönség minden érzékszervét igénybe veheti a látásán kívül.
6: Tudod, én a fény mellett nehezen tudom elképzelni a helyzetét.
7: Amíg vannak érzékszervei, boldogulni fog az éjszakában.
1: Az éjszaka tapintása.
8: Mi volt ez?
4: Egy csók.
1: Részletek a www.vakrep.hu weboldalon.

0: Szeretnéd felfedezni a sivatagot? Az oázist, ahol a madarak is csiripelnek? Vagy akár a tomboló vihar szenvedélyét? Vásárold meg Exi lemezét! Érezd át a sivatag hangulatát! 15 címmel már kapható Exi legújabb albuma a dalok.hu/Exi oldalon.
1: Reklámot hallottak!

0: Műsorajánló.
1: Felrázzuk a várost, és önök elé tárjuk egy koktélként.
2: Koktél.
1: Érdekes témák, érdekes emberek.
2: Koktél. Cervantistől a Hobby Rádióban.
1: Tessék kapaszkodni, mert ilyen zenék már régen szóltak. Nekem 90, a varázslatos 90-es években repítjük a neked. Ez a Nekem 90.
2: Nekem 90. Zenei válogatás a 90-es évekből. Pénteken 5-től itt a Hobby Rádióban.
0: Műsorajánlót hallottak.

0: Műsorajánló.
1: Back in Time-ban nem csak zenét hallgatunk, hanem emlékezünk. Minden héten megállítjuk az időgépünket egyetlen évszámnál. Megnézzük, mi mozgatta meg akkor a világot, és ami a legfontosabb, újra lejátszuk azokat a slágereket, amikre akkoriban mindenki táncolt. Legyen szó a diszkó aranykoráról, a lázadó 90-esekről, vagy a 2000-es évek elejének poprobbanásáról. Két óra, egy évszám és a korszak legjobb ritmusai. Minden szombaton délután 1 és 3 óra között a Hobby Rádióban Baluval.
2: Média 1. A média1.hu hírportál műsora. Mi történik a tévék, a rádiók, az online sajtó és nyomtatott lapok világában? Kiderül a Média 1 műsorából. A mikrofonnál Szalai Dániel. Szombaton 9-től a Hobby Rádióban.
0: Vers, próza, jelenet, előadás, hangjáték.
3: Irodalmi óra az Irodalmi Rádió csapatának szerkesztésében. Hétfőn délután 4-től.
2: Geri Show. Pletykák a nagyvilágból, érdekességek remek zenékkel tűzdelve. Csütörtökön 13 órától a Hobby Rádióban.
4: Egy túlszabályozott világ, talán utolsó szabad két órája.
5: Zsuffa Péter Jazz Club, ráadásul a műsor első órájában a Minisztárszki és Hát Jazz Club a Hobby Rádióban vasárnap délután 9-től 11-ig. Ismétlés aznap este 21 órától.
6: A műsor alatt mindenki azt csinál, amit akar.
7: Óriási színpadtechnika. A legprofibb zenészek, a legismertebb énekesnők, énekesek Magyarországról. Most ön is ott lehet kedvence koncertjén. Hungary Live.
2: A legnagyobb hazai előadó koncertjei. Hétfőn 5-től.
7: Hungary Live.
0: Műsorajánlót hallottak.

0: Kamu reklám. Itt a Hobby Rádió, a hobbyradio.hu weboldalon. A pontos idő 6 óra. Jó reggelt!
1: Folyamatban van a Paksi atomerőmű újraindítása, érkezik az iskolakezdési támogatás első részlete, változékonyabbra fordul az idő. Köszöntöm a hallgatókat, Germán Márton vagyok. Elindult a 3-as blokk 6-os turbinájának áramtermelése Pakson. Magyar Péter miniszterelnök szerint sikeres volt a 6-os turbina bekapcsolása az országos villamos energia hálózatba a hétvégén. A 2000 megawatt névleges teljesítményű atomerőmű termelése 750 megawattra emelkedhet. Várhatóan szerdára mind a 8 turbina újra üzemelhet. Ma érkezik az iskolakezdési támogatás első részlete, a családi pótlékot is ma fizetik ki az iskolakezdési támogatás 50 ezer forintjával együtt. A második 50 ezer forintos tészletet november 30-áig kapják meg a családok utalvány formájában, amelyet a gyermek iskoláztatására tudnak fordítani. Összesen több mint 400 ezer gyermek számíthat a juttatásra. Az utóbbi időben ismét több idős ember vált az úgynevezett unokázós csalók célpontjává. A forgatókönyv hasonló, az elkövető telefonon jelentkezik, és az áldozat gyermekének, unokájának, esetleg rendőrnek vagy ügyvédnek adja ki magát. Megrázó történettel és sürgetéssel próbálja rávenni, hogy pénzt vagy értéket adjon át. A rendőrök azt tanácsolják, hogy ha hasonló hívást kapunk, akkor bontsuk a vonalat és ne engedjünk a sürgetésnek. Hívjuk vissza a rokonunkat azon a telefonszámon, amelyen egyébként is elérjük. Nagyon fontos, hogy soha ne adjunk pénzt vagy értéket ismeretlen, akit egy telefonáló küld. Ha a csalás mégis megtörtént, azonnal hívjuk a 112-es segélyhívószámot. Hiába volt minden tele az egészségügyi jó tanácsokkal, többen is a szemklinikán kötöttek ki a napfogyatkozás után. A Semmelweis Egyetem szemészeti klinikáját alig tucatnyian keresték fel kifejezetten a részleges napfogyatkozást követő szempanaszokkal. Az alig tucatnyi beteg káprázástól és szemszárasságról panaszkodott. Retina elváltozást egy embernél találtak. Csatlakozó helyszínek és szervezők jelentkezését várja a Kulturális Örökség napjai rendezvény sorozat. A szeptember 19-én és 20-án tartandó rendezvényen a nagyközönség sok esetben máskor elzárt, nem látogatható műemlékeket is ingyenesen tekinthet meg. Idén olyan ikonikus épületek nyitják meg kapuikat, mint a Budavári Sándor Palota, a Központi Statisztikai Hivatal, a Magyar Államkincstár vagy a Kőszegi Festetics Palota. Fordítva ült a lovon az a kanadai munkaadó, akit azzal vádolnak, hogy két külföldi munkavállalót is arra kényszerített, hogy fizessenek, hogy dolgozhassanak. Körülbelül 2 évig használta ki így a beosztottakat. A törvény értelmében a munkáltatók nem kérhetnek díjazást az állásajánlatokért, nem vehetik el az útleveleket, munkavállalási engedélyeket, nem tarthatják vissza a bevándorlási kérelemmel kapcsolatos információkat, és nem fenyegetőzhetnek ki toloncolással sem. Korábban egy hasonló ügyben a bíróság 7000 dollár pénzbírságot szabott ki. A napsütésé lesz ma a szerep, az időnként megjelenő kisebb felhőkből csapadék nem várható, az észak-észak-nyugati szél több felé élénk lesz, napközben 26-32 fokot mérhetünk. Holnap a kezdeti napos időt délnyugat felől egyre több felhő zavarhatja, majd késő délutántól záporok, zivatarok alakulhatnak ki. A keleti-délkeleti szél több felé feltámad, észak-nyugaton erős lehet. A minimumok 11-19, a maximumok 27

0: Ma augusztus 24-e hétfő van. Műsorunkban hallható lesz névnapköszöntő, évforduló naptár, közlekedés, időjárás jelentés és sok érdekes információ. Jelenleg Magyarországon 18,9 fokot mutatnak a hőmérők. Egy rövid zene után folytatjuk műsorunkat.
1: Hobby Rádió!
2: Hallottál már erről a rádióról?
3: Hallottam, van egy ilyen ügyeség. Nem tudom, hogy miért fántanám, esküszöm.
4: Hobby Rádió, a hangadó.
1: Kattints ránk! Hogy ránk kattanhass.
0: Műsorajánló.
5: Fiatalkorunk kedvencei a 80-as évekből. Egy korszak, ami nem hiányozhat. Nekem 80.
6: Nekem 80. Retro műsor a legnagyobbakkal. Csütörtökön 5-től a Hobby Rádióban.
7: Zsuffa Péter gondozója vagyok. Péter évekkel ezelőtt fejébe vette, hogy jazz műsort akar készíteni. Kérem, ne ellenkezzenek vele. Hagyják. Így hamarabb szabadulunk mindannyian. Ha kérdezik, egyszerűen csak mondják azt. Szokták hallgatni.
8: Zsuffa Péter Jazz Club, ráadásul a műsor első órájában Mini Starsky és H Jazz Club, a Hobby Rádióban vasárnap délelőtt 9-től 11-ig. Ismétlés aznap este 21 órától.
9: A tudomány mai állása.
10: A tudomány mai állása. Hírek a tudomány világából.
9: Egy műsor
10: az emberi tudás korszakalkotó eredményeiről.
9: A tudomány mai állása.
11: Pénteken 10-től a Hobby Rádióban.
9: Jó szórakozást!
10: Jó szórakozást!
12: Óriási színpadtechnika. A legprofibb zenészek, a legismertebb énekesnők, énekesek a nagyvilágból. Most ön is ott lehet kedvence koncertjén. World Life.
13: A legnagyobb külföldi előadó koncertjei. Kedden 5-től.
12: World Life.
14: Szemfüles. A vakok és gyengéllátók Vasmegyei Egyesületének magazinműsora.
13: Szemfüles. Pénteken 13 órától a Hobby Rádióban.
0: Műsorajánlót hallottak.
15: Hobby Rádió. www.hobbyradio.hu. Rólunk szól.

0: Névnapköszöntő. Névnapköszöntő.
1: Augusztus 24-én köszöntjük Bertalan nevű kedves hallgatóinkat. A görög-latin eredetű név a Bartomolaios névből ered, becézése Berti, Bertike, Berci, Bertus, Bercus, Beri, Berike és Berus. Jeles viselői Székely Bertalan festő, Pór Bertalan festő, Szemere Bertalan politikus, Farkas Bertalan űrhajós, valamint ön kedves Bertalan. Ezen a napon köszöntjük még Albert, Alberta, Albertin, Albertina, Alicia, Aliz, Barta, Bartal, Barton, Bartos, Bartó, Berzsián, Báruk, Detre, Erzsébet, Jonatán, Mihaéla, Szilvánus, valamint Taksony nevű kedves hallgatóinkat.
0: Boldog névnapot kívánunk! Boldog névnapot kívánunk!
2: Hobby Rádió! Senki nem mondta, hogy jók vagyunk! Csak szeretnénk.
3: Sziasztok, Beri vagyok, ez pedig itt a Hobby Rádió. Hallgassátok velem együtt.

0: jeles események, évfordulók, a történelem kiemelkedő momentumai. Kalendárium.
1: Önök a kalendáriumot hallják velem Sárvári Viktóriával augusztus 24-én. Üdvözlöm Önöket! Lássuk csak, milyen érdekességek történtek ezen a napon. 79-ben kezdünk, augusztus 24-én a Vezúv kitörése elpusztította Pompeji és Herculaneum városát. Életét vesztette a legnagyobb római természettudós Plinius. Pompeit még a 63. évi földrengés után nem is építették föl teljesen, a váratlanul érkezett vulkánkitörés 17 évszázadra betemette. A kőzett törmelék és izzó láva után hatalmas hamufelhő borította be a várost, nagyon kevesen menekültek meg Pompeji 20 ezer lakosából. Ugorjunk a 16. századra, 1542. augusztus 24-én Francisco de Orellana, aki elsőként teljes hosszúban végighajózta az Amazonast, elérte a torkolatát és kijutott az Atlanti-óceánra. Folytassuk 1823-mal, augusztus 24-én megnyílt Miskolcon a mai Nemzeti Színház elődje. Az első előadáson Kisfaludi Károly a Tatárok Magyarországon című drámáját mutatták be. 15 évet ugrunk előre, 1838. augusztus 24-én meghalt Kölcsey Ferenc költő, kritikus, politikus, akadémikus, a reformkor egyik vezéregyénisége. Ő írta a magyar nemzeti imádságot, a himnuszt, valamint közismert még Parainézis Kölcsey Kálmánhoz című műve. Ugorjunk a 20. századra, 1917. augusztus 24-én megszületett Várterész Vilmos, orvos, sugárbiológus, aki a sugárzás emberi testre, de főként a vérre gyakorolt hatását vizsgálta. Ő alapította az országos Frédéric Joliot-Curie sugárbiológiai és sugáregészségügyi intézetet. Folytassuk 1963-mal, augusztus 24-én Stevie Wonder volt az első a pop-rock történelmében, aki egyszerre szerepelt a kislemezlista élén, valamint az albumlista csúcsán. 20 évet ugrunk előre, 1983. augusztus 24-én meghalt Glauber Andor, orvos, egyetemi tanár, ortopédsebész. Glauber Andor 1973 és 83 között az Országos Ortopédia Intézet igazgatója volt. Munkássága során főleg a vereszületett csípőficam és a csípő degeneratív ízületi megbetegedéseinek műtéti kezelésében ért el eredményeket. És végül, de nem utolsó sorban, 1988. augusztus 24-én megszületett az első magyar lombik bébi. Reggel 7 óra 9 perckor a Pécsi Orvostudományi Egyetemen meglátta a napvilágot az első magyar lombik bébi, egy kislány. Önök a kalendáriumot hallották velem, Sárvári Viktóriával, köszönöm figyelmüket.
0: Kalendárium. Kalendárium. Ez történt ezen a napon.
2: Ritkán hallott slágerek, ritkán hallott felvételek. Csak itt, a Hobby Rádióban!

0: Üzenet. Mózes második könyve második fejezetéből.
1: Közben hosszú idő telt el, és meghalt Egyiptom királya. Izrael fiai pedig sóhajtoztak a szolgaság miatt, kiáltottak, és a szolgaság miatt való jajgatásuk feljutott Istenhez. Isten meghallotta a panaszkodásukat, és visszaemlékezett Isten az Ábrahámmal, Izsákkal és Jákobbal kötött szövetségére, rátekintett Isten Izrael fiaira, és gondja volt rájuk Istennek.
2: Hobby Rádió, ahol a jó zene tovább él.
3: 2026. augusztus 24-e, hétfő, Szent Bertalan apostol ünnepe. Rabbi, te vagy az Isten fia, te vagy Izrael királya. Evangélium Szent János könyvéből, első fejezet 45-től az 51. versig. Egy alkalommal Fülöp találkozott Nátánaellel, és közölte vele: megtaláltuk, akiről Mózes törvénye és a próféták szólnak, a názáreti Jézust, József fiát. Jöhet-e valami jó Názáretből? Kérdezte Nátánael. Jöjj, nézd meg, felelte Fülöp. Amikor Jézus látta, hogy Nátánael közeledik hozzá, így szólt: nézzétek, egy igaz izraelita, nincs benne két színűség. Nátánael megkérdezte: honnan ismersz engem? Jézus így felelt: még mielőtt Fülöp hívott volna, láttalak a fügefa alatt. Nátánael erre elismerte: Rabbi, te vagy az Isten fia, te vagy Izrael királya. Jézus így szólt: azért hiszel, mert azt mondtam, láttalak a fügefa alatt. Nagyobb dolgokat is fogsz látni ennél. Majd így folytatta: bizony-bizony mondom nektek, látni fogjátok, hogy megnyílik az ég, és Isten angyalai felalá szállnak az ember fia felett. Emélkedés. Fülöp apostol örömmel viszi hírül barátjának, Nátánaelnek, akit a hagyomány a ma ünnepelt Szent Bertalan apostollal azonosít, hogy megtalálta a messiást, a názáreti Jézust. Nátánael válasza gyanakvó: jöhet-e valami jó Názáretből? E szavak mögött nem csak előítélet, hanem mély vágy is rejtőzik az igazság iránt. Fülöp nem vitázik, nem bizonygat, hanem hívja, hogy szerezzen személyes tapasztalatot. Ez a hívás a keresztény küldetés lényege. Nem elég érveket felsorakoztatni, mert a hit mindig a személyes találkozásból születik. A találkozásban Nátánael, Bertalan, felismeri Jézust. Rabbi, te vagy az Isten fia, te vagy Izrael királya. A bizalmatlan kérdést csodálatos hitvallás követ. Aki először kételkedett, most a hit példájává válik. A hagyomány szerint Szent Bertalan a keleti területeken hirdette az evangéliumot, többek közt Örményországban, ahol vértanú halált szenvedett. Bár életéről kevés történeti adat maradt fenn, tanúság tétele elevenen él az egyház emlékezetében, különösen az őszintesség, a bátorság és a hűség példájaként. Bertalan apostol emlékeztet bennünket: a valódi találkozás Jézussal mindig belső átalakulást hoz, és még az Isten keresés bizonytalanságából is megszülethet a hit. Az evangélium nem a tökéleteseknek szól, hanem azoknak, akik nyitott szívvel keresik az igazságot. Nátánael nem is sejtette, hogy egy egyszerű meghívás elvezeti őt a vértanúságig. Ma talán másfajta hívások között élünk, de Jézus ugyanígy hív bennünket, mint egykor Nátánaelt. Gyere, lásd meg, ki vagyok, és engedd, hogy átformáljam az életed. Uram Jézus Krisztus, hálát adok Szent Bertalan apostoli hitéért, aki először kételkedett, de végül bátran indult hozzád. Add, hogy én is meghalljam hívásodat a mindennapok csendjében, és ne állítsak akadályokat a veled való találkozás elé. Taníts meg nyitottságra, hogy ne az előítéletek, hanem a benned való bizalom vezessen, hogy őszintességet, bátorságot és hűséget, hogy a hétköznapokban is tanúságot tegyek rólad, és életem válasz legyen szeretetedre. A napi evangéliumot és Horváth István Sándor atya elmélkedését és imáját Pezenhófer Györgytől hallották.
2: Hobby Rádió. E-mail címünk info@hobbyradio.hu.

0: Programajánlat.
1: Augusztus 30-án vasárnap érdemes lesz a 13. kerület felé venni az irányt, ugyanis a Dagály utca újra benépesül, és megrendezik az Angyalföldi utca bált. Idén a 90-es évek ikonikus nosztalgia hangulata adja az esemény alaphangját, így 10 és 22 óra között ingyenes koncertekkel, családi programokkal és igazi utcabáli forgataggal várnak mindenkit. A nagy színpadon fellép többek között az Animal Cannibals és a Sandy Rock Band, míg a legkisebbeket a gyerekkoncertek mellett Vidám Park, bűvés show és nosztalgikus játéktér szórakoztatja. A rendezvényen a mi csapatunkkal is személyesen találkozhattok, hiszen a Netmédia Alapítvány egy közös sátorban vonultatja fel két projektjét. Délelőtt 10 és délután 16 óra között Pille és Ruzsa Viktor vár titeket a Hobby Rádió sátrában. Betekintést nyerhettek az élő rádiózás és a stúdió munka kulisszatitkaiba, és folyamatos élő bejelentkezésekkel közvetítünk a helyszínről. Ha a nagy utcabáli pörgésben kikapcsolódnátok, a sátorban a masszázstanya jóvoltából egy frissítő masszázzal is feltöltődhettek, vagy ellazulhattok egy kicsit. Minden program ingyenesen látogatható, úgyhogy töltsük együtt ezt a vasárnapot a Dagály utcában. A részletekért látogassatok el a hobbirádió.hu oldalra.
2: Hobby Rádió, a www.hobbyradio.hu weboldalon.

Emlékszem meg a találkozásunkra? Nagy társaság, hangulatfény, táncoló párok, de én csak téged láttalak. Alig vártam, hogy vége legyen az estének, és megkérdezzem, haza kísérhetlek? Megihatnánk még egy pohár pezsgőt nálam. Elmosolyogtál, és szótlanul bólintottál. Dobogó szívvel nyitottam ki az ajtót, pezsgőt bontottam, és két szál gyertya fényénél némán kocintottunk. Bemondtad a szemed, átöleltelek, és megcsókoltam.

Sajnos mi ketten későn találkoztunk, te már máshoz tartozol. Szerettem volna azt mondani, ne menj, maradj itt, végleg. De éreztem, jobb, ha hallgatok. Most itt vagyok egymagam, előttem két csonkig égett gyertya, két üres pohár. Felállok, pezsgőt bontok, és kocintok.

0: Tudni valamit, és tudni hogyan, két különböző dolog. Tudni a kettőt, hatalom. Ez itt a Tudásháza. A Tudásháza.
1: Tudta ön azt, hogy a hiedelem szerint egy magyar pásztor van a Holdon? A 19. században feljegyzett magyar hiedelem szerint valóban egy pásztor ücsörög a Hold felszínén. A régi falusi emberek több mítoszt fűztek örök mécsesünkhöz. Többségük egybe forra keresztény hitvilág elemeivel. Egyesek szerint Dávid király hegedül a Holdban, mások szerint Káin és Ábel lakhelye, esetleg lehet még a tabuk ellenvétők börtöne. A pásztor legendája az utóbbikhoz kapcsolódik, annó tabunak számította a káromkodás.
0: A Tudásházát hallották, mert a tudás hatalom. Hobbi Rádió. Értünk szól.

0: egy jó receptért nem kell messzire mennie. Ma is incsiklandozó étel készül.
1: Rozmaringos babos tésztát hoztam önöknek, a hozzávalók 4 szemére, 2 evőkanál olívaolaj, 2 kis fej vöröshagyma, vastag cikkekre vágva, 4 gerezfok hagyma, durvára vágva, egy konzerv apró szemű fehér bab leszűrve és leöblítve, egy evőkanál apróra vágott friss rozmaring, 150 cl zöldségleves, hogyha nincs húslevessel is pótolhatjuk, 1,5 dl fehérbor, 4 evőkanál zsíros tejszín, 10 deka egész zöld bab és kb. 30-40 deka széles fodros hosszú metélt. Hevítsük fel az olajat egy nagy serpenyőben, tegyük bele a hagymát és fonnyasszuk meg. Adjuk hozzá a fog hagymát, a fehér babot, a rozmaringot, a húsleves vagy zöldséglevest, aminképp van, és a bort, majd lassú tűzön főzzük kb. 8-10 percig. Ízlés szerint sózzuk, borsózzuk, öntsük bele a tejszínt, és főzzük még kb. 4-5 percig. Közben forraljuk fel egy lábosban enyhén sós vizet, tegyük bele a zöld babot, és 5 perc alatt főzzük puhára. Szedjük kiszűrőkanállal, és tartsuk melegen a babot. Tegyük bele a tésztát a forró lobogó vízbe, és főzzük meg a csomagoláson található utasítás szerint. Szűrjük le, és forgassuk össze a tejszínes mártással. Szedjük ki 4 tálkába, halmozzuk a tetejére a zöld babot, és úgy forrón előmelegített tányéron tálaljuk.
0: Ha éhes maradt, tartson velünk holnap is!
2: Hobbi Rádió. A világon mindenhol hallható.

0: Én továbbra is Sára vagyok, a Hobby Rádió robot műsorvezetője. Folytatjuk műsorunkat. Bertalan nevű hallgatóinknak boldog névnapot kívánok. 6 óra után 18,9 fokot mutatnak a hőmérők. A mai napra nincsenek ünnepek, most lássuk a mai történelmi eseményeket. 1842. a budapesti Lánchíd alapkövének letétele. Barabás Miklós nagyméretű táblaképen örökítette meg az eseményt. 1946. Párizsban a békekonferencián megkezdődött a magyar békeszerződés tervezetének vitája. Hamarosan érkezem műsorajánlóval és rádiónk portájának fontosabb híreivel. Egy kis zenével folytatjuk, aztán jövünk vissza hamarosan.
1: Hobby Rádió.

0: Ismét itt vagyok, Sára, és ez a Hobby Rádió. Nézzük, hogy milyen műsorokra számíthatnak még a mai napon. Kövesse velünk a mai nap hátralévő részét, hiszen a délelőttöt a 8. órában Ferenczi István népzenei műsora, a népzenei kavalkád nyitja, majd 9-kor Szabolccsal hallgathatja meg a sztárportrét, hogy 10 óraiban Turcsányi Sipos Éva műsorában, az Egészségedre című adásban legyenünk együtt. 11-kor Törtei Takács Kriszta fogyasztóvédelmi magazin műsora, a Facsipesz várja Önt, délben pedig a déli hírösszefoglalóval tartunk naprakészen. Délután 1 órakor a Délután című műsorban interjúk, riportok és tudósítások hallhatók kulturális, szociális és közéleti eseményekről, hogy 3:44-kor az Autós magazinnak, a Négy ütemnek adjuk át a szót. 4-kor a Réteg magazinok keretében a Hét prózája Zsoldos Árpáddal, az Irodalmi Rádió műsora, a BBC angol nyelvleckéje, a Takeaway, valamint Zentai Tibor rádióamatőr műsora, a QTC Rózsa Dezső szerkesztésében hallható. 5 óra után a Live Hungary adásában a legnagyobb hazai előadók koncertjei szólnak, hogy 6-kor az esti hírösszefoglalóban a nap idézete, a névnap köszöntő, az évforduló naptár és a sporthírei is helyet kapjanak. 7-kor vers, esti mese, kabaré és a nap érdekessége várja Önt riport, interjú vagy tudósítás formájában, hogy 8-kor újra Ferenczi István népzenei műsora, a népzenei kavalkád legyen a műsorunk, 9-kor pedig Szabolccsal a sztárportré következik. 12-kor Turcsányi Sipos Éva műsora, az Egészségedre, majd éjfél előtt Törtei Takács Kriszta fogyasztóvédelmi magazin műsora, a Facsipesz zárja a mai napot. Most zenélünk egy kicsit, aztán folytatjuk.
1: Hobby Rádió. A világon mindenhol hallható.

0: Én továbbra is Sára vagyok, a Hobby Rádió robot műsorvezetője. Rövid gazdasági szemlénket a pénzcentrum.hu segítségével készítettük. Ami a pénzügyeket és a gazdaságot illeti, a következő napokban rendkívül sorsdöntő hetet várhatunk, amelynek középpontjában a Magyar Nemzeti Bank monetáris tanácsának kamatdöntő ülése áll. A jegybanki döntés mellett kulcsfontosságú adatok is napvilágot látnak a KSH munkaerőpiaci és beruházási statisztikákkal, a pénzügyminisztérium pedig az államháztartás központi alrendszerének helyzetéről szóló részletes tájékoztatóval áll elő, így Kármán András is terítheti lapjait a jövő heti gazdasági irányvonal meghatározásában. Ez a makrogazdasági bizonytalanság párhuzamosan alakul a banki szektorban, ahol nem várt fordulatok várhatók. Míg a nagy európai bankok jövedelmezősége az elmúlt években jelentősen javult, szinte teljesen beérve amerikai és ázsiai versenytársaikat, addig a hazai ügyfelek számára ez a helyzet változása meglepetéseket, sőt, akár anyagi veszteséget is jelenthet, így érdemes figyelni a piac mozgásait. Az energiaiparban és a gyártásban egyértelműen a stabilitás és a hazai potenciál kihasználása áll a fókuszban. A paksi atomerőmű helyreállítása jól halad a katonák és búvárok jelenlétével, a Duna már csak 150 méterre van a kritikus zárásától, az egyes blokk egyik turbina pedig már üzemel, az erőmű teljesítménye pedig hamarosan elérheti az 1000 megawattot. Ugyanakkor a megújuló energiaforrások terén is forradalmi változásra utalnak a jelek, egy a palaolaj kitermelésből átvett fúrás technológia képes lehet stabil és tiszta áram forrást biztosítani a leginkább energiaigényes iparágak számára, ami hosszú távon csökkentheti a méregdrága gáztól való függőséget. Mindeközben a külföldi beruházások kapcsán árnyaltabb képet festenek a számok.
1: Hobby Rádió!

0: Ismét itt vagyok, Sára, és ez a Hobby Rádió. Üdvözljük Önt a Hobby Rádió friss hírekben, ahol a nap legfontosabb eseményeit és társadalmi kérdéseit járjuk körül. Portálunkon olvasható, hogy Bécsben egy 71 éves, látássérült férfi tragikus helyzetbe került, amikor étteremben a saját temetésére gyűjtött pénzét, közel 5000 eurót vontak le a számlájáról. Ezzel a sokkoló esettel párhuzamosan azonban reménykeltő hírek is érkeztek, hiszen kiemelték, hogy a modern segédeszközök egyre inkább kinyitják a világot a látássérültek előtt. A kulturális életben is fontos lépést tettünk, mivel Hirtling István kiváló színművész életre való mozgássérült szerepében látható a Klauzál színpadán. A nyár még tartogat meglepetéseket, így érdemes a Margit-szigeten gyűjteni az utolsó nyári emlékeket a hőhullámok ellenére. Ugyanakkor a szociális támogatások is aktuálisak, hiszen az óbudai beiskolázási támogatás rászoruló diákoknak nyújt segítséget az új tanév kezdetekor. Részletes beszámolóinkat és további információkat a hobbyradio.hu oldalon találhat. Most zenélünk egy kicsit, majd hírek következnek. A hírek után folytatjuk műsorunkat.
1: Jó reggelt!
2: Szerdára újra üzembe állhat a Paksi atomerőmű összes turbinája, csak nem 500 milliárd forintból fejlesztik a hazai villamos energiahálózatot. Változékonyabb időnk lesz. Köszöntöm a hallgatókat, Germán Márton vagyok. Elindult a 3-as blokk 6-os turbinájának áramtermelése Pakson. Magyar Péter miniszterelnök szerint sikeres volt a 6-os turbina bekapcsolása az országos villamos energiahálózatba. A 2000 megawatt névleges teljesítményű atomerőmű termelése 750 megawattra emelkedhet. Várhatóan szerdára mind a 8 turbina újra üzemelhet. Csak nem 500 milliárd forintból fejlesztik a villamos energiahálózatot. Kapitány István gazdasági és energetikai miniszter Facebook oldalán azt írta, hogy a kormány a villamos energiahálózat fejlesztésére és okosmérők telepítésére fordítja az összeget az Európai Unió helyreállítási és ellenálló képességi eszköze keretében. Hatályba léptek a köznevelést érintő törvényes kormányrendelet módosítások, amelyek egyebek mellett növelik az iskolaigazgatók jogköreit és a

0: tartós és folyamatos együttműködése. 2026. április végén 325 csecsemő volt kórházban. Fertőző trópusi betegség jelent meg Bács-Kiskunban. Chikungunya lázzal fertőződött meg egy 53 éves nő, miután Mauritiuson járt. Ugyanebben az időszakban egy Pest vármegyei 18 éves férfinál importált maláriát is kimutattak tanzániai útja során. Mindkét betegséget szúnyogok terjesztik, a halálozási arány rendkívül alacsony, a fertőzöttek többsége egy héten belül jobban lesz. Halálos áldozatai vannak a nyugat-nílusi láznak Észak-Macedóniában. Eddig 43 vírusfertőzést regisztráltak az országban, ennek a legtöbbét az utóbbi három hétben. Augusztus elején több szkopjai kerületben is ki kellett hirdetni a járványhelyzetet, a betegséget szúnyogok terjesztik. A felhősebb részeken a felhőzet szakadozik, gomolyosodik, ezt követően általában sok napsütésre számíthatunk. Az érkező fátyol és képződő gomoly felhők mellett, de az északi tájakon időszakosan több lehet a felhő. Arrafelé továbbra sem kizárt jelentéktelen esőzápor. Legfeljebb időnként kísérhetik élénklökések az északi szelet. A hőmérséklet csúcsértéke többnyire 26 és 32 fok között alakul.
1: Hobby Rádió.
2: Reklám.
3: Új célok szeptemberre. Nyelvvizsga, magabiztos angol vagy külföldi tervek. Tanulj online idegen nyelvet a Rácz Nyelvstúdióval. Rácznyelvstudio.com.
4: Van egy pont, ahol a céged azért nem nőtt tovább, mert túl sok mindent te oldasz meg egyedül. A következő kasszanapon három dolgon fogunk dolgozni. Először is megtaláljuk azt a döntést, amit már hónapok óta halogat. Másodszor döntésig fogjuk vinni ezt a helyzetet, amit te vagy a csapatod még nem hozott meg. Harmadszor betekintést kapsz egy olyan működésbe, ahol nem minden rajtad keresztül megy. Mert nem az a vezető feladata, hogy mindent megoldjon, hanem az, hogy egy olyan rendszert és olyan embereket építsen fel, ahol a dolgok eljutnak a döntésig. Szóval a kérdés csak ennyi. Mennyibe kerülnek neked azok a döntések, amiket nem hoztál meg az életedben vagy a cégedben? Ha magadra ismertél, nézd meg a következő Kaszanap programját.
5: www.kaszanap.hu
6: Jogomvan.hu
7: Jogomvan.hu
6: Jogi segítség mindenkinek.
7: Országszerte és külföldön is. Jogomvan.hu
6: Jogomvan.hu
8: Az egészség érték. Mi adjuk hozzá a minőséget. Fedezd fel a LibraVit Premium Magyarországon gyártott étrend kiegészítőit, és támogasd a vitalitásod minden nap. LibraVit.hu
9: Fedezze fel a Memobiom speciális algáinak és összetevőinek természetes erejét. Összetevői hozzájárulnak a szellemi frissesség és az éles memória fenntartásához, támogatva az időskori életminőséget. Memobiom.hu
2: Reklámot hallottak.
1: Hobby Rádió.
2: Közlekedési hírek a BKK támogatásával.
10: Augusztus 24-e hétfő. A fővárosban sötétek a jelzőlámpák ma 9 és dél között a Szénatéren, valamint 9 és délután 3 óra között a Margit körúton a Lövőház utcánál karbantartás miatt. A Szénatéren a forgalmat rendőrök irányítják. Mától a harmadik kerületben a Cecz János közben a Cecz János utca és az Anikó utca között egy rövid szakaszon a forgalom egy sávon váltakozva haladhat, mert vízvezetéket építenek. A Petőr utcát lezárják az Anikó utcánál. Lezárják mától a 8. kerületben a Dankó utcát, a Magdolna utca és a Kávária tér között, mert felújítják a csatornát. Mától a Vágóhíd utcában a Soroksári út szervizútja és a Vaskapu utca között mindkét irányban szakaszos útszűkületre kell készülni szegélyépítés miatt. Sávlezárás nehezíti a haladást mától a Rákóczi híd Soroksári úti lehajtóján egy rövidebb szakaszon a vasúti híd felújítása miatt. Útszűkületen kell áthajtani mától a 13. kerületben a Béke utcában, mindkét irányban a Gyöngyösi utcánál felújítás miatt.
1: Hobby Rádió. Értünk szól.
11: Köszöntöm a hallgatókat, Sára vagyok, a Hobby Rádió robot műsorvezetője. 7 óra után ez a reggeli műsorunk második órája. Ma augusztus 24-e van, és Bertalan hallgatóinkat köszöntjük névnapjuk alkalmából. Magyarországon 19,4 fok van. A mai napra nincsenek ünnepek. Hamarosan portálunk legfrissebb híreivel és műsorismertetőnkkel is jelentkezem. Az óra végén részletes időjárás jelentést is hallhatnak reggeli műsorunkban. Zene után folytatjuk.
2: Hobby Rádió. Ahol a jó zene tovább él.

0: Névnapköszöntő. Névnapköszöntő. Augusztus 24-én köszöntjük Bertalan nevű kedves hallgatóinkat. A görög-latin eredetű név a Bartomolaios névből ered, becézése Berti, Bertike, Berci, Bertus, Bercus, Beri, Berike és Berus. Jeles viselői Székely Bertalan festő, Pór Bertalan festő, Szemere Bertalan politikus, Farkas Bertalan űrhajós, valamint ön kedves Bertalan. Ezen a napon köszöntjük még Albert, Alberta, Albertin, Albertina, Alicia, Aliz, Barta, Bartal, Barton, Bartos, Bartó, Berzsián, Báruk, Detre, Erzsébet, Jonatán, Mihaéla, Szilvánus, valamint Taksony nevű kedves hallgatóinkat.
1: Boldog névnapot kívánunk! Boldog névnapot kívánunk!
2: Hobbi Rádió!
3: Hallottál már erről a rádióról?
4: Hallottam, van egy ilyen hülyeség. Nem tudom, hogy miért fántelem, esküszöm.
5: Hobbi Rádió, a hangadó.
2: Kattints ránk, hogy ránk kattanhass. Szigorú!

0: jeles események, évfordulók, a történelem kiemelkedő momentumai. Kalendárium.
1: Önök a kalendáriumot hallják velem Sárvári Viktóriával augusztus 24-én. Üdvözlöm Önöket! Lássuk csak, milyen érdekességek történtek ezen a napon. 79-ben kezdünk, augusztus 24-én a Vezúv kitörése elpusztította Pompeji és Herculaneum városát. Életét vesztette a legnagyobb római természettudós Plinius. Pompeit még a 63. évi földrengés után nem is építették föl teljesen, a váratlanul érkezett vulkánkitörés 17 évszázadra betemette. A kőzett törmelék és izzó láva után hatalmas hamufelhő borította be a várost, nagyon kevesen menekültek meg Pompeji 20 ezer lakosából. Ugorjunk a 16. századra, 1542. augusztus 24-én Francisco de Orellana, aki elsőként teljes hosszúban végighajózta az Amazonast, elérte a torkolatát és kijutott az Atlanti-óceánra. Folytassuk 1823-mal, augusztus 24-én megnyílt Miskolcon a mai Nemzeti Színház elődje. Az első előadáson Kisfaludi Károly a Tatárok Magyarországon című drámáját mutatták be. 15 évet ugrunk előre, 1838. augusztus 24-én meghalt Kölcsey Ferenc költő, kritikus, politikus, akadémikus, a reformkor egyik vezéregyénisége. Ő írta a magyar nemzeti imádságot, a himnuszt, valamint közismert még Parainézis Kölcsey Kálmánhoz című műve. Ugorjunk a 20. századra, 1917. augusztus 24-én megszületett Várterész Vilmos orvos, sugárbiológus, aki a sugárzás emberi testre, de főként a vérre gyakorolt hatását vizsgálta. Ő alapította az országos Frédéric Joliot Curie sugárbiológiai és sugáregészségügyi intézetet. Folytassuk 1963-mal, augusztus 24-én Stevie Wonder volt az első a pop-rock történelmében, aki egyszerre szerepelt a kislemezlista élén, valamint az albumlista csúcsán. 20 évet ugrunk előre, 1983. augusztus 24-én meghalt Glauber Andor orvos, egyetemi tanár, ortopédsebész. Glauber Andor 1973 és 83 között az Országos Ortopédia Intézet igazgatója volt, munkássága során főleg a veleszületett csípőficam és a csípő degeneratív ízületi megbetegedéseinek műtéti kezelésében ért el eredményeket. És végül, de nem utolsó sorban, 1988. augusztus 24-én megszületett az első magyar lombik bébi. Reggel 7 óra 9 perckor a Pécsi Orvostudományi Egyetemen meglátta a napvilágot az első magyar lombik bébi, egy kislány. Önök a kalendáriumot hallották velem Sárvári Viktóriával, köszönöm figyelmüket.
0: Kalendárium. Ez történt ezen a napon.
2: Hobby Rádió. Senki nem mondta, hogy jók vagyunk. Csak szeretnénk.

0: Üzenet. Mózes második könyve, második fejezetéből.
1: Közben hosszú idő telt el, és meghalt Egyiptom királya. Izrael fiai pedig sóhajtoztak a szolgaság miatt, kiáltottak, és a szolgaság miatt való jajgatásuk feljutott Istenhez. Isten meghallotta panaszkodásukat, és visszaemlékezett Isten az Ábrahámmal, Izsákkal és Jákobbal kötött szövetségére, rátekintett Isten Izrael fiaira, és gondja volt rájuk Istennek.
2: Itt a Hobby Rádió. Kattints ránk, hogy ránk kattanhass.
3: 2026. augusztus 24-e, hétfő, Szent Bertalan apostol ünnepe. Rabbi, te vagy az Isten fia, te vagy Izrael királya. Evangélium Szent János könyvéből, első fejezet 45-től az 51. versig. Egy alkalommal Fülöp találkozott Nátánaellel, és közölte vele: megtaláltuk, akiről Mózes törvénye és a próféták szólnak, a názáreti Jézust, József fiát. Jöhet-e valami jó Názáretből? Kérdezte Nátánael. Jöjj, nézd meg, felelte Fülöp. Amikor Jézus látta, hogy Nátánael közeledik hozzá, így szólt: nézzétek, egy igaz izraelita, nincs benne két színűség. Nátánael megkérdezte: honnan ismersz engem? Jézus így felelt: még mielőtt Fülöp hívott volna, láttalak a fügefa alatt. Nátánael erre elismerte: Rabbi, te vagy az Isten fia, te vagy Izrael királya. Jézus így szólt: azért hiszel, mert azt mondtam, láttalak a fügefa alatt. Nagyobb dolgokat is fogsz látni ennél. Majd így folytatta: bizony-bizony mondom nektek, látni fogjátok, hogy megnyílik az ég, és Isten angyalai felalá szállnak az ember fia felett. Emélkedés. Fülöp apostol örömmel viszi hírül barátjának, Nátánaelnek, akit a hagyomány a ma ünnepelt Szent Bertalan apostollal azonosít, hogy megtalálta a messiást, a názáreti Jézust. Nátánael válasza gyanakvó: jöhet-e valami jó Názáretből? E szavak mögött nem csak előítélet, hanem mély vágy is rejtőzik az igazság iránt. Fülöp nem vitázik, nem bizonygat, hanem hívja, hogy szerezzen személyes tapasztalatot. Ez a hívás a keresztény küldetés lényege. Nem elég érveket felsorakoztatni, mert a hit mindig a személyes találkozásból születik. A találkozásban Nátánael, Bertalan, felismeri Jézust. Rabbi, te vagy az Isten fia, te vagy Izrael királya. A bizalmatlan kérdést csodálatos hitvallás követ. Aki először kételkedett, most a hit példájává válik. A hagyomány szerint Szent Bertalan a keleti területeken hirdette az evangéliumot, többek közt Örményországban, ahol vértanú halált szenvedett. Bár életéről kevés történeti adat maradt fenn, tanúság tétele elevenen él az egyház emlékezetében, különösen az őszintesség, a bátorság és a hűség példájaként. Bertalan apostol emlékeztet bennünket: a valódi találkozás Jézussal mindig belső átalakulást hoz, és még az Isten keresés bizonytalanságából is megszülethet a hit. Az evangélium nem a tökéleteseknek szól, hanem azoknak, akik nyitott szívvel keresik az igazságot. Nátánael nem is sejtette, hogy egy egyszerű meghívás elvezeti őt a vértanúságig. Ma talán másfajta hívások között élünk, de Jézus ugyanígy hív bennünket, mint egykor Nátánaelt. Gyere, lásd meg, ki vagyok, és engedd, hogy átformáljam az életed. Uram Jézus Krisztus, hálát adok Szent Bertalan apostoli hitéért, aki először kételkedett, de végül bátran indult hozzád. Add, hogy én is meghalljam hívásodat a mindennapok csendjében, és ne állítsak akadályokat a veled való találkozás elé. Taníts meg nyitottságra, hogy ne az előítéletek, hanem a benned való bizalom vezessen, hogy őszintességet, bátorságot és hűséget, hogy a hétköznapokban is tanúságot tegyek rólad, és életem válasz legyen szeretetedre. A napi evangéliumot és Horváth István Sándor atya elmélkedését és imáját Pezenhófer Györgytől hallották.
2: Hobby Rádió, a www.hobbyradio.hu weboldalon.

0: programajánlat.
1: Augusztus 30-án vasárnap érdemes lesz a 13. kerület felé venni az irányt, ugyanis a Dagály utca újra benépesül, és megrendezik az Angyalföldi utca bált. Idén a 90-es évek ikonikus nosztalgia hangulata adja az esemény alaphangját, így 10 és 22 óra között ingyenes koncertekkel, családi programokkal és igazi utcabáli forgataggal várnak mindenkit. A nagy színpadon fellép többek között az Animal Cannibals és a Sandy Rock Band, míg a legkisebbeket a gyerekkoncertek mellett Vidám Park, bűvés show és nosztalgikus játéktér szórakoztatja. A rendezvényen a mi csapatunkkal is személyesen találkozhattok, hiszen a Netmédia Alapítvány egy közös sátorban vonultatja fel két projektjét. Délelőtt 10 és délután 16 óra között Pille és Ruzsa Viktor vár titeket a Hobby Rádió sátrában. Betekintést nyerhettek az élő rádiózás és a stúdió munka kulisszatitkaiba, és folyamatos élő bejelentkezésekkel közvetítünk a helyszínről. Ha a nagy utcabáli pörgésben kikapcsolódnátok, a sátorban a masszázstanya jóvoltából egy frissítő masszázzal is feltöltődhettek, vagy ellazulhattok egy kicsit. Minden program ingyenesen látogatható, úgyhogy töltsük együtt ezt a vasárnapot a Dagály utcában. A részletekért látogassatok el a hobbirádió.hu oldalra.
0: Hobby Rádió, ahol a jó zene tovább él.

0: Tudni valamit és tudni hogyan, két különböző dolog. Tudni a kettőt, hatalom. Ez itt a Tudásháza. A Tudásháza.
1: Tudta ön azt, hogy a hiedelem szerint egy magyar pásztor van a Holdon? A 19. században feljegyzett magyar hiedelem szerint valóban egy pásztor ücsörög a Hold felszínén. A régi falusi emberek több mítoszt fűztek örök mécsesünkhöz. Többségük egybe forra keresztény hitvilág elemeivel. Egyesek szerint Dávid király hegedül a Holdban, mások szerint Káin és Ábel lakhelye, esetleg lehet még a tabuk ellenvétők börtöne. A pásztor legendája az utóbbikhoz kapcsolódik, annó tabunak számította a káromkodás.
0: A Tudásházát hallották, mert a tudás hatalom. Hatalom.
2: Hobbi Rádió. A világon mindenhol hallható.

0: Ismét itt vagyunk a Hobby Rádió műsorában. Lássuk a mai történelmi eseményeket. 1842. a budapesti Lánchíd alapkövének letétele. Barabás Miklós nagyméretű táblaképen örökítette meg az eseményt. 1946. Párizsban a békekonferencián megkezdődött a magyar békeszerződés tervezetének vitája. Egy picit zenélünk, majd jövünk vissza.
1: Hobby Rádió!
2: Sziasztok, ti a Hobby Rádiót hallgatjátok, és a Heaven Street 7 zenekar üdvözöl mindenkit, aki ezt a rádiót hallgatja.

0: Ez még mindig a Hobby Rádió, folytatjuk műsorunkat. Üdvözljük Önt a Hobby Rádió friss hírekben, gazdag lapszemléjén, ahol a nap legfontosabb eseményeit és kulturális újdonságait mutatjuk be. Kezdésnek egy mélyen megrendítő esetet hozunk Bécsben, egy 71 éves, látássérült férfi számlájáról csupán egy étteremben közel 5000 eurót vontak le, holott a pénzt a saját temetésére gyűjtötte. Ezzel a tragikus történettel párhuzamosan azonban jó hírünk is van a látássérültek világából, hiszen a modern segédeszközök egyre inkább kinyitják és feltárják előttük a világot. A nyár még nem búcsúzott el tőlünk teljesen, így érdemes a Margit-szigeten gyűjteni az utolsó nyári emlékeket, mielőtt a hőhullámok utolsó meglepetéseit is magunk mögött hagynánk. Október közelettével pedig az óbudai szülők és nagykorú lakosok is örülhetnek, mivel beiskolázási támogatásban részesülhetnek, ha állandó lakóhellyel rendelkeznek a harmadik kerületben. Emellett szociális adományok is várják a rászoruló diákokat az új tanév kezdetekor, hogy enyhítsék a terheiket. A kulturális élet hírei közül pedig Hirtling István mozgássérült szerepét érdemes kiemelni a Klauzál színpadán, ahol a kiváló színművész életre való alakítása várja a közönséget. A részletekért és a további információkért kérjük, látogasson el a hobbyradio.hu oldalra. Most zenélünk egy kicsit, aztán folytatjuk.
1: Ritkán hallott slág. Ritkán hallott felvételek.
2: Csak itt, a Hobby Rádióban!

0: Folytatjuk műsorunkat. Most nézzük, hogy milyen műsorokra számíthatnak még a mai napon. Tegyük fel a fülünket a következő órákra, hiszen a délelőtt Ferenczi István népzenei műsorával, a népzenei kavalkáddal indul reggel 8-tól, majd 9 órakor a Sztárportré várja önt Szabolccsal. 10 órakor Turcsányi Sipos Éva műsora az egészségedre következik, hogy elevenítse fel a jó közérzet titkait, délelőtt 11 órakor pedig Törtei Takács Kriszta fogyasztóvédelmi magazin műsora, a Facsipesz segít eligazodni a vásárlások világában. Délben a Déli Hír összefoglaló tartja karban az informáltságát, délután 1 órakor pedig a délután műsorban hallhat interjúkat, riportokat és tudósításokat kulturális, szociális és közéleti eseményekről. 7 órakor az Autós magazin, a 4 ütem szólal meg, 8 órakor pedig a Réteg magazinok keretében hallhatja a 7 prózáját Zsoldos Árpáddal az Irodalmi Rádió műsorában, valamint a BBC angol nyelv leckéjét, a Takeaway-t és Zentai Tibor rádióamatőr műsorát, a QTC-t, amelyet Rózsa Dezső szerkeszt. Este 7 órakor a Live Hungary műsorban a legnagyobb hazai előadók koncertjei szólalnak meg, 8 órakor pedig az esti hír összefoglalóval zárul a nap hírei, benne a nap idézetével, névnap köszöntővel, évforduló naptárral és sporthírekkel. 9 órakor vers, esti mese, kabaré, a nap érdekessége várja önt riportokkal, interjúkkal és tudósításokkal, 10 órakor pedig újra Ferenczi István népzenei műsora, a népzenei kavalkát kíséri el a zenék világában. Éjfél előtt 21 órakor Szabolccsal a Sztárportré, 22 órakor Turcsányi Sipos Éva műsora az egészségedre, és éjfél előtt 23 órakor Törtei Takács Kriszta fogyasztóvédelmi magazin műsora a Facsipesz zárja a mai adást. Egy rövid zene után folytatjuk műsorunkat.
1: Hobbi Rádió. www.hobbiradio.hu. Rólunk szól.

0: Én továbbra is Sára vagyok, a Hobby Rádió robot műsorvezetője. Folytatjuk műsorunkat. Nézzük, milyen időjárás várható. Ma borult idő várható. Most 19 fokot mérünk. A hőmérséklet 19 és 29 fok között mozog majd. A hőérzet nagyjából megegyezik a tényleges hőmérséklettel. Körülbelül 48%-os páratartalom várható, ami komfortosnak mondható. Csupán mérsékelt napsütésre számíthatunk. Az UV-sugárzás értéke 6, ami magas. Csapadék nem várható, északi irányú szél várható, legfeljebb 11 km per órás sebességgel. Viszonylag szélcsendes idő várható. 25-e erős szitálás várható. Várhatóan 20 és 31 fok között lesz a hőmérséklet. Sok napsütés várható. A várható eső mennyisége körülbelül 2 mm. A csapadék esélye 31%. Északkeleti irányból fúj a szél, legfeljebb 19 km per órás sebességgel. Viszonylag enyhe széllökésekre számíthatunk. Holnap után 26-a enyhe szitálásra számíthatunk. A várható hőmérséklet 18 és 30 fok között lesz. Szinte egész napos napsütés várható. Csapadékra nem kell számítani. Az északi irány felől érkező szél sebessége elérheti a 19 km per órát. Időnként 37 km per órás széllökések is előfordulhatnak. Ennyit az időjárásról, hamarosan más témával folytatjuk. Reggel 8-ban kezdődik a Népzenei Kavalkád című műsorunk. Köszönöm, hogy velünk tartottak. Sára voltam, a Hobby Rádió műsorvezetője. További szép napot!
1: Itt a Hobby Rádió, a hobbyradio.hu weboldalon. A pontos idő 8 óra. Jó reggelt!
2: Klíma, víz és energiagazdálkodási törvények megalkotását kezdeményezi a kormányfő. 200-an dolgozhatnak a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatalban. Változékonyabb idő jön. Köszöntöm a hallgatókat, Germán Márton vagyok. Magyar Péter drasztikus lépést csürget, klíma, víz és energiagazdálkodási törvények megalkotását kezdeményezi. A kormányfő szerint a példátlan aszály és pusztítás miatt új víztározókra, vízmegtartó hálózatokra és az energiatermelés fejlesztésére van szükség. Célként nevezte meg, hogy Magyarország kevésbé legyen kiszolgáltatva más országoknak, ehhez pedig minél több uniós forrást hívnának le. 200 ember dolgozhat majd a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatalban, a 444.hu forrásai szerint, aminek vezetőit, az elnököt és négy helyettesét hamarosan meg is választhatják. Pár hónapon belül megindulhatnak az első látványos ügyek. Meghatározta a kormány a többségi állami tulajdonú vállalatok vezető testületeinek méretét, tagjainak díjazását, valamint a vezetőállású munkavállalók javadalmazásának szabályait. Az érintett gazdasági társaságokat három kategóriába sorolták. Az igazgatóság elnöke és a felügyelőbizottság elnöke például nem kaphat többet, mint a mindenkori minimálbér háromszorosa. Összefüggő kerékpárút hálózat jöhet létre Győrtől Budapestig, jelentette be közösségi oldalán a közlekedési és beruházási miniszter. Most egy Komáromtól Esztergomon át a Dunakanyarig tartó közvetlen kerékpárutat alakítanak ki az Eurovelo 6 hálózat keretében. Legalább 50 éve nem volt olyan rossz az almatermés Magyarországon, mint most. 135 ezer tonna, tavaly 170 ezer tonna almatermet. Ez már akkor is a legalacsonyabb mennyiségnek számított a statisztikák készítésének kezdete óta. Az Európai Bizottság szerint nem kell aggódni, lesz elég gáz a tározókban a téli szezonra. A tározók töltöttsége most csak nem 62%-os, közölte a brüsszeli testület illetékes szóvivője. Minden korábbinál súlyosabb gazdasági hadviselést helyezett kilátásba Irán ellen az amerikai elnök. Donald Trump közösségi oldalán rendkívül súlyos következményeket helyezett kilátásba bármely ország számára, amely gazdasági mentővet nyújtana a síta államnak. Az amerikai pénzügyminiszter mára ígérte az intézkedési terv ismertetését. 8-szor halasztották el kivégzését, 101 éves korában halt meg az USA legidősebb rabja. Francis Clifford Smith-t még 1950-ben, 25 éves korában ítélték el gyilkosságért, de ártatlanságát egész életében hangoztatta. Smith 8-szor kapott utolsó vacsorát, bűnösségét és az elítélésének alapjául szolgáló bizonyítékokat az évek során többször megkérdőjelezték. Egy őrnagy a kegyelmi bizottság előtt azt mondta, hogy nem is biztos benne, hogy Smith jelen volt a gyilkosságnál. A napsütésé lesz ma a főszerep, az időnként megjelenő kisebb felhőkből csapadék nem várható, az észak-észak-nyugati szél több felé élénk lesz, napközben 26-32 fokot mérhetünk. Holnap a kezdeti napos időt délnyugat felől egyre több felhő zavarhatja, majd késő

0: Közlekedési hírek a BKK támogatásával.
1: Augusztus 24-e hétfő. A fővárosban sötétek a jelzőlámpák ma 9 és dél között a Szénatéren, valamint 9 és délután 3 óra között a Margit körúton a Lövőház utcánál karbantartás miatt. A Szénatéren a forgalmat rendőrök irányítják. Mától a 3. kerületben a Cecz János közben a Cecz János utca és az Anikó utca között egy rövid szakaszon a forgalom egy sávon váltakozva haladhat, mert vízvezetéket építenek. A Petőr utcát lezárják az Anikó utcánál. Lezárják mától a 8. kerületben a Dankó utcát, a Magdolna utca és a Kávária tér között, mert felújítják a csatornát. Mától a Vágóhíd utcában a Soroksári út szervizútja és a Vaskapu utca között mindkét irányban szakaszos útszűkületre kell készülni szegélyépítés miatt. Sávlezárás nehezíti a haladást mától a Rákóczi híd Soroksári úti lehajtóján egy rövidebb szakaszon a vasúti híd felújítása miatt. Útszűkületen kell áthajtani mától a 13. kerületben a Béke utcában mindkét irányban a Gyöngyösi utcánál felújítás miatt.
2: Fabbi Rádió. A világon mindenhol hallható.
3: Népzenei kavalkád, a Hobby Rádió népzenei műsora. Ritkaságok, archív felvételek, népi hangszerek, néhai és ma élő adatközlők, zenekarok, más népek zenéi és hangszereik, valamint ma élő hagyományápoló és őrző népzenészek, énekesek és zenekarok. A mikrofonnál és a kavalkádban a műsorvezető szerkesztő Ferenci István. Népzenei kavalkád, hétfőn 8-tól. A mikrofonnál Ferenci István.

Az előző percekben moldvai táncházi muzsikát hallottunk, Hodorog András Községi Énekek című 2005-ben megjelent lemezéről. Önök a Népzenei Kavalkád, a Hobby Rádió hetente jelentkező népzenei műsorát hallják. Köszönti Önöket a műsorvezető szerkesztő Ferenci István. Az egyik adásomban már bemutattam Hodorog András moldvai klézsei furulyás adatközlőt. Most az önálló szóló lemezéről fogok bemutatni egy pár felvételt ebben a műsorban. Őt más magyarországi táncházi zenészek is fogják kísérni. Hogy kik fogják kísérni? A műsor végén ezt ő személyesen fogja elmondani. Egy moldvai hegedűst azonban kiemelnék, akinek szintén kettő darab lemeze jelent meg, őt úgy hívják, hogy Mandake Aurél. Ő is számos népzenei táborban oktatja a hegedűt. Magyarországon is, meg a határon túlon is. Igaz, ő is magyar ember, de sajnos ő már nem tanult meg magyarul, ő csak románul tud, magyarul csak egy pár szót tud, és körülbelül annyit, hogy valamennyire a magyar zenészekkel, illetve a magyar

0: tanítványokkal tud azért valamennyire kommunikálni, de ő inkább románul tud, mint magyarul. Ebben az órában most egy igazi moldvai táncházba invitálom a kedves rádióhallgatókat. Hodorog András, moldvai klézsei furujástól fogok bemutatni egy pár felvételt önálló szóló lemezéről. Az elkövetkezendő percekben az imént egy kettőst hallottunk. Én kimennék, ez a következő dal címe.
1: Ha ezt hallja, vagy ezt, vagy netán ezt, akkor tudja, hogy a Hobbi Rádiót hallgatja.

következő népdalnak nem fogom elárulni a címét, hiszen ez az általános iskolában, gyerekkorban, ezt szerintem mindenki tanulta. Először el fogom furuljázni a magyar megfelelőjét, és ezután fogom bemutatni ennek a népdalnak a moldvai változatát. Tehát a magyar változatot elfurujázom, arra biztos mindenki rá fog ismerni. Ezután következik a moldvai változat.

A következő felvételt már egy korábbi adásomban már bemutattam, még februárban, még akkoriban, mikor a Csángó Bál volt a Petőfi Csarnokban. Hodorog András furuljázta, Róka Szabolcs kísérte Kobzon, énekelte Petrás Mária, most pedig Hodorog András csak furuljázni fogja, a többi névzenész pedig kísérni fogja. S e kertemben egy madár, ez a következő felvétel címe.

következő felvétel címe Guzsajasba eljöttetek. A Guzsajas tulajdonképpen fonót jelent, ami Moldvában nagyon sokáig divat volt, sőt Magyarországon is a 20. század elején, közepén, aztán úgy lassan ez kezdett kikapni, de szerintem vannak még olyan idős emberek, akik még szoktak fonni. Tehát a Guzsajas az fonást jelent, és tulajdonképpen arra akar ez a dal rávilágítani, hogy a legény Guzsajasba, illetve fonóba megy el megkérni a lányt. Amíg a lányok fonnak, addig a legények szórakoztatják őket, vagy énekszóval, vagy furujával, attól függ, hogy éppen hol volt ez működőképes, illetve divat, illetve szokás. Természetesen, amíg a legények zenéltek, akár magyarországi fonokban, akár máshol, Magyarországon például a duda, a tekerő és a furuja, meg más egyéb hangszerek is divatosak voltak a fonokban, főleg inkább a pásztor hangszerek. De lényeg az, hogy Moldvában is ez divat volt. Ott is, amíg a legények furujáztak, kobzoltak, doboltak, dorombosztak, illetve más moldvai eszközöket használtak, tilinkó, kaval, stb., addig a leányok énekeltek hozzá.

A következő dal címe Mikor kicsi lányka voltam. Soha nem felejtem el azt, amikor ezt az egyik népzenei táborban, pontosabban a Csutorás Nemzetközi Népzenei és Néptánc táborban, Lajos Mizsén, még Legedi László István bácsi, úgy szintén moldvai klézsei furulyás, tanította nekünk ezt a dalt, és ez nagy kedvenc lett, olyannyira, hogy még a táncház, az esti táncházban is ezt fújtuk. Azon kívül minden reggel zenés ébresztővel indult a reggel, mindig reggel 7-kor volt ébresztő. Az egyik reggel pont mi voltunk beosztva, végigmentünk a folyosón, szobákon, de inkább a folyosón mentünk minden emeleten ébreszteni az alvókat, és ezt a dalt fújtuk nagyon sokáig, emeletről emeletre, folyosóról folyosóra, és ez nagy kedvenc lett, és nincs olyan moldvai táncház, ahol ez a dal el ne hangozna.

Most pedig hallgassunk meg egy tavaszi havaigatást és egy gyors táncot. A tavaszi havaigatást azt Tilinkon szokták eljátszani, általában nagypénteken. Ha ilyenkor a furulyás kimegy a mezőre, és bodzafából vagy fűzfából vág le egy ágat, és abból készít tilinkót, és azon fújja el a havaigatást, azt úgy szokták tartani a modvaiak, hogy ha ez nagypénteken történik, akkor a havaigatás eljátszása után az Isten meghallgatja őket, és minden kívánságukat teljesíti.

Ebben a felvételben két hangszert hallottunk, a kaval, ez egy ötlyukú furujaféle, a másik pedig az egyik közkedvelt fúvós és pengetős hangszer egyszerre, a doromb. Most pedig hallgassunk meg egy juhajgatást és egy gyors táncot.

A következő dalt is már bemutattam egyik adásomban, ahol szintén Hodorog Andrást és Legendai László Istvánt mutattam be. Ott elhangzott egy ismert dal, amit szerintem mindenki ismer. Nincs olyan gyerek, aki ezt az iskolában ne tanulta volna. És még Freddie Mercury ez az 1986-os Queen koncerten is nagy sikerrel előadta. Most először ezt fogom elfurulyázni, majd ezután következzen ennek a moldvai változata.

0: Most pedig hallgassunk meg kettő darab kecskést.
1: Fogdi Rádió! Ahol a jó zene tovább él.

Bodorú gondrás, furujáztam, kovalasztam, pilinkóztam, klézséből, molvából. Velem együtt muzsikáltok, Mandákjáurel a hegedűvel, Legedi László István a furujával, Benke Gráci dobol, Bólya Mátyás kobzol. Mind gyerekeknek, felnőttöknek, és nekik ajánlom, hogy el ne felejtsük soha ezt a sokszínű zenét.

0: Hobbi Rádió.
1: Mit is akartam mondani?
2: Önök a Népzenei Kavalkád, a Hobbi Rádió hetente jelentkező népzenei műsorát hallották. Elköszön önöktől a műsorvezető szerkesztő Ferenc István. Találkozunk egy hét múlva a viszonthallásra.

0: A tervezetnél korábban újraindulhatott a termelés a Paksi Atomerőmű 3-as blokkjában. Csak nem 500 milliárd forintból fejlesztik a hazai villamosenergia hálózatot. Változékonyabbra fordul az idő. Köszöntöm a hallgatókat, Germán Márton vagyok. A tervezetnél korábban már szombat este újraindulhatott a termelés a Paksi Atomerőmű 3-as blokkjának 6-os turbinájában, jelentette be a kormányfő. Magyar Péter úgy fogalmazott, a paksi építkezésnek és a Dunai vízszint emelkedésének köszönhetően indulhat el hamarabb a termelés. A kormányfő élőben jelentkezett Paksról és mutatták a visszakapcsolást is. Azt is elmondta, hogy az erőmű szerdára érje majd el a végleges teljesítményt. Korábban Ruszin-Szendi Romulus honvédelmi miniszter azt közölte, a tervezetnél gyorsabban halad a Dunai fenék küszöb építése és emelkedik a vízszint. A bárkák süllyesztése befejeződött, a jobb parton pedig folytatódik a fenék küszöb építése. Csak nem 500 milliárd forintot fordít a villamos energiahálózat fejlesztésére és okosmérők telepítésére az uniós helyreállítási alapból a kormány, közölte Kapitány István gazdasági és energetikai miniszter. A Magyar Fejlesztési Bank mind az 5 támogatási szerződést aláírta a Mavirral, az EON-nal és az MVM-mel. A fejlesztések a biztonságos energiaellátást és az új megújuló energiakapacitások hálózatra kapcsolását is segítik. A kormány már átutalta a teljes támogatási keretet az MFP-nek. Az ünnep után rendkívül feszített időszak vár a kormányra, amelynek a szokásos parlamenti és kormányzati munka mellett több augusztus végén lejáró határidős feladatot is le kell zárnia, közölte a pénzügyminiszter. Kármán András szerint az ünnepi időszak után a politikai és gazdasági döntéshozatal azonnal gyorsul. A következő napok legfontosabb feladatait a nyár végi határidők jelentik, a kiemelt ügyek lezárására pedig már megkezdődtek az előkészületek. Várhatóan októberben tartják meg az előrehozott parlamenti választásokat Szerbiában. Alekszandar Vučić szerb elnök bejelentette, a választásokra minden valószínűség szerint október 18-án vagy 25-én kerülhet sor. Évi 1000-rel növelné 2030-ig az amerikai űrrakéta indítások számát az amerikai elnök. Donald Trump már alá is írta az erről szóló rendeletet. A Fehérház célja az is, hogy erősítsék a magánűripart. A rendelet értelmében a kormányzati szerveknek meg kell vizsgálniuk állami tulajdonú területek alkalmasságát új indító és leszállóhelyek kialakítására. Jelentősen visszaveti a kolumbiai kávétermést az El Niño időjárási jelenség és a huzamosabb ideje tartó esőzés, közölte a Latin-amerikai ország kávétermesztőinek szövetsége. Az idei kávétermés mintegy 8%-kal 12,5 millió egyenként 60 kg-os zsákra csökkenhette az előző évi 13 millió 700 ezer zsákról. A felhősebb részeken a felhőzet szakadozik, gomolyosodik, ezt követően általában sok napsütésre számíthatunk. Az érkező fátyörés képződő gomoly felhők mellett, de az északi tájakon időszakosan több lehet a felhő. Arrafelé továbbra sem kizárt jelentéktelen esőzápor. Legfeljebb időnként kísérhetik élénk lökések az északi szelet. A hőmérséklet csúcsértéke többnyire 26 és 32 fok között alakul.
1: Hobby Rádió. E-mail címünk info@hobbiradio.hu. Reklám.
2: Új célok szeptemberre. Nyelvvizsga, magabiztos angol vagy külföldi tervek. Tanulj online idegen nyelvet a Rácz Nyelvstúdióval. rácznyelvstudio.com.
3: Van egy pont, ahol a céged azért nem nőtt tovább, mert túl sok mindent te oldasz meg egyedül. A következő kasszanapon 3 dolgon fogunk dolgozni. Először is megtaláljuk azt a döntést, amit már hónapok óta halogatsz. Másodszor döntésig fogjuk vinni ezt a helyzetet, amit te vagy a csapatod még nem hozott meg. Harmadszor betekintést kapsz egy olyan működésbe, ahol nem minden rajtad keresztül megy. Mert nem az a vezető feladata, hogy mindent megoldjon, hanem az, hogy egy olyan rendszert és olyan embereket építsen fel, ahol a dolgok eljutnak a döntésig. Szóval a kérdés csak ennyi. Mennyibe kerülnek neked azok a döntések, amiket nem hoztál meg az életedben vagy a cégedben? Ha magadra ismertél, nézd meg a következő Kaszanap programját.
4: www.kaszanap.hu
5: Jogomvan.hu.
6: Jogomvan.hu.
5: Jogi segítség mindenkinek.
6: Országszerte és külföldön is. Jogomvan.hu.
5: Jogomvan.hu.
7: Az egészség érték. Mi adjuk hozzá a minőséget. Fedezd fel a LibraVit Premium Magyarországon gyártott étrend kiegészítőit és támogasd a vitalitásod minden nap. LibraVit.hu.
8: Fedezze fel a Memobiom speciális algáinak és összetevőinek természetes erejét. Összetevői hozzájárulnak a szellemi frissesség és az éles memória fenntartásához, támogatva az időskori életminőséget. Memobiom.hu.
9: Nem tudod merre tovább? Vakszerencse helyett bízd rá magad a szöveges navigációra.
4: A Vaknavi segítségével megtervezheted útvonalad, melyet lépésről lépésre szövegesen is végigkövethetsz, mielőtt fehérbottal nekiindulsz az ismeretlennek. Vaknavi.hu. Botodra szabva.
9: Reklámot hallottak.
10: Hobbi Rádió. Ahol a jó zene tovább él.
11: Közlekedési hírek a BKK támogatásával.
12: Augusztus 24-e hétfő. A fővárosban sötétek a jelzőlámpák ma 9 és dél között a Szénatéren, valamint 9 és délután 3 óra között a Margit körúton a Lövőház utcánál karbantartás miatt. A Szénatéren a forgalmat rendőrök irányítják. Mától a 3. kerületben a Cecianos közben a Cecianos utca és az Anikó utca között egy rövid szakaszon a forgalom egy sávon váltakozva haladhat, mert vízvezetéket építenek. A Petőr utcát lezárják az Anikó utcánál. Lezárják mától a 8. kerületben a Dankó utcát, a Magdolna utca és a Kávária tér között, mert felújítják a csatornát. Mától a Vágóhíd utcában a Soroksári út szervizútja és a Vaskapu utca között mindkét irányban szakaszos útszűkületre kell készülni szegélyépítés miatt. Sávlezárás nehezíti a haladást mától a Rákóczi híd Soroksári úti lehajtóján egy rövidebb szakaszon a vasúti híd felújítása miatt. Útszűkületen kell áthajtani mától a 13. kerületben a Béke utcában mindkét irányban a Gyöngyösi utcánál felújítás miatt.
13: Hobbi Rádió. A www.hobbiradio.hu weboldalon.
14: A Star Portré most következik. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
15: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Star Portré. TV-ben, YouTube-on és most a rádióban. A műsorvezető Molnár Szabolcs.
16: Azt mondom, hogy szenvedély, az mit juttat eszedbe?
17: Nagyon szép és nagyon fájó dolgokat hoz fel az emberben.
18: Dévai Nagy Kamilla, Liszt díjas előadó művész, Magyarország érdemes művésze.
17: Mert a második házasságomra gondolok, mert kettő volt. Az első Dévai Györggyel, akitől én Dévai vagyok, a nevet is kaptam tőle, és ott is nagyon nagy volt a szerelem, és nagyon nagy volt a szenvedély is. De az egy gyönyörűséges, szeretett eszenciává olvadt az évek folyamán. És ez ma is csodálatosan tart. Mi olyan jó barátságban vagyunk, ő az én bátyám. Soha nem mindegy, hogy a földgolyó melyik részén van, és hogy jól van-e, és rendben van-e, és Istenem, legyen olyan társa, akivel boldog tud lenni, és most olyan van neki. Tehát ez egy soha el nem múló összetartozás és szeretet. Téváltozott. A második házasságomban még szerelmesebb lettem, és rettenetesen szétégett az a láng, az a szenvedély, az átváltott korommá, üszökké, fájdalommá, és 25 évig tartott, amíg valami úton, módon ki tudtam ezt heverni, úgyhogy ezekről a dolgokról nem nagyon szoktam beszélni, de most így a romantika kapcsán azért eszembe jutott.
16: Köszönöm, hogy elmondtad. Az a tűz, az egyébként tulajdonképpen felperzselt
17: mindent? Igen, igen. Nem maradt meg a saját területén ez a tűz, hanem szétégetett, bekormozott, összefeketített minden, tehát sajnos nagyon, nagyon-nagyon sajnálom. Már régestelen rég azokat a dolgokat megbocsátottam, amiket meg kellett. Én is magamban néztem, és nem a másikat hibáztatom csak, de abból még csak kapcsolattartás sem maradt, tehát nem tudunk egymásról, nem teljesen szétszaladt az életünk.
16: És így utólag egyébként mit jó tenni a tűzzel, hogy mondjuk mederben tartani?
17: Igen, valami úton, módon, csak azért az nagyon sokszor nehéz. Mert ha az embert elkapja a hív, akkor úgy gondolja, hogy tényleg az egész világ együtt érez vele, és ez a jó, és ez a nagyszerű, és úgy bele tud az ember bolondulni egy kicsit ebbe. Úgyhogy jobb ezt azért úgy, az ilyen tüzeket jobb egy kicsikét kordában tartani.
14: Ez a Star Portré. Hamarosan folytatjuk.
13: Hobbi Rádió. A világon mindenhol hallható.

0: A Sztárportré most folytatódik. A műsorvezető Molnár Szabolcs.
1: A tűz az néha nem perzsel.
2: Hát az elején az mindig perzsel.
1: Na de hát aztán később is tud perzselni, meg fel is tud
2: perzselni. Persze, hát ez eseményfüggő, és nyilván a
1: személyiségfüggő.
2: Személyiségfüggő, meg nyilván kell is tenni azért, hogy az a tűz az ott legyen. Tehát nem elég, hogyha megrakjuk a kupacot, és akkor szépen lejjék, hanem mindig rá kell dobogatni egy szenet, egy kis fát, hogy az legyen
1: meg. Hát egy kicsit, igen, de kicsit.
3: Dancs Anna Mari, énekes színész.
2: Kicsit többet, attól függ, hát ezt kell adagolni. Hogyha sokat a túlfűtött romantika meg szenvedi, az sem jó, mert meg tud folytani egy ember. Tehát mikor már annyira szeretünk, hogy 0-24-ben is, az is folytogató tud lenni. Most nem azt mondom, hogy taktikázni kell egy pár kapcsolatban, mert az sem lehetne őszinte, de azért jó az, hogyha van egy stabilitás, azon belül mindig van valami újdonság, van egy kis eszencia, és egyébként van egyfajta szabadsága is az illetőnek. Most nem olyan fajta szabadságra gondolok, ami na mehetsz bárhova és csinálhatsz bármit, és ha két asszonnyal jössz haza, azt se bánom. Nem, ez soha. De nyilván nem szabad folytogató lenni kapcsolatban.
3: Erdőhegyi Brigitta, énekesnő.
4: A szerelem, a romantika, a szenvedély, az ajándék. Csak az nem mindegy, hogy állunk hozzá. Tehát azt veszem észre, hogy ugye van egy olyan aspektus is, aminek nagyon nem szoktam örülni, de sajnos látom, hogy sokszor van, hogy így elherdálják az emberek.
1: Hogy?
4: Úgy, hogy természetesnek veszik, hogy hát most ebben a kapcsolatban mondjuk ott van a szenvedély, és ott van a szerelem. De úgy veszem észre, hogyha nem veszük észre azt, hogy az élet mit akar ezzel, és csak arra fókuszálunk, hogy én központúan megéljem ennek a kapcsolatnak a romantikáját, varázsát, de nem rakom bele azt, ami ennek a magasabb rendű célja lenne, akkor ez el fog múlni. És akkor ugye jön a klasszikus, hogy hát elmúlt a szerelem, meg már nincsen a szenvedély. Persze, rengeteg dologra nincs hatásunk, de azt gondolom, hogy azért van lehetőségünk például arra, hogy egy ilyen ajándékot hogy kezelünk. Elherdáljuk, vagy megbecsüljük, és fölfogjuk a lehetőségét, és azt mondjuk, hogy megpróbálok fölnőni, méltónak lenni ahhoz, hogy én ebbe ameddig lehet partner tudjak lenni. Ha nem, akkor természetesen a legnagyobb szeretettel, alázattal vissza kell tudni lépni.
0: Ez a Sztárportré. Hamarosan folytatjuk.

0: A Star Portré most folytatódik. A műsorvezető Molnár Szabolcs.
1: Mi az, ami neked romantikus?
2: Az apró pillanatok, amikor tényleg úgy...
1: Dancsanna Mari.
2: Most mondok egy nagyon, nagyon szép példát, amikor látom, hogy esténként az én kisfiam a páromhoz odabújik, aki nem vér szerinti apukája, viszont olyan szép pillanat, hogy ők összeölelkeznek, és látom őket egymást szeretni, őszintén tisztán szeretni, hogy számomra ez egy gyönyörű pillanat, és igen, romantikus pillanat, mert valami gyönyörű szép történik a szemem látára, és én ezt megélem.
1: Erdőhegyi Brigitta, énekesnő.
3: Az igazi, a valód dolgok. Tehát nekem az a romantikus.
1: Hát az lehet egy mondat,
3: abszolút,
1: egy gondolat, egy tekintet,
3: igen,
1: pillanat,
3: igen,
1: egy nézés,
3: az romantikus,
1: egy öleli.
3: Minden romantikus, ami valódi. Minden romantikus, ami valódi.
1: Mérai Kata, színésznő, coach.
4: A romantika szerintem pillanatfüggő. Mert lehet, hogy ugyanaz a dolog tűnhet túlzónak, vagy bullshitnek, tehát egy üres semminek. Nekem ugyanolyan romantikus az, amikor hazamegyek éjszaka, és le van téve egy szelet csoki, egy füzetből kitépett lapra, és a fiam ráírja azt, hogy a nőnemű családtagnak. Tehát, hogy ez ugyanúgy romantikus, mint az, hogy a párom, nem tudom én, behozza nekem reggel a kávét az ágyba, és figyel arra, hogy nem tudom, fölülök, és oda nyúl, és megigazítja hátam mögött a párnát. Tehát, hogy ez is romantikus, de ez így elmondva...
1: Nagyon jó, ez így csodálatos elmondva. Mondj még ilyen példákat is.
4: Mondjak még?
1: Persze. Hát pont ezeket a történeteket vadásszuk.
4: Tehát, hogy igen, ezek romantikusak, de erre lehet azt mondani is, hogy nagyon kedves, odafigyelő, biopofa, mert azért a fiam, amikor leírja, hogy a nő nem ő lénynek, tehát hogy az azért van egy feelingje, hogy a 14 éves fiad nő nem ő lénynek titulált téged, tehát hogy...
1: És mégis mit vált ki belőled, látod? Hogy...
4: Persze, de én ennek örülök.
0: Star Portré. TV-ben, YouTube-on és most a rádióban. Hamarosan folytatódik a beszélgetés.
5: Itt a Hobby Rádió. Kattints ránk, hogy ránk kattanhass.

0: Sztárportré. Folytatódik a beszélgetés.
1: Mérai Kata, színésznő, coach.
2: Nagyon érdekes történet volt így a gyerekemmel kapcsolatban, hogy lehetett olyan 9-10 éves, és mindig szokták tőlem kérdezni, ugye, mert már kamasz, hogy hát és a lányok. Mm-hmm. És mondtam, hogy hát vannak, de nem jelentős, tehát hogy nem számottevő a jelenlétük. És olyan 9-10 éves volt, amikor, hát volt egy kislány, akiért úgy rajongott, de csak olyan, hát szóval azért mégis úriember módjára, távolságtartása, de a kislány is tudta, hogy tetszik neki, meg hát ő is. Tehát ez egy oda-vissza történet volt. Lényeg a lényeg, hogy matematika dolgozatot írtak, és problémái voltak a kislánynak a matematikával, a fia meg nagyon jó matekból. És az történt, hogy a dolgozat írás közben ő telefonon segítséget nyújtott a kislánynak, és hát nyilván előszedték őket, mert hát a legbonyolultabb szöveges feladatot is a kislány, aki a legrosszabb matekos volt, ugyanúgy oldotta meg, ahogy a fiam, aki az osztály első volt matekból. És akkor ezt így, hát fölhívott a tanítónén is, mondta, hogy hát nem akar nagyon belemenni ebbe a dologba, de szóval vél némi furcsaságot felfedezni ebben a helyzetben. Lényeg az, hogy így beszéltem a fiammal, és akkor mondtam neki, hogy hát figyelj, nagyon szép dolog, hogy így szeretnél segíteni, de hát hogy ennek meg kellene találni valami olyan lehetőségét, amit mégiscsak így elfogadható mindenki számára, és ami valóban segítség, mert és akkor meséltem neki ez a halászni taníts meg valakit, ne, mm-hmm. Igen. És hát az történt, hogy ő fölhívta ezt a kislányt, és beszélt vele telefonon, és felajánlotta neki, hogy ő bármikor nagyon szívesen segít neki, és korrepetálja, és mondta a kislány, hogy hát nem, hát ő úgyse tudja, meg nem tudom, és mondta neki, hogy de hát nem lehetsz ennyire pesszimista, hát figyelj, optimistán kell állni a dolgokhoz, és nem tudom micsoda, és erről így beszélgettek, és akkor így mondtam utána neki, hogy de hát látom, hogy mégiscsak szomorú vagy. Igen, anya, szakítottunk, és mondom, miért, kicsim? Nem tudta, mi az a pesszimista. És akkor úgy azt gondoltam, hogy hú, de jó, de van egy jóképű fiam, akinek az intellektus lesz a fontos. Nem tudta, mi az a pesszimista.
1: Egyszer csak majd jön a kislány vissza, most már tudom, mi az a pesszimizmus.
2: És akkor nagyon romantikus lesz.
1: És újra összejönnek.
2: Nem tudom, még igen. Az is elképzelhető, mert nagyon szép kislány volt különben, tehát kár érte.
0: Ez a Sztárportré. A beszélgetés hamarosan folytatódik.
3: Hobby rádió. Senki nem mondta, hogy jók vagyunk. Csak szeretnénk.

0: A Sztárportré most folytatódik. A műsorvezető Molnár Szabolcs.
1: Meddig tart a szerelem?
2: Meddig tart?
1: Nem tudom. A nagymamám egyszer azt mondta.
3: Mérai Kata.
1: Hogy a szerelem olyan, mint egy kancsó víz. Hogy csepegtetve a jó.
2: Életed végéig, kislányom?
1: Igen, hogy kitartson. Kitart? Pontosan. Mert hogyha egy kilöttyinted, akkor elfogy.
2: Oké. És ha a végén már csak nagyon pici van benne, akkor már csak adagolni azokat a fél cseppeket, kislányom, hogy maradjon a papának.
1: Hát ki kell, hogy tartson.
2: Utolsó évekre is egy-két csepp.
1: Így. Nem tudom. De van, aki nagyon furcsa, mert egyszer a Rudolf Petivel volt egy beszélgetésünk, így pont egy ilyen szerelem, vele próbáltam a Csendes királynőt, és azt mondta, hogy a szerelem, ez egy bizonyos kor fölött eldöntés kérdése. És ezt akkor is próbáltam így megérteni, mert ugye a darab kapcsán így beszélgettünk, különböző karakterek, és valóban így van, hogy egy idő után az ember mérlegel. Mert már tudja, hogy a szerelem érzésébe szerelmes, mert akkor egy életen át boldogtalan lesz, vagy valóban a szerelmet elfogadja, tehát nem a másikét, a saját szerelemérzését elfogadja, és ezzel együtt felelősséget vállal érte.
0: Ez a Sztárportré. A beszélgetés hamarosan folytatódik.
4: Ritkán hallott slágerek, ritkán hallott felvételek. Csak itt, a Hobbi Rádióban!

0: Sztárportré. Folytatódik a beszélgetés.
1: Mérai Kata, színésznő, coach.
2: Az állati ösztöneink azok, amik a szerelem érzését kiprovokálják belőlünk, és hogyha azt mondod, hogy akkor a szenvedély, igen, a macska, a kutya, az evolúció, vagy hát az élet fennmaradása, az igenis szenvedélyből jön. És az a kémia, tehát hogy és utána az is Petri csésze, tehát hogy most ebbe így lehet menni még. Tehát lehet ezt egészen máshonnan is megközelíteni.
3: Petri csészéhez lyukadtunk, szerelem és szenvedély téma kapcsán, az is Petri
2: hát csésze. Most gondolj bele, hát most, de a nézők is, ha belegondolnak, miért fújják a nők és a férfiak magukra a parfümöket?
3: Hogy a végén azért, Petri csésze legyen.
2: De hát az is Petri csészében születik. Hát az egy tudomány, igen, hogy egy bőrön az a vegyi anyag milyen reakciót vált ki. Azt a reakciót fogja kiváltani, hogyha jól eltalált parfümöt fúj egy nő magára, hogy egy pasi utána fordul, mert megérzi az illatát. Hát ez egy provokáció. Hát az egész kipárolgásunk, az egymásra való hatásunk az provokáció. Csak utána tanultunk meg beszélni. És utána tanultunk meg manipulálni a beszéd alapján.
3: Először jöjjenek a tettek, és majd utána beszélgessünk.
2: De hát tulajdonképpen a kamaszkorban ezt élik. Tehát, hogy ott, és az is tudományos tény, hogy a kamaszkor, a tesztoszteron, az ösztrogén, az feloldja a neurológiai kötéseket, tehát az idegrendszere nem alkalmas egy kamasznak arra, hogy döntéseket hozzon. Uh-huh. És ha véletlenül hoz is döntést, akkor is túlnyomó részt nem számol a következményekkel, mert abban a fejlődési szakaszában van. Tehát azért veszélyes szülő szempontból, meg kamasz szempontból is ez az időszak, mert hogy ott hogy tudsz úgy mellette maradni, és olyan morális fékeket adni, ami visszatartja az ösztönt.
3: Na, de mi már nem vagyunk kamaszok. Volt itt szerelem, szenvedély, szavak nélküli tettek, s végül Petri csésze.
2: Hát igen. Mégiscsak kémiai alapon dől el minden.
1: Erdőhegyi Brigitta.
4: A szerelem, a romantika, a szenvedély, az ajándék.
1: Dancs Anna Mari.
5: Nem elég, hogyha megrakjuk a kupacot, és akkor szépen leég, hanem mindig rá kell dobogatni egy szenet, egy kis fát.
1: Dévai Nagy Kamilla.
6: Az ilyen tüzeket jobb egy kicsikét kordában tartani.
1: Mérai Kata.
2: A nagymamám egyszer azt mondta, hogy a szerelem olyan, mint egy kancsó víz, hogy csepegtetve a jó. A szerelem olyan, mint egy kancsó víz. Csepegtetve a jó.
0: Sztárportré. TV-ben, rádióban, YouTube-on. Ez volt a Sztárportré. Köszönjük a figyelmet!
7: Köszönjük a figyelmet!
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
8: Hobbyradio.hu

0: Egy műsor.
1: I could have spread my wings and done a thousand things.
0: Ahol a zenét is a műsorvezető szerkeszti.

0: Csákatillával.
1: Gyere fel, táncolj mi!
2: Szivárvány. Magazinműsor vendégekkel és sok érdekes témával. Szivárvány.
3: Pénteken 22 órától a Hobby Rádióban.

0: Mentők, rendőrök, tűzoltók. A mikrofonnál Marosi Antal. Csütörtökön 8-tól.
1: Műsorajánlót hallottak. Hobby Rádió. www.hobbyradio.hu. Rólunk szól. Műsorajánló.
0: Life is Life. Életmód magazin. Life is Life. Kedden délután 4-től.
1: Itt a Hobby Rádió, a hobbyradio.hu weboldalon. A pontos idő 10 óra.
2: A vártnál gyorsabban halad a paksi atomerőmű turbinájának visszakapcsolása, klímatörvényjavaslatot terjeszt a parlament elé a kormány, változékonyabb időnk lesz. Köszöntöm a hallgatókat, Germán Márton vagyok. Tervezetten és a vártnál gyorsabban halad a paksi atomerőmű turbinájának visszakapcsolása, jelentette be a miniszterelnök a helyszínen. A hűtést biztosító szivattyúk többsége már üzemel, a termelés pedig meghaladta a 800 megawattot. A teljes 2000 megawattos kapacitást várhatóan szerdára érik el. Magyar Péter hangsúlyozta, a Duna-medrében zajló munkálatok és az erőmű védelme mellett a kormány átfogó klíma- és vízgazdálkodási törvényjavaslatot terjeszt a parlament elé a hazai vízkészletek megóvása és az energiabiztonság garanciája érdekében. Víz- és energiagazdálkodási, valamint klímatörvényjavaslatot terjeszt a parlament elé a kormány, ezt Magyar Péter miniszterelnök jelentette be Pakson. A kormányfő úgy fogalmazott, a cél meghatározni, hogy mit kell tenni hazánk megmentésért a klímaváltozás miatt kialakult válsághelyzetben. Rekordforgalmat ért el a MÁV Plus alkalmazás augusztus közepén. Egyetlen hét alatt 500 000 is több jegyet és bérletet vásároltak a felhasználók, több mint 500 000 000 forint értékben. Vitézi Dávid közlekedési miniszter hangsúlyozta, hogy az elmúlt hónapok fejlesztéseinek köszönhetően már nemzetközi jegyek is válthatók, a valós idejű térképen pedig a vonatok mellett a hívek és a helyközi buszok is nyomon követhetők. Megkezdődött a 2017 óta zárva tartó budapesti planetárium jövőjéről szóló kormányzati előterjesztés kidolgozása, közölte a tudományos és technológiai miniszter. Tanács Zoltán elmondta, három lehetőséget vizsgálnak, az olcsó ideiglenes újranyitást, a teljes korszerűsítést, illetve egy nagy tudományos élményközpont kialakítását. A teljes felújítás 15-20 milliárd forintba kerülhet. 2030-ra korszerű elővárosi vasútvonal jöhet létre a Budapest-Fót-Veresegyház-Őrbottyán-Vác vonalon, közölte Vitézi Dávid közlekedés és beruházási miniszter. A fejlesztésre 174 milliárd forintot fordítanak uniós kohéziós forrásból, gyorsabb és sűrűbben közlekedő vonatokkal, valamint akadálymentes állomásokkal és peronokkal. Fót-Veresegyház és Őrbottyán térségében az óránkénti 1-2 vonat helyett 4-6 közlekedhet, és ahol szükséges, második fákányt is építenek. Romániában újabb munkálatokat kezdtek a Duna rendkívül alacsony vízállása miatt a csernavodai atomerőmű hűtővízellátásának biztosítására. Az Öreg Duna medrében újabb fenékküszöböt építenek, az Olt tározóiból pedig 5 napon át másodpercenként 50 köbméter többletvizet engednek a folyóba. A hatóságok folytatják a Duna medrének kotrását. A Duna vízszintje szombaton -254 cm-re csökkent Csernavodánál, miközben az erőmű mindkét blokkját leállították. A napsütésé lesz ma a főszerep, az időnként megjelenő kisebb felhőkből csapadék nem várható, az észak-észak-nyugati szél több felé élénk lesz, napközben 26-32 fokot mérhetünk. Holnap a kezdeti napos időt délnyugat felől egyre több felhő zavarhatja, majd késő délutántól záporok, zivatarok alakulhatnak ki. A keleti-délkeleti szél több felé feltámad, észak-nyugaton erős lehet. A minimumok 11-19, a maximumok 27-33 fok között alakulnak.
0: Hobby Rádió.
1: Reklám. Hirdessen a Hobby Rádióval!
0: Reklámspotja mellett webes hirdetésre is lehetősége van.
1: Igény szerint honlapját is elkészítjük.
0: Keresse hirdetés szervezőinket az info@hobbyradio.hu e-mail címen,
1: vagy telefonon 30 913 80 80. Reklámot hallottak.
0: Hobby Rádió. Értünk szól.
1: Közlekedési hírek a BKK támogatásával.
3: Augusztus 24-e hétfő. A fővárosban sötétek a jelzőlámpák ma 9 és dél között a Szénatéren, valamint 9 és délután 3 óra között a Margit körúton a Lövőház utcánál karbantartás miatt. A Szénatéren a forgalmat rendőrök irányítják. Mától a harmadik kerületben a Cecz János közben a Cecz János utca és az Anikó utca között egy rövid szakaszon a forgalom egy sávon váltakozva haladhat, mert vízvezetéket építenek. A Petőr utcát lezárják az Anikó utcánál. Lezárják mától a 8. kerületben a Dankó utcát, a Magdolna utca és a Kávária tér között, mert felújítják a csatornát. Mától a Vágóhíd utcában a Soroksári út szervizútja és a Vaskapu utca között mindkét irányban szakaszos útszűkületre kell készülni szegélyépítés miatt. Sávlezárás nehezíti a haladást mától a Rákóczi híd Soroksári úti lehajtóján egy rövidebb szakaszon a vasúti híd felújítása miatt. Útszűkületen kell áthajtani mától a 13. kerületben a Béke utcában mindkét irányban a Gyöngyösi utcánál felújítás miatt.
0: Hobby Rádió. Rádió.
4: Egészségedre. Szerkesztő műsorvezető Turcsányi Buséva.

0: Szeretettel köszöntöm a rádió hallgatóit és mai kedves vendégemet, Körmöci Péter, természetgyógyász, akupresszőr, alternatív mozgás és masszázs terapeuta, aki alsópákokon, keszthelyhez és hévízhez közel teszi a jót, Körmöci Tünde Andreával, aki épp úgy, mint te, alternatív mozgás és masszázs terapeuta, fitoterapeuta, tehát gyógynövény ismerő is és termelő is, reflexológus, szemtréner. Valamit kihagytam, Péter?
1: Szeretettel köszöntöm én is a hallgatókat, és a YouTube-nak a hallgatóit is. Van még néhány fokozatunk, tehát például bioenergetikus, alternatív fizioterapeuta, reflexológus, a szemtréneren kívül mind a ketten gyógyszertári asszisztensek is vagyunk. Nekem van egy gyógymasszőri végzettségem is, egy klinikai hipnoterapeuta végzettséget sikerült a tavalyi évben szereznem. Tehát gyakorlatilag Tündinek és nekem összesen szerintem legalább 30 egészségügyel kapcsolatos végzettségünk van.
0: Kedves Péter, köszönöm, hogy itt a Pagony könyvesboltba vagy, és sor kerülhet erre a találkozóra. Hogy bírod ezt a hőséget?
1: Nagyon kellemes. Régebben jártunk rendszeresen Egyiptomba, és az 50 fokos hőséghez képest ez szinte gyengének mondható. De ez, hogy ennyire párás az idő, azért az életmódbeli változtatások is szükségesek, tehát könnyebb étkezések legyenek, rendszeres legyen a folyadékpótlás, pamut ruhaneműket kell hordani azért, hogy könnyebben tudjon a szervezet is működni. Illetve hát a fényvédelem, hogyha a napon vagyunk, akár egy kertészkedésnél egy kalapviselete, hosszú ujjúink, tehát az UV-faktor az annyira magas sokszor, hogy még akinek kreolabb bőre van, még az is képes károsodni ilyen napsugárzás mellett.
0: Alsópáhok is ugyanilyen forró, vagy ott más a klíma?
1: A Balatonnak egy picit mérséklő klímahatása érezhető. Ez főleg amiatt, hogy amikor mondjuk esőfelhők jönnek, akkor általában a Balaton felé tesz egy fordulatot, és akkor 4-6 órával később jön vissza egy nagyobb esőzés.
0: Tegnap néztem a Facebookodot. Augusztus 11-én a következőt írtad. Telj

0: jelenti, hogy elveszíted magad, hanem, hogy végre nem tartod magad távol attól, ami hív. Nagyon szép, hogy értsük ezt.
1: Egy másik mottóval egészíteném még ki, hogy a mestert az alkotása tárgyával a homlokán levő veríték köt össze. Tehát amikor én foglalkozom valamivel, mondjuk legyen egy építkezés, legyen egy terv, legyen egy páciensekkel való foglalkozás, hogyha most egy építkezésen az ember vigyáz arra, hogy a ruháját ne koszolja össze, vagy annyira gyengéden dolgozik, hogy ne izzadjon meg, akkor ő ott nincs is jelen. És itt a teljes jelenlét az, ami nagyon fontos. Tehát bármit csinálunk, akkor vagy teljes odaadással tegyük, vagy álljunk félre, és engedjünk oda valakit, aki valaki szívesen mást csinálja.
0: Péter, mikor és hogy fogott meg téged a természetgyógyászat bűvköre? Mindig ez akartál lenni?
1: Eredetileg orvos szerettem volna lenni, de valahogy így a természetgyógyászat beszívott. Kisgyerekként is az édesapám hivatásos katonaként dolgozott, és mellette méhészkedett. Tehát ilyen napi 16-18 órákat dolgozott átlagban, hétvégén is. És a hátán volt egy érzékeny pont, ami miatt gyakorlatilag nem tudta kipihenni magát.
0: És a hátán? Igen, hogy értsük el?
1: A lapocka és a gerinc között volt egy olyan izomköteg.
0: Ez volt az Achilles sarka.
1: Így van. Az Achilles sarka hátán. Igen. És gyermekként megkért mindig arra, hogy ezt masszírozzam ki. És hát kiderült az, hogy a masszázshoz is, mint más ilyen gyógyászati módszerekhez, elég különleges érzéken van. És én szoktam rendbe tenni ezért az ő hátát. Aztán a többi családtag is következett. Közben mellette meg láttam állandóan azt, hogyha valaki a távolabbi családba megrogyott, és a saját környezete nem látta el megfelelően, akkor édesanyám vette át a stafétabotot, tehát gyakorlatilag gyerekként legalább 7 embernek az ápolását végezte így sorban egymás után, akik éppen rosszabbul voltak. Tehát emiatt nem mondom azt, hogy gyermekként ellátatlan voltam, mert a nagymamám foglalkozott velem főleg, de természetes volt a számomra, hogyha valaki van a környezetedben, aki gyengébb vagy rászorul, akkor neked segítened kell. Tehát ez egy teljes természetességgel ivódott belém.
0: Milyen út vezetett ide Alsópáhokig? Gondolom Kacifántos.
1: Kacifántos volt az út. Gyakorlatilag a feleségem eredetileg alsópáhoki leázó volt.
0: Tehát ő volt a csali.
1: Igen. Én Kesztei vagyok eredetileg.
0: Hát az sincs messze.
1: Nincs annyira messze, de Páhok valahogy jobban a szívemhez nőtt. Tehát sokkal közelebb vannak az emberek egymáshoz. Nincs olyan mértékű versengés, nincs az, hogy rövid lenne mondjuk az éves szezon, tehát az emberek jobban segítőkészek, nyitottabb szívűek, és nem hiszem, hogy a vidék, inkább az embereknek a típusa, akik ott élnek, ez az, ami jelent.
0: Közelebb vannak a természethez.
1: Mindenképpen.
0: És talán... milyen út vezetett? Göröngyös vagy sima? Hát, az asszony segítségével.
1: Mi már gyerekkorunkban
0: is. Mert ugyanis az asszony is itt ül, csak még nem szólalt meg.
1: Igen, nem is akarít rá a fejét közben. Fiatal felnőtt korban, középiskolában ismerkedtünk meg, Wing Chun Kung Fu edzésen az edző egyik segédje volt, és ő végezte a kiképzésemet.
0: Tehát hamar hátra fektetett téged.
1: Hát legálisan vert edzésként, természetesen.
0: De jó, házasságnak előzetese.
1: Mindenképpen jó.
0: És utána?
1: Gyakorlatilag én elkerültem katonai kollégiumba, az a legelszegen a Szalvai Mihály Honvéd kollégiumba, és ott mellette a Sárjóvári Endre gimnáziumba, és akkor a rendszerváltozás után gyakorlatilag megszűntek ezek a kollégiumok, és akkor a szülők úgy döntöttek, hogy akkor kerüljek Keszthelyre vissza a vendéglátóipariba, azt előről kezdtem, és ezt is jártam végig, és utána voltak kisebb-nagyobb göröngyös utak. Határőrségnél voltam Nagykanizsán egy évet, sorkatona is, a sorállományi érdekképviseleti testületnek voltam az elnöke. Ott mindenféle ilyen pozíciókat töltöttem be. Igazából a sorállományú szolgálat volt nagyon izgalmas, mert kérdeztem mindig a főnököm, hogy miért tettük az esküvőt gyakorlatilag a sorkatonai szolgálat idején, és mondtam, hogy hát 5 nap jutalom szabadság megjár érte, úgyhogy ezért simán megérte.
0: Hát így történt. leegyszerűsítve, és

0: az utad természetgyógyászathoz hogy folytatódott?
1: A legnagyobb áttörés Reikivel, aktív szellemgyógyászattal nagyon korán kezdtem el foglalkozni, vagy kontrollal is, tehát már ilyen 14-15 éves koromtól fogva. De az igazi áttörést az az jelentette, amikor a Hévízi Kórháznál elvégeztem egy gyógymasszőri szakképesítést, és ott azért napi 25 páciens kellett bele gyűrni az ágyba, méghozzá jól. Egy-egy emberrel csak 10 percet lehetett foglalkozni, és ezért a gyógymasszázs rendszerét is meg kellett annyira reformálnom a saját technikáimba, hogy a páciens jobb
0: eredményes legyen.
1: Így van. Tehát azért évi 6000 masszázskezés, 6 évig dolgoztam ott, ez közel 36000 kezelés, kiadott kezeléssel. Ez alatt rengeteg emberrel találkozol, és a rengeteg emberrel volt találkozás fokozza az emberismeretet, nagyon sokféle megbetegedéssel, főleg reumatológiai megbetegedéssel találkoztam, de ott például nagyon sokszor panaszkodott egy-egy páciens, hogy a reumatológusnak megemlített mondjuk egy belgyógyászati kérdést, az pedig elzárkózott, mert nem az ő kompetenciája. És akkor én ott a kezelés alatt még próbáltam olyan hatható segítséget nyújtani, hogy akár életvitelbeli tanácsokat, vagy egy-egy egyszerűbb praktikát, hogy hogyan érdemes változtatnia, hogy az a probléma is szűnjön. Ebben is segítettem a kliensek számára.
0: És tovább?
1: Tovább az akupresszúra, az őri ajándoknál végeztem el, őri ajándéknál és az ajándoknál a fülakupunktúrás addiktológiát. Közben az őri emese is nagy tanítón volt, nem csak szakmai szinten, hanem olyan mértékű lelki nyitottságot, olyan szellemi magaslatot nyújtott a számomra, ami gyakorlatilag egy teljesen más aspektusba helyezte az egész tudásomat. A reflexológiát Csikai Erzsikénél tanultam meg, tehát nekem nagyon a bioenergetikát Béki tanár úrnál, a szemténer eljárásokat Ózsvát tanárnőnél vagy doktornőnél. Tehát én nagyon figyeltem arra, hogy a
0: tanár hiteles legyen.
1: Így van, meg hogy egy-egy szakterületnek a honoris kauzájához megyek, tehát a legtisztább forrásához, akkor ott a legtisztább anyagot és a legnagyobb tudást fogom megszerezni.
0: Milyen egészségügyi problémával fordulnak hozzád az emberek? Mindenféle?
1: Mindenféle, bár a
0: szívtüdő.
1: Tüdőnél például egy TBC-s páciens, mondjuk nem szívesen fogadok, mert az nekem is veszélyes, meg a páciens után következő pácienseknek is gond, vagy egy pulmonális meticillin rezisztens, stafilokokusz aureus fertőzés sem szívesen kezelnék meg, nem az én kompetenciám.
0: És hogy volt ez a Covid-nál?
1: Covid-nál fogadtam ugyanúgy a pácienseket.
0: Hát ott is fertőzhetett.
1: Hát igen, de ott azért tudtuk azt, hogy van gyógymód.
0: Mi a pálinka?
1: Hát igazából a
0: kisüsti?
1: Nem.
0: Ivermektin?
1: Ivermektin. Hát ezekben nem mennék szívesen bele, mert ezek közül egy csomó minden még mindig nincsen
0: legalizálva
1: vagy
0: elfogadva. Azt tudod, hogy az ivermektin fő hatóanyaga a vörös hagymában lévő hatóanyag. Tehát akinek nincs pénze, vagy nem volt, legalábbis én a németországi helyzetet ismerem, ivermektinre ki volt adva, hogy minden nap egyél meg egy fej nyersen vörös hagymát, és annyi fok hagymát, amennyi belefér. Egyik se lett covidos.
1: Igen. Meningitisus fajok is nagyon, nagyon erős vírus ellenes hatású.
0: A cisztus?
1: Cisztus.
2: A
1: bodorrózsa.
0: Bodorrózsa, igen. Hát az a cisztusnak a Görögországban úgy hívják, hogy cisztus. Igen, aláíró. Németországban is ez volt. Milyen technikákat használsz? Te, gondolom, reggelig tudnád mesélni.
1: Igen.
0: Melyik a kedvenc technikád?
1: A kedvenc technikám mindenképpen fülakupunktúra. Gyakorlatilag, hogyha szkeptikus a páciens, mivel ott nem energián keresztül valósul meg, hanem a nervus vaguson keresztül elsősorban hatás, ezért a hatást nem tudja a hitével, nem hitével csökkenteni, tehát mindenképpen lesz vegetatív rendszeren belüli javulás.
0: Tudod Németországban mit ajánlanak a nervus vagus aktiválására, amit minden ember meg tud tenni? Mit? Tudod? Hosszantartó gargarizálást. Mert az a pöcök, ahogy berezonál, az aktiválja a nervus vaguszt.
1: óriási.
0: Igen, tehát hosszantartó. Én szoktam mindig gargarizálni, de a Covid alatt hát legalább egy percig kellett gargarizálnom, gondolom a szomszédok örültek, de hát ez azzal jár. Tehát hosszantartó gargarizálás. Kik a pacienseid? Minden korosztály és minden réteg?
1: Hát, hogyha gyermek mondjuk fegyelmezetten tud feküdni egy órát, akkor kisgyereket is lehet hozni nyugodtan, de mindenképpen muszáj, hogy aktívan segítsen a kezelés során. Tehát amikor egy gyermek mondjuk nem szeret beszélgetni, nem tudok vele kontaktálni, akkor az mindenképpen problémás, de bármilyen korosztály. Nagyon sok páciensen fogamzási problémával küzd. Most tartunk 2779 babánál az utóbbi 19 évben, és ez azért izgalmas, mert ezeknél a legalább 40%-ban férfi egyáltalán nem jön el, és úgy kell megjavítanom a férfi spermaképét, hogy nem jön be kezelésre, úgyhogy a
0: nőnek mondom el,
1: nem feltétlenül, csak nem íz benne, és akkor a nőnek mondom el, hogy a férfi milyen életvitelt folytasson, nem vert forró fürdőt, nem használt forró zuhanyt, milyen ritmus.
0: Ne lovagoljon.
1: Például, vagy kerékpározás, így van, vagy fekete borsó csípős paprikát kerülje, mert az rontja a spermaképet, fitőszogéneket kell kerülni, illetve a csapi vizet, hogyha az szennyezettebb forrásból kerül bevezetésre.
0: A csapvízről jut eszembe. Én leteszteltem Németországba az egészségesnek mondott városi csapvízünket. Elvittem egy független laborba, ahol nem kellett megadni se a nevet, se a helységet, hogy hova küldjék aztán a ajánlatot. Nehogy aztán azt gondolják, hogy hát Stuttgartba, ahol lakom, ott nem érdemes összeveszni a vízművekkel, vagy valamivel. Tehát olyan helyre adtam be, ahol kellett egy e-mail cím, ami napsugar25@gmail.com volt. Tehát ebből nem tudták, hogy honnan származik a víz. Megállapították, hogy az egészségesnek mondott csapvízünk, amit hirdet a média, meg a tévé, 1 és 5 között volt beosztva, az 5, ami nagyon rossz, a miénk 4,5 volt, tele volt antibébivel, tele volt peszticidével, tele volt hormonadalékokkal, tele volt rákkeltő anyagokkal, hát szegény férfiak, ha ezt a antibébis vizet isszák, hát nem csoda, hogyha utána nem lesznek nemzőképesek. Oldaladon olvastam, mert tegnap felkészültem belőled, a taoizmus és a magyar hitek. Hogy kapcsolódik ez össze?
1: A taoizmust elsősorban én filozófiaként tudom elképzelni, tehát nem annyira vallási forma, viszont az ütőképes működést szolgáltatja. Nagyon szeretem benne például ugye a buddhizmusban benne van az ahimsa, a nem ártás. A taoizmus előrébb megy, a legcsekélyebb mértékű ártással jön, ezt főleg harcművészetekben szokták mondani, hogy ha az ellenfél megtámad, akkor inkább lefogni, mint elkábítani, inkább elkábítani, mint megsebesíteni, inkább megsebesíteni, mint megnyomorítani, inkább megnyomorítani, mint megölni, és inkább megölni, mint hogy minket öljenek meg. Tehát egy ennyire kemény világban, ahol bármire fel kell tudnunk készülni, vagy mondjuk a gyermekeinket bármilyen helyzetre fel kell tudnunk készíteni, egy ilyenfajta filozófia, ami segíti az összes erőforrásunknak a felszínre hozatalát, szélsőséges helyzetben annak a használatát is, ezt én mindenképpen előnyösebbnek tartom. A taoizmusban az is óriási dolog, hogy áramlunk a körülöttünk levő energiákkal. Tehát nyáron nem fogok mondjuk egy télre szánt gyümölcsöt fogyasztani, télen nem fogok egy teljesen nyári
0: időszakban élni.
1: Így van. Akkor is, hogyha más országból származik, az nem természetes dolog. Vagy például a ruházaton tükrözi az aktuális éghajlati viszonyokat. Az éghajlat változik, én alkalmazkodom.
0: Tehát harmóniába kell lennünk a természettel.
1: Igen. Viszont itt érdekes a japánoknak az ikigai filozófiája, amit még nagyon kedvelek. Tehát azért, hogy a munkában ne égjen ki az ember, kell találni olyat, amit élvezettel csinál, kell találni olyat, amiért megfizetik, kell találni olyat, ami örömöt szerez a számára, és kell találni olyat, amiben fejlődik. És amikor ezeknek a mixe egy elegyet alkot, akkor az ember bármennyit tud tevékenykedni, amennyit szeretne, mert az összes erőforrás rendelkezésére áll, és még csak el sem fárad. A fizikai test elfáradhat, de még akkor is töltődik szellemileg egy-egy munka során az ember.
0: Mert a munka nem munka, hanem szórakozás egybe. Örök az ég, és örök a föld. Ezt is tőled tudom. Mit fűznél hozzá?
1: Igen, ez is a Tao Te Chingből, az Út és az Erény könyvéből való, ez a Vörös Sándor féle fordítás. Tehát, hogy örök az ég és örök a föld, azért örök az ég és örök a föld, mert nem önmagukért élnek. Ezért nem fogy belülük az élet. Épp így a bölcs hátrahúzódik, ezért halad, nem őrzi magát, épp így megmarad. És itt megint lezárult a kör, hogy gyakorlatilag az önátadás során átadom az erőmet, átadom a tudásomat, és ezt minden rendszer, az egész univerzum honorálni fogja, hogy újra föltölt, hogy legyen mit átadnom.
0: 2013-ban az év természetgyógyásza címet kaptad meg. Mi volt az előzménye, és mi volt az utóreszkése?
1: Tündi benevezett engem erre a versenyre.
0: Nem is tudtál róla?
1: Nem tudtam róla.
0: Milyen jó duót alkottok.
1: És hát, hogyha ő nem nyújtana hátteret, akkor én nem tudnék ennyit dolgozni, az biztos, hogy így van.
0: És hogy kaptad meg? Hol kaptad?
1: Budapesten került átadásra, egy szállodában. Nagyon-nagyon kellemes körülmények között, és közben ott egy ilyen vásár, vagy ilyen természetgyógyász előadás. Így van. Nagyon-nagyon jó, ez a Natur szigetnek volt köszönhető az ő kezdeményezésükre. Nagyon-nagyon kellemes meglepetést okozott. És hát ez egy pozitív visszajelzés, hogy elismerik, amit az ember csinál. Tehát ez egy nagyon szép dolog szerintem.
0: Hivatástudat és elkötelezettség. Mit jelent neked? Kár, hogy a rádióhallgatók nem látnak, közben mosolyogsz. Fültől fülig.
1: Szeretem azt, amit csinálok, és még mindig találok benne fejlődési lehetőségeket. Gyakorlatilag a szabadidőnk nagy részét még mindig képzésekkel töltjük. Kicsit fogynak már, mert mindig keresünk nálunk nagyobb tudású személyeket, és szuper ez a világ. Tehát, hogyha kimegyünk mondjuk a Káli medencébe, akkor 100 négyzetméteren találunk 70-80 féle gyógynövényt. Szoktam így viccesen azt mondani, hogy szerintem Isten nagyon szeret bennünket, mert mint hogyha nekünk csinált volna egy játszóteret.
0: Igen, Isten patikája. A honlapodon láttam, hogy vannak termékeitek is. Személyre szabott teják. Mit jelent ez? Például van egy középkorú férfi aranyérrel. Milyen teját ajánlotok neki? Most bevonjuk akkor.
1: Tündít akkor.
0: Tündít is.
2: Hát erre a problémára nem teát fogok ajánlani, hanem propoliszos kerőcsöt. És mivel méhész is vagyok, és vannak helyben méhek és propolisz is.
0: És hogy a golyócskát csinálni, és egyszerűen benyomni a ánusznál.
2: Így van. És igaz, hogy kicsit csip, meg vigyázni kell a fehérneműre, hogy ne fogja meg, de nagyon gyorsan meg tudja oldani a problémát. Összehúzza lefertőtlenítés.
0: És naponta egyszer elég, vagy naponta kétszer?
2: Egyszer, de nem kell sokáig használni, tehát elég gyorsan megoldja a problémát.
0: Fekete nagydájtő krém. Hogy jellemeznéd a növényt, és mire jó a krém?
2: Kétfajta krémet csinálok, hogy általában az egyik a fekete nadájtő krém, a másik pedig a viszélkrém. Az egyiket mondom azt, hogy csontra, ízületre, a viszélkrémet pedig a puha dolgokra, tehát hogy az embernek kékfoltja, viszél hasonló vannak. A fekete nadájtő az nem csak tisztán fekete nadájtő, hanem vannak benne egyéb hatásfokozó növényi összetevők is. És nagyon jó tapasztalataim vannak vele, tehát kisgyerekeknek ilyen zöldgajti törést annyira gyógyított, hogy mire visszavitték a röntgen, ott volt a röntgenen a törésnyoma, visszavitték a gyereket, nem volt törésnyom, és akkor nem értett az orvos, hogy most hova lett a törés, tehát ilyen szinten vannak nagyon lelkes rajongók, hogy már csináljam, mert nekem egy kicsit ilyen hangulatkérdés is, hogy mikor készítek ilyen nadálytőkrémet.
0: Hol szerzed be a nadálytőt?
2: Ezeket minőségbiztosított helyről kell nekem hoznom, tehát erdőkertesről szoktam ezeket.
0: Idősebb emberek gyakran megillulnak, nekik is jó, nem?
2: Nekik is jó, de a kék foltokra, arra pedig a viszélkrémet, azt pedig azért, mert egy ideig ilyen rutánc fitnessre jártam, és állandóan kékzöld voltam, és akkor tényleg professzionális szintre kellett csinálni azt, hogy eltüntesse a kék foltokat. A propoliszt azt nem csak krémként, hanem tinktúraként is ajánljuk. Tehát az
0: alkoholos tinktúra?
2: Alkoholos tinktúraként, és kezdve attól, hogy a fájós fognak az innek a problémáimat. Tényleg egy ilyen általános antivirális, antibakteriális hatással nagyon jó.
0: Láttam, hogy terhességi csíkokra is van valami krémed. Mi ez?
2: Hú, én felkészült vagy. Ez egy levendulás, tényleg nagyon bőrbarát, tehát kismamabarát, bababarát típusú krém, kamillával, az inulin és a levendulának a hatóanyagaival szépen összeáll egy jó kis színedia, tehát szépen összeokta húzni a kismamáknak a pocakját, illetve akkor is, hogy amikor még csak nől a baba és feszül a has, hogyha valaki ezzel kenegeti, akkor elég jól meg tudja húzni a terhességi csíkokat.
0: Narancsbőr, sok nő fél tőle. Mit ajánlasz narancsbőr esetén?
2: A narancsbőr az egy kicsit neccesebb az a krémem, mert olyan hatóanyagok vannak benne, amik erős vízhajtóak. Tehát aki mondjuk például baba projekten van, ott nagyon figyelni kell, hogy ezek ne kerüljenek be a környezetébe, például a borókának a hatóanyaga, petrezselyem és ezeknek. Tehát mivel a krém az maga egy a zsír közti, kis zsírgombócok közti vizet csapja ki, és azáltal csinál egy ilyen feszesebb bőrt az embernek, ezzel lesz a bőr szép. Csak hát tényleg, ha valakinek a projekt van, akkor ezekre nagyon figyeljen.
0: Van kréme dermatitis ellen is, ekcéma.
2: Ekcémára, igen.
0: Mi a hatóanyaga?
2: Egy hóvtövés alapú hát mégis az a fő hatóanyaga, de van benne árvacsalán is, meg ilyen bőrnyugtató körömvirág.
0: Ekcéma manapság népbetegség.
2: Igen, de az igazából a krém az csak egy dolog, tehát ott nagyon figyelni kell az étkezésre, a folyadékokra, hogy mit visz be az ember, és tehát az egy összetettebb történet, tehát csak a tünetet nehéz megoldani.
0: És a lélekre is figyelni kell, mert minden betegség forrása.
2: Tehát az egyszerűen tényleg, hogyha ott az egész harmóniát helyre kell igazítani.
0: Péter, gyógyító tudásod szájról szájra terjed, betegeid száma végtelen. Mennyi a várakozási idő nálad?
1: Általában egy hónapon belül be tudom osztani a páciens, hogyha rugalmas az ő időbeosztása is. Általában a péntek 17 óra időpont az szokott lenni, mert kiadom valakinek, és utána mégis kihagyja az illető szemét. Tehát már ha valaki azt kéri azt az időpontot, akkor már ilyen, hát nem babonából, de nem szoktam kiadni azt az időpontot például.
0: Te, mint ilyen sok ember gyógyítója, szerinted mi a betegségek lényege? Energia hiány? Nagy egyszerűséggel elmondva?
1: Ha le akarnám egyszerűsíteni, akkor diszharmónia, ami a környezettel, a világgal vagy önmagával kapcsolatos konfliktusokból ered.
0: Hogy történik nálad az első találkozás egy új pacienssel? Van valami rituáléd, megnézed az arcát, kezét, sétáltatod, lefekteted egy asztalra, körbejárod, hogy fekszik az asztalon?
1: Van egy nagyon sunyi módszerem, hogy készfogás. Hát persze, készfogás közben már megnézem a pulzus diagnosztikáját a páciensnek. És
0: ezt hogy csinálod?
1: Gyakorlatilag egy egyszerű érintés. Tehát az, hogy megfogom a kezét.
0: Két kézzel.
1: Persze.
0: Mert különben egy kézzel nem tudnám.
1: És már látom azt, hogy milyen állapot, meg hát amikor még várakoznak én, akkor az ablakon keresztül szoktam figyelni a mozgásokat, reakcióikat. Ez is engem, amikor még nem tudja, hogy figyelik,
0: akkor... És amikor bent nincs beteg?
1: Igen.
0: Még akkor?
1: Nem, még akkor is, amikor bent van beteg, akkor csak az ablakon keresztül egy kicsit tájolok, hogy kik várakoznak. Nagyon sok mindent elárul a metakommunikáció, az több mindent árul az emberről, mint maga a beszéd. Tehát nagyon sok páciens úgy beszél, olyan válaszokat ad, hogy több mindent fedel a válaszaival, mint amennyit megvilágít, és ezért nekem az iris diagnosztika, a pulzus diagnosztika, milyen az illata, a bőrnek a turgora, milyen a mozgása, milyen mozgásokat kerül, ezekből kell nekem valamit összehoznom, mert nagyon sokszor a páciens a kérés ellenére nem hoz el orvosi papírokat, és nagyon sokszor van, hogy anélkül kell dolgoznom.
0: Szerintem ez jobb is, nem?
1: Nem feltétlenül, de az is sok mindent elárul a páciensről.
0: Említetted a pulzus diagnosztikát, íriszt, hogy azzal is dolgozol, nyelvdiagnosztikával is?
1: Nyelvdiagnosztikát nem szoktam használni, tanították. Annyira sok...
0: Variáció lehetséges?
1: A páciensek nagyon sokszor használnak serkentőszereket. Kávé, cigaretta, energiéta, koffeintabletta, adaptogénszerek, ginzeng, hogy a nyelvnek az állapot az megváltozik. Tehát gyakorlatilag, amikor megkérem, hogy nyújtsa ki a nyelvét, akkor a fognyomok az egyetlen, ami a lépnek a gyengeségére utal, hogy feldolgozatlan anyagok vannak a szervezetében, és esetleg a gerinc vonalba, tehát hogy a középvonalon levő mély barázd, illetve vannak a megtöretései, hogy a gerinc mely szakaszával vannak problémák, viszont a nyelven levő lepedéknek a formája nem értékelhető. Tehát, hogy mondjuk van egy sűrű fehér nyelv, lepedékkel borított nyelv, akkor ugye az vesein hiányra utal. Hogyha sárgás, akkor az inkább jang többlet, vagy besűrűsödött olyan. De nagyon gyakran találkoztam például régebben szőrös nyelvvel, hogy valaki olyan gyógyszereket kapott, hogy...
0: Megfogta, megszínezte.
1: Ez egy speciális, ez a szőrös nyelv, ez egy speciális, így fekete gomba jelenik meg.
0: Ja, szőrös?
1: Teljesen
0: ártalmatlan,
1: csak nagyon, hát így hívják. De egyébként egy ártalmatlan elváltozás. De a nyelvet, mint diagnosztikai forrást én nem szoktam annyira használni. De ez a nyelv oldalán levő fogbenyomatok az mindenképpen, ha lépnek a javítását, jelzi, hogy ez szükségszerű.
0: Pláne az is megnehezíti a nyelvdiagnosztikát, hogy el van terjedve, mindenhol kapható fogkefe, hátoldalán kefe, a nyelv lepedék lekaparásra, és ezt sokan csinálják. Amikor ezt én Kínába elmondtam, hogy Európában van ilyen fogkefe, kinevettek, és azt mondták, hogy akkor nem lehet a nyelvből diagnosztizálni, ha valaki a lepedéket leszedi. Több mint 50 különböző szakmával rendelkezel. Mik ezek?
1: Van biztonságpolitikai, vendéglátós, kereskedő, informatikai, több mint egy tucat építőipari szakmám is van, több mint egy tucat kertészeti, és egészségügyi szakterületek. Kertészeten belül, amit Magyarországon meg lehetett csinálni, a dísznövénykertésztől kezdve a kertépítő és fenntartón át, a gyümölcs, zöldség, gyógynövény, fűszernövény termesztő kertész, ezek mind megvannak, aranykalászos gazda, fakitermelő, hogy bővítsük a sort, de nagyon érdekes például, hogy ami gyógynövényes téma, azokat is igyekeztünk mind meg elsajátítani, tehát ugyanígy van gyógynövénykereskedő végzettségem is, vagy egy 2 éves szakképesítés, amit később meg is szüntettek, ez a gyógynövényismerés termelő, ahol a tananyagban 830 növény volt, az egy óriási anyag volt, és az az érdekes, hogy ez egy alapfokú képzés volt.
2: Vagy a virágkötő és
1: virágkereskedő. Ez például összefügg, mert azzal, hogy például a karatét nagy hosszú ideje csinálom, a Wing Chun Kung Fu mellett, gyakorlatilag fontosnak tartottam, hogy a virágkötészetet megtanuljam.
0: Mert ez olyan szépen összefügg egymással.
1: Itt van a japán hagyomány, hogy ebben van az, hogy a szamuráj az gyakorlatilag nem csak a kardvívásba, vagy a puszta kezes harcművészetben jeleskedett, hanem mondjuk a virágkötészetben, az ikebanában is. Tehát ezek így össze, minden egy darab gömbé alakul.
0: Yin és yang.
1: Igen.
0: Most zenét hallgatunk, mégpedig Körmöci Péter által kiválasztott zenét, aztán folytatjuk a beszélgetést.

0: Körmöci Péter Zala megye neves természetgyógyásza. Itt a legjobb helyen kérdezem, Péter, mit teszel te egészséged érdekében, napi vagy heti szinten? Minden titkot kérünk szépen.
1: A napi rendszeresség az az, hogy kezelések után, amikor rendbe teszem magam, akkor a feleségem szokott megmasszírozni.
0: Ha, de jó.
1: Egy fél órába, és akkor ő rakja helyre a gerincemet,
0: és leveszi a negatív energiákat róla.
1: Hát inkább föltölt, tehát ez így bennem szűnik meg.
0: De jó.
1: Enélkül nem lehetne ennyi emberrel foglalkozni.
0: És tovább mit csinál?
1: Minimális mennyiségű húst eszem. Tehát eszem húst, nem tudok sajnos meglenni nélküle, de csökkentettem nagyon-nagyon jelentős mértékben a mennyiségét. Alkoholfogyasztás minimális.
0: Van valami apró praktika, bal kézzel mosod a fogad, fél lábon félsülködsz, vagy valami, bal lábbal kelsz fel, van valami?
2: Figyelek rá, tehát a természetgyógyászaként tényleg, hogyha bármilyen tünet van, akkor már a magjában próbáljuk azt azonnal kezelni, és így nem kell megfájdalni, hogy egy betegség bármikor is kifejt a györdöndesen, hanem a magjában
0: ez az igazi.
2: És akkor utána nincs neki baja.
0: Mozgás és alvás. Van itt valami nálad, vagy nálatok, amire felhívnád a figyelmet?
1: Átlag pácienseknél szoktam kérni, hogy legalább 6000 lépést tegyenek meg naponta. Tehát az a minimum, amit karban tartja a szervezetet.
0: Az hány kilométer?
1: Olyan 5 körül.
0: Nagyon kevesen teszik.
1: Nagyon kevesen. És ez a minimum. Tehát az igazi az lenne, hogyha olyan 10-12 ezer lépést lenne meg naponta.
0: Hát ha megtesznek 1 vagy 2 kilométert, az is kivételes eset.
1: A lábbelinek a rendszeres cseréje, mert hiába van benne szuper betét, a betét is torzul az ember testsúlyától, tehát legalább fél évente lábbelit kellene cserélni.
0: Úgy érted, hogy betétet, vagy cipőt
1: is? Az egész cipőt, mert torzul az alakja, még a legjobb minőségű lábbelik is képesek.
0: Na, ezt most hallom először, ezt nagybetűvel kéne hirdetni.
1: Aztán a fogazatrendszeres felülvizsgálata iszonyú fontos, elképesztő mennyiségű megbetegedést tud okozni. Nagyon sok problémát okoz a mentol mértéktelen fogyasztása, ő lazítja a sima izmokat, és ezáltal segít elfolyatni az epét, viszont kinyitja a gyomorzáróizmát is, tehát a legtöbb ember nem gondol arra, hogy amikor a gyermeknek rendszeres középfülgyulladás van, az valójában nem egy savasreflux, hanem egy mentol indukált a savasreflux, és a szájüregbe képes feljutni a nagyobb hidrogéntartalmú savgőz, és az eustachiakürtön keresztül bejut a középfülbe, és ott okoz gyulladást.
0: És a fogak és szervek összefüggése is?
1: Mindenképpen. Tehát, hogyha egy nagy őrlővel probléma van, akkor a vastagbél, hogyha egy kis őrlővel, akkor a vékonybél területén is kell keresni egy dolgot. Mi is tanultunk orálakupunktúrát, fogorvosokat kellene egy picit stimulálni arra, hogy ezt ne csak ismerik, hanem alkalmazzák is, tehát valakinek van egy vastagbél gyulladása, és akkor az adott oldalon, az adott nagy őrlőnél egy kis égető pálcával, egy kis kahuterrel megégeti a fogint, ahol heggel gyógyul, és utána gyakorlatilag ennek a hegnek a stressze képes azt a vastagbél gyulladást egy az egybe pár óra alatt megszüntetni.
0: Nagyon okos dolog. Hobbid, csak nem a munkád.
1: De.
0: Könyvírás. Minden jó tanácsot le kell írni.
1: Így van.
0: Te is ezt vallod? Hány könyved van?
1: Most jelen pillanatban mi nyomtatásban megjelent, az 18, és most újabb 6 darab készült el, a 6-hoz kell írnom, rajzolnom néhány illusztrációt, és akkor ezek mennek is a nyomdába. Ezek még ilyen alacsony példányszámos, tehát megmutatom pácienseknek, többen átolvassák.
0: Témájuk? Egészség?
1: Mindenképpen egészség, egy-két ezoterikus téma is van.
0: Természet, állatok, növények. Mit fűzné hozzá?
1: Imádom.
0: És az ember.
1: Imádom.
0: Mindegyik a Jóisten gyermeke.
1: Így van.
0: És nem az ember az ura, hanem épp úgy társa ennek az életnek, mint az állatok, meg a növények.
1: Nem tudnánk nélkülük létezni, tehát nagyon fontosak az ember életében.
0: A sok alternatív gyógymód és filozófia közül melyik áll hozzád a legközelebb?
1: az alternatív gyógymódok közül mindenképpen az akupunktúra. Tehát a meridián rendszer ismerete nélkül vakon tapogatóznánk, és hogyha ezt összegyúrom az európai tradicionális orvoslással, akkor kapok egy szerves egészet.
0: Azt tudod, hogy az akupunktúra legalábbis Kínában, ahol én voltam, ott helyettesíti az operációt. Tehát az alternatív kínaiban nincs operáció, a legutolsó pont, ameddig elmennek, az az akupunktúra, egy csepp vér, ha kijön, az jelenti az operációt. Hallottad?
1: Igen.
0: Ők ezt vallják. És Kínában még olyan helyeken is voltam, ahol a kínai mester, mert nem orvos, nem is láthatta a paciensét, csak hallhatta. Tehát a mester és a paciens között volt egy fal, ami nem ment föl a plafonig, de magasabb volt, mint az ember. Egyik oldalon ült a mester, másikon ült a paciens, és a falon három luk volt. Kettőn átdugta a csuklóját, a harmadikon középen meg a nyelvét.
1: Ulyan.
0: És ebből kellett diagnosztizálni. És ott még azt mondták, ha a mester várakozó terme üres, akkor pénzt kapott, mert az emberek egészségesek voltak a környezetébe. Ha tele volt, akkor elbocsájtották, mert a mester rossz volt. Ezt a magyar egészségügy is figyelembe vehetné, nem? A gyógyulás útja szerinted mi? Mert Paracelsus azt mondta, ne akarjunk két nap alatt meggyógyulni, a gyógyuláshoz legalább épp annyi idő kell, mint amennyi a betegség kialakulásához kellett.
1: A gyógyulás útján a legfontosabb dolog maga a felismerés, hogy probléma van. Ha már felismertük a problémát, akkor már a fele utat meg is tettük ezzel. A legnagyobb gond abból szokott adódni, hogy nagyon sok vizualizációs módszer van elterjedőben, és a páciensek ezeket alkalmazzák is. A gond az, hogy mindig a gyógyulás folyamatát képzelik el, és itt történik is gyógyulás, de nem éri el soha a végcélt. És amikor én beszélgetek páciensek, akkor mindig kérem, hogy mondjuk egy fogyókúránál, hogy ne a fogyás folyamatát képzelje, hanem azt a végső állapotot, amit szeretne elérni. És ezáltal lesz programozható az ember tudatalattia, és ezáltal nem a folyamatot fogja megcélozni, hanem a végcélt. És ha minden nap tesz fel egy lépést, akkor előbb-utóbb el fog élni.
0: Tehát aki sántít, vagy nem tud lábra állni, az vizualizálja magának a végcélt, hogy táncol a táncparketten, ugye?
1: Van.
0: És akkor a tudatalatti dolgozni fog ezt elérni. Nagyon jó. Sport, mi a véleményed?
1: Nagyon fontos dolog, de a versenysportnál azt ki kell tűznünk, hogy mivel ott az eredmény elérése a cél, ezért az nem igazán veszi figyelembe a gyakorlónak az alkati sajátosságait és igényeit, és nem az a cél, hogy idős korban mondjuk járókeret, bot vagy akár tolószék nélkül tudjon mozogni. A tömegsportot kellene jobban szem elé helyezni.
0: És olyanokat, mint a csigong és a tajcsi.
1: Mindenképpen.
0: Amit mindenki tudna még idős korban is.
1: Mindenképpen.
0: Most rövid kérdések következnek, és rövid gondolkozás nélküli választ kérek tőled spontán. Tudsz főzni?
1: Igen.
0: Milyen embernek tartod magad?
1: Fejlődőképesnek.
0: Milyen férfinek tartod magad?
1: Gyengének.
0: Gyengének?
1: Mindenképp.
0: Hiú vagy?
1: Igen, rendkívüli mértékben.
0: Sokat állsz a tükör előtt?
1: Nem.
0: Ki veszi a ruháidat?
1: Felesbe szoktuk most már, tehát. De van, amikor a feleségem öltöztet.
0: A te szabad a döntő?
1: Mindig az én szavam a döntő, de előtte megkérdezem a feleségemet, hogy mi legyen a véleményem.
0: Tudsz bocsánatot kérni?
1: Igen, most már igen. Régen ezzel nagyon nagy gondjaim voltak.
0: Zene, könyv vagy festmények? Mit választanál?
1: Könyv.
0: Csak könyv. Mi az a három dolog, amit egy lakatlan szigetre magaddal vinnél?
1: Az első dolog az, és onnét nincs menekülés. Tehát
0: és nincs, maradtam. Igen.
1: Az első dolog, amit magammal vinnék mindenképpen, az egy karton oxigonspray.
0: Miért?
1: mert az annyi mindent meg lehet oldani, a tűzös mandulagyulladástól kezdve az elfertőződött sebig, hogy az életmentő.
0: Hogy hívják?
1: Oxikort spray.
0: Oxikort spray.
1: Ugye hidrokortizon és oxitetraciklin együtt. A második dolog az mindenképpen kés lenne, a harmadik az tűzszerszám, tehát ennyivel már el lehet.
0: És hol marad a feleség?
1: Hát az totál szívás lenne, genyóság tőlem, hogy egy lakatlan szigetről nincs menekvés, és oda viszem őt is.
2: Köszönöm.
1: Nem? Tehát ez...
0: Nézőpont kérdése.
1: Ha nekem rossz, akkor neki még legyen rossz.
0: Terveid 2026-ban privát és munka.
1: Most el fogunk menni a feleségemmel, megcsinálunk splitben egy ICC plusz C hajóvezetői jogosítványt, ez most a legközelebb.
0: Ez lesz a 51.
1: 59. már.
0: Akkor igen.
2: Nekem a 39.
0: Ha valami történik, te tűzön, vizen keresztül megélsz.
1: Remélem.
0: Biztos vagyok benne.
1: Nekem gyermekkoromban nagyon nagy kedvencem volt Vernétől a Rejtelmes-sziget. Én számtalanszor elolvastam, és a mérnök, akinek a nevét nem is szokták említeni, csak így hivatkoztak rá a mérnök. Ugye egy lakatlan szigetre kerültek egy léghajóval, hajótörést szenvedtek, és a kutyának levette a nemes acél nyakörvét, kiegyenesítette, eltörte, és horzsakövön készített belőle két pengét, volt két késük. Utána elkérte a másik úriembernek a zsebórájának az üvegét, kitöltötte tengervízzel, leszigetelte, és utána csinált egy lencsét, és volt tűzük. Utána visszaadta a lencsem az üveg másik felét az úrnak. Találtak ként, készített lőport, üveghutárt készítettek a parton lecsapó irányok után. Nem gondolom azt, hogy az ellátórendszerre gond lenne, de bármilyen szükséghelyzet történt, és nekünk kötelességünk, hogy a ránk bízott személyekről gondoskodjunk szükséghelyzetben is. És nem várok ilyet, tehát Amerikában több százezer ember mindig ilyen katasztrófák után lebzsel, hogy hát ha történik valami izgi. Viszont fel kell készülnünk bármire.
0: Hogy ne legyünk meglepődve.
1: Így van.
0: Tehát ez a privát és munka?
1: Munka tekintetében folytatom szorgalmasan a feladatomat. De...
2: Tanfolyamot is meg?
1: Igen, most gyakorlatilag beiskoláztak januártól ez a akupunktúra jártassági vizsgára, Pécsi Tudományegyetem, Hajnal Imre egészségtudományi része, azt hiszem. Ez jövőre ér véget, vagy jövő decemberben ér véget. Ez elég nagy erőfeszítés, meg nagyon-nagyon nagy az anyag.
0: Pesten van?
1: Budapesten van a
0: tehát tanfolyam. Akkor ingáznod kell.
1: Igen. Nem okoz problémát. Itt az izomén meridiánok, amik nekem újak voltak, tehát korábban csak a meridiánokról, mint csatornákról tanultam szélesebb körbe, viszont az izomén meridiánokról ennyire alaposan, ennyire mélységben menően nem, és ilyen minden nap, ilyen ágső, ez a ilyen megvilágosodás érzéseim vannak, hogy az anyaggal foglalkozom.
0: Aha, effekt.
1: Igen, és ez tényleg jó, hogy nem hozzáadódik a tudás, az ember tudáshoz, hanem az egész addig itt egy magasabb aspektus behelyezésére nagyon nagy szükség van.
0: Aszpoétikát, hitvallásod. Egy szép mondatot várok tőled, nekem élni és élni hagyni.
1: Szeretném minden napomat úgy élni, hogy a szüleim büszkék legyenek rám.
0: Ezzel a gondolattal zárjuk a mai beszélgetést. Köszönöm a hallgatóknak, hogy velünk voltak. Köszönöm Körmöci Péternek, hogy hagyta magát kikérdezni, és Bájos Nejének, hogy segített nekünk az előadást kiegészíteni, és ha önök is szeretnék, akkor találkozunk a jövő héten, ugyanitt és ugyanebben az időben, a Rádió Hullám hosszán. Búcsúzzunk szeretettel.
1: Köszönöm szépen.
0: Tehát Körmöci Péter és Turcsányi Éva.
3: Egészségedre. Szerkesztő műsorvezető Turcsányi Buséva.

0: Hobby Rádió.
1: Műsorajánló.
2: Minden tudás egyeteme, válogatás. Az elmúlt évek legérdekesebb, legsikeresebb előadásai most a rádióban is. Minden héten egy új előadó, egy új téma, csak tanulhat belőle. Ne feledje, minden tudás egyeteme, válogatás. A rádióban is.
3: Minden tudás egyeteme a Hobby Rádióban is. Pénteken 9-től.
4: Egészségedre.
5: Egészségedre.
4: Egészségedre.
5: Szerkesztő műsorvezető Turcsányi Buséva.
4: Hétfőn 10-től a Hobby Rádióban.
6: Teremtés koronája. Az igazi pasis műsor.
3: Teremtés koronái. Pénteken 4-től. A Hobby Rádióban.
4: Műsorajánlót hallottak. Hobby Rádió.

0: Hobby Rádió, ahol a jó zene tovább él. Itt a Hobby Rádió, a hobbyradio.hu weboldalon. A pontos idő 11 óra.
1: Folyamatban van a paksi atomerőmű újraindítása, érkezik az iskolakezdési támogatás első részlete, változékonyabbra fordul az idő. Köszöntöm a hallgatókat, Germán Márton vagyok. Elindult a 3-as blokk 6-os turbinájának áramtermelése Pakson. Magyar Péter miniszterelnök szerint sikeres volt a 6-os turbina bekapcsolása az országos villamosenergia hálózatba a hétvégén. A 2000 megawatt névleges teljesítményű atomerőmű termelése 750 megawattra emelkedhet. Várhatóan szerdára mind a 8 turbina újra üzemelhet. Ma érkezik az iskolakezdési támogatás első részlete, a családi pótlékot is ma fizetik ki az iskolakezdési támogatás 50 ezer forintjával együtt. A második 50 ezer forintos részletet november 30-áig kapják meg a családok utalvány formájában, amelyet a gyermek iskoláztatására tudnak fordítani. Összesen több mint 400 ezer gyermek számíthat a juttatásra. Az utóbbi időben ismét több idős ember vált az úgynevezett unokázós csalók célpontjává. A forgatókönyv hasonló, az elkövető telefonon jelentkezik, és az áldozat gyermekének, unokájának, esetleg rendőrnek vagy ügyvédnek adja ki magát. Megrázó történettel és sürgetéssel próbálja rávenni, hogy pénzt vagy értéket adjon át. A rendőrök azt tanácsolják, hogy ha hasonló hívást kapunk, akkor bontsuk a vonalat és ne engedjünk a sürgetésnek. Hívjuk vissza a rokonunkat azon a telefonszámon, amelyen egyébként is elérjük. Nagyon fontos, hogy soha ne adjunk pénzt vagy értéket ismeretlen akit egy telefonáló küld. Ha a csalás mégis megtörtént, azonnal hívjuk a 112-es segélyhívószámot. Hiába volt minden tele az egészségügyi jó tanácsokkal, többen is a szemklinikán kötöttek ki a napfogyatkozás után. A Semmelweis Egyetem szemészeti klinikáját alig tucatnyian keresték fel kifejezetten a részleges napfogyatkozást követő szempanaszokkal. Az alig tucatnyi beteg káprázástól és szemszárasságról panaszkodott. Retina elváltozást egy embernél találtak. Csatlakozó helyszínek és szervezők jelentkezését várja a Kulturális Örökség napjai rendezvénysorozat. A szeptember 19-én és 20-án tartandó rendezvényen a nagyközönség sok esetben máskor elzárt, nem látogatható műemlékeket is ingyenesen tekinthet meg. Idén olyan ikonikus épületek nyitják meg kapuikat, mint a Budavári Sándor Palota, a Központi Statisztikai Hivatal, a Magyar Államkincstár vagy a Kőszegi Festetics Palota. Fordítva ült a lovon az a kanadai munkaadó, akit azzal vádolnak, hogy két külföldi munkavállalót is arra kényszerített, hogy fizessenek, hogy dolgozhassanak. Körülbelül 2 évig használta ki így a beosztottakat. A törvény értelmében a munkáltatók nem kérhetnek díjazást az állásajánlatokért, nem vehetik el az útleveleket, munkavállalási engedélyeket, nem tarthatják vissza a bevándorlási kérelemmel kapcsolatos információkat, és nem fenyegetőzhetnek ki toloncolással sem. Korábban egy hasonló ügyben a bíróság 7000 dollár pénzbírságot szabott ki. A felhősebb részeken a felhőzet szakadozik, gomolyosodik, ezt követően általában sok napsütésre számíthatunk. Az érkező fátyörés képződő gomoly felhők mellett, de az északi tájakon időszakosan több lehet a felhő. Arrafelé továbbra sem kizárt jelentéktelen esőzápor. Legfeljebb időnként kísérhetik élénk lökések az északi szelet. A hőmérséklet csúcsértéke többnyire 26 és 32 fok között alakul.
0: Hobby Rádió. A világon mindenhol hallható.
2: Reklám. Új célok szeptemberre. Nyelvvizsga, magabiztos angol vagy külföldi tervek. Tanulj online idegen nyelvet a Rácz Nyelvstúdióval. Rácznyelvstudio.com.
3: Van egy pont, ahol a céged azért nem nő tovább, mert túl sok mindent te oldasz meg egyedül. A következő kaszanapon 3 dolgon fogunk dolgozni. Először is megtaláljuk azt a döntést, amit már hónapok óta halogat. Másodszor döntésig fogjuk vinni ezt a helyzetet, amit te vagy a csapatod még nem hozott meg. Harmadszor betekintést kapsz egy olyan működésbe, ahol nem minden rajtad keresztül megy. Mert nem az a vezető feladata, hogy mindent megoldjon, hanem az, hogy egy olyan rendszert és olyan embereket építsen fel, ahol a dolgok eljutnak a döntésig. Szóval a kérdés csak ennyi. Mennyibe kerülnek neked azok a döntések, amiket nem hoztál meg az életedben vagy a cégedben? Ha magadra ismertél, nézd meg a következő Kaszanap programját.
4: www.kaszanap.hu
5: Jogomvan.hu
2: Jogomvan.hu
5: Jogi segítség mindenkinek.
2: Országszerte és külföldön is. Jogomvan.hu
5: Jogomvan.hu
2: Az egészség érték. Mi adjuk hozzá a minőséget. Fedezd fel a LibraVit Premium Magyarországon gyártott étrend kiegészítőit, és támogasd a vitalitásod minden nap. LibraVit.hu
4: fedezze fel a Memobiom speciális algáinak és összetevőinek természetes erejét. Összetevői hozzájárulnak a szellemi frissesség és az éles memória fenntartásához, támogatva az időskori életminőséget. Memobiom.hu.
0: Reklámot hallottak. Hobby Rádió.
6: Hallottál már erről a rádióról?
7: Hallottam, van egy ilyen ügyeség. Nem tudom, hogy miért fantelem, esküszöm.
5: Hobby Rádió. A hangadó.
0: Kattints ránk, hogy ránk kattanhass.
8: Facsipesz. Hogy soha ne tudjanak becsapni, lehúzni, átverni. Ha tudod, mikor, mit kell tenned, egyszerű ez, mint a facsipesz. Fogyasztóvédelmi műsor Törtei Takács Krisztával és a szakértőkkel.

Ahogy az élet változik, nyilván jó, ha időről időre a hatályban lévő szabályokat is felülvizsgálják. Gyakorlatilag ez történt most, ugyanis a Magyar Nemzeti Bank aktualizálta a panaszkezelési szabályokat. Hogy miért fontos ez? Rövidesen kiderül. Jó napot kívánok, Törtei Takács Kriszta vagyok. Szó lesz ma a reklámszabályokról is. Észre sem vesszük, pedig nagyon is hatnak ránk a folyamatosan ránk zúdított reklámok. A hatóság teljes frontos támadást indított, legyen szó üzletekben, neten, tévében, illetve bárhol megjelenített reklámokról. Hogy pontosan mit vizsgálnak és miért, erről is szó lesz természetesen. Aztán ismét reneszánszát kezdik élni a nyugdíj megtakarítások, de nagyon nem mindegy, hogy mikor és hova tesszük az ilyen célú pénzeinket. Elkészült egy napra kész kalkulátor, amelyet célszerű a döntés előtt használni, hozzáteszem természetesen ingyenesen. Ma már ott tartunk, hogy amikor azt mondjuk, hogy mondjuk veszünk egy hűtőt vagy egy mosógépet,

0: ám. Miután a károkra jóval többet fizettek ki a biztosítók, bevehetjük a mérget arra, hogy kár örülnünk, mert ebből bizony díjemelés lesz szerintem, nem is kevés. Aki a múlt hetet hallgatta, nyilván hallotta, hogy én már erről beszéltem, de nem volt rá idő, úgyhogy ma biztos, hogy végigbeszéljük. A következő témánk online játék, te drága. Egy hallgatónk kálvária kapcsán beszélünk ma azokról a netes játékokról, amelyek látszólag ingyenesek. Ám ennek azért ára is van. Sok az olyan, ahol az ingyenességet ígérik, de csak egy adott ideig, aztán rá se kérdezve, hogy szeretném-e továbbra is használni az adott játékot, elkezdenek havonta levonagatni pénzt a számlánkról. Ráadásul is, ami a legnagyobb baj, le se tudjuk mondani, hogy mit tehetünk. Remélem, ma erre is választ kapunk, és végül, de nem utolsó sorban, ismét fókuszba kerültek az influencerek, nem véletlenül. Világszerte egyre szemérmetlenebbül használják ki az ismertségüket. Már nem csak szemrebben és nélkül szegik meg a reklámszabályokat, hanem némelyek egyenesen kereskedőként is üzemelnek. Egy országokon átnyúló vizsgálódás indult mindezek okán, de számunkra a legfontosabb megválaszolandó kérdés, mint fogyasztók számára, milyen kockázattal jár, ha besétálunk a csapdájukba. Sok a témánk, már is kezdünk. Vendégeim a stúdióban Eitmann Norbert, a Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság szóvivője. Szia!
1: Szervusz, és köszöntöm a kedves hallgatókat is.
0: És Binder István is itt van, a Magyar Nemzeti Bank felügyeleti szóvivője. Bele is vágunk a témáinkba, mégpedig akkor kezdjük ezekkel a reklámszabályokkal. Először nem egészen értett, jött össze az agyam, hogy hol van itt a fogyasztóvédelem, de aztán rájöttem, hogy nagyon is van.
1: Hát mindenképpen érinti a fogyasztókat, és itt most a fogyasztókban nem feltétlenül csak azokat értem, akik vásárolnak egy adott terméket, hanem akikre hatnak ezek a reklámok. És itt kiemelten speciális fókuszban a gyermekek vannak, akikre olyan mértékben hathatnak hátrányosan bizonyos reklámok, mindenről kifejtem, hogy mire gondolok, amelyeket tényleg nekünk, amellett, hogy szabályozva van nagyon szigorú magyar jogszabályok és egyébként uniós szabályok által, nekünk is ezeket vizsgálni kell. És hát a legfontosabb, ami hozzánk tartozik, az alkoholtartalmú reklámok tilalma. És sokan nem tudják, hogy erre milyen szabályok vonatkoznak.
0: Ezt nem lehet reklámozni?
1: Hát bizonyos esetekben lehet, de például iskola 200 méteres körzetében nem lehet, vagy egy kórház 200 méteres körzetében nem lehet.
0: Na de a tévében is orba szájba reklámozzák, igen, és egy gyereknek nem mondhatod azt, hogy most a reklám alatt húzzák ki kislányok.
1: Az sem mindegy, hogy mikor reklámozzák, aha, milyen körülmények között, illetőleg, hogy ugye szokták ez a felvezetés elhangzani, hogy 16 éven vagy 18 éven a gyermekeknek nem ajánlott a következő reklám, vagy olyan tartalom van adott esetben, illetve például azt se tudják, hogy interneten nyitólapon nem lehet alkoholt reklámozni. Tehát ha nagyisten véletlenül valaki rákatint egy adott oldalra, aki gyermek, ott nem lehet alkoholreklám. Az más kérdés, egy almenüpontban, mondjuk egy élelmiszer forgalmazással foglalkozó oldalon, természetesen almenüben lehet, de címlapon semmiképpen sem lehet
0: jelentem. De hát már híroldalakon is följön, hogy igyak sört, pedig életembe se ittam. Szóval, hogy azt gondolom, hogy miért nem mehetne föl egy gyerek is egy 16 éven aluli gyerek egy hírportálra, és akkor ott is van. Ezeket ellenőrizni?
1: Pontosan ezt kell nekünk, aha, ellenőrizni, mert nem lehet. Tehát tényleg a 10x éves gyermekek olvasnak híreket, keresnek különböző tartalmakat. Egyszerűen az a cél, hogy ne is szembesüljenek ilyen reklámokkal, vagy legalábbis ne olyan egyszerűen, hogy mondjuk adokattintalak teljesen akár véletlenül egy adott oldalra, ott ne legyenek ilyen reklámok.
0: Aha. És mikor, ugye ez nem egy helyi, tehát nem egy hazai, hanem ez egy több országot átfogó kampány most?
1: Mindenhol szokták ezt vizsgálni, itt most mi kifejezetten ezeket vizsgáljuk, de egyébként olyanokon szabályok is vannak, amikre nem is gondolunk, hogy az is tiltott. Mondok egy teljesen egyszerű példát, amely valamely életveszélyes helyzetet ábrázol. Mondjuk egy biciklit akar adni egy forgalmazó, és mondjuk a gyerek bukósisak nélkül 120-szal megy a lejtőn. Aha. Ez jogszabály által tiltott, hiszen egy veszélyes szituációt mutat be, adott esetben életveszéllyel is járhat, vagy súlyos sérülése, tehát például ilyen reklám sem lehet. De ugye egy természetkárosítás sem, tehát olyan reklám nem lehet, hogy mondjuk valaki vágja ki a fát az erdőben adott esetben.
0: Meg már dohányzási reklám se lehet, ugye, hogy dohányoznak.
1: Hát sőt, annak még sokkal-sokkal szigorúbb szabályai vannak. Ugye itt az ellenőrző hatóság nem az NKFH és a kormányhivatalok, hanem a szabályozott tevékenység felügyeleti hatósága. Oh, yeah. De nem véletlenül kerültek be azok a dohánytermékek forgalmazással kapcsolatos lehetőségek is egy külön szabályozással.

0: alapján ugye a trafikokba, tehát azt már árusítani sem lehet, reklámozni semmiképpen se lehet. Szerintem még emlékszünk, amikor 20 éve futballcsapatok és Forma 1-es csapatok hatalmas betűkkel reklámozták a dohánytermékeket. Ez most már tilos, nem csak Magyarországon, hanem egész uniószerte.
1: Az jutott eszembe most, hogy így beszélgetünk, hogy már én úgy látom, hogy a fiataloknál már nem trendi a cigaretta elszivogatása, hanem ezek a elektromos, én nem tudom meghatározni, minek nevezzem, de azt mondják, hogy ezek is nagyon károsak, de ezt még simán lehet reklámozni. Tehát ugye ma szó lesz majd, hogy a Nemzeti Bank felülvizsgál bizonyos szabályokat, tehát időnként felül kéne vizsgálni, mert már lassan a cigaretta meg a pipa fölött elmúlik az idő.
0: Ettől függetlenül ezekre is van uniós szabályozás és magyar szabályozás, és ezeket ugyanúgy nem lehet reklámozni, ami dohányterméknek vagy dohányzást imitáló termékeknek minősül, tehát ezeknél ugyanezek a szigorú szabályok megvannak.
1: Aha. Tehát akkor mondjuk ez sem volt evidens, hogy alkoholtermékeket sem. Olyat, amiben akármilyen kevés alkohol van.
0: Teljesen mindegy. Ha az alkoholterméknek minősül a 0,5% mondjuk az alkoholtartalom, ez sem lehet.
1: De egy alkoholmentes sört már lehet.
0: Igen, adott esetben igen, de akkor fel kell tüntetni, hogy az alkoholmentes.
1: Igen, csak hogy én azt gondolom, hogy egy alkoholmentes sör elindítja a gondolkodást, hogy akkor kipróbálja a másik sört is. Mindegy, ez messzire visz. Nagyon-nagyon sok panasz volt ezzel kapcsolatban, hogyha jól tudom, tehát hogy az emberek is bejelentik, főleg ha tudják, hogy mi a szabály, nem?
0: Hát természetesen, és egyébként a leggyakoribb tényleg, amikor szülők az iskola mellett látják az óriás plakátokat, most tudjuk, hogy a plakátokra is nagymértékben fognak változni a szabályok, és folyamatban van a parlament előtt, én azt gondolom, hogy ez mindenképpen jó és dicséretes, de olyan konkrét esetet is tapasztaltunk egyébként, amikor az iskolának a kerítésére volt kifüggesztve egy alkoholreklám, mert valaki úgy gondolta, hogy majd ott reklámozza a szülőknek, gondolom, de ez is jogszabály ellenes. Illetőleg, ami még nagyon érdekes, kicsit morbid, de ez is fontos szabály, hogy kórházban például temetkezési szolgáltatást nem lehet reklámozni. Ez is előfordult adott esetben. Nyilván millió egy oka van, szerintem érthető oka, hogy miért tilos az.
1: Igen, persze, de mondjuk most, hogy így mondtad, láttam ilyet egyébként kórházban. Ezt hogy tudjátok vizsgálni? Személyesen a szakértők körbe mennek, és vagy hogy?
0: Egyrészt igen, tehát a kormányhivatalok folyamatosan vizsgálják ezeket, ugye a szabadtéri reklámhordozókat, az internetet, könnyű, tévét, rádiót, de helyszínekre is adott esetben bemennek, illetve bejelentéssel élhetnek a fogyasztók, ilyen esetben ez nagyon gyakran előfordul egyébként.
1: És ezt akartam, hogy bejelentéssel élhetnek a fogyasztók, ahhoz meg tudnunk kell, hogy hol szabad és hol nem, ezért jó, hogy ezt most elmondtad, mert ugye a gyerekeink védelme érdekében ez nagyon fontos. Hát szerintem ebből sokat tanultunk.
2: Facsipesz.
1: De nem engedlek el, mert azt ígértem, hogy az airfryerek világába is bepillantást nyerhetünk, mégpedig energiatakarékossági szempontból. Én megnéztem otthon, nekem állandóan készenléti gomb, tehát az világít. Most kihúztam a falból, most, hogy így erről beszélgettünk, vagy hogy erről terveztük a beszélgetést. Tehát, hogy, és nem tudom, hogy az egy ilyen sleepy üzemmódban van, vagy pedig sokat fogyaszt.
0: Elvileg az az előírás, hogy ilyenkor nem fogyaszthat sokat, tehát a készenléti mód. Nagyon szigorú, nem magyar, hanem uniós szabály vonatkozik, ráadásul rendelet, amely közvetlenül hatályos ugye a magyar és a többi európai uniós tagállamra nézve is, hogy milyen teljesítménnyel kell rendelkezni ezeknek készenléti állapotban. Hiszen pont az a cél, hogy ne fogyasszon sokat. És ahogy ez korábban megvolt a hűtőknél, mosógépnél, mosogatógépnél, az airfryerek egyre népszerűbbek, ezt szerintem mindannyian látjuk, és ezért fontos, hogy ezek se fogyasszanak akkor se sokat, amikor nem használjuk őket. Nyilván, amikor használjuk, akkor is vannak határok, de amikor készenléti üzemmódban van, akkor nem szabad, hogy sokat fogyasszanak. Tehát elvileg a jó típusú készülékek, amelyek betartják az uniós rendelkezéseket, azok nem fogyaszthatnak sokat készenléti üzemmódban.
1: Én amikor vettem, akkor még nagyon a kezdete volt, és akkor csak az volt, lebegett a szemem előtt, hogy nekem kell egy ilyen, és mennyibe kerül, nem néztem meg. Azóta nyilván a piac is kinyílt, változások is vannak. De én a műsor elején is azt mondtam, hogy egy hűtőt, nemrégiben mondjuk egy ismerősöm vette egy hűtőt, és ki kötelező kiírni rájuk minden ilyen termékre, hogy milyen fogyasztási kategóriába esik. Az airfryereknél is van már ilyen előírás?
0: Ilyen még nincsen. Biztosok benne egyébként, hogy lesz. Ugye a hűtőknél is nagyon sok minden változott. Ez a színkód, az A, most már nem az van, hogy BB, A++, hiszen annyira bonyolult volt a sok A kategóriának, hanem az új szabályok alapján most hát tényleg azért, hogy ABC, azt hiszem nem is lehet árusítani, vagy forgalomba hozni ilyet. Airfryereknél ilyen színkód még nincsen, de én ahogy ismerem az Európai Unió jogalkotását, biztos vagyok benne, hogy ezekre az új típusú népszerű termékekre is megalkotásra kerül majd ilyen
1: szabály. Tudom, hogy még zajlanak a vizsgálatok, mi az általános tapasztalat, nagyon sok, nagyon áraméhes van.
0: Nem, a tapasztalatok eddig pozitívak olyan szempontból, hogy negatívak az eredmények, tehát nem térnek el negatívan a rögszabályhoz képest. Azért előfordul. Amit itt érdemes, nyilván ezeket nem lehet aluljáróban vásárolni, de például az online rendelések során azért, főleg az online termékek tekintetében találtunk olyanokat, amelyek nem feltek meg az előírásoknak. És itt azért nagyon fontos a fogyasztói tudatosság. Általában ez nem 200 forint egy termék. Tehát mielőtt ilyet vásárolunk, nagyon sok mindent hasonlítsunk össze, ne csak az árat, hanem a teljesítményt, a méretet, hogy hány tálca van, hogy hogyan tisztítható az adott termék, és hasonlítsuk össze nyugodtan. Ma már rengeteg ilyen összehasonlító, nem csak ár, hanem egyéb termék összehasonlító internetes oldal is elérhető, ezeket érdemes megnézni.
1: És a nagy kínai marketplace-ek is árulják, tegyük hozzá, tehát még a Temun is tudsz venni ilyesmit.
0: Hát én mindig elmondom, hogy ilyen nagyobb értékű termékeket azért nem nagyon a harmadik országból rendeljünk, pláne online platformról, mert lehet, hogy az elállási jogunkkal nem tudunk élni, lehet, ha jó tárgyszavatosságunk van, nem tudunk felélni, és egyáltalán nem biztos, hogy megfelelnek azoknak az uniós szabályoknak, amelyek mondjuk egy uniós forgalmazás vagy gyártás esetén megvannak.
1: És az, ha kihúzza a falból az ember, nekem valaki azt mondta, hogy azzal, hogy megint bedugom és bekapcsolom, sokkal nagyobb áram felvétele van, tehát amit megnyerek a vámon, elveszítem a réven. Én ezt nem tudom, nem vagyok szakértő, én csak egyszerű háziasszony vagyok, de akkor ezek szerint megnyugodhatunk, mert nagyjából megfelelnek annak, hogy csekély fogyasztásuk van akkor, mikor sleepy üzemmódon vannak, tehát nem...
0: Így van, összességében szerintem megnyugodhatunk.
1: Mikor lesz ebből majd végleges eredmény? Egy-két hónap?
0: Szerintem ősz elejére már várhatunk ezzel kapcsolatban eredményekre, úgyhogy mindenképpen tájékoztatni fogjuk a közvéleményt.
1: Mi is megígérem.
2: Facsipesz.
1: Az online játékokat is ígértem, és azért is téged foglak nyaggatni. Nem csak játék, hanem más történetek is vannak, mikor lemondhatatlan valami, de az online játékok az egyik legveszélyesebb csapat, mindenki szeret, azt gondolja legalábbis, hogy az megnyugtatja, pedig szerintem nem egy képernyő előtt, nem túl jó, de mindegy. Tehát, hogy az ember fölmegy valahova, letölti, online ingyen játszik, és mindenféle adatot elkérnek, mert hogy innen tudják a kártya adatainkat, és jó hiszemen kitöltjük. Aztán jön a fekete leves. Ez a hallgató is azt mesélte, hogy nem is tudom, már fél éve vonogatták, mikor valahogy neki föltűnt, hogy vonják a nyugodtan köhögéhez. Ez mégiscsak egy élő műsor. Szóval, hogy vonogatták tőle a pénzt, és mondta, hogy semmi baj, akkor lemondja, és nem szól otthon. Hát nem tudta lemondani. Ugye ez ilyen tipikus történet.
0: Hát azért is tipikus, mert általában az, amit levonnak összeget, ez havi szinten nem egy hatalmas összeg. Általában 2-3 ezer forint. Azért az, hogyha már egy évre beszorozzuk a 12-vel, két évre, azért az már húzósabb bármilyen háztartás számára, azt gondolom. Úgy itt a trükk az, hogy ezek a, és nem csak játékokról beszélünk, hanem bármilyen applikációról, azt írják, hogy ingyenes, de mondjuk a játékon vagy applikáción belül további fizetést igényel. Igaz, mondjuk esetben. Igen. És amikor letöltjük, azt látjuk, hogy ingyenes, jó, letöltöm, használom. Lehet, hogy ez egy tök jó applikáció, adott esetben még függőséget is okozhat, ez most megint más kérdés, ugye nem fogyasztóvédelmi kérdés, akár egészségi kérdés is lehet, de mondjuk, hogy nem juthatunk tovább egy adott szinten, ahhoz már fizetni kell adott esetben. Vagy például ez a tipikus, mint sportmániás, mondom, vannak olyan játékok, futballkártyák, amit megkapsz egy bizonyos szintig. De ahhoz, hogy te a legjobb játékosok, mondjuk egy Szoboszlai Dominiket megkapja egy Leo Messit, ahhoz már fizetni kell, mert ha nem, akkor mondjuk 20. rangú magyar NB3-as játékosokat kapsz, nyilván ilyenek nincsenek benne, most csak túloztam, de az a lényeg, hogy ahhoz, hogy magasabb szintre juss, akár ilyen kártyákba, de akár egy kalandjátékban, hogy mondjuk következő szintet lép, vagy olyan zsákmány elemeket kap, ami miatt aztán következő szintet tud lépni, adott esetben már fizetni kell.
1: Igen, fizetni kell, de például egy appot letöltök, és az ingyenes, akkor ugye tudják a bankkártya számomat, mert tudja a mobilszolgáltató, nem is a mobilszolgáltatom, hanem a telefongyártóm.
0: Hát így van, és az a legrosszabb eset, amikor arról se tájékoztatnak, hogy mondjuk egy időszak után nekünk fizetni kell. Itt, amit én elmondtam, ez még olyan szempontból általában jelzik, hogy nekünk ekkora összeget kell fizetni. Az a legrosszabb eset, amikor mondjuk egy havonta megújuló díj van, lehet, hogy a letöltés ingyenes volt, vagy alapösszeg, de mondjuk havonta azért fizetni kell, és ezért nem tudunk. És itt jön, amit te is mondtál, konkrét eset, hogy folyamatosan figyeljük mi a bankszámlánkat és a bankkártya és számlamozgásokat. Tehát ha havonta bejön olyan 2-3 ezres tétel akár, amire nem tudjuk, hogy az hova ment, akkor tényleg jelezzük akár a bankkártya szolgáltatónak, vagyis hát a bankunknak, vagy tiltsuk le azt az adott szolgáltatót, vagy érjünk a chargeback intézményével, mert tényleg az súlyos összeget jelenthet.
1: Szerencsére minden István a Magyar Nemzeti Bank felügyeleti szóvője is bejött, és már úgy kezdte, jó napot ért, hogy bólogatott, szóval, hogy ezek nagyon veszélyes dolgok, nem?
2: Igen, ezt a mintázatot mi is látjuk, ugye körülbelül hasonlót tudok elmondani. Nagyon sokszor az van, hogy egy harmadik országbeli eszmetlen fantasztikus jó ajánlatot látunk, lecsapunk rá, és valójában ahhoz kapcsolódik egy nagyon hosszú, nem tudom, szerződési feltétel, szabályzat, aminek a 22. oldalán nem olvassuk el, hogy egyébként, ha most szerződünk, és ezt megvásároljuk, ezt az árut, akkor egy olyan előfizetésre is szerződünk, ami nem tudom, arra vonatkozik, hogy kinyithatunk egy oldalt mondjuk Ázsiában, vagy valami, aminek van egy rendszeres előfizetési díja. Amit mindenképpen szeretnék elmondani, hogy a bank, akit nagyon sokszor ilyenkor első lépésbe kárhoztatunk, mert észrevesszük ezt az előbb elhangzott, nem tudom, pár száz vagy pár ezer forintos havi díjat, postás ebben a történetben. Tehát, hogyha az ügyfél jóvá hagyott egy szerződést, ennek a kvázi digitális bizonylata megjelenik a banknál, átutalja. Akkor a bank jóhiszeműen azt mondja, hogy ehhez az ügyfél jó hozzájárul. Tehát magyarul ezt a szerződést is föl kell mondanom. Ez abban az esetben, hogyha itt egy rossz hiszemű másik csapat állt az oldalon, akkor ez nagyon nehéz.
1: De a chargebackkel meg lehet oldani, nem? Csak a kérdés az, hogyha mondjuk fél éve fizettetik velem, ja, akkor azt a fél évet már nem tudom visszahúzni.
2: Én azt mondanám inkább, hogy ha ezt nem tudjuk úgymond elintézni, ezt a lemondást, akkor egyértelműen tudjuk jelezni a bankunknak, hogy itt a szándékunkén kívül történő szerződéskötés volt, ezt mindenképpen felmondjuk, és innentől ez a teher lejön rólunk, tehát továbbiakban nem kell megfizetnünk.
1: Visszatérve arra, hogy nem tudjuk lemondani, ilyenkor mit kell tenni? Tehát nem lehet, de az is van, hogy nem lehet leiratkozni egy e-mailről, de ezek azért veszélyesebbek, akkor hova kell fordulni?
0: Hát először is próbáljuk valahogy felvenni a kapcsolatot mindenképpen a szolgáltatóval. Nyilván mi ezt meg tudjuk nézni adott esetben, ki az oldal vagy az applikáció üzemeltetője, de én azt gondolom, ezt követően azonnal éljünk be jelentéssel a fogyasztóvédelmi hatóság felé, a bank felé is adott esetben. Tehát ne várjunk azért nagyon sokáig, mert azért általában látjuk, hogy nem az lesz itt most, hogy jó, persze, akkor természetesen megértjük a kedves ügyfélnek az igényét, és lemondjuk akkor a szolgáltatást, és ezután nem fogjuk vonni őket.
1: Egyébként most, hogy a Revolut már magyar leány, fióktelep lett, én is megkaptam az értesítést, hogy nekem már magyar bankszámla számom van, én még nem kezdtem hozzá ennek a felfejtéséhez, egyelőre csak tudom, de viszont kaptam egy értesítést, hogy a legmagasabb csapatba beraknak, ahol minden ingyen van 2 hónapra, és én azért nem mertem rákattintani, mert attól féltem, hogy akkor én nem olvasom el az ASF-et, és akkor majd végtelenítve vonják tőlem azt a nagyon drága csomagot, mert nem olvastam még végig, de azért, ha valaki fióktelep ilyet, ugye nem tehet meg.
2: Én azt gondolom, hogy tehát, hogy ha nem szándékozom valamilyen csomagot, szolgáltatást igénybe venni, akkor automatikusan természetesen ide nem sorolhatnak be. Azt mindenképpen ajánlom, hogy bármilyen szerződési feltételt, ajánlatot kapunk, az érintett fióktelep az digitálisan kommunikál, azt előzetesen olvassuk el, ne kattintsunk olyanra rá, de azt is el kell, hogy mondjam, hogy egy fióktelepnek is kell ügyfélszolgálata, magyar nyelvű ügyfélszolgálata rendelkeznie, úgyhogy természetesen ezt a Revolut esetében is meg fogjuk tudni tenni, vissza tudunk kérdezni, olyan szolgáltatást pedig még egyszer ne vegyünk igénybe, amit azott esetben nem ismerünk, nem látunk át.
1: Értem, oké, köszönöm szépen.
3: Facsipesz.
1: Influencerekről már többször beszélgettünk ebben a műsorban, sose gondoltam volna, amikor elindult ez az influencerkedés, hogy a fogyasztóvédelemnek nagyon is a fókuszába fog kerülni, és arra se gondoltam, hogy bár azt tudom, hogy az emberek ügyesek, meg okosak, és hogy mindent kitalálnak, de arra se gondoltam, hogy az egyik legnagyobb veszélyt pont az influencerek okozzák a mai digitális világba, pedig de, és ezért most már tényleg Európára, sőt azt hiszem a világra kiterjedően most megpróbálnak rendet rakni, jól gondolom?
0: Hát jól gondolod, és muszáj, és csak egy konkrét példát hadd hozzak, ugye egy hónapja ért véget a labdarúgó világbajnokság, igen, és az alatt mutatták az én lányaim egy influencert, most meg nem mondom a nevét, akinek 150 millió követője, igen, van a világon, és annyi kb. Az influencer tevékenysége, mondjuk a VB alatt ennyit láttam, hogy elment egy meccsre, útközben beszélgetett a szurkolókkal, megmutatta a meccset, a VB-be iszogatott, és ennyi volt, és ezt követték 38 millióan éppen abban a pillanatban, amikor én ránéztem. És ezzel persze nincs is baj, ez egy szabad lehetőség, akkor van baj, amikor valami fogyasztói interakció társul ehhez. Mondjuk ő reklámoz valamit, amit ő kap nyilván azért, mert ő egy influencer, és mondjuk úgy tünteti fel, hogy imádja azt az innivalót, azt az italt, vagy azt az ételt. Közben lehet, hogy ez nem a saját véleménye, még lehet, hogy szeretheti is azt a terméket, de ő ezt cserébe kapja valamiért, vagy pénzért, vagy terméket kap, stb. Tehát ez a reklámnak minősül. És erről tudnia kell a nézőknek, a fogyasztóknak, hogy ő reklámoz. Ugye erre vonatkozóan vannak uniós, nem csak uniós, hanem unión kívüli ellenőrzések is, és amiről itt említettél, ez az úgynevezett ISPEN, ez a Nemzetközi Fogyasztóvédelmi Szervezet vizsgálta egyébként összesen 20 fogyasztóvédelmi hatóság 228 influencer tevékenységét, részben ebből a szempontból, hogy ő feltünteti azt, hogy az reklámnak minősül, vagy fizetett promóciónak.
1: És mire jutottak? Szomorú.
0: Szomorú, így van. Egyébként kb. Az összes influencer egy ötöde volt, aki megfelelően feltüntette ezeket. Egyébként kb. Minden második feltüntette valahogy, csak elbújtatva a posztban mondjuk adott esetben.
1: Ez olyan, vagy... ez olyan, mint régen, amikor pont a Nemzeti Bank büntetett azért, mert a teljes hiteldíjmutatót olyan tévékbe is elfelejtették, vagy úgy eldugták, hogy nem tudta az ember, pedig az a mennyi az annyi.
0: Hát persze, vagy például az, hogy mondjuk itt 50 hashtaget feltesz egy poszt alá, és a 47. az, hogy reklám, odáig azért általában nem jut el a fogyasztó, vagy adott esetben a gyermek. És hát a másik probléma, hogy ezek most már nem csak reklámoznak termékeket, hanem önmaguk is árusítanak termékeket.
1: Kereskedőnek képzelik magukat, jogosultság nélkül,
0: így nem? Van, tehát sokszor nem minősülnek ők kereskedőnek, ilyen szempontból jogilag, ők nem egy vállalkozás, hanem magánszemélyként adnak el termékeket, ezt nem tüntetik fel, és azokat az egyébként szigorú fogyasztóvédelmi szabályokat sem, amit neki fel kellene tüntetni.
1: És nem is tartják be, mert miért tartaná be, ha ő törvényen kívül van, nem ez
0: hát
1: a legnagyobb
0: van,
1: probléma.
0: Pontosan, és én ezt a példát szerintem már elmondtam, de lehet, hogy vannak új hallgatóink is. A tavalyi év során egy olyan influencerrel szemben jártunk el, aki étrendkiegészítőket árusított, ő a zsírpusztító szérumot reklámozta, másrészt pedig árusította. Ő Kalória Királynak hívta magát, én csak Kamu Királynak, mert egyébként semmifajta tájékoztatási, egészségvédelmi és egészségbiztonsági szabálynak sem felelt meg, amellett, hogy adót sem fizetett, és egyéb jogszabályi problémák is adott. Viszont olyan fogyasztói széleskör követte őt és vásárolt tőle, hogy ez fogyasztók széleskörét érintett, és ezért kellett fellépni az NKF-nak, nagyon súlyos bírságot kapott, meg forgalmazást, eltiltást, meg elkobzást adott esetben, de ezekkel nagyon vigyázni
1: kell. És abba hagyta, mert nincs kamukirány.
0: Azokra a termékekre igen, illetve részben kivonult Magyarországról, és most már a Hollandiában árusít, de azért mivel nyilván online világról van szó, és egy nagyon népszerű közösségi média platformról, ez elérhető továbbra is Magyarországon, tehát aki nagyon akar, az tud tőle vásárolni, sajnos még most.
1: Tehát akkor azért hogyan védjük meg magunkat, nem túl célszerű influencertől bármit is vásárolni, ezt ki lehet mondani, mert ezt... nincs mögötte az a apparátus, az a hatóság, az a védelem, inkább azt mondom, hogy nekem az a fontos, ami miatt biztos lehetek abban, hogy minden korrekt, ugye?
0: Ez pontosan így van, tehát se influencertől, se közösségi médián keresztül ne nagyon vásároljunk, hiszen nem tudjuk, hogy az a másik fél az most vállalkozásként árusítja, vagy magánszemélyként. Ha magánszemélyként, akkor a fogyasztóvédelem nem tud segíteni, a fogyasztói jogok nem jönnek be, nincs szavatossági jótállás, nincs elállás, semmi. Tehát ha mi konkrétan akarunk valamit vásárolni, és mondjuk neten akarunk vásárolni, nézzük körül a honlapokon, hasonlítsuk össze az árakat, és ott vásároljunk. egy legális kereskedőtől, akivel szemben fel tudunk lépni, ha ne adj Isten probléma van a termékkel.
1: De az veszélyes, amit mondtál, hogy hasonlítsuk össze az árakat, mert szerintem ezek olcsóban árulnak, és sok ember azért fókuszál, csőlátása lesz.
0: Így van, és nem is csak az árakra gondolok, tehát összehasonlítunk minden termék, tulajdonság, fogyasztói kommentek, nézzük meg, hogy elérhető-e a cég, cégnév van-e, székhely, telefonszám, stb., mert ezek mind tudnak nekünk segítséget nyújtani, hogy megvédjük önmagunkat.
1: Meg szerintem az a legjobb, csak az a baj, hogy a fiatalok azok, akik nagyon rá vannak kattanva az influencerekre, te is mondtad, hogy a lányaid, te, ha nézed, nyilván hivatalból nézed.
0: Hát részben ez meg annyira felgyorsult a világ, ha bármilyen reklám egyébként fölugrik mondjuk a neten, nem is kell, hogy influencer legyen, nem gondolkozunk hosszan. Tehát nem az van, mint a boltba elmegyünk, és akkor nézzük, hogy három dolgot összehasonlítunk. Jön egy jó ajánlat, azonnal rákattintunk, hiszen könnyű, egyszerű, kihozzák gyorsan adott esetben, és lehet, hogy itt van a baj, egyéb probléma is lehet bankkártya adatok megadásával összefüggésben. Szóval ezért kicsit le kellene lassulnunk, amikor bármit vásárolunk, és a tudat az nem csak azt van a tudatosság, hogy mit vásárolunk, hanem hogy megfontoltan is vásárolunk adott esetben, nem kell ennyire sietni szerintem.
1: Szerinted ezzel a nemzetközi akcióval most azért jobban be lesznek határolva, tehát jobban tartanak, megbírságolják őket, sok pénzt kell fizetniük, mert az talán visszatartó erő lehet.
0: Adott esetben lehet bírság is, egyébként a GVH-nak és a Fogyasztóvédelmi Hatóságnak is voltak ilyen eljárásai, ott kötelezettségvállalások születtek, de külföldön tudom, hogy nagyobb bírságösszegek is kiszabásra kerültek, tehát ez visszatartó erővel rendelkezhet mindenképpen.
1: Aha, nekem csak az jutott eszembe, nem csinálják a Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatóságok, úgy csinálnak ugyanolyan TikTok videókat, és megírják, hogy ez, meg ez, tőle vásárolj. Na mindegy, jó. Köszönöm szépen meg azt is, hogy eljöttél, majd folytatjuk legközelebb, tudom, hogy menned kell, viszont még Binder István itt van, és most őt fogom nyúzni. Mindjárt folytatjuk.
3: Facsipesz.
1: Mondtam egy jó hírt a műsor elején, de már ezt a múlt héten annyira örültem, mert a múlt heti műsorban is beígértem, de ez nem sikerült, hogy csökkentek a kötelező gépjármű felelősség díjai, de mindösszesen 5%-kal, én megmondom őszintén, észre se vettem, aztán utána néztem, mikor a témákról beszélgettünk. Szóval meglehetősen csekély módon, viszont ami a rossz hír, az az, hogy miután tényleg nagyon megemelkedett az autóalkatrész díja is, a munkadíj is, nagyon sok pénzt fizettek ki a biztosítók, mindebből következően biztos vagyok benne, hogy jövőre nagyon durván meg fognak emelkedni a KGFB díjak.
2: Hát én azt mondanom, hogy most szerintem örüljünk ennek, főleg azok az ügyfelek örüljenek, akik azt mondják, de hát nekem nem is így volt, most lesz a kötelező évfordulóm, én a drágulást érzem. Szerintem most ez egy lehetőség ebbe a pillanatban megnézni akár az online alkuszunkkal, akár hagyományos módon biztosítás közvetítőkkel, hogy mi a piaci ajánlat, mert valóban Budapesten ugye azért egy picit kisebb mértékben, csak 3,1%-kal csökkent az előző év első negyedévéhez képest a díj, de vidéken mondjuk akár 4,8%-kal, ebből jött ki ez a 4,7%-os esés. A másik oldalt valóban egy 11,8%-os kárkifizetés növekmény van, drágultak az alkatrészek, károk is lett.
1: Nagyon durván drágultak.
2: Amit megemlítettél, az egy nagyon érdekes mutató. A Nemzeti Bank azért publikálja a verseny élénkítése, az ügyfelek tudatossága érdekében ezt az indexet, hogy összetudjuk vetni azt, hogyha levonja a Nemzeti Bank a különböző adó hatásokat a biztosítóknál, illetve a kárkifizetéseket, akkor mennyi a tényleges index, hogyan alakulnak tényleges a díjak. Most ez a szám azt mutatja, tulajdonképpen 10 évre visszamenőleg nézzük már ezt a mutatót, hogy 2016 első negyedévéhez képest gyakorlatilag az index 111%-on van, tehát összesen 11% az elmúlt 10 évben a gyarapodás. Valóban ez egy kérdés, hogy ez ebben a mostani kielezett versenyben ez tartható-e, vagy lesznek olyan piaci szereplők, amelyek adott esetben díjat emelnek, de azért egy szempontot még hadd tegyek hozzá. A kötelező gépjármű biztosítás az egyfajta kaputermék, egyfajta kopogtató termék, és azoknak a biztosítóknak, akik mindenfélét árulnak, ez egy nagyon fontos, de csak az egyik terméke. Lehet, hogy az is egy szempont lehet egy üzletpolitikában, egyes szereplőknek, hogy kicsik és nőni akarnak, és finanszíroz ezt a tulajdonosuk, vagy másoknak az is lehet, hogy jó, most a kötelező tényleg egy picit üzletpolitikailag kevésbé profitábilis, de lehet, hogy egy lakásbiztosítást el tudok adni mellé, vagy akár egy élettel is
1: ügyfelet
2: kínálni. Tehát nagyon sokféle üzletpolitikai szempont van, úgyhogy én azt mondom, hogy ne ígyunk még előre a medve bőrére, viszont ha van kedvező ajánlat, azt nézzük meg, és még egy szolgálati közlemény, annak ellenére, mert ez bennünk van azért ez az érzelmi dolog, hogy hát nem érdekes, hogy mennyi a kötelező, meg kinél vagyok, mert úgyse nekem fizeti, hanem a harmadik fél károsultnak, ha baj van. De ez nem így van. Nagyon fontos, hogy milyen a szolgáltatási minősége, megkapom-e én ügyfélként a csekket, vagy a digitális értesítést, értesítenek az évforduló időben, fölveszi az ügyfélszolgáltató a telefon, tehát annak ellenére, hogy van egy harmadik fél, mégiscsak engem szolgál ki ügyfélként a biztosító, tehát a szolgáltatás minősége is döntsön a választásnál, ne csak a díj.
1: Hát pedig csak a díj dönt, úgy nagyon úgy tűnik a magyaroknál, és ezért is vannak ugye olyan portálok, ahol össze lehet hasonlítani. Az almát a körtével egyébként, meg azt csinálják a biztosítók a KGFB-vel, hogyha nem akarják, hogy én kuncsaftyuk legyek, akkor olyan durva ajánlatot tesznek évfordulóra, de valami olyan durvát, hogy az ember sikítva menekül, és akkor már is megszabadult attól, aki idősebb esetleg, de egyébként 65 év felettiek egyre többen érzik azt, hogy akár bónusz 10-be vannak, akár nem, tehát nem volt balesetük, lögdösik kifele a biztosítók őket, úgyhogy talán nem ártana majd egyszer ezt is vizsgálni, ezt majd csak úgy zárójelbe teszem.
2: Igen, hozzá. A másik oldalon viszont nekünk meg ott van a választás szabadsága, tehát hogy
1: igen.
2: Akár ha bárki...
1: Jó, de nem jól esik, mikor kapsz egy eddig, mit tudom én, 80 ezer forintos éves díj helyett 360 ezeres ajánlatot, mert elgondolkozol, hogy hány éves vagy, hogy mit csináltál, hogy miért lettél másodrangú vagy tizedrangú.
2: Lehet, hogy itt azért az van, hogy akár egy kisebb szereplőnél egy egyedi, nagyon rossz év, egy kárstatisztika, egy jeges évszak, vagy egy viharkár, amit letarolta az autókat, stb. Ez adott esetben problémát jelenthet, tehát nagyon sok minden van emögött, viszont az, hogy van verseny, és most ezek a számok ezt bizonyítják, az azt is mutatja, hogy találhatok más biztosítónál, és ha nem vagyok megelégedve, akár a harmadik fél károsult nekem telefonálgat egy kártérítés után, stb., akkor mondhatom azt, hogy köszönöm szépen, én meg akkor átmegyek egy másik.
1: Tényleg jók ezek az összehasonlító összehasonlítási lehetőségek, azt gondolom, mert akkor tényleg mindenki dönteni tud, és hogyha már összehasonlítás meg kalkulátor, akkor ugorjunk is át a másikra. Ugye a nyugdíj kalkulátor, egy nyugdíj megtakarítási kalkulátor is elkészült, és ezt azért tartom fontosnak, mert az utóbbi időben, tehát azt hiszem 10 éve nyomják mindenütt, tévében, rádióban, minden eszközzel, hogy takarítson meg, mindenkinek legyen nyugdíj, valamilyen nyugdíj megtakarítási formája, a pénze, mert eljön az az idő, mikor megkapja a nyugdíját, és lehet, hogy az borzasztó kevés lesz, és talán mostanra már eljutottak a fiatalok is tudatosságba odáig, meg a középkorosztály is, hogy fontosabb állt számukra, mert hogy nagyon úgy tűnik, hogy egyre többen érdeklődnek a különböző nyugdíj megtakarítások iránt. Ezt jól érzem, István?
2: Igen, 1,1 millió tagja van a nyugdíjpénztáraknak, és miközben az előző években azt láttuk, hogy egy stagnálás vagy egyenesen enyhe csökkenés történik, most ez a trend megfordult, a nyugdíjpénztáraknál egy enyhe növekedés indult, és a másik lábat is, hogyha megnézzük az egészségönsegélyező pénztárakat, ott pedig egy egyértelmű kiugrás van. Tehát az emberek mind az egészségük, mind a nyugdíjuk iránt elkezdtek érdeklődni. Én azt tudom mondani, hogy ha csak fiatalként egy érvet kéne mondanom egy mostani munkaerőpiacra belépő fiatalnak, hogy nagyon hektikus a világ. Lehet, hogy nagyon gyorsan elveszíti az ember az állását, lehetnek olyan évek, amikor adott esetben nem olyan jól tud keresni. Tehát ha már a munkaerőpiacra belépve van egy jó állás, akkor érdemes félretenni az idős évekre, még akkor is, hogyha ilyenkor azt érzem, hogy fiatalként, hogy hol van az még, annyi mindent kell megvennem, még meg kell házasodnom, autó, lakás, stb. Én azt mondom, hogy egy nagyon kis összeggel már, hogyha 20-25 éves korunkban elkezdünk megtakarítani, akkor nagyon jól járunk, és fiatalként az idő nekünk dolgozik, ahhoz képest, mint hogyha 40-45 évesen kezdünk el takarékoskodni, számokat is tudok erre mondani.
1: Jó, majd mindjárt csak azt akartam mondani, hogy az, az nem elhanyagolható, nagyon lényeges dolog, hogy ez örökölhető. Tehát, hogy nem vész el az a pénz, amit beletoltunk, mert ha meghalunk, akkor nem kapunk nyugdíjat, de a nyugdíj megtakarításunkat az örökösök megkapják, és azt hiszem ez az, amit sokan megértettek.
2: Ez a kulcs szó. Ez a mi pénzünk, tehát az ügyfelek saját pénze. És ha olyan szerencsés esetben, hogyha valakinek ez nyugdíjas korában sem kell, akkor mindenki kedvezményezettet, családtagot vagy bárkit meg tud nevezni, akár több kedvezményezettet is, akár azt is pénztári szabályzattól függen lehet kérni, hogy ketten kapjuk mondjuk a párunkkal a nyugdíj járadékot. Tehát nagyon sokféle variáció lehetséges. Hogyha egy-két számot mondhatok, ha valaki, mondjuk vegyünk egy 100.000 forintos havi járadékot, ami azért az állami nyugdíj mellett lehet, hogy egy szemmel látható összeg már, és ha valaki ezt 20 éves korában elkezd erre gyűjteni, akkor elég neki havonta 10.500 forintot félretennie, hogy legyen meg 20 éven keresztül a 100.000 forintos fix nyugdíj megtakarítás. Most nominális értékről beszélek, lehet, hogy az addira kevesebbet fog érni. Ha valaki ezt csak 40 évesen teszi meg, akkor 28.500 forintot kell havonta félretenni, és nem is csak arról van szó, hogy eltelt az idő, és későn ébredtél, barátom, és későn kezdtél megtakarítani, hanem az idő abból a szempontból is a fiataloknak dolgozik, hogy a befizetendő tőke mellett óriási arányban az adó jóváírás, amit évente meg tud kapni a megtermelt munkahelyi bére mellett, és vissza tud igényelni, illetve a pénztári hozam is.
1: Ezt akartam mondani, hogy de a hozamok is azok nagyon szerteágazóak, én most utána nézegettem, tehát van olyan nyugdíj, önkéntes nyugdíjpénztár, ahol több volt a hozam, volt a kevesebb, sőt volt, semmi nem volt, viszont elvitték a költségeik.
2: Egy átlagot tudok mondani, a nyugdíjpénztári szektor átlagban az elmúlt 10-15-20 évben 2-3%-kal megvelte az erre az időszakra számított infláció, tehát reál hozamot termelnek a pénztárak, ez az egyik. A másik, hogy az összes nyugdíj kategória, az összes nyugdíjcélú öngondoskodási forma közül ez a legolcsóbb, mert a másik oldalon 1% alatti a működési, vagyonkezelési
1: költség. De ez is
2: költség.
1: Különböző. Ez vannak is átlag, amit mondtál.
2: Vannak különbségek, és pont erről szól ez a nyugdíjpénztári kalkulátor.
1: Na, ezt akartam mondani, hogy akkor hogy lehet okosan nyugdíj, meg úgy, várjál még egy kérdés előtte, hogyha én nekem mondjuk van egy ilyen önkéntes nyugdíjpénztári számlám, de látom, hogy a másik jobban teljesít, én akkor simán át tudok ugrálni, akár minden évben, vagy akár minden hónapban, vagy hogy van ez?
2: Átléphetek, ennek nagyon kicsi pár ezer forintos költsége van, azt kell megnézni, hogy amellett, hogy egy átlépési költség van, ezeket az eszközöket értékesíteni kell, amiket fialtatok ilyen az előző pénztári portfólióban.
1: Ja, mert hogy itt mögötte befektetések.
2: Mögötte van. Befektetések vannak, különböző eszközök, attól függ, hogy milyen portfóliót vagy portfóliókat váltottam, és célszerű átgondolni, hogy amikor az új pénztárba belépek, akkor miért választok. A kalkulátorunk két gondolatot ölel föl. Az egyik, aki azt mondja, az a tag, hogy nekem ennyi van, ennyit tudok havonta befizetni, nosza számíts ki kalkulátor, hogy mennyi lesz a
1: Hogy havi 10.000.
2: Én ennyit tudok félretenni, tagként, ügyfélként, mennyi lesz a x év után. Megmondja, hogy hány év van még hátra, hány éves vagyok, melyik portfóliót választom, van esetleg más nyugdíj megtakarításom, és minden egyes magyarországi működő pénztárnál az előző évek hozamait is figyelembe véve, a Nemzeti Bank elvárása szerinti 3%-os inflációval számolva, meg fogja mutatni, hogy X pénztárnál ennyi lesz, barátom, XY-nál ennyi, egyértelműen látni fogom. Tehát az egyik, hogy mennyit tudok félretenni. A másik gondolkodás, és ezt is tudja a kalkulátor, hogy mennyit szeretnék. Azt írom bele, hogy én szeretnék 24 millió forintot, mert 20 éven át szeretnék havi 100 000 forintos megtakarítást, akkor kiszámolja pénztári portfóliónként nekem a teljes magyar palettán, ügyfélként, tagként, hogy itt ennél a pénztárnál ennyit kell befizetni, annál a pénztárnál ennyit. Portfóliónként is, tehát részvényportfóliót, kockázatosan...
1: Bocsánat, ezt nem, tehát nem elvárható, hogy én értsem ezeket a portfóliókat, mert ahol én vagyok, ott is azt mondják, hogy a kicsi kockázatú, a közepes vagy a nagy kockázatúba akarom betenni. Hát mit tudom én?
2: Erről van szó, ezért a te kalkulátorod is ez a nyugdíjpénztári kalkulátor, mert minden egyes lépést nagyon egyszerű, magyarázó részletekkel, fogalmakkal, definíciókkal egészítettünk ki. Tehát ez a pénztár azoknak szól, akik soha nem akartak professzionális befektetők lenni.
1: Nem, máshoz értenek.
2: Sőt, még egy érvet hadd mondjak a pénztárak mellett, az egész pénztári előtakarékoskodás erről szól. Itt nem kell előre eldöntenem dolgokat, hanem rábízom tagként a pénzemet egy professzionális pénztárra, aki professzionális vagyonkezelőkkel ki tudja hozni ezeket a jó hozamokat, amik az elmúlt évtizedekben is megjelentek.
1: Azért kettő dologról nem beszéltünk. Az egyik az, hogy nem, hogyha valakinek nincs állás, akkor is fizethet, tehát nem függ a kettő össze. Tehát ha én nekem nincs állásom, de úgy döntök, hogy megér havi 10 000 forintot, akkor továbbra is fizethetem, nem szakad meg. Ugye jól tudom?
2: Így van. Sőt, ha ne adj Isten, előfordulhat az, hogy átmenetileg nem tudom fizetni, akkor a jelenlegi megtakarításom hozamaiból le tudják vonni, mint hogyha egy minimál pár ezer forintos tagdíjat számítanak a pénztárak. Ha ezt se tudom teljesíteni, akkor ez átmenetileg megoldható úgy is, hogy esetleg az előző hozamokból valamennyi levonást.
1: A másik az, hogy nincs felső korhatár. Tehát én nyugdíjban megyek 65 éves koromba, és most 68 éves vagyok, akkor én 3 éve fizettem, nem a Dunába öntöttem vizet, tehát nem vizsgálják fölül, hogy te már túlkoros vagy. Nem kötelező kivenni, vagy hogy mondjam, felhasználni.
2: Rengeteg lehetőségem van azt követően is, hogy elértem a nyugdíjkorhatárt, vagy a nyugdíjas jogosultságot.
1: Főleg a nők 40-nel nyugdíjba megyünk, nem 65 éves, nem fiatalabban.
2: Sőt, azt kell, hogy mondjam, hogy bármiféle nyugdíjról beszélünk, tehát rokkan nyugdíjtól kezdve, özvegy nyugdíj, vagy nem tudom milyen nyugdíjfajták léteznek, bármelyiket elértem, mindig tagként ott van a lehetőség dönteni arról, hogy ha olyan szerencsések vagyunk, hogy meg tudunk élni másból, akkor adott esetben nem kell hozzányúlni, vagy még lehet továbbra is teljesíteni pénzt, az is lehet, hogy csak egy részét kivenni, vagy járadék formájában valamekkora összeget kérni. Az
1: de
2: is arról lehet,
1: mindig mi döntünk, hogy melyik az a pillanat, amikor visszakérjük a pénzünket.
2: Mindig a pénztártak dönt. Kérhetem tagként egy összegben is, járadékként is, két főre szóló járadék, kérhetem határozott időszakra, hogy én azt mondom, hogy 20 év alatt szeretném az egészet megkapni, kérhetem úgy is úgynevezett biztosítási járadékként, hogy nem tudom megmondani, élethosszig szeretném kérni.
1: És ezen is mindig lehet változtatni. Tehát az élethelyzetem változik, akkor változhat
2: ez. Hát kivéve, hogyha már fölvettem a pénzt, akkor már nem tudok változtatni.
1: Viszont ugye, ha jól emlékszem, a tavalyi évben a Fidesz egyik utolsó cselekedeteként felszabadította, nyilván az volt a cél, hogy kiszipkázzák innen a pénzt, de mindegy, hogy a tartozásainkat, a banki és a lakástakaréki tartozásainkat kiegyenlíthetjük, vagy egy részét visszafizethetjük a önkéntes nyugdíjpénztári megtakarításainkból. Nem tudom, hogy nagyon sokan felhasználták-e, de a kérdésem az, hogy sokan felhasználták-e, illetve mi ennek a következménye egy megtakarítóra. Tehát van-e hátránya?
2: Nem használták föl sokan. A várakozásokhoz képest kevesen vették ki ingatlan célra a nyugdíj megtakarításokat.
1: Ugye törlesztésre lehetett.
2: Ugye igen, lakáshitel, törlesztés lakás célra, lakásfejlesztésre. Az előzetes becslések ugye 360-300 milliárd forintnyi kivétről szóltak, ez kevesebb lett, vagy körülbelül 200 milliárd lett. Tehát a tagok nagyon-nagyon jelentős hányada úgy döntött, hogy nem nyúl ehhez a pénzhez, és a másik oldalon a megképződött hozamok, a befizetések, az adójóváírások, ezek ezt ellensúlyozták, tehát gyakorlatilag a pénztárak a megszokott módon tudtak működni. Azt kell, hogy mondjam, hogy unalmasan fialtatták tovább a tagoknak a vagyonát, és az előbb említett nagyon jó hozamokat érték el. Egy pillanatra még visszaugrok arra, hogy milyen nagy szerepe van az adójóveresnek és a hozamnak. Az előbb említett példánál, ennél a 20 éves fiatalembernél az összes nyugdíj célú előtakarékosságnak a kétharmadát a hozamok és az adójóveres termeli ki. Ezért mondtam, hogy az idő a fiataloknak dolgozik. A 45 éves, 40 éves úriembernél vagy hölgynél, aki akkor kezd megtakarítani, neki viszont a tőkének a felét kell befizetnie, mert a maradékot tudja csak a hozam és az adójóveres termelni. Ezért jó fiatalon már elkezdeni.
1: Lehet, de azért az emberekben elevenen él, amikor nem az önkéntes, hanem a másik nyugdíjpénztári megtakarítások, hogy mondjam, beleolvadtak az államkasszába, és most akkor finoman fogalmaztam. Szóval, hogy itt mik a biztosítékok, a Nemzeti Bank felügyeli ezeket? Vagy hogy, tehát mi a biztosíték, hogy holnap után ezt is nem szüntetik meg?
2: Ugye az egy elég speciális helyzet volt, ez a másik pillér, ez a magánnyugdíjpénztár, ami azért az állami társadalmi biztosítási rendszer, hát hogy mondjam, egyfajta kiegészítője volt, vagy alternatívája volt.
1: Angliától elkezdve mindenütt így működik.
2: Ehhez képest az önkéntes nyugdíjpénztár az első pillanattól fogva, első perctől fogva az utolsóig az a tagok saját pénze, ahhoz senki nem nyúlhat hozzá, nem nyúlhatott és nem is nyúlhat hozzá. A Magyar Nemzeti Bank annyit tesz ehhez a polgárjogi alapvetéshez képest, tehát ilyen nem fordulhat elő, hogy ezeket az önkéntes nyugdíjpénztári pénzeket bárki megkérdőjelezze. Mi pedig annyit teszünk hozzá, hogy ezeknek a biztonságos működéséről, a megfelelő feltételeinek az ellenőrzését gondoskodunk. A jó hír az, hogy mind a két pénztári ág, az egészségpénztárak és az önkéntes nyugdíjpénztárak működésüket tekintve is pozitív szaldóval, milliárdos nyerességgel.
1: Vannak olyan egészség- és nyugdíjpénztárak, amelyek kötődnek valamilyen céghez, például a MÁV-nak van ilyen önkéntes, most hirtelen ez jutott eszembe, de van még sok. Ezekbe is szabadon bárki becsatlakul, akkor a belügynek van, vagy rendőrségnek van külön. Tehát, hogyha én úgy látom, hogy ebbe sokkal jobban hozam, és ki akarok lépni onnan, ahol vagyok, vagy itt ezek megkötik, hogy neked ott kellene dolgozni, vagy ott kellett dolgozni.
2: Léteznek zárt körű pénztárak, igen? De léteznek olyan egy munkáltatóhoz, aha, vagy egy ágazathoz kötődő pénztárak, amelyek ennek ellenére, hogy mi a nevük, nyílt pénztárak. Érdeklődjünk, nézzük meg. A Nemzeti Banknak nem csak kalkulátora van, hanem minden évben közzé tesszük, hát ezt kiegészítve a költségeket, tehát működési egyéb költséglevonásokat is egy nagyon egyszerű táblázatba, és az elért hozamokat is. Mindig a hosszú távú teljesítményt nézzünk meg, ne egy évet, és érdeklődjünk akár az adott pénztárnál, Nemzeti Bank ügyfélszolgálatánál.
1: Neked van egyébként nyugdíjpénztári megtakarítás?
2: Természetesen van, és hála jó Istennek, én elég fiatalon elkezdtem, azt kell, hogy mondjam.
1: És váltottál pénztárat az
2: nem,
1: idők során?
2: Nem, viszont egy jó stratégiát mondjak, és ez szerintem egy általános életbölcsesség. A sok-sok fiatal évünk alatt, mindenki fiatal, de a sok-sok fiatal évünk alatt,
1: amikor még fiatalok vagyunk,
2: akkor a kockázatos portfólió adott esetben az magasabb hozamot hozhat, tehát hogy egy picit magasabb részvényhányot választunk. Amikor viszont közelítünk már, pár évre vagyunk a nyugdíjtól, akkor már a vagyon bebiztosítása a cél, akkor esetleg érdemes átgondolni, hogy egy ilyen biztonságosabb, akár állampapírt, egyéb biztonságos kötvényeket tartalmazó portfólióra váltsunk át, ott már nem a kockázatvállás a cél, hanem az elért vagyon nyugalomba helyezése.
1: Utolsó kérdésem, szerintem már oda-vissza végig beszéltük ezeket a nyugdíjpénztárakat, hogy ugye azzal kezdtük, hogy egy jó kis kalkulátor készült el. Ezekben benne van-e az a zárt körülön működő kis, tehát kapunk-e arról információt, hogy ez hiába teljesít jól ide, te nem tudsz belépni?
2: Valamennyi hazai nyugdíjpénztárnak ott
1: hány
2: van.
1: Hány nyugdíjpénztárunk
2: ott van? Ez most körülbelül 30 pénztár, azért egy folyamatos konszolidáció zajlik a piacon.
1: De szépen mondtad.
2: Tehát vannak olyan pénztárnak, amelyek beolvadnak, vannak, amelyek nagyok, de én azt gondolom, hogy akár egy pár ezer fős pénztár, amelyik jó teljesítményeket tud hozni, ő is ezt többek között azért tudja elérni, mert nagyon professzionális vagyonkezelőkkel.
1: Tehát olyan nincs, hogy vagy egy nyugdíjpénztár úgy szűnik meg, hogy egyszer csak megszűnik, és mi megfuthatunk a pénzünk után?
2: Ezek a nyugdíjpénztárak jellemzően beolvadásokkal, fölvásárlásokkal alakulnak át, ami azt jelenti, hogy egy még nagyobb szereplő
1: a kis hirtel, halakat megeszik a nagy halak, itt
2: tanultuk. Nagyobb szereplő részeseivé válunk. Nagyon szeretném ezt a részeseivé válunkot aláhúzni, és a pénztárnak a tulajdonosai, azok mi vagyunk. Nem a munkáltató, nem a bank, nem a biztosító,
1: tagok
2: hanem
1: vagyunk.
2: Tagok. A tagok azok taggyűléseken, vagy közgyűléseken, résztaggyűléseken vesznek részt, és mi döntünk a pénztárról.
1: Hát szerintem ennyit ember nem beszélgetett a nyugdíjpénztárakról, legalábbis mi még biztosan nem, de én nem érzem ezt hiába valónak, sőt azt gondolom, hogy sok mindent megtanulhatunk. Én már több mint 20 éve tag vagyok, és most jöttem rá egy csomó mindenre. Remélem a hallgatóknak is segítettünk ezzel. Minden Istvánnak, a Magyar Nemzeti Bank felügyeleti szóvivőjének köszönöm, hogy eljött, és ilyen türelmes volt. Folytatjuk majd legközelebb, mert elvárunk természetesen máskor is, mert hogy az időnk véges, legalábbis a műsoridőnk, az biztosan, mert hogy ezzel a végére értünk. Bicó Tomival készítettem a mai műsort is, csak úgy, mint máskor. Nevében is köszönöm mindenki figyelmét, Törtei Takács Krisztát hallották. További kellemes napot, jövő héten ugyanebben az időben várom Önöket. Viszlát!

0: Itt a Hobby Rádió, a hobbyradio.hu weboldalon. A pontos idő 12 óra.
1: Szerdára újra üzembe állhat a Paksi Atomerőmű összes turbinája, csak nem 500 milliárd forintból fejlesztik a hazai villamos energiahálózatot. Változékonyabb időnk lesz. Köszöntöm a hallgatókat, Germán Márton vagyok. Elindult a 3-as blokk 6-os turbinájának áramtermelése Pakson. Magyar Péter miniszterelnök szerint sikeres volt a 6-os turbina bekapcsolása az országos villamos energiahálózatba. A 2000 megawatt névleges teljesítményű atomerőmű termelése 750 megawattra emelkedhet. Várhatóan szerdára mind a 8 turbina újra üzemelhet. Csak nem 500 milliárd forintból fejlesztik a villamos energiahálózatot. Kapitány István gazdasági és energetikai miniszter Facebook oldalán azt írta, hogy a kormány a villamos energiahálózat fejlesztésére és okosmérők telepítésére fordítja az összeget az Európai Unió helyreállítási és ellenálló képességi eszköze keretében. Hatályba léptek a köznevelést érintő törvényes kormányrendelet módosítások, amelyek egyebek mellett növelik az iskolai igazgatók jogköreit és a tantestületek szakmai autonómiáját. A szabályozás emellett helyreállítja a köznevelésben dolgozók egyes kollektív jogait, és megszüntet több a szakszervezetek jogait korlátozó rendelkezést. A módosítások a sztrájkjog gyakorlásának szabályait is rendezik. Megszületett a döntés, eladják a bezárt postahivatalokat. 16 településen gyakorlatilag végleg ellehetetlenítik a szolgáltatás újraindítását, pedig a 2022 óta tartó leépítés már így is jelentősen megnehezítette a lakosság ügyintézését. Az RTL híradóból kiderül, hogy a 2022-es leépítési hullám nem csak a hivatalokat, hanem az ott dolgozókat is érintette. Mármint egy 10 000-en jelentkeztek a kórházakban hagyott csecsemők simogatására. Az országos kórházi főigazgatóság minden segítséget nagyra értékel, de ehhez elengedhetetlen az érintett szervezetek előzetes egyeztetése és folyamatos együttműködése. 2026. április végén 325 csecsemő volt kórházban. Fertőző trópusi betegség jelent meg Bács-Kiskunban. Chikungunya lázzal fertőződött meg egy 53 éves nő, miután Mauritiuson járt. Ugyanebben az időszakban egy Pest vármegyei 18 éves férfinál importált maláriát is kimutattak tanzániai útja során. Mindkét betegséget szúnyogok terjesztik, a halálozási arány rendkívül alacsony, a fertőzöttek többsége egy héten belül jobban lesz. Halálos áldozatai vannak a nyugat-nílusi láznak Észak-Macedóniában. Eddig 43 vírusfertőzést regisztráltak az országban, ennek a legtöbbét az utóbbi 3 hétben. Augusztus elején több szkopjai kerületben is ki kellett hirdetni a járványhelyzetet, a betegséget szúnyogok terjesztik. A napsütésé lesz ma a főszerep, az időnként megjelenő kisebb felhőkből csapadék nem várható, az észak-észak-nyugati szél többfelé élénk lesz, napközben 26-32 fokot mérhetünk. Holnap a kezdeti napos időt délnyugat felől egyre több felhő zavarhatja, majd késő délutántól záporok, zivatarok alakulhatnak ki. A keleti délkeleti szél többfelé feltámad, északnyugaton erős lehet. A minimumok 11-19, a maximumok 27-33 fok között alakulnak.
2: Itt a Hobby Rádió. Kattints ránk, hogy ránk kattanhass.
0: Reklám. Hirdessen a Hobby Rádióval.
2: Reklámspotja mellett webes hirdetésre is lehetősége van.
0: Igény szerint honlapját is elkészítjük.
2: Keresse hirdetés szervezőinket az info@hobbyradio.hu e-mail címen,
0: vagy telefonon 30 913 80 80. Reklámot hallottak. Hobby Rádió, ahol a jó zene tovább él.
3: A mikrofonnál Brian Anyu, Hobby Rádió robot műsorvezetője vagyok. Köszöntöm a hallgatókat, hírműsorunkkal kívánunk jó étvágyat az ebédhez hallgatóinknak. Ma augusztus 24-e hétfő van. Műsorunkban hallható lesz névnapköszöntő, évforduló naptár, közlekedés, időjárás jelentés és sok érdekes információ. Hazánkban 26,2 fok van. Ma Bertalan hallgatóinkat köszöntjük névnapjuk alkalmából. A mai napra nincsenek ünnepek. Egy kis zenével folytatjuk, aztán jövünk vissza hamarosan.

0: Névnapköszöntő. Névnapköszöntő. Augusztus 24-én köszöntjük Bertalan nevű kedves hallgatóinkat. A görög-latin eredetű név a Bartomolaios névből ered, becézése Berti, Bertike, Berci, Bertus, Bercus, Beri, Berike és Berus. Jeles viselői Székely Bertalan festő, Pór Bertalan festő, Szemere Bertalan politikus, Farkas Bertalan űrhajós, valamint ön kedves Bertalan. Ezen a napon köszöntjük még Albert, Alberta, Albertin, Albertina, Alicia, Aliz, Barta, Bartal, Barton, Bartos, Bartó, Berzsián, Báruk, Detre, Erzsébet, Jonatán, Mihaéla, Szilvánus, valamint Taksony nevű kedves hallgatóinkat.
1: Boldog névnapot kívánunk! Boldog névnapot kívánunk!
2: Hobbi Rádió. Értünk szól!

0: Jeles események, események. Évfordulók, évfordulók. A történelem kiemelkedő momentumai. Kalendárium.
1: Önök a kalendáriumot hallják velem Sárvári Viktóriával augusztus 24-én. Üdvözlöm Önöket! Lássuk csak, milyen érdekességek történtek ezen a napon. 79-ben kezdünk, augusztus 24-én a Vezúv kitörése elpusztította Pompeji és Herculaneum városát. Életét vesztette a legnagyobb római természettudós Plinius. Pompeit még a 63. évi földrengés után nem is építették föl teljesen, a váratlanul érkezett vulkánkitörés 17 évszázadra betemette. A kőzett törmelék és izzó láva után hatalmas hamufelhő borította be a várost, nagyon kevesen menekültek meg Pompeji 20 ezer lakosából. Ugorjunk a 16. századra, 1542. augusztus 24-én Francisco de Orellana, aki elsőként teljes hosszúban végighajózta az Amazonast, elérte a torkolatát és kijutott az Atlanti-óceánra. Folytassuk 1823-mal, augusztus 24-én megnyílt Miskolcon a mai Nemzeti Színház elődje. Az első előadáson Kisfaludi Károly a Tatárok Magyarországon című drámáját mutatták be. 15 évet ugrunk előre, 1838. augusztus 24-én meghalt Kölcsey Ferenc költő, kritikus, politikus, akadémikus, a reformkor egyik vezéregyénisége. Ő írta a magyar nemzeti imádságot, a himnuszt, valamint közismert még Parainézis Kölcsey Kálmánhoz című műve. Ugorjunk a 20. századra, 1917. augusztus 24-én megszületett Vár Terész Vilmos, orvos, sugárbiológus, aki a sugárzás emberi testre, de főként a vérre gyakorolt hatását vizsgálta. Ő alapította az országos Frédéric Joliot-Curie sugárbiológiai és sugáregészségügyi intézetet. Folytassuk 1963-mal, augusztus 24-én Stevie Wonder volt az első a pop-rock történelmében, aki egyszerre szerepelt a kislemezlista élén, valamint az albumlista csúcsán. 20 évet ugrunk előre, 1983. augusztus 24-én meghalt Glauber Andor, orvos, egyetemi tanár, ortopéd sebész. Glauber Andor 1973 és 83 között az Országos Ortopédia Intézet igazgatója volt, munkássága során főleg a vereszületett csípőficam és a csípő degeneratív ízületi megbetegedéseinek műtéti kezelésében ért el eredményeket. És végül, de nem utolsó sorban, 1988. augusztus 24-én megszületett az első magyar lombik bébi. Reggel 7 óra 9 perckor a Pécsi Orvostudományi Egyetemen meglátta a napvilágot az első magyar lombik bébi, egy kislány. Önök a kalendáriumot hallották velem Sárvári Viktóriával, köszönöm figyelmüket.
0: Kalendárium. Kalendárium. Ez történt ezen a napon.
2: Hobby Rádió. A www.hobbyradio.hu weboldalon.
3: Sziasztok, ti a Hobby Rádiót hallgatjátok, és a Heaven Street 7 zenekar üdvözöl mindenkit, aki ezt a rádiót hallgatja.

0: Üzenet. Mózes második könyve, második fejezetéből.
1: Közben hosszú idő telt el, és meghalt Egyiptom királya. Izrael fiai pedig sóhajtoztak a szolgaság miatt, kiáltottak, és a szolgaság miatt való jajgatásuk feljutott Istenhez. Isten meghallotta panaszkodásukat, és visszaemlékezett Isten az Ábrahámmal, Izsákkal és Jákobbal kötött szövetségére, rátekintett Isten Izrael fiaira, és gondja volt rájuk Istennek.
2: Hobby Rádió.
3: 2026. augusztus 24-e, hétfő, Szent Bertalan apostol ünnepe. Rabbi, te vagy az Isten fia, te vagy Izrael királya. Evangélium Szent János könyvéből, első fejezet 45-től az 51. versig. Egy alkalommal Fülöp találkozott Nátánaellel, és közölte vele: megtaláltuk, akiről Mózes törvénye és a proféták szólnak, a názáreti Jézust, József fiát. Jöhet-e valami jó Názáretből? Kérdezte Nátánael. Jöjj, nézd meg, felelte Fülöp. Amikor Jézus látta, hogy Nátánael közeledik hozzá, így szólt: nézzétek, egy igaz izraelita, nincs benne két színűség. Nátánael megkérdezte: honnan ismersz engem? Jézus így felelt: még mielőtt Fülöp hívott volna, láttalak a fügefa alatt. Nátánael erre elismerte: Rabbi, te vagy az Isten fia, te vagy Izrael királya. Jézus így szólt: azért hiszel, mert azt mondtam, láttalak a fügefa alatt. Nagyobb dolgokat is fogsz látni ennél. Majd így folytatta: bizony-bizony mondom nektek, látni fogjátok, hogy megnyílik az ég, és Isten angyalai felalá szállnak az ember fia felett. Emélkedés. Fülöp apostol örömmel viszi hírül barátjának, Nátánaelnek, akit a hagyomány a ma ünnepelt Szent Bertalan apostollal azonosít, hogy megtalálta a messiást, a názáreti Jézust. Nátánael válasza gyanakvó: jöhet-e valami jó Názáretből? E szavak mögött nem csak előítélet, hanem mély vágy is rejtőzik az igazság iránt. Fülöp nem vitázik, nem bizonygat, hanem hívja, hogy szerezzen személyes tapasztalatot. Ez a hívás a keresztény küldetés lényege. Nem elég érveket felsorakoztatni, mert a hit mindig a személyes találkozásból születik. A találkozásban Nátánael, Bertalan, felismeri Jézust. Rabbi, te vagy az Isten fia, te vagy Izrael királya. A bizalmatlan kérdést csodálatos hitvallás követ. Aki először kételkedett, most a hit példájává válik. A hagyomány szerint Szent Bertalan a keleti területeken hirdette az evangéliumot, többek közt Örményországban, ahol vértanú halált szenvedett. Bár életéről kevés történeti adat maradt fenn, tanúság tétele elevenen él az egyház emlékezetében, különösen az őszintesség, a bátorság és a hűség példájaként. Bertalan apostol emlékeztet bennünket: a valódi találkozás Jézussal mindig belső átalakulást hoz, és még az Isten keresés bizonytalanságából is megszülethet a hit. Az evangélium nem a tökéleteseknek szól, hanem azoknak, akik nyitott szívvel keresik az igazságot. Nátánael nem is sejtette, hogy egy egyszerű meghívás elvezeti őt a vértanúságig. Ma talán másfajta hívások között élünk, de Jézus ugyanígy hív bennünket, mint egykor Nátánaelt: gyere, lásd meg, ki vagyok, és engedd, hogy átformáljam az életed. Uram Jézus Krisztus, hálát adok Szent Bertalan apostoli hitéért, aki először kételkedett, de végül bátran indult hozzád. Add, hogy én is meghalljam hívásodat a mindennapok csendjében, és ne állítsak akadályokat a veled való találkozás elé. Taníts meg nyitottságra, hogy ne az előítéletek, hanem a benned való bizalom vezessen, adj őszintességet, bátorságot és hűséget, hogy a hétköznapokban is tanúságot tegyek rólad, és életem válasz legyen szeretetedre. A napi evangéliumot és Horváth István Sándor atya elmélkedését és imáját Pezenhófer Györgytől hallották.
4: Hobby Rádió. Senki nem mondta, hogy jók vagyunk. Csak szeretnénk.

0: Programajánlat.
1: Augusztus 30-án vasárnap érdemes lesz a 13. kerület felé venni az irányt, ugyanis a Dagály utca újra benépesül, és megrendezik az Angyalföldi utca bált. Idén a 90-es évek ikonikus nosztalgia hangulata adja az esemény alaphangját, így 10 és 22 óra között ingyenes koncertekkel, családi programokkal és igazi utcabáli forgataggal várnak mindenkit. A nagy színpadon fellép többek között az Animal Cannibals és a Sandy Rock Band, míg a legkisebbeket a gyerekkoncertek mellett Vidám Park, bűvés show és nosztalgikus játéktér szórakoztatja. A rendezvényen a mi csapatunkkal is személyesen találkozhattok, hiszen a Netmédia Alapítvány egy közös sátorban vonultatja fel két projektjét. Délelőtt 10 és délután 16 óra között Pille és Ruzsa Viktor vár titeket a Hobby Rádió sátrában. Betekintést nyerhettek az élő rádiózás és a stúdió munka kulisszatitkaiba, és folyamatos élő bejelentkezésekkel közvetítünk a helyszínről. Ha a nagy utcabáli pörgésben kikapcsolódnátok, a sátorban a masszázstanya jóvoltából egy frissítő masszázzal is feltöltődhettek, vagy ellazulhattok egy kicsit. Minden program ingyenesen látogatható, úgyhogy töltsük együtt ezt a vasárnapot a Dagály utcában. A részletekért látogassatok el a hobbirádió.hu oldalra.
0: Hobby Rádió! Ahol a jó zene tovább él.
2: Műsorajánló.
3: The legends of three decades from the 80s to today. Real evergreens and the greatest hits from the U.S. Let's hear the man, Somi, and the hits from the top of the charts.
4: Vasárnap léptől. Népzenei kavalkád, a Hobby Rádió népzenei műsora. Ritkaságok, archív felvételek, népi hangszerek, néhai és ma élő adatközlők, zenekarok, más népek zenéi és hangszereik, valamint ma élő hagyományápoló és őrző népzenészek és zenekarok. A mikrofonnál és a kavalkádban a műsorvezető szerkesztő Ferenczi István. Népzenei kavalkád hétfőn 8-tól a Hobby Rádióban.
3: Világjáró.
0: A Hobby Rádióban.
3: Ha ön már járt ott, készül vagy csak képzeletben utazik, akkor ez az ön műsora. Világjáró utazási magazin. Kedden 10-től a Hobby Rádióban.
5: Sztereotípiákon innen és túl. Fogyatékosok, egészségügy, szociális ügy, kultúra. Esélyegyenlőségi magazin. Kedden 9-től a Hobby Rádióban. Szerkesztő műsorvezető Ruzsa Viktor.
4: Pille Show. Érdekes témák, érdekes vendégek a szociális ügy és kultúra világából. Szombaton 11-től a Hobby Rádióban.
6: Konyhába kuktát, kuktának séfet, mindenki számára készítünk egy jó étket. A konyhafőnök ajánlata.
4: A konyhafőnök ajánlata. Szombaton 8-tól.
6: A konyhafőnök ajánlata. A műsor, amivel még ön sem égeti oda.
2: Műsorajánlót hallottak.
6: Hobby Rádió. E-mail címünk info@hobbyradio.hu.
3: Tudni valamit, és tudni hogyan, két különböző dolog. Tudni a kettőt, hatalom. Ez itt a Tudásháza. A Tudásháza.
7: Tudta ön azt, hogy a hiedelem szerint egy magyar pásztor van a Holdon? A 19. században feljegyzett magyar hiedelem szerint valóban egy pásztor ücsörög a Hold felszínén. A régi falusi emberek több mítoszt fűztek örök mécsesünkhöz. Többségük egybe forra a keresztény hitvilág elemeivel. Egyesek szerint Dávid király hegedül a Holdban, mások szerint Káin és Ábel lakhelye, esetleg lehet még a tabuk ellenvétők börtöne. A pásztor legendája az utóbbikhoz kapcsolódik, annó tabunak számította a káromkodás.
3: A Tudásházát hallották, mert a tudás hatalom.
4: Hobbyradio.hu.
8: A rádiót!

0: Én továbbra is Brian vagyok, a Hobby Rádió Robot műsorvezetője. Folytatjuk műsorunkat, lássuk a mai történelmi eseményeket. 1842. a Budapesti Lánchíd alapkövének letétele. Barabás Miklós nagyméretű táblaképen örökítette meg az eseményt. 1946. Párizsban a békekonferencián megkezdődött a magyar békeszerződés tervezetének vitája. Most nézzük a napi gazdasági szemlét, melyet a pénzcentrum.hu segítségével állítottunk össze. Ami a pénzügyeket és a gazdaságot illeti, a hétfői nap legfontosabb hírei között kiemelkedő jelentőségű a Magyar Nemzeti Bank várható lépése. A monetáris tanács rendkívüli ülésén a piaci várakozásoknak megfelelően újabb 25 bázisponttal 5,5%-ra csökkentheti az alapkamatot, egy döntés, amely közvetlenül és komolyan érinti minden magyar polgár pénztárcáját. Ezzel párhuzamosan a volt jegybankelnök Bot Péter Ákos is reflektált a közelmúlt gazdasági eseményeire. A szakember szerint a 2026 áprilisában bekövetkezett politikai fordulat érdemi változást hozott az Európai Unió intézményeihez fűződő viszonyban, miközben az elmúlt 16 év legnagyobb gazdasági baklövéseit is felidézte és felvázolta a sikeres jövő titkait. Mindeközben a kormányzati szférában is jelentős mozgás tapasztalható, megkezdődött a Nemzeti Vagyon Visszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal, NVVH vezetőinek kiválasztása, három jelölt közül kerülhet ki az új éllovas. Ugyanakkor a figyelem középpontjában maradt egy súlyosabb ügy is, mivel az állami számvevőszék ÁSZ korábbi megállapítása szerint egy 144 milliárdos állami támogatásból finanszírozott projekt súlyos vagyonvesztést okozhatott, így már vizsgálják, hová úszott el a rengeteg adófizetői pénz, ami egy szellemvárossá vált beruházást eredményezett.
1: Hobby Rádió.
2: Baby, baby, I told you, if you make a mistake like this, it's no turning back. You gotta love who you love.

0: Hobby Rádió műsora folytatódik, én Brian vagyok. Üdvözljük Önt a Hobby Rádió friss hírei között, ahol a nap legfontosabb eseményeit és társadalmi kérdéseit járjuk körül. Portálunkon olvasható, hogy a Magyar Nemzeti Galéria és a Szépművészeti Múzeum szakemberei közösen gondolkodtak el arról, hogyan tehetik múzeumi tudásukat minél szélesebb körben hozzáférhetővé és könnyen érthetővé. A látássérültek helyzetére is fény derült, kiemelték, hogy a modern segédeszközök képesek kinyitni a világot előttük, bár egy bécsi eset tragikus fordulatot vett, amikor egy látássérült idős urat csalárd módon megtévesztettek. Ugyanakkor a szociális támogatások is fontos szerepet kapnak, így Budapest 3. kerületében rászoruló diákok is részesülhetnek beiskolázási segélyben az új tanév kezdetekor. A nyári időjárás pedig továbbra is meglepetéseket tartogat, érdemes tehát kihasználni a Margit-sziget kínálta lehetőségeket a szezon utolsó harmadában. Részletes beszámolóinkat és további információkat a hobbyradio.hu oldalon találhat meg. Most lássuk, hogy milyen műsorokra számíthatnak még a mai napon. Kövesse velünk a mai nap hátralévő részét, hiszen a 13. órától a délután című műsorban interjúk, riportok és tudósítások várják Önt kulturális, szociális és közéleti eseményekről. 2 órával később, 15 órakor a 4 ütem autós magazinja tartja a helyét, majd 16 órakor a Réteg magazinok keretében hallhatjuk a Hét prózája című irodalmi rádió műsort Zsoldos Árpáddal, a BBC angol nyelvleckéjét, a Takeaway-t, valamint Zentai Tibor rádióamatőr műsorát, a QTC-t, amelyet Rózsa Dezső szerkeszt. 17 órakor a Live Hungary adásában a legnagyobb hazai előadók koncertjei hallhatók, ezt követően 18 órakor az esti hírösszefoglalóval érkezik a napidézete, a névnap köz.
1: Hobby Rádió. A világon mindenhol hallható.

0: Önök még mindig a Hobby Rádió műsorát hallgatják. Ez volt a déli hírösszefoglaló műsorunk. 13-kor a délután várja Önt interjúkkal és riportokkal. Hamarosan 13 óra, így műsorunk véget ér. Brian voltam, a Hobby Rádió robot műsorvezetője. Köszönöm figyelmüket, viszont hallásra.
1: Hobby Rádió!

0: Reklám.
1: Nem tudod merre tovább? Vakszerencse helyett bízd rá magad a szöveges navigációra. A Vaknavi segítségével megtervezheted útvonalad, melyet lépésről lépésre szövegesen is végigkövethetsz, mielőtt fehér bottal nekiindulsz az ismeretlennek. Vaknavi.hu. Botodra szabva.
2: Megérkezett a látássérült előadó Mike Krista első lemeze, Elfelejtett álom.

0: média támogató a Hobby Rádió.
1: Média 1. Hírek a média világából. Keresd a média1.hu oldalt és iratkozz fel napi hírlevelünkre a média1.hu per hírlevél címen.
2: Hirdessen a Hobby Rádióval!
3: Reklámspotja mellett webes hirdetésre is lehetősége van.
2: Igény szerint honlapját is elkészítjük.
3: Keresse hirdetés szervezőinket az info@hobbyradio.hu e-mail címen,
2: vagy telefonon 30 913 80 80. Reklámot hallottak. Hobby Rádió. www.hobbyradio.hu. Rólunk szól.

0: Hobby Rádió!
1: Hallottál már erről a rádióról?
2: Hallottam, van egy ilyen ügyeség. Nem tudom, hogy milyen fantanám esküszöm.
3: Hobby Rádió. A hangadó.
0: Kattints ránk, hogy ránk kattanhass. Itt a Hobby Rádió. A hobbyradio.hu weboldalon. A pontos idő 13 óra.
4: Klíma, víz és energiagazdálkodási törvények megalkotását kezdeményezi a kormányfő. 200-an dolgozhatnak a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatalban. Változékonyabb idő jön. Köszöntöm a hallgatókat, Germán Márton vagyok. Magyar Péter drasztikus lépést csürget, klíma, víz és energiagazdálkodási törvények megalkotását kezdeményezi. A kormányfő szerint a példátlan aszály és pusztítás miatt új víztározókra, vízmegtartó hálózatokra és az energiatermelés fejlesztésére van szükség. Célként nevezte meg, hogy Magyarország kevésbé legyen kiszolgáltatva más országoknak, ehhez pedig minél több uniós forrást hívnának le. 200 ember dolgozhat majd a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatalban, a 444.hu forrásai szerint, aminek vezetőit az elnököt és négy helyettesét hamarosan meg is választhatják. Pár hónapon belül megindulhatnak az első látványos ügyek. Meghatározta a kormány a többségi állami tulajdonú vállalatok vezető testületeinek méretét, tagjainak díjazását, valamint a vezetőállású munkavállalók javadalmazásának szabályait. Az érintett gazdasági társaságokat három kategóriába sorolták. Az igazgatóság elnöke és a felügyelőbizottság elnöke például nem kaphat többet, mint a mindenkori minimálbér háromszorosa. Összefüggő kerékpárút hálózat jöhet létre Győrtől Budapestig, jelentette be közösségi oldalán a közlekedési és beruházási miniszter. Most egy Komáromtól Esztergomon át a Dunakanyarig tartó közvetlen kerékpárutat alakítanak ki az Eurovelo 6 hálózat keretében. Legalább 50 éve nem volt olyan rossz az almatermés Magyarországon, mint most. 135 ezer tonna, tavaly 170 ezer tonna almatermet. Ez már akkor is a legalacsonyabb mennyiségnek számított a statisztikák készítésének kezdete óta. Az Európai Bizottság szerint nem kell aggódni, lesz elég gáz a tározókban a téli szezonra. A tározók töltöttsége most csak nem 62%-os, közölte a brüsszeli testület illetékes szóvivője. Minden korábbinál súlyosabb gazdasági hadviselést helyezett kilátásba Irán ellen az amerikai elnök. Donald Trump közösségi oldalán rendkívül súlyos következményeket helyezett kilátásba bármely ország számára, amely gazdasági mentővet nyújtana a síta államnak. Az amerikai pénzügyminiszter mára ígérte az intézkedési terv ismertetését. 8-szor halasztották el kivégzését, 101 éves korában halt meg az USA legidősebb rabja. Francis Clifford Smith-t még 1950-ben, 25 éves korában ítélték el gyilkosságért, de ártatlanságát egész életében hangoztatta. Smith 8-szor kapott utolsó vacsorát, bűnösségét és az elítélésének alapjául szolgáló bizonyítékokat az évek során többször megkérdőjelezték. Egy őrnagy a kegyelmi bizottság előtt azt mondta, hogy nem is biztos benne, hogy Smith jelen volt a gyilkosságnál. A felhősebb részeken a felhőzet szakadozik, gomolyosodik, ezt követően általában sok napsütésre számíthatunk. Az érkező fátyol és képződő gomoly felhők mellett, de az északi tájakon időszakosan több lehet a felhő. Arrafelé továbbra sem kizárt jelentéktelen esőzápor. Legfeljebb időnként kísérhetik élénk lökések az északi szelet. A hőmérséklet csúcsértéke többnyire 26 és 32 fok között alakul.
5: Hobby Rádió. A világon mindenhol hallható.
6: Reklám. Új célok szeptemberre. Nyelvvizsga, magabiztos angol vagy külföldi tervek. Tanulj online idegen nyelvet a Rácz Nyelvstúdióval. Rácznyelvstudio.com.
7: Van egy pont, ahol a céged azért nem nő tovább, mert túl sok mindent te oldasz meg egyedül. A következő kaszanapon három dolgon fogunk dolgozni. Először is megtaláljuk azt a döntést, amit már hónapok óta halogat. Másodszor döntésig fogjuk vinni ezt a helyzetet, amit te vagy a csapatod még nem hozott meg. Harmadszor betekintést kapsz egy olyan működésbe, ahol nem minden rajtad keresztül megy. Mert nem az a vezető feladata, hogy mindent megoldjon, hanem az, hogy egy olyan rendszert és olyan embereket építsen fel, ahol a dolgok eljutnak a döntésig. Szóval a kérdés csak ennyi. Mennyibe kerülnek neked azok a döntések, amiket nem hoztál meg az életedben vagy a cégedben? Ha magadra ismertél, nézd meg a következő Kaszanap programját.
8: www.kaszanap.hu
9: Jogomvan.hu
10: Jogomvan.hu
9: Jogi segítség mindenkinek.
10: Országszerte és külföldön is. Jogomvan.hu
9: Jogomvan.hu
11: Az egészség érték. Mi adjuk hozzá a minőséget. Fedezd fel a Libravit Premium Magyarországon gyártott étrend kiegészítőit, és támogasd a vitalitásod minden nap. Libravit.hu
8: Fedezze fel a Memobiom speciális algáinak és összetevőinek természetes erejét. Összetevői hozzájárulnak a szellemi frissesség és az éles memória fenntartásához, támogatva az időskori életminőséget. Memobiom.hu.
12: Nem tudod merre tovább? Vakszerencse helyett bízd rá magad a szöveges navigációra. A Vaknavi segítségével megtervezheted útvonalad, melyet lépésről lépésre szövegesen is végigkövethetsz, mielőtt fehér bottal nekiindulsz az ismeretlennek. Vaknavi.hu. Botodra szabva.
13: Reklámot hallottak.
14: Ritkán hallott slágerek. Ritkán hallott felvételek.
15: Csak itt, a Hobby Rádióban.
16: A Revita Alapítvány önkéntesek bevonásával biztosít élményeket sérült emberek számára. Mit jelent ez a gyakorlatban? Kérdezem Szerepi Annát, a szervezet hálózatfejlesztési munkatársát.
17: Alapvetően ez azt jelenti, hogy az élményeket az élmény alapprogram keretében közvetítjük, és nem csak fogyatékos gyerekeknek, hanem felnőtteknek is. Az élmény alapprogramot 2011-ben a Speciál Pécs Alapítvány Pintér Csaba közreműködésével találta ki, és néhány éven keresztül folytatódott úgy a program, hogy egyre több országos partner szervezet kapcsolódott be ebbe. Elsősorban fogyatékosokkal foglalkozó civil szervezetek voltak ezek. A Revita Alapítvány is 2014 óta van ebben a programban. Mi vagyunk a kakukk tojás, mert hogy mi nem elsősorban fogyatékosoknak szolgáltató szervezet vagyunk, hanem olyan kutatóintézet, ami fogyatékosokkal kapcsolatos felméréseket vizsgálatokat is végzett nagy számban, így találtak meg bennünket, és 2015-től az országos koordinációt is a Revita Alapítvány látja el.
16: Milyen élményeket kaptak fogyatékosok eddig?
17: A Norvég Civil Támogatási Alaptól kaptunk olyan támogatást, amiből meg tudtuk valósítani a programot. Ebben a program lebonyolításához szükséges költségek voltak benne, illetve a partner szervezeteknek tudtunk egy nagyon jelképes összeget adni azért, hogy ebben a munkában részt vettek. Az élmények pedig nagyon-nagyon sokfélék. Alapvetően inkább magánszemélyek ajánlanak fel élményeket, de nagyon sok szervezet is van, aki valamilyen rendezvényére szívesen lát más fogyatékos szervezettől vagy magánszemélyektől résztvevőket. A kutyasétáltatástól elkezdve a tiszatavi csónakázáson keresztül rengeteg koncerten tudtak részt venni fogyatékos emberek, fürdőbe tudtak menni. Van még olyan élményünk, ami sétarepülésről szól, de azt még nem vették kínbe, mert ez nyári program lesz. Úgyhogy nagyon-nagyon széles a skálája ennek a programnak. A Facebook oldalon az élmény alap programra kattintva meg lehet nézni, hogy milyen élmények valósultak meg eddig, illetve általában hirdetjük is, hogy milyenek vannak még gazdára várva.
16: Hogyan sikerült megtalálni az élményre váró fogyatékosokat?
17: Igazából azok a szervezetek, amelyek fogyatékos ügyfeleknek szolgáltatnak, nekik viszonylag ugye könnyebb, mert ők ott helyben, az adott régióban kapcsolatban állnak azokkal a fogyatékos gyermeket nevelő

0: olyanok vesznek részt, akik már valamilyen élményt igénybe vettek, illetve azok a felajánlók, akik szívesen látnak még fogyatékos embereket, és itt tudtak kötetlenül beszélgetni. Az országban összesen 8 ilyen élményklub valósult meg az elmúlt néhány hónapban, és ez is egy nagyon jó fóruma volt annak, hogy megtaláljuk a célcsoportot. Ugyanakkor még mindig sok élmény vár gazdára, és nagyon szívesen várjuk mindenkinek a jelentkezését.
1: Mely szervezetek partnerek ebben a projektben?
0: Az élmény alap programban ebben az évben szerencsére már majdnem minden régióban találhatók már partnerszervezeteink. A Tudatos Ifjúságért Alapítvány, a Közösség Dél-Budáért Társulás, a Fogyatékos Emberek Egymás Segítő Egyesülete, a Fogd a Kezem Alapítvány, illetve a Speciálp is közösen Pécset segíti a munkánkat, Szekszárdon a Kékmadár Alapítvány, Miskolcon a Szikra Alapítvány és a Híd Egyesület, az Én is vagyok Alapítvány, illetve az Életet Segítő Alapítvány azok, akikkel most szorosan dolgozunk együtt ebben az évben.
1: Röviden azért beszéljünk arról is, ahogyan említette, az alapítványnak nem ez a fő feladata. Mi a fő tevékenysége a szervezetnek?
0: Az alapítvány alapvetően társadalomtudományi kutatásokkal foglalkozik. Ebben nagyon nagy szeretet vitt el az elmúlt években a fogyatékos emberekkel, életmódjukkal, szokásaikkal, illetve az ellátórendszerrel és foglalkoztatásukkal kapcsolatos kutatások. A fogyatékos személyek alapítványával, a Nemzeti Fejlesztési Ügynökséggel, a MER-ekkel dolgozunk nagyon szorosan évek óta. Ugyanakkor az elmúlt két évben a társadalmi vállalkozások fejlesztése lett egyre hangsúlyosabb a tevékenységeink között. Ez jelent egy részről kutatás, jelent más részről fejlesztő munkát. Kidolgoztunk például az Országos Foglalkoztatási Közalapítvány megbízásából egy olyan szakmai támogatórendszert, ami társadalmi vállalkozások ötleteinek megvalósítását tudja segíteni, illetve van egy olyan Recikli nevű kezdeményezésünk, ami fogyatékos és egészségkárosodott emberek foglalkoztatását segíti. Az országban két helyen, Baktalórendhezen és Devecserben van egy-egy olyan kerékpárműhelyünk, ahol újraépített kerékpárokat és kerékpáros alkatrészekből készült ajándéktárgyakat készítenek. Önállóan működő társadalmi vállalkozások, a Revita Alapítvány pedig a marketinggel és az értékesítéssel segíti az ő munkájukat.
1: Mik a közeli és távoli terveik?
0: Alapvetően a közeli és távoli tervek is ugyanarra koncentrálnak, hogy a társadalmi vállalkozások fejlesztése tevékenységünket tudjuk minél szélesebb körben működtetni. A Recikli műhelyhálózat fenntartása, későbbiekben talán bővítése is, ez az első számú stratégiai célunk, illetve az, hogy a társadalmi vállalkozások támogatásában, kialakulásuk elősegítésében, szakmai tanácsadásban a lehető legtöbb fronton részt tudjunk venni.
1: Aki érdeklődik a projekt iránt, az hol teheti meg, hol talál önökre?
0: A www.revitaalapítvány.hu oldalra kellene elmenni, és ott az élmény alap programon belül minden régióban az adott partner szervezetre kattintva jönnek ki azok az élmények, amelyek még gazdára várnak, illetve a Facebook oldalunkon is nyugodtan lehet nekünk üzenni, és azonnal válaszolunk is, ha bárkit bármi érdekel.

te nem vagy szende szűz. A szemed mélyén én már rögtön láttam, hogy ott lobog a csalfa tűz. Hát gyere velem most innen gyorsan, repüljünk, ha

végre tudni azt, hogy a bullyingba velem mikor jössz. Örülök neked, mert látom a zenék már kikészít és megőri. Táncolj nekem egész este, mert az extra.

0: tudtad baj, neked nem használ az intő szót, téged tanítani már nem akar senki, mert tudod azt, hogy mi a jó. Ezerszer mondták a legnagyobbak, szex, drog, pia, rock and roll. Most már hallgass te is mindig ránk, és mi rád találunk valahol. Te rájöttél a dolog lényegére, hogy már nem számít ki mit akar, mert a huligánok szabadsága egy egész életen át tart.
1: Big Daddy Laca annyit mond nektek, erre jól figyeljetek oda, mert hidd el, senki másnak öcsét, csak is nektek.

0: Társadalmi célú közlemény következik.
1: Szabad Rádiók magyarországi szervezete. Csak szabadon érdemes. Rendszeres szakmai programok szervezése. Közösségi és online rádiók érdekképviselete. Médiajogi tanácsadás. Honlapunk www.szabadradiok.hu.
0: Társadalmi célú közleményt hallottak.

0: Társadalmi célú közlemény következik.
1: Szabad Rádiók magyarországi szervezete. Csak szabadon érdemes. Rendszeres szakmai programok szervezése. Közösségi és online rádiók érdekképviselete. Médiajogi tanácsadás. Honlapunk www.szabadradiok.hu.
0: Társadalmi célú közleményt hallottak.

0: back. Lost some El Avaz.
1: Kamu reklám.
2: Toszkvánában. A gyümölcsösben gyorsan, na, hülye vagyok. A gyümölcsösben Kvanti, ha milyen hamar, hát hülye vagyok. A gyümölcsösben Kvanti, mosolygó,
3: hasolygó, persze, mosolygó, hamvas.
1: Kamu reklámot hallottak.

0: Itt a Hobby Rádió, a hobbyradio.hu weboldalon. A pontos idő 14 óra.
1: A tervezetnél korábban újraindulhatott a termelés a Paksi Atomerőmű 3-as blokkjában. Csak nem 500 milliárd forintból fejlesztik a hazai villamosenergia hálózatot. Változékonyabbra fordul az idő. Köszöntöm a hallgatókat, Germán Márton vagyok. A tervezetnél korábban már szombat este újraindulhatott a termelés a Paksi Atomerőmű 3-as blokkjának 6-os turbinájában, jelentette be a kormányfő. Magyar Péter úgy fogalmazott, a paksi építkezésnek és a Dunai vízszint emelkedésének köszönhetően indulhat el hamarabb a termelés. A kormányfő élőben jelentkezett Paksról, és bemutatták a visszakapcsolást is. Azt is elmondta, hogy az erőmű szerdára érje majd el a végleges teljesítményt. Korábban Ruszin-Szendi Romulus honvédelmi miniszter azt közölte, a tervezetnél gyorsabban halad a Dunai fenék küszöb építése és emelkedik a vízszint. A bárkák süllyesztése befejeződött, a jobb parton pedig folytatódik a fenék küszöb építése. Csak nem 500 milliárd forintot fordít a villamos energiahálózat fejlesztésére és okosmérők telepítésére az uniós helyreállítási alapból a kormány, közölte Kapitány István gazdasági és energetikai miniszter. A Magyar Fejlesztési Bank mind az 5 támogatási szerződést aláírta a Mavirral, az EON-nal és az MVM-mel. A fejlesztések a biztonságos energiaellátást és az új megújuló energiakapacitások hálózatra kapcsolását is segítik. A kormány már átutalta a teljes támogatási keretet az MFP-nek. Az ünnep után rendkívül feszített időszak vár a kormányra, amelynek a szokásos parlamenti és kormányzati munka mellett több augusztus végén lejáró határidős feladatot is le kell zárnia, közölte a pénzügyminiszter. Kármán András szerint az ünnepi időszak után a politikai és gazdasági döntéshozatal azonnal gyorsul. A következő napok legfontosabb feladatait a nyár végi határidők jelentik, a kiemelt ügyek lezárására pedig már megkezdődtek az előkészületek. Várhatóan októberben tartják meg az előrehozott parlamenti választásokat Szerbiában. Alekszandar Vučić szerb elnök bejelentette, a választásokra minden valószínűség szerint október 18-án vagy 25-én kerülhet sor. Évi 1000-rel növelné 2030-ig az amerikai űrrakéta indítások számát az amerikai elnök. Donald Trump már alá is írta az erről szóló rendeletet. A Fehérház célja az is, hogy erősítsék a magánűripart. A rendelet értelmében a kormányzati szerveknek meg kell vizsgálniuk állami tulajdonú területek alkalmasságát új indító és leszállóhelyek kialakítására. Jelentősen visszaveti a kolumbiai kávétermést az El Niño időjárási jelenség és a huzamosabb ideje tartó esőzés, közölte a Latin-amerikai ország kávétermesztőinek szövetsége. Az idei kávétermés mintegy 8%-kal 12,5 millió egyenként 60 kg-os zsákra csökkenhette az előző évi 13 millió 700 ezer zsákról. Kedden a kezdeti napos időt napközben délnyugat felől egyre több felhő zavarhatja, majd késő délutántól helyenként záporok, zivatarok alakulhatnak ki. A keleti délkeleti szél több felé feltámad, északnyugaton erős lehet. A minimumok 11-19, a maximumok 27-33 fok között alakulnak. Szerdán változóan felhős napos idő várható, de már csak néhol alakulhat ki futózápor. A mérsékelt szélben 27-33 fokra készülhetünk.
0: Hobby Rádió!
2: Hallottál már erről a rádióról?
3: Hallottam, van egy ilyen hülyeség. Nem tudom, hogy miért fantelemes, köszönöm.
4: Hobby Rádió, a hangadó.
0: Kattints ránk, hogy ránk kattanhass.
5: Reklám. Hirdessen a Hobby Rádióval!
6: Reklámspotja mellett webes hirdetésre is lehetősége van.
5: Igény szerint honlapját is elkészítjük.
6: Keresse hirdetés szervezőinket az info@hobbyradio.hu e-mail címen,
5: vagy telefonon 30 913 80 80. Reklámot hallottak.
6: Itt a Hobby Rádió. Kattints ránk, hogy ránk kattanhass.

0: Jól vagyok, öreg fiú. Hoztam egy vendéget önöknek. A telefon van a másik oldalán.
1: Szűcs Judit vagyok.
0: Szeretettel üdvözlöm művésznő a Hobby Rádióban. Mit csinál mostanában? Hogy él?
1: Életem legboldogabb időszakát élem át, úgyhogy tudom, ezt nem sokan mondhatják el magukról, de én egy teljes boldog harmóniában élek önmagammal és a családommal. Együtt vagyok a párommal is, ez nekem nagyon-nagyon sokat jelent.
0: Tervez-e valami új albumot?
1: Szerelmeim címmel kijött egy válogatás, volt rajta új dal is, de az a helyzet, hogy én most már úgy gondolom, hogy a CD-knek az ideje is, mint ahogy a bakelit lemezek ideje is sajnos lejárt. Ma már hiába készít az ember egy jó CD-t, hiába van a boltokban, nem nagyon veszik a CD-ket. Éppen ezért az internet itt úgy látom, nem csak én, hanem más is, a legnagyobb hallgatóság, úgyhogy teljesen más a helyzet, úgyhogy én nem szándékozom, éppen ezért pedig nem azt a kort éljük, hogy támogatókat szerezzen az ember egy koncerthez, anélkül pedig ugye nem megy. Egyelőre én élek az én saját magam boldogságában. Én majdhogy nem minden hétvégén megyek. Nálunk általában az október közepétől van egy kis szünet a dolgokban, de az meg jó feltöltődésre. Már szilveszterre is le vagyok kötve, januárban is már van lekötött fellépésem. Nagyon sokan nincsenek ebben a helyzetben. Valami miatt engem ugyanúgy hívnak, nem tudom, hogy miért.
0: Ezt megerősítettem.
1: Remélem azért, mert szeret a közönség. De hát azért nagyon sok olyan műsor van most már ugye évről évre két csatornán is nyomják az új tehetségeket. Gondolom ez is az oka annak, hogy nagyon terített lett ez a pálya, meg hát azért ez anyagiakon múlik. Hát az önkormányzatnak nincs pénze, akkor hogy tudjon meghívni annyi művészt, annyi embert, amit régebben tett.
0: Mi a vélemény ezekről az új tehetségkutató versenyekről, amit említett?
1: Én figyelemmel kísérem, és libabőrös vagyok, ha valami nagyon-nagyon jót hallok, és hát én el vagyok varázsolva, szerintem Olá Gergő és Antal Timi, és ez a Szabó Dávid. Hát az Olá Gergő az egy ős tehetség, az Antal Timi is. Például ebben a műsorban nekem ezek tetszenek. A másikban pedig hát komoly nagy énekesek vannak. Nekem a Veres Mónika a kedvencem. Sok lehetőség van.
0: De úgy veszem észre, hogy ezek a műsorok termelik ugyan a, úgymond a leendő sztárokat, de valahogy egy-két év után úgy valahogy ki is fut. Önök a korábbi időszakból szerintem még mindig vezetik a slágerlistákat sok embernél.
1: Hát úgy látszik, hogy elpusztíthatatlanok vagyunk, vagy nem tudom, minek hívjam. Egyszer beszálltunk az emberek fülébe, és ott azóta is zizegünk, mozgunk. A régi dallamokat, amikor régebben ugye elkészült egy dal, és azt hallgatta a ország, világ, persze nem volt ennyi rádiócsatorna, meg tévécsatorna, meg minden, többen nézték a műsorokat, de akkor volt egy dal, és annak volt egy eleje, közepe és vége. Volt egy felépített, miről szól a dolog. Jó, voltak olyan dalok is, amik nagyon gyengén szóltak, szövegileg egy-két ilyen dal is lehetett, de úgy alapjában véve, ami akkor megfogta azt a közönséget, és továbbadják a több generáció, mert otthon hallgatja a szülő, akkor átadja a gyerekének. Hát most már nekem szerencsém van, mert ilyen három generáció felnőtt rajtam, úgyhogy mai napig is látom a piciket is éneklik. Táncolj még ez. Nem megy ki a divatból egy-két olyan sláger. Elmondom, hogy mi a véleményem egyébként ezekről a tévéműsorokról. Az a baj, hogy mindenki mindenkinek a dalát énekli. Hát az én dalom, és mond mit tegyek, hogy érez, mindegyik csatornán többször elhangzott. Saját dallal nehéz nekik vége egy műsornak beépülni az emberek fülébe, és ott bent maradni. Mert

0: utána készül el egy lemezük, vagy jól sikerül, vagy nem, vagy van rajta olyan sláger, ami pont a vízimiskájukhoz hozzájuk kötődik úgy egyben, vagy pedig nincsen. Ez a baj, hogy utána szétszedik őket szerintem, és mindenhol viszik, lefárasztják, utaztatják, nagyon sokat foglalkoztatják őket, ők pedig elhiszik ezt a nagy csillogást, és nagyon kevesen maradnak fenn.
1: Aki igen.
0: Nem lesz nagyképű, és tud a két lábbal a földön járni, az szerintem megmarad, mert erre voltak már példák. Hát ez a Tóth Vera fantasztikus, nekem a Tóth Gabi is nagyon nagy kedvencem. Van egy-két nagyon-nagyon jó tehetség. Nem tudják még, hogy mibe kezdtek bele. Ez egy nagyon kemény pálya.
1: A Szűcs Judit az egy magyar könnyű zeneiparban, ez egy névjegy, mert nálunk van egy ilyen kívánságműsor, és szinte mindig kérik az ön számait.
0: Hát meg kellene akkor kérdezni azt, hogy miért.
1: Én sejtem.
0: Na miért, nem tudom a választ.
1: Teszek egy ilyen közvéleménykutatást a hallgatóságnál, lehet szavazni, vagy megírni az üzenőfalunkon, értesíteni fogom, hogy milyen eredmény érkezett ebből.
0: Már egyszer beséltem valakinek, hogy sétáltam az utcán, és mentem a piacra, és megszólított egy hölgy, hogy jaj, de szerettem magát. És akkor ránéztem, és megkérdeztem, és mondja már meg, hogy miért. És azt mondta, hogy nem tudom-e olyan közvetlen. Szóval valamit mondott, de nekem nem volt elég. Nem azt akarom ezzel mondani, mert ugye oroszlán vagyok, hogy na várom a nagy dicséreteket, de tényleg hihetetlen, hogy 40 éve énekelek, és még mindig hívnak, és szeretnek, és én is imádok fellépni, és a közönséget, jaj, hát az egy csoda érzés, amikor lát az ember mosolygós arcokat, és tényleg tetszik, amit csinálok, vagy úgy megtapsolják, ahogy kell. Hát azért megyünk el, a siker élmény valami frenetikus dolog. Na, majd várom akkor a választ.
1: Talán ez a titok, amit mondott, hogy maga is szívvel, lélekkel csinálja.
0: Pedig nincsenek nagy díjaim, hogy úgy mondjam, itthoniak. Külföldön rengeteget dolgoztam, rengeteg fesztiválon, soha nem volt bennem egyébként ez a panaszkodás. Azt nagyon nem szeretem, amikor művészek elkezdenek panaszkodni, mert az nem jó. Mindenkinek lehetnek szívfájdalmai, de nem beszél róla. És mondjuk azt, hogy itthon nem kap az ember olyan elismerést, amilyet ugye meg kellene, hogy kapjon. Ez is annyi minden szövevényes dolognak az eredménye. Én nem vágyom díjakra. Itthon egyetlen nívódíjam van a Magyar Televíziótól régen az űrdiszkó című showműsoromért, de én nekem tulajdonképpen ez elég.
1: Négyszer volt événekesnője.
0: De ilyen nagyobb díjaim nincsenek, amikor a parlamentbe megrázzák a kezemet, és azt mondják, hogy hát szórakoztatta a közönséget, hát igazán ideje lenne, hogy kapjon valamit. Ilyet nem kaptam. De ha nem kapok, akkor sincs semmi baj, mert a közönség meg rázza a kezemet.
1: Szerintem a közönségtől sokkal többet kapott.
0: Igen.

0: Több ilyen korszak óta pályafutásán, több szerzővel dolgozott együtt. Van-e olyan, amit kiemelne, vagy mindegyik egyformán a szívéhez nőtt?
1: A Szikora Robi hozott meg nekem a Derusza John után, ugye Derusza John táncolj még után, Szikora Robi hozott nekem még nagyon-nagyon jó slágert, Lidergek, Csak egy szívet akarok, szóval egy csomó mindent az életembe. Aztán utána jött egy korszak, amikor Mennyhárt János, Miklós Tibor, megírták a Mond, mit tegyek, hogy éreztem dalt. Majd nem egy komplett lemezem volt akkor a Menyustól. Én őt nagyon nagy zeneszerzőnek tartom, sajnos azért sem tudok vele mostanában íratni dalokat, mert nagyon drága lesz. Mert azt ugye nem tudják, hogy ezeket a dalokat meg kell fizetni. Meg kell íratni, és meg kell fizetni.
0: Demjén Ferenc?
1: Tőle is énekeltem a Levél című dal, az nagyon-nagyon szép volt. De ő nekem nem ír többet, úgyhogy...
0: Igen, tudom, csak kérdeztem.
1: Nagyon szeretem a Rózsit, ahogy énekel, fantasztikus, nagyon jó szövegei vannak, tényleg olyan töményen meg tudja fogni a mondani valóját. A szerelmes dalok is olyanok tőle, hogy nem csöpögnek, hanem olyan szívhez szólóak, erőteljesek.
0: Ez olyan, mint mondott az előbb, hogy van eleje, közepe, vége, van mondani valója.
1: A Rózsinak van. És ritka az az énekes, aki a saját szövegét megírja úgy, hogy annak tényleg van mondani valója.
0: Testvérével mikor játszott utoljára?
1: Van olyan, hogy közösen lépünk fel. Nemrégiben volt egy ilyen szülinapi meglepetés parti, ahol a két Szűcs fellépett. Ő ugye nagyon sokat dolgozik egyedül is, meg más formációkkal, Tátrai Tibivel, a Dinamit együttessel újra koncerteznek. Szoros kapcsolatom van a bátyámmal. Nagyon jó zenésznek tartom. Szerintem az ország egyik legjobb gitárosa. Ha lett volna valaki, aki még jobban menedzseli őt, akkor még nagyobb lenne. Szóval sok múlik azért azon is, hogy kit ki menedzsel. Van, akinek van rá szüksége, van, akinek pedig nincsen. Például nekem soha nem volt menedzserem, én magamat menedzseltem.
0: 70-es, 80-as évek, NDK, Szovjetunió, különböző országok, ami ugye már nem is léteznek egy része. Mennyire volt ott kint elismert művész?
1: Még a mai napig is megismernek orosz emberek, készülnek is orosz dalaim. Régen nagyon sokat turnéztam ki, nem csak ilyen közös szocialista országokból jött énekesekkel, ugye annó csak olyan volt, az Alasztája Orszeny, és így tovább, hanem önálló turném is volt magyar zenekarra, mindig amelyikben a bátyám játszott. Nagyon szerettek, és nagyon nagy koncerteken is voltam.
0: Van egy német nyelvű felvételem. A német nyelvvel hogy van?
1: Hát először az ének miatt tanultam meg azért, hogy tudja kérni enni-inni, mert először elkényeztettek, és adtak mellém egy tolmácsot legelső alkalommal, és azt hittem, ez mindig így lesz, hogy ilyen jó dolgom lesz. Egyszer csak kihívtak újra, és már nem volt ott mellettem senki. Úgyhogy én a sofőröktől nagyon-nagyon sokat tanultam, úgyhogy értem a nyelvet, szerettem is nagyon a németet, és nagyon sok felvételem készült, de nem csak ott, hanem volt két kis lemezem a másik területen, és én végülis azokat a dalokat is énekeltem, ami nyugaton készült. Titokban elénekeltem keleten, ami nem lett volna szabad. NDK-ban nagyon népszerű voltam, és nagyon szerettek ott is, hogyha nagyon akarok így nosztalgiázni. Minden hétvégén felléptem, és volt olyan, hogy egy évből 8 hónapot töltöttem ott, tehát itthon nem tudtam nagyon helytállni. De hát ilyen az élet, hogyha hívják az embert, akkor menni kell.
0: Orosz nyelven is tetszik énekelni, mert voltam fenn a weboldalán is, ott van 3 dalrészet, magyarul, angolul és oroszul.
1: Nagyon-nagyon szeretem az orosz nyelvet, nagyon közel áll hozzám, meg mindenfajta nyelven szeretek énekelni. Ha tehetném, minden nyelven énekelnék, mert az egy nagyon nagy kihívás, hogy mennyi akcentusa marad az embernek, de állítólag van akcentusom, mert eredeti orosz emberek meghallgatták, és azt mondták, hogy de azt a picit benne kell hagyni, mert az olyan aranyos. Megnyugodtam, akkor nekem akcentussal ugyan, de érthető minden, amit énekelek.

0: Vannak ilyenek, hogy kiadaton dalok, ez a divat például, vagy Napfény nélkül, meg a kislemezek, amiket régen annak idején ugye Bakeliten jelent meg. Nem lenne jó összegyűjteni, kiadni valamit? Mert szerintem ezeket a dalokat sokan szeretnék hallgatni.
1: Gondolkozom rajta, de végül is ez nem az én tulajdonom. Ez a Magyar Rádiónak volt a felvétele, és utána a Hungaroton kislemezeken, amit lehetett ugye kiadott, ez egy ilyen közös koprodukcióban készülhetne csak el. A jogok azok nem nálam vannak, úgyhogy nem rajta. Múlik ezt, most felhívtuk a figyelmét valakinek, nem tudom kinek arra, hogy ezzel a dologgal, hogy lehetne egy ilyen lemezt is készíteni. Kérdés, hogy hogy állnak hozzá mások. Én mindenben benne vagyok. Én szerettem a régi dalokat is.
0: Ezt észreveszem, mert amikor megjelenik valahol bármilyen tévécsatornán, vagy bármilyen olyan helyen, ami nyilvános dolog, mindig olyan szeretettel beszél az egész, és annyira beleéléssel csinálja, hogy szerintem ez átmegy a hallgat. Mindenről, az életről. Amit mondott az előbb, az való igaz. Nem szeret panaszkodni. Inkább a derűs oldalát nézi.
1: Meg hát én úgy gondolom, hogy az embernek van humora, már pedig nekünk van, akkor az mindenen átvisz, hogyha vannak hullámvölgyek is. Én csak egyet kértem a jó Istent, hogy ne legyenek nagy hullámvölgyek. Ezeket a kicsi kis buckákat meg az ember hamar átvészeli, átugorja. Ezek a dolgok szerintem működnek. Meg mindig vannak terveim. Hát ha az embernek vannak céljai, tervei, akkor mindig jut valahova, nem?
0: Ez így van.
1: Én újabban például kiélem magam, sütök tortákat, meg süteményeket, meg ilyeneket, amiket soha nem csináltam. Ráálltam az angol tanulásra, van egy szuper angol tanárnőm. Csupa olyan dolgot szeretnék bepótolni az életembe, ami régen nem volt rá időm, és kimaradt. És van most egy kis időm, akkor ilyenekkel foglalkozom. Meg bridge-ezni kezdtem. Nagyon jó bridge partikon veszek részt, és élvezem azt, hogy mozgatom az agyamat, mert hát fontos, hogy az agyunk is mozogjon. Tehát az ilyen holt pillanatokat, ilyen időszakokat, amikor van valami kis időm, ilyenekkel töltöm ki, soha nem unatkozom. Egy ember nem unatkozhat.
0: Kovács Kati Zalatna is alatt a Kondzsa, milyen volt a viszonyuk egymással?
1: Hát a Katival kifejezetten jó viszonyunk volt. Tehát akivel az ember úgy találkozik, a Cinivel is, az is igaz, hogy alig találkoztunk. Kondzsával összefutottam néha a volt NDK-ban, sőt, egyszer kért tőlem segítséget is, hogy intézem el neki, hogy bekerüljön abba a turnéban, amiben én már voltam. Én boldogan a segítségére siettem. Többet nem hívott vissza, hogy kösz. De én mindenkinek segítettem, hogyha tudtam. A kapcsolatom pedig, mivel mi nagyon ritkán találkozunk egymással, így aztán könnyű jóba lenni, nem? Nem olyan nagy ez az ország, ahol mi állandóan összefuthatnánk. Vannak olyan fellépések, ahol összefutunk énekesekkel. Nem van köztük olyan, amelyik köszön is, van olyan, amelyik nagyképű. Ilyenek vannak, de a régiek között ilyen elő nem fordulhat. Más szemmel néztük mi annó ezeket a dolgokat. Mindenki saját magával próbált foglalkozni, meg hát úgy másokkal is, de mi azzal foglalkoztunk, hogy mi a jó. Csináljuk a színpadon, megfeleljünk, maximálisat nyújtsuk, ha lehet, akkor nem 100, hanem 120%-ot.
0: És a lányát milyen tanácsokkal látja, mert úgy tudom, hogy ő is énekelget.
1: A lányom az fellépett velem az 50. szülinapomon, egy felvételünk közösen is van az egyik lemezemen, de igazándiból nem akart színpadon mozogni, mert mindig azt mondta, hogy nem erősebb a hangja az enyémnél, hogy mindig összehasonlítanák velem, ő nem szereti magát mutogatni, ő ennél szégyelőse. Erre a pályára születni kell. Én nem is erőltettem, hogy ő teljesen mással, ő most Bach terápiát végzett, és ezzel gyógyítani szeretne. Az ásványi kövek nagyon érdeklik.
0: Volt egy műsor, amikor nagyon meglepték, egy televízió műsor, ugye, szintén a lányámmal kapcsolatos. Mennyire volt ez meglepetés, amikor ott a kész átverésbe a tetoválás?
1: Tetoválni szerettem.
0: Igen.
1: Hát azóta is nagyon sokat nevettünk ezen, hát amilyen arcot én vágtam, így kiesett a szemem egy pillanatra kezembe. Na ezért mondom én azt, hogy mindig egyenesnek, őszintének kell lenni, soha nem szabad hazudni, mert az ember akkor tud természetes lenni, és olyan, amilyen, mert mindig azt szoktam mondani, hogyha én egy hazudós lettem volna életemben, akkor nem tudtam volna, hogy mit hazudtam előző nap. Így meg olyan nyugodtan tudok aludni. Olyan jó dolog, őszintének, egyenesnek lenni. És hát akkor is, amikor ez a dolog történt, hát én teljesen átéltem azt a helyzetet, hát amiben voltam, még jó, hogy nem kezdtem el csúnyán beszélni. Vízből szoktam azért idehaza, de hála Istennek valahogy jól sikerült a dolog, és nem lett kitetoválva, és soha nem is lesz, mert nem az a típusú az én lányom. Ő is egy ilyen hasonló típus, mint én, csak egy iker, aki sokkal nyugodtabb, türelmesebb, teljesen az ellentétem. Egy fantasztikus lányom van, én vagyok a legboldogabb a világon. Ő nem iszik, nem drogozik, nem csinál semmi rosszat. Egy ilyen igazi, mély mélyérzésű, tökéletes, remélem megtalálja az igazi párját.
0: De jó ezt hallani, hogy ilyen kiegyensúlyozottság van maga körül.
1: Alig várom, hogy jöjjön a karácsony. Már karácsonyi hangulatom van, már szeretném díszíteni az ablakokat, meg mindent. Nálunk a családban a karácsony nagyon fontos volt, ugye 5 voltunk testvérek, és mindig összejött a család, és ugye utána testvérek, akkor unokák, akkor mindenki. Most már ez ugye nincs így, mert a nővérem az ugye régóta kinnél Athénbe, a bátyámmal szoktunk összejövögetni, és nagyon jókat főzünk, mindannyian az egész család jól főz, jókat eszünk, én hízókúrán vagyok.
0: És jókat sütöget mostanában.
1: Így van, és nem tudok mégsem elhízni, mert közben nagyon rendszeresen pilateszezem, tornázom, és így tovább. Azért vigyázok úgy magamra.
0: Meg azt gondolom, a színpadon még mindig táncol.
1: Hát, táncra perdülök, persze. Ahhoz kell az erő. Azért ne felejtsük el, 53-as születésű vagyok, és igaz, hogy csak 45-nek érzem magam sokszor, amikor felszaladok a színpadra. De néha, ha tehetem, akkor délután ledőlök egy órát pihízni. Nagyon jót tesz az ember lelkének, kívülről, belülről kap az ember energiát. Talán még szépséget is.
0: Külföldi pályafutások között volt-e kedvence?
1: Hogy volt-e kedvencem? Azt sajnálom, hogy Whitney Houstonnal soha nem tudtam találkozni. Nagyon nagy énekesnő volt. Úgy sajnálom, hogy ilyen vége van sok embernek. Én nem is értem, hogy lehet az, hogy ezen a pályán, ahol ők ráadásul nagyon-nagyon sok pénzt keresnek, hogy juthatnak el olyan helyzetbe, hogy nem bírják elviselni a feszültséget, vagy ezt a nagy rajongótábort. Nagyon sok embernek kisiklik a pályája, de őt nagyon szeret.
0: Én azt kívánom ennek, hogy nagyon hosszú évekig hallgassuk még a dalait, az újabbakat is.
1: Az interneten van egy dalom, ami ugyancsak elkészült több nyelven, oroszul is természetesen.
0: Melyik az a dal pályafutása során az, ami azt mondja, hogy ez az én dalom, ez Sweet Judit?
1: De egyet nem tudok mondani sajnos, mert a Mond mit tegyek, hogy érez, a Legyen ez a tűz, ez a legutolsó, ami ne engedj el. Ezek valahogy nagyon-nagyon közel állnak hozzám, hát remélem, hogy közönségnek tetszeni fog az a dal is, de egyelőre nem készülök lemezzel. Majd meglátjuk, mit hoz a jövő. És mindenkinek azt üzenem, hogy mindig hinni kell abba, hogy jön az igazi, és változik az élet, és mindig minden pillanat tartogat valami jót. És csak ha ebbe hiszünk, akkor lehetünk nagyon boldogok, és akkor az be is következik.
0: Nagyon szépen köszönöm, hogy itt volt.
1: Köszönöm szépen én is, hogy beszélgettünk, és mindenkinek boldogságot, egészséget kívánok. Itt a

Köszönöm, hogy ebbe az órába itt voltak velünk, és hallgattak minket. Remélem, jól érezték magukat velünk, és Szűcs Judittal. Tehát akkor viszlát legközelebb egy újabb vendéggel.

0: Zombi Rádió. A világon mindenhol hallható.
1: Reklám.
0: Itt a Hobby Rádió, a hobbyradio.hu weboldalon. A pontos idő 15 óra.
2: A vártnál gyorsabban halad a paksi atomerőmű turbinájának visszakapcsolása, klímatörvényjavaslatot terjeszt a parlament elé a kormány, változékonyabb időnk lesz. Köszöntöm a hallgatókat, Germán Márton vagyok. Tervezetten és a vártnál gyorsabban halad a paksi atomerőmű turbinájának visszakapcsolása, jelentette be a miniszterelnök a helyszínen. A hűtést biztosító szivattyúk többsége már üzemel, a termelés pedig meghaladta a 800 megawattot. A teljes 2000 megawattos kapacitást várhatóan szerdára érik el. Magyar Péter hangsúlyozta, a Duna medrében zajló munkálatok és az erőmű védelme mellett a kormány átfogó klíma- és vízgazdálkodási törvényjavaslatot terjeszt a parlament elé a hazai vízkészletek megóvása és az energiabiztonság garanciája érdekében. Víz- és energiagazdálkodási, valamint klímatörvényjavaslatot terjeszt a parlament elé a kormány, ezt Magyar Péter miniszterelnök jelentette be Pakson. A kormányfő úgy fogalmazott, a cél meghatározni, hogy mit kell tenni hazánk megmentéséért a klímaváltozás miatt kialakult válsághelyzetben. Rekordforgalmat ért el a MÁV Plus alkalmazás augusztus közepén. Egyetlen hét alatt 500 000-nál is több jegyet és bérletet vásároltak a felhasználók, több mint 500 000 000 forint értékben. Vitézi Dávid közlekedési miniszter hangsúlyozta, hogy az elmúlt hónapok fejlesztéseinek köszönhetően már nemzetközi jegyek is válthatók, a valós idejű térképen pedig a vonatok mellett a hívek és a helyközi buszok is nyomon követhetők. Megkezdődött a 2017 óta zárva tartó budapesti planetárium jövőjéről szóló kormányzati előterjesztés kidolgozása, közölte a tudományos és technológiai miniszter. Tanács Zoltán elmondta, három lehetőséget vizsgálnak, az olcsó ideiglenes újranyitást, a teljes korszerűsítést, illetve egy nagy tudományos élményközpont kialakítását. A teljes felújítás 15-20 milliárd forintba kerülhet. 2030-ra korszerű elővárosi vasútvonal jöhet létre a Budapest-Fót-Veresegyház-Őrbottyán Vác vonalon, közölte Vitézi Dávid közlekedési és beruházási miniszter. A fejlesztésre 174 milliárd forintot fordítanak uniós kohéziós forrásból, gyorsabb és sűrűbben közlekedő vonatokkal, valamint akadálymentes állomásokkal és peronokkal. Fót-Veresegyház és Őrbottyán térségében az óránkénti 1-2 vonat helyett 4-6 közlekedhet, és ahol szükséges, második fákányt is építenek. Romániában újabb munkálatokat kezdtek a Duna rendkívül alacsony vízállása miatt a csernavodai atomerőmű hűtővízellátásának biztosítására. Az öreg Duna medrében újabb fenékküszöböt építenek, az olt tározóiból pedig 5 napon át másodpercenként 50 köbméter többletvizet engednek a folyóba. A hatóságok folytatják a Duna medrének kotrását. A Duna vízszintje szombaton mínusz 254 cm-re csökkent Csernavodánál, miközben az erőmű mindkét blokját leállították. Kedden semmiképp sem maradjon otthon az esernyő, országszerte számítható záporokra, zivatarokra. A délutáni maximum 25 és 27 fok között mozog majd. Mérsékelt szélre van kilátás, ami záporok, zivatarok környékén viharos széllökésé alakulhat. Szerdán napos idő várható, kevés gomoly és pátyol felhővel. Hajnalban még lehet zápor, később csapadék nem valószínű. A szél mérsékelt marad, reggel 11-21, délután 27-32 fok lesz.
0: Hobby Rádió. www.hobbyradio.hu. Rólunk szól.
3: Gyönyörű szép napot kívánok minden kedves hallgatónak, már is kezdetét veszi négy ütem autós magazin műsorunk. Én Alex vagyok, és nem vagyok egyedül, hiszen itt van állandó szakértőnk is, Kacsola Ferenc Bitumen. Szia, Feca!
4: Szevasz, Alex, és én is üdvözlöm a rádió hallgatókat.
3: A műsor rövid, ám de velős pályafutása során eddig már rengeteg dologról beszélgettünk, ugye hogyan készítsük fel autónkat a térre, hogyan vásároljunk, mire figyeljünk oda használt autó vásárlásánál, és szó volt az autótuningolásról is. Egy dologról azonban eddig nem beszéltünk, ami nagyon fontos, hiszen szerves része az autózásnak. Ez pedig az üzemanyag. Milyen különböző üzemanyagok vannak kereskedelmi forgalomban mai napon?
4: Jelen pillanatban van a benzin, a gázolaj és az autógáz, illetve különböző kísérleteket tettek, illetve tanulmányok vannak a hidrogén hajtása.
3: De ez még ugye eléggé gyerekcipőben jár, eléggé új dolog, amiatt alakult ki, hogy kifogyóban van a föld kőolaj készlete, de erről majd a műsor folyamán bővebben, most azonban már is zenélünk.
1: Hobbyradio.hu
0: A rádiót!

0: Még mindig négy ütem autós magazin műsor, benne pedig a mai témánk az üzemanyag. Milyen üzemanyagot érdemes használni, menjünk szépen sorba az előbbiekben, Feca rengeteget felsorolt. Nos, kezdjük a benzinnel.
1: A benzinből többféle oktánszámú található a piaconban, a 95-ös normál benzin, illetve a 98-as szuper, illetve a különböző olajipari cégek saját speciális, elég magas oktánszámú üzemanyagfajtákat fejlesztettek ki. Ugye van a, nem mondjuk a nevét, különböző racing, illetve egyéb más elnevezésű üzemanyagfajták, amik elég jó hatásfokkal duruzsolnak az autóba, és igen magas teljesítményt hoznak ki belőle.
0: Én még régen, nem is olyan régen tankoltam 91-es keveréket.
1: Ez 91-es oktánszámú benzin volt, ugye elég gyenge hatásfokkal üzemelt.
0: És mitől volt ez keverék?
1: Általában segédmotorokhoz lehetett kapni, illetve még az utakon futó trabantokhoz, illetve varburgokhoz olajat tartalmazott speciális százalékba.
0: Mindig, minden műsorban kiukadunk a trabantnál. Eddig nem csináltunk olyan műsort, hogy a trabant valamilyen formában valahogy ne jöjjön föl. Gyakorlatilag ennek szerintem az az oka, hogy állatorvosi ló jelleggel minden megtalálható benne.
1: Hát igen, mert ugye a köztudottan a trabant a világ leggyorsabb autója, mert mindig az megy a sor elején.
0: Így van, és még Porsche is lehet belőle, ha neki megyünk a falnak, ahogy a régi és nem annyira jó poén mondta. Most már is zenélünk, aztán pedig a gázolajjal folytatjuk.
2: Hobby Rádió.

0: Négy ütem autós magazin műsor, benne pedig az üzemanyagfajtákról beszélgetünk. Nos, az előbbiekben jól kiveséztük a benzint, most pedig térjünk rá a gázolajra.
1: A gázolajból nem található olyan őrőcsok a piacon, igazából annyi különbségek vannak, hogy a termeléspontját próbálják a különböző olajipari cégek változtatni a gázolajnak.
0: Ennek az az oka, hogy ugye télen elég nehezen indultak ezek régen, most már valamilyen szinten jobb a helyzet, de még mindig okozhat problémát egy hűvös, minuszokban tomboló téli hajnal.
1: Így van, mivel a gázolaj öngyullad az autó motorjába porlasztva, illetve feskendezve pontosabban, meg tudott benne kásásodni, így ezáltal nem tudta a befeskendező rendszer ugye befeskendezni ezt az üzemanyagot, tehát az adagoló, és emiatt nem tudott gyulladás létrejönni, mert eléggé el volt szegényedve. Kifejlesztette különböző eljárásokat arra, hogy olyan anyagokat raktak a gázolajba, ami ezt a dermedés pontját kitolja, tehát hogy minél nagyobb, illetve minél alacsonyabb hőmérsékletnek kelljen lenni, minél jobban mínusznak, hogy használhatatlanabbá váljon az üzemanyag.
0: Az öreg autószerelők mondták, hogy egy nagyon pici benzint öntsön hozzá, és az megoldja a problémát. A dízelmotorban található izzítógyertyák egyébként ezt a dermedési problémát akarják megoldani?
1: Nem, hanem az izzítógyertyák, amik a mostani új autóban ugyan még megtalálhatók, de már nem akkora szerepük van, azoknak az a lényege, hogy az égés teret, a levegőt melegítették föl, mert ugye még hideg a motor, illetve a motor az olyan hideg, amilyen a külső hőmérséklet, és mivel a gázolaj öngyullad, ez onnan származik, hogy az összesűrített levegő hőmérséklete, az, ahogy összesűrítjük ugye a részecskék, ahogy csúrlódnak egymáson, olyan 500-600 fokot ér el, a gázolaj öngyulladási hőmérséklete pedig 300 Celsius fok körül van, így ezáltal ugye az 500 Celsius fokos levegőbe befeskendezett üzemanyag a hőkülönbség hatására öngyullad. Hideg motornál viszont nehezebben bírja elérni az összesűrített levegő ezt a hőmérsékletet, így előmelegítik ott az égésteret és az ott beszívott levegőt, és így segítik a motor működését.
0: Ez volt tehát a jó öreg gázolaj, most már is zenélünk, utána pedig jövünk vissza a gázzal, olaj nélkül.
2: Hobby Rádió, ahol a jó zene tovább él.

0: Továbbra is autós magazinműsorunkat hallják, ez ugye a négy ütem, mai témánk pedig az üzemanyagok fajtái. Az előbbiekben megbeszéltük a benzint, megbeszéltük a gázolajat, most pedig jöjjön az az üzemanyag fajta, amitől én a legjobban idegenkedek, ez pedig a gázüzem. Nekem az a furcsa, vagy én azért félek ettől a dologtól, mert szerintem egy gáztartállyal a csomagtartóban autókázni nem igazán életbiztosítás.
1: Ezekkel semmi probléma nincs, eléggé ki vannak konstruálva, elég nagy nyomást elbíró palackok, és jó minőségű anyagokkal vannak a tömítések megoldva. Igazából olyan őrült sok szivárgási lehetőség nincs, mivel hogy két cső csatlakozik be a tartályba, az egyik, amin keresztül feltöltjük, a másik pedig, ami a motort látja el, gázza.
0: Én nem attól félek, hanem attól, hogy mi a helyzet, hogyha én megállok, a mögöttem lévő pedig belém rohan, és telibe üti a gáztartályomat.
1: Ennek olyan nagy jelentősége nincs, mivel hogy a csomagtartóban megpróbálják ugye minél jobban az autó eleje felé elhelyezni a tartályt, tehát egy esetleges ütközésnél, hogy minél kevésbé tudjon el sérülni, illetve ugye gondoljunk abba, hogy ha például elő lenne a csomagtartónk, és oda akarnák berakni a tartályt, de oda nem rakják be, mivel egy frontális ütközésnél lényegesen nagyobb a gyűrődési zóna, mint hogyha valaki fékezve hátulról jön belénk.
0: Akkor térjünk vissza az üzemanyag lényegére, hogyan is működik a gázos meghajtás.
1: A gáz ugyanúgy éghető anyag, mint a benzin, ugyanúgy szikragyújtás szükséges hozzá, tehát egy dízel autót nem tudunk autógázzal üzemeltetni. Annyi a lényege, hogy ha injektoros az autónk, és gázt szereltetünk bele, onnantól kezdve megszűnik injektorosként működni. Hasonló elvet kell elképzelni, mint egy porlasztós autónál, csak még egyszerűbb, tehát itt a szívótorokba be vannak kötve a különböző gázcsövek, tehát van egy üresjárati, illetve van egy terhelésnél szolgáló gázcső, be van állítva a megfelelő keverési aránya, és így ezt egy szelep segítségével engedi bele a motorba, ugyanúgy a levegővel keveredik, sűríti, és onnantól pedig a szikragyújtás robbantja.
0: És igaz az a, hát úgymond legenda, vagy amit beszélnek az öreg autósok, hogy nem tesz jót a motornak, amikor utólag teszik rá ezt a gázrendszert.
1: Igen, ez a hír igaz, de viszont ez arra igaz, hogyha valaki házilag szerkeszti be ezt a bizonyos rendszert, mert nyilvánvaló, hogy nem tudja a megfelelő keverési arányokat beállítani a motor számára. Erre már ugye hosszú évek óta szakosodott műhelyek léteznek, és ott már a megfelelő tapasztalat megtalálható a hátuk mögött, így ezáltal ezt az aggályunkat is kilőhetjük a gázzal kapcsolatban.
0: Mi a helyzet a vegyes meghajtású autókkal? Hogy néz ez ki a gyakorlatban?
1: A vegyes meghajtás ugye az lehet benzin és gáz. Ez úgy néz ki a gyakorlatban, hogy egy mágnes szelep, illetve egy injektoros autónál egy kisebb elektronika váltokoztatja azt, hogy benzinnel, illetve gázzal szeretnénk menni. Ez általában úgy néz ki a gyakorlatban, hogy kevesebb százalékba mechanikus váltású, tehát nekünk a műszerfalunkra egy kis kapcsoló segítségével tudjuk váltani, hogy most benzinen vagy gázon szeretnénk menni. A nagyobb százalékba elterjedt variáns az, hogy egy olyan automata kis szerkezet van bent, hogy ahogy elindítjuk az autónkat, benzinen indítja el, és az első nagyobb gázadása pedig automatikusan átvált gázra, és onnantól kezdve csak gázzal üzemel az autó.
0: Miért jó az, hogyha átvált egy nagyobb gázadásnál gázra?
1: Azért jó, mert a gáz olcsóbb, hogyha mostani rendszereknél, amik ugyan igen drágák, de gyakorlatilag már úgy van megoldva motorba történő eljuttatása a gáznak, hogy hengerenként vannak a szívótorokba becsatlakoztatva gázbeömlő csövek, így ezáltal már most az a legenda is megszűnt, hogy ugye 1-2 literrel többet fogyaszt a benzines autó gázból, mint benzinből, mivel hogy ilyen hengerenkénti gázadagolás van, nincs akkora veszteség, így pár deciben mérhető csak a különbség. A hatásfok minimálissal gyengébb, de nem számottevő, illetve a károsanyag kibocsátás az, ami ugye jelentős, tehát a gáznak sokkal jobb a károsanyag kibocsátása, mint a benzinnek, és a fenntartási költsége is kedvező, tehát ugye lényegesen kedvezőbb a gáznak az ára.
0: Nagyon szépen köszönjük, most pedig zenélünk, aztán innen folytatjuk.
2: Hobby Rádió. E-mail címünk info@hobbyradio.hu.
3: Hello, Charlie vagyok, és nagy szeretettel üdvözlöm a Hobby Rádiót.
4: Köszönöm szépen!

0: Hölgyeim és uraim, engedjék, hogy bemutassam Lehr Pistit.
1: Még mindig négy ütem autós magazin műsor, nagyon fogy az időnk, de rengeteg még a dolog, amit meg kell beszélni. Hogyha már az üzemanyagokról beszélgettünk, és ugye elterülöttünk egy picit a gazdaságosság felé, automata váltó, avagy manuális váltó, ez a másik, ami megosztja az autós társadalmat.
2: Ez attól függ, hogy gazdaságosan szeretnénk közlekedni, vagy pedig a kényelemre hajtunk. A kézi váltós autó valamennyivel gazdaságosabb, hát olyan 10-15%-ra tehető azért a különbség egy kézi, illetve egy automata váltós autógazdaságosságát illetőleg. Nyilván tehát a kéziváltós előnyére. A kéziváltósnál ugye akkor váltunk, amikor mi szeretnénk, az automata váltós pedig épp lehet, hogy akkor vált, amikor mi még nem szeretnénk, de viszont a közlekedésben sokkal nagyobb kényelmet biztosít a vezetőnek.
1: Mint ahogy ezt mi is tegnap tapasztaltuk, amikor egy autót kölcsönkértem, és azzal mentünk a városba, ami automata váltós volt, de nagyon élvezted, viszont ott is megjegyezted, hogy valami probléma volt a gazdaságosságot illetően.
2: Igen, az, hogy harmadik sebességi fokozatba ment az autó, körülbelül olyan 1500-as fordulaton, olyan 50-60 km/h sebességnél, és adtam egy nagyobb gáz neki, hogy egy kicsit gyorsítsunk, amikor gondolt egyet, és visszapakolt egy sebességfokozatot, és ezáltal a fordulatszámmérő mutatója felugrott a 3000-es fordulatszámra, és onnan kezdett el húzni. Egy ilyen kategóriás autó, ugye 50-60-nál, amelyik 1500-at forog, ha kéziváltós lett volna, leparkettázom, gyakorlatilag nem tapasztalunk akkora vehemenciájú gyorsulást, 1500-as fordulattól, mint 3000-től, de viszont amire nekünk szükségünk volt, azt bőven jó lett volna 1500-as fordulattól, és itt nyilván ez a 3000-es fordulattól való gyorsításunk, ez több üzemanyagunkba került.
1: De, hogyha jól tudom, akkor az újabb típusú automata váltók, azok már azért sokkal gazdaságosabban üzemeltethetőek, mint mondjuk egy 20 évvel ezelőtti konstrukció.
2: Nyilvánvaló, mert jelenleg a piacon lévő automata váltókkal arra törekednek, hogy nincsenek már benne kifejezetten fokozatok, hanem egy ilyen fokozatmentes, tehát egy ilyen variátor tárcsa segítségével, mint a, ha valakinek egy minimális műszaki érzéke, illetve tapasztalata van, a robogók, amik ugye elég elterjedtek a piacon, azok működnek hasonló fordulatszám változtatással, illetve átétel változtatással, hogy egy variátor tárcsa folyamatosan változtatja az átételt, és ezekben az automata váltókban az a jó, hogy egy fordulaton tartva a motort, mégis nő a sebességünk.
1: Tehát ha van egy rosszabb vezető, aki nem rendelkezik még nagy tapasztalattal, akkor neki akár gazdaságosabb is lehet egy automata váltó, mintha egy manuális váltóval közlekedik.
2: Így van, mert mivel hogy nem rendelkezik olyan tapasztalattal, a kéziváltós autónál, hogy előfordulhat az sok kezdő vezetőnél, hogy befordul egy utcasarkon, mondjuk másodikba, kihúzatja az autót olyan 3-4 ezres fordulatig, amikor meglátja, hogy hoppá, neki egy 50 méter múlva be kell fordulnia szintén vagy balra vagy jobbra, és úgy van vele, hogy akkor már most minek váltson, fölösleges mozdulatoktól, illetve erőfeszítéstől megkímélve magát, és így ez nem a gazdaságossághoz vezet, hogy egy elég magas fordulatszám tartományba járatja az autót több száz méteren keresztül.
1: Akkor most ismét zenélünk, aztán pedig jövünk vissza, de még mindig egy picit a gazdaságosságot járjuk körbe.

0: Még mindig négy ütem autós magazin műsor, igaz, most már teljesen az óra végénél vagyunk. Nos, rengeteg dolgot sikerült eddig megbeszélnünk. Ugye szó volt a benzinről, szó volt a gázolajról, szó volt a gázos meghajtásról, beszéltünk az automata és a manuális váltóról. Most pedig azt szeretném, hogyha mindent összefoglalnánk, hogy kinek éri meg benzines autót venni, kinek éri meg dízelt, kinek éri meg gázüzemüt, vagy pedig melyik a jó.
1: Ezt nem lehet ajánlani, én azért, tehát a saját véleményem az, hogy nyilvánvaló, hogyha valaki például sportosan szeret közlekedni, akkor inkább benzines autót vegyen. Aki nagyon sokat jár hosszú útra, annak javaslok inkább azért dízel autót. Tehát ezek mind ilyen szubjektív dolgok, hogy kinek mi az elképzelése, illetve milyen fajta közlekedést helyez előtérbe és hogyan szeret közlekedni. A dízel autónál több a meghibásodási lehetőség, ugye, mert eléggé agyon vannak hegyezve, ezt inkább dönts el mindenki saját maga.
0: Ez egy gyönyörű szép végszó volt. Nagyon szépen köszönjük, Feca, hogy ma is a rendelkezésünkre álltál, és jövő héten nagy szeretettel várunk vissza.
1: Én is köszönöm, és minden jót kívánok a rádió hallgatóknak.
0: Akkor nekem sem maradt más hátra, mint búcsúzni. Az elmúlt egy órában Kacsola Ferencet és Alexet hallották, további szép napot kívánok mindenkinek.

0: Társadalmi célú közlemény következik.
1: Szabad Rádiók magyarországi szervezete. Csak szabadon érdemes. Rendszeres szakmai programok szervezése. Közösségi és online rádiók érdekképviselete. Médiajogi tanácsadás. Honlapunk www.szabadradiok.hu.
0: Társadalmi célú közleményt hallottak.

0: társadalmi célú közlemény következik.
1: Szabad Rádiók magyarországi szervezete. Csak szabadon érdemes. Rendszeres szakmai programok szervezése. Közösségi és online rádiók érdekképviselete. Médiajogi tanácsadás. Honlapunk www.szabadradiok.hu.
0: Társadalmi célú közleményt hallottak.

0: Hobby Rádió. A világon mindenhol hallható.
1: Bezuhant a magyar légierő egy Gripen vadászgépe Szolnok mellett. Folyamatban van a paksi atomerőmű újraindítása, érkezik az iskolakezdési támogatás első részlete, változékonyabbra fordul az idő. Köszöntöm a hallgatókat, Germán Márton vagyok. Lezuhant a magyar légierő egyik Gripen vadászgépe Szolnok mellett, a pilóta sikeresen katapultált, életben van, közölte a honvédelmi miniszter. A mentőszolgálat tájékoztatása szerint a férfi állapota stabil, megfigyelésre kórházba vitték. A gép Kecskemétről szállt fel, és a pilóta mindent megtett annak érdekében, hogy honvédségi területen érjen földet, közölte Ruszin Szendi Romulus. Végül a szolnoki helikoptertantár területén zuhant le. Elindult a 3-as blokk 6-os turbinájának áramtermelése Pakson. Magyar Péter miniszterelnök szerint sikeres volt a 6-os turbina bekapcsolása az országos villamos energiahálózatba a hétvégén. A 2000 megawatt névleges teljesítményű atomerőmű termelése 750 megawattra emelkedhet. Várhatóan szerdára mind a 8 turbina újra üzemelhet. Ma érkezik az iskolakezdési támogatás első részlete. A családi pótlékot is ma fizetik ki az iskolakezdési támogatás 50 ezer forintjával együtt. A második 50 ezer forintos részletet november 30-áig kapják meg a családok utalvány formájában, amelyet a gyermek iskoláztatására tudnak fordítani. Összesen több mint 400 ezer gyermek számíthat a juttatásra. Az utóbbi időben ismét több idős ember vált az úgynevezett unokázós csalók célpontjává. A forgatókönyv hasonló, az elkövető telefonon jelentkezik, és az áldozat gyermekének, unokájának, esetleg rendőrnek vagy ügyvédnek adja ki magát. Megrázó történettel és sürgetéssel próbálja rávenni, hogy pénzt vagy értéket adjon át. A rendőrök azt tanácsolják, hogy ha hasonló hívást kapunk, akkor bontsuk a vonalat és ne engedjünk a sürgetésnek. Hívjuk vissza a rokonunkat azon a telefonszámon, amelyen egyébként is elérjük. Nagyon fontos, hogy soha ne adjunk pénzt vagy értéket ismeretlen, akit egy telefonáló küld. Ha a csalás mégis megtörtént, azonnal hívjuk a 112-es segélyhívószámot. Hiába volt minden tele az egészségügyi jó tanácsokkal, többen is a szemklinikán kötöttek ki a napfogyatkozás után. A Semmelweis Egyetem szemészeti klinikáját alig tucatnyian keresték fel kifejezetten a részleges napfogyatkozást követő szempanaszokkal. Az alig tucatnyi beteg káprázástól és szemszárasságról panaszkodott. Retina elváltozást egy embernél találtak. Fordítva ült a lovon az a kanadai munkaadó, akit azzal vádolnak, hogy két külföldi munkavállalót is arra kényszerített, hogy fizessenek, hogy dolgozhassanak. Körülbelül 2 évig használta ki így a beosztottakat. A törvény értelmében a munkáltatók nem kérhetnek díjazást az állásajánlatokért, nem vehetik el az útleveleket, munkavállalási engedélyeket, nem tarthatják vissza a bevándorlási kérelemmel kapcsolatos információkat, és nem fenyegetőzhetnek ki toloncolással sem. Korábban egy hasonló ügyben a bíróság 7000 dollár pénzbírságot szabott ki. Kedden a kezdeti napos időt napközben délnyugat felől egyre több felhő zavarhatja, majd késő délutántól helyenként záporok, zivatarok alakulhatnak ki. A keleti délkeleti szél több felé feltámad, északnyugaton erős lehet. A minimumok 11-19, a maximumok 27-33 fok között alakulnak. Szerdán változóan felhős napos idő várható, de már csak néhol alakulhat ki futózápor. A mérsékelt szélben 27-33 fokra készülhetünk.
2: Hobby Rádió. Senki nem mondta, hogy jók vagyunk.
3: Csak szeretnénk.
4: Reklám. Hirdessen a Hobby Rádióval.
5: Reklám spotja mellett webes hirdetésre is lehetősége van.
4: Igény szerint honlapját is elkészítjük.
5: Keresse hirdetés szervezőinket az info@hobbyradio.hu e-mail címen.
4: Vagy telefonon 30 913 80 80. Reklámot hallottak.
0: Hobby Rádió. Rádió.
6: A Hét prózája. Az Irodalmi Rádió szerkesztőségének vendégműsora.
7: Kedves hallgatóink, ma Sanyi Bál története a Hét prózája, amit J. Simon Aranka miskolci szerzőnk írt. Aranka 2005 óta ír rendszeresen, főleg novellákat. Több pályázaton sikeresen szerepelt már, és szerkesztőségünk is több alkotását közölte. Sanyi Bált most Revicki Gábor adja elő.
8: J. Simon Aranka, Sanyi Bál. Vánszorogva fáradtan érkezik a külvárosi hajnal. Világos ujjaival átfonja, majd szelíden lenyomja az éjszaka széles fekete vállát a horizont mögé. Május van, de a hőség júliusi. A nap próbál átverekedni a levegőt, makacsul megülő sűrű porfelhőn, gyenge fényében álmosan nyitogatja szemét a város. Unalmas, Egyenszürkeség lepi az utcákat, ráül háztetőkre, fákra, a levelek szinte megkövültek a cementgyár kéményeiből kiokádott füsttől és portól. Innen minden csak kifelé fut, vasúti sín, autópálya, még a fák is a főváros irányába fordulnak, csak úgy, mint a felüljáró alatt egykedvűen guggoló örömlányok, mintha bármiféle jó is jöhetne onnan. Őket itt felejtette az éjszaka, vagy talán az új nap új lehetőségeiben bíznak. Szétnyíló combjaik közül áporodott reménytelenség üzen az elsuhanó autók utasai felé. Elkenődött sminkjük mögött meg annyi kérdés feszül. Lassan indul az élet, csikorogva, olaj nélkül felejtett fogaskerékgyanánt, vagy időtlen agastyánként, amint nyugtalan zsibbasztó alvás után erőlködve próbálja vértelen zsibbat végtagjait mozgásba hozni. A vasúti hídon zsörtölődve csattognak a vonatkerekek, megremegtetve az építmény tartó falait. Alatta kopott kék és sárga buszok tátott szájú telhetetlen felevatként nyelik magukba a busz megállókban ásítozva toporgó, hajnali munkába induló embermasszát.

eszmecserék és a még súlyosabb eszméletvesztések eme fölkent szentélyei felé irányulnak, s készséges szívvel remegve várják, hogy felcsendüljön a kulcscsörgés és kapunyítás fölöttébb felemelő egy velegének szimfóniája. Addig is szájuk szögletében megbúvó, jóindulatú mosollyal, néha egyenesen megbocsátó legyintéssel nézik le a munkába igyekvő szerencsétleneket. Éppen végszóra érkezik a környék elhíresült nevezetessége. Hosszú évek kitartó poharazgatásának köszönhető borízű hangja messzire megelőzi az ivó cimborák már, szedik az igét, még mielőtt jellegzetes kacsázójárásával feltűnne a hajnali derengésben. Válogatás nélküli szóáradata dühött északi szél módjára söpör végig a sértődött flaszteren, csoda, hogy nem kavarja fel a port meg az előző napról ott maradt szemetet. Hogy az ákeserves sankéros sárgalábú cipikúros kokárdás is, na is, na is, na! Hirtelen elhallgat. Cifrázná még, de nem jut eszébe semmi eredeti. Így aztán újra és újra megismétli előbbi magvas gondolatait. Hé, Sanyi bá! Ordítanak fel örömükben, itt is, ott is a kocsmák előtt szobrozók. Ide jöjjön! Sanyi bá öreg motoros a szakmában. Megáll, megvárja, míg mindenki megteszi a tétet, aztán odaballag, ahol a legtöbbet ígérik. Mint egy varázsütésre sorba nyílnak a kocsmajtók, mintha mind a vén kópéra várt volna. Szempillantás alatt kiürül a környék, de csak azért, hogy újabb szereplők jelenhessenek meg a színen. Kerekes, szatyros, idős emberek tűnnek fel az utcákon, azt a misztikus érzetet keltve az arra járó idegenben, mintha más generáció nem is élne ebben a városban. Ők az első vásárlói a kora reggel nyitó élelmiszerboltoknak és a gyógyszertárnak, elvégre aki korán kell, aranyat lel. Ez a korosztály még hisz a csodákban és a koránkelésben. Mire az iskolába tartó gyerekek és a hivatalokban dolgozók megjelennek, ők már otthon főzik a csirkefarhát pörköltöt, közben hallgatják a rádióban az orvosi tanácsokat. 9 óra tájban vásárlókra áhítozva kitárja kapuit a Kilián motorház, az autóklinika és az építőanyagraktáráruház is. Egyre több a jármű. Az autóbuszok szardéniás dobozként sűrítik a tömeget, a 4 sávos forgalma és a zaj, no meg a kipufogógáz csúcsra jár. Neki lendül a cementgyár is, nehogy lemaradjon a levegőszennyezés nemes versenyében. Odakint minden változik, mozgásban van. Ehhez képest a Mennyország nevű kocsma a nyugalom szigete. A vendégek kommunikációja veretes, szaftos, igazi békebeli káromkodásra szorítkozik, abba meg és a szom kötőszavak egyhangúságát csak Sanyi bá közbevetett. Keserves, sankéros, sárgalábú, cipirkós, kokárdás is, na is, na felkiáltása töri meg, minek hallatán a többiek megilletődve bólogatnak, elvégre nem sok hozzá hasonló bölcsességgel megáldott embert hord a hátán ez a föld. Sanyi bá mindannyiuk nagy szerencséjére egy aranytojást tojott tyúkra, illetve kakasra akadt. A pali fizet, mint a katonatiszt, mindenki ki a vendége. Örökölt vagy mi, de az is lehet, hogy egyszerűen csak lenyúlta valakinek a tárcáját. Kit érdekel? Nagy tisztelője az öregnek, örül, hogy most ő tartja pórázon. Már látja lelki szemei előtt, ahogy az unokáinak eldicsekszik vele. A lényeg, hogy ragadjon a bélyeg, vigyorog a krőzus, és érzelmesen homlokon csókolja Sanyi bát. Az öreg nem tiltakozik, jól tudja, hogy a sörcsap addig folyik, amíg újdonsült barátjától dől a lé. A nap lassan felgurul az égbolt tetejére, de a vastag szmogtól már nem látja a várost, ami talán nem is baj. Hát arrébb lódul, hogy tüzes sugaraival darcot játszon az autópályán. A kocsmában a bedöntött felesek és sörök számával egyenes arányban emelkedik a hangulat, ám akkor hág igazán tetőpontjára, amikor a felüljáró alatt táborozó prostik betérnek egy kis felüdülésre. Minden szem az izzadó, lerobbant külsőt,
külsejű túlérett nőkre tapad. Az alkoholgőz megszépíti a valóságot. Sanyi bá meggyőződése, hogy két istennő lépett a szentélybe, s vallásos áhítatta a csüggafestett szőke ráncos keblein.

0: porzika torkom, néz körbe nyomatékosan a szőke. Azt elhiszem, röhög minden tudónak Rőzus, és sört rendel a lányoknak. Lecsúszik még néhány felesés, és a pultos bekapcsolja a zenét. A levegő és a vér felforr, a nők a zene ritmusára illegetni kezdik magukat. Sanyi bányála kicsordul, bele a pohárba, még inni is elfelejt a nagy élmény hatása alatt. Úgy dönsült barátja cinkos kacsintással a szőkeség dekoltázsába dug egy ezrest, és int az öregnek, a tied. Sanyi bá szókincse elszáll, nyelve görcsben. Isna, isna, isna, ismételgeti, mint egy megakadt lemez. Vöröslő arccal ingatag tánclépésekben közelít álmai hölgyéhez. A törzs közönség lélegzett visszafolytva várja a fejleményeket, az arcukra ráfagy a mohó kíváncsiság. A mozdulatok darabossá válnak, mintha sebesen pergő játékfilm egy kockáját kimerevítette volna egy titkos kéz. Sanyi bá már a paradicsom kapujában érzi magát. Térdei szilajnak nem nevezhető csárdásban rogyadoznak felle-felle. A nap odakint bevisz még egy bult, az út már amúgy is olvadozó darc táblájára, s mint a párhuzamosok, melyek találkoznak a végtelenben, ugyanebben a pillanatban a sors gyilkos nyilával Sanyi bá szívét találja telibe. Hogy begerjedt az öreg, kiáltja valaki vidáman, kimeredt szeme láttán, és csak akkor szalad végig a józanság a fejeken, amikor Sanyi bá kinyújtja kezét az áhított gyönyör felé, de néhány bizonytalan pukkedli után összeesik. Agyak kattognak, próbálják felfogni a szemmel látható, de nem igazán sikerül. Az erekben csordogáló alkohol inkább lágyít, mint élesít. Az öreg rúg még egyet-kettőt, végül elterül saját hányadékában. A film lassan pereg tovább, a mozdulatok végtelenül lassúak. Gyermeki csodálkozás, vagy inkább bambaság festi magát az arcukra. A zene elhallgat, az amazonok rángatózó tánca abba marad, régi fotográfiává sárgulnak a színek, rajta töredezetté merevedik a jelen. Bozontos, őzbe csavardott szakállú csavargó szakítja meg a pillanat transzcendenciáját. Odalép a paradicsomon kívül rekedt hőshöz, szakavatott mozdulattal megérinti nyakán az eret. Ennek annyi. Vágja a halálos csöndbe a megfellebbezhetetlen valóságot. Szép halál, bólint meggyőződéssel a Krőzus. A nap megunja a játékot, elballag nyugatra Budapest felé, mint minden és mindenki, aki eltölt bizonyos időt ebben a városban. Vissza se néz a külváros forgatagára, a poros, zajos, tülekedéssel teli utakra, üres üzletekre, zsúfolt kocsmákra. Minek is tenni? Úgy sem látna semmit. A smog reggel óta csak sűrűbbre, undorítóbbra hízott. Sanyi bára sem vett búcsú pillantást az ő érdektelen élete, nyomtalanul kitörlődik az utca porából, az emberek emlékezetéből, legfeljebb a kocsmai legenda tartja majd nyilván, míg az ivó cimborák is el nem költöznek az örök vadászmezőkre, vagy ki tudja hová. Napfény híján az öreg esendő lelkének csak a kocsma plafonjáról lelógó, búra nélküli izzó fényesedik, búcsú zenéjét a víjogva közeledő mentő égig hallatszó szirénája szolgáltat. Nincs koszorú, sem díszes koporsó, csak az éj közelít, gyászos, sötét leplét szétteríteni a közönybe fult világon.
1: Kedves hallgatóink, J. Simon Aranka Sanyi bá című novelláját Revicki Gábor olvasta fel. Zsoldos Árpádot hallották, munkatársaim Bodrogi Viktor és Zsoldos Demél Anetta voltak.
2: A Hét prózáját, az Irodalmi Rádió szerkesztőségének vendégműsorát hallották. Irodalmi Rádió, a gondolatok és az ihlet rádiója. Honlapunk www.irodalmiradio.hu.
3: Hobbi Rádió. Hamarosan folytatjuk.
4: Hobbi Rádió.

0: Verspercek, az Irodalmi Rádió szerkesztőségének vendégműsora.
1: Kedves hallgatóink! Köszöntöm Önöket a műveket válogató kritikus Zsoldos Demjén Anetta és Bodrogi Viktor hangmérnökünk nevében is. Zsoldos Árpád vagyok. A mai verspercekben Hajdrik József Agyő szerelem című munkáját Virág Gergely előadásában hallgatjuk meg.
2: Hajdrik József vagyok, 1951. február 19-én Törökszent Miklóson születtem. Alkotó tevékenységem során arról álmodoztam, hogy munkásságomban kiteljesedhessek. Azonban rá kellett jönnöm, hogy saját honában senki nem lehet próféta. Így Törökszent Miklósról Szegedre, a Napfény városába költöztem el, szerencsét próbálni. Két gyönyörű lányomra vagyok a legbüszkébb, Anitára és Szonyára. Ők mind a ketten egy-egy kis unokával ajándékoztak meg. Az igazsághoz tartozik, hogy Anita pici Tamarája, ma még csak pocaklakó, de már ő is jelen van az életünkben. A munkásságomról annyit szeretnék mondani, hogy 1997-ben létbe hívtam a Lélekürítő magazin című folyóiratot, amely természetgyógyászattal, ezotériával, misztikával foglalkozik. Ennek a társszerzői és kiadásában segítői voltak Lévai Bori és Táncos Dénes. 98-ban Szolnokon megalapítottuk az Aranysor Író Klubot. Ennek a körnek az alkotói számára először létbe hívtam a Szárnyaló Képzelet című művészeti folyóiratot, de a siker hatására ma elmondhatom, hogy az egész ország ismeri ezt a folyóiratot, és nagyon sok állandóan megújult taggal és alkotókkal bővül ez a folyóirat. A tevékenységemből kifolyólag több mint 40 könyvet adtam ki, antológiákat, magánkiadásban könyveket, és a saját műveimet is a Divius Lux kiadó által jelenítettem meg. Amire talán most nem sorolom fel az egészet, de a legbüszkébb vagyok, hogy a Gyöngyös Koszorú Kossuth szíve fölé című könyvemet Simonen Veronika festőművésznő és Hangori Lajos János festőművész úr illusztrálta, és ez a könyv kikerült Washingtonba, a világ legnagyobb könyvtárába, ahol Tom Lantos úr vette át személyesen a könyvet. A különböző irodalmi köröknek vagyok a tagja, a Cserháth József művészeti kör és a Krúdy Gyula kör, most 60. évem munkássága elismeréséül irodalmi díjban részesített. Ugyanakkor tagja vagyok a Szerencsi Hegyaljai Alkotók Társaságának, a Budapesti Akiosznak, a Délalföldi Művészkörnek, amely Szegeden működik, de a Miskolci Irodalmi Rádió két hangos könyvében is helyt adott már alkotásaimnak. A folyóiratok közül rendszeresen megjelennek írásaim, a Betyárvilág, Kristály, Szárnyalóképzelet, Újjászületés, Nyírségi Napló, Lélekürítő magazin, Pandúr, Napsziget és egyéb regionális lapokban, valamint antológiákban. Több mint 10 könyvet adtam ki, ezekben mindig bevonok társszerzőket, festőművészeket, így például az elsőt említve a Vitorla festmények című misztikus verses kötetemet Kari Zsóka festőművésznő, Joel, aki szeret téged című misztikus regényemet Hangori Lajos János illusztrálta, de a Partalan éj című verses kötetem elé például előszólt Dénes Eszter írt. Ugyanakkor, amikor a Istenről, hitről, szeretetről szabadon beszélek, nagyon közel áll hozzám a humor. Két könyvem jelent meg eddig a humor jegyében, a Népi Gyógyírtások, Vajákos név alatt írtam meg ezt a könyvet, és a Népi Gyogyómódok, amelyet pedig Kuruzs Lóránd név alatt jelentettem meg. Hát ezek kicsit paródiái a természetgyógyászatban és a régi vajákos könyveknek a megközelítését, hogyha nézzük ott a praktikákat, ahogyan leírják, én ezt egy kicsit átültettem a humor jegyébe. Ennek előszavát Sirilla Gyuri örökúszó barátom követte el ellene, egy nagyon értékes előszót írt hozzá. A második házasságomban Pató Szelám költőnővel a Bíborfény című könyvet a Rókarudi vegetáriánus lett, és Aligátortól Alig Zergéig című mesekönyvet adtuk ki. A Bíborfényből készült egy CD változat, amit Keres Emil Kossuth Díjas színművész mondott fel. Sajnos ennek a kiadása még várat magára, mert időközben elváltam. És a zeneszerzőjét és az előadó művészek segítségét Szabó Norbertnek, Vági Anikó szegedi fuvalaművésznek, hegedűművésznek köszönhetem. Most ezért április 4-én Orosháza színpadán mutatják be az első musicalemet, Sülabanya címmel, egy mesés musical darab lesz, amelynek a zeneszerzője Szabó Norbert és Farkas András. Ennek a musicalnek még két következő sztoria van, a Hú de jó a hullahó és a Suli buli címmel. Ezeknek a szereplői egy és ugyanaz a család, azonban sztoriában, mondani valójában nem kapcsolódnak egymáshoz. Talán ennyit, amit el tudok mondani eddigi pályam, műveimről és munkásságomról, és remélem, hogy ez az első 60 év után következik a második 60. Az agyő szerelem formaiságát nézve szabad vers, hangulata lelkiségemből eredően kissé patetikus. Hitemben dominál a lélek halhatatlansága, az eleve elrendeltetett sors és a szabad akarat. Vallom, hogy a férfi és a nő találkozása együttlétük időtartalmától függetlenül mindig egész. Csak addig van szükségünk egymásra, amíg ki nem egyenlítjük az egymás ellen elkövetett hibáinkat, az előző életeink hátralékát. Az adjő szerelem egy búcsú, e befejezett szerelemről. Benne van a viszontlátás reménye, ha nem is ebben a dimenzióban, de mindenképp valahol.
1: Heydrich József, adjő szerelem. Bennem vagy. Én kívül a várad. Hallgasd a mélyben csobbanó árnyam. Sebemen keresztül lassan, félszegen átcsorogsz ormokon vérvirág réteken. Leszel hajnali harmat egy erika szálon, fölemel a nap, s nem lesz közel távol. Nézem a tágteret, könycseplet hintád, álmodj rózsaláng az örökben, viszlát.
3: Kedves hallgatóink, Heydrich József Adjő szerelem című munkáját Virág Gergelytől hallottuk.
0: A verspercet az Irodalmi Rádió szerkesztőségének vendégműsorát hallották. Irodalmi Rádió, a gondolatok és az ihlet rádiója. Honlapunk www.irodalmiradio.hu.
4: Hobbi Rádió. E-mail címünk info@hobbiradio.hu. Műsorajánló.
5: Hallottál egy filmről, de nem tudod eldönteni, megéri-e megnézni? Tetszik egy film betét dala, de a filmet nem ismered? Akkor jó helyen jársz! Egy órában bemutatunk neked egy filmet és az abban hallható zenéket. Movie and Music. Movie and Music. Movie and
6: filmajánló műsor a Hobby Rádióban. Szerdán 9-től.
5: Egyszer volt, hol nem volt, volt egyszer egy. Nagy generáció! Illés!
7: Ne gondold, hogy tiéd a világ.
5: Omega!
8: Oh,
5: Led Zeppelin, Amanda Lear és mindenki, aki a 70-es, 80-as években formálta a zenei világot. Kapd el a retro feelinget és tölts egy órát a legnagyobbakkal. A legnagyobbakkal.
9: I want to break free.
5: A mikrofonnál Erdélyi Marian.
6: Nagy generáció. Szerdán 5-től a Hobby Rádióban. Portré közismert emberekkel hétről hétre. Sztárportré Szabolcsal. Hétfőn 9-től a Hobby Rádióban.
4: Műsorajánlót hallottak. Hobby Rádió. www.hobbyradio.hu. Rólunk szól.

0: Köszöntöm nyelvleszkénk hallgatóit! Ma ismét a vendéglátáshoz kapcsolódó kifejezésekkel traktáljuk Önöket. Előző nyelvleszkénkben addig jutottunk, hogy szepantához megérkezett a vendég, akit annak rendje és módja szerint köszöntött is a vendéglátó. Leültette és éppen arra készült, hogy itallal kínálja. Itt vesszük fel a beszélgetés vonalát, de először hadd köszöntsön bennünket angol vendéglátónk Abigail Winkott is.
1: Welcome to Takeaway English, useful language ready for you to take away and use. Today we look at phrases that you might need if you have guests. Listen to a conversation between Sapanta and her guest. Her guest has just arrived.
0: Vagyis mini párbeszéd következik Sapanta és a vendége között.
2: Can I get you a drink?
3: Oh, yes, please. I'd love a cup of tea.
2: Are you sure? Can I get you a glass of wine or some fruit juice?
3: No, tea's fine. Thanks.
0: Abigail azt kérdezi, hogy kihallottuk-e, miként kínálta Sapanta a vendéget itallal.
1: Did you hear how Sapanta offered her guest a drink?
2: Can I get you a drink?
3: Oh, yes, please. I'd love a cup of tea.
1: She asked, Can I get you a drink? Can I get you a drink?
2: Can I get you a drink?
3: Oh, yes, please. I'd love a cup of tea.
0: Sapanta vendége elhárítja a bort és az üdítőt, ehelyett teát kér. A tea persze klasszikus ital Nagy-Britanniában, és fogyasztásának az évszázadok során a rituália is kialakult. Egy bizonyos, az angolok szerint a teának mágikus tulajdonságai vannak. Mi mással magyarázhatnánk, hogyha egy angolt valamiféle traumatikus élmény ér, akkor azonnal teával kínálják. Az angol szappanoperákban például akár arról értesül az ember, hogy házastársa valószínűleg nem ébredt föl a kómából, akár arról, hogy gyilkosság áldozata lett a szomszédja, a rossz hírhozója már szalad is a konyhába, hogy egy csésze teával visszatérve megnyugtassa végsőkig feldult beszélgető partnerét. De térjünk vissza az eredeti párbeszédhez. Abigail arra irányítja a figyelmünket, hogy Sapanta részéről elhangzott egy igen praktikus kifejezés a kínálásra.
1: She asked, Can I get you a drink? Can I get you a drink? That's a good way to offer anything to your guest, food or drink, or even extra cushions or plates. And Sapanta uses it again when she asks her guest if he'd like a glass of wine or some fruit juice.
2: Can I get you a drink?
3: Oh, yes, please. I'd love a cup of tea.
2: Are you sure? Can I get you a glass of wine or some fruit juice?
3: No, tea's fine. Thanks.
1: Can I get you? A useful phrase for when you have guests.
0: A kifejezés tehát igen hasznos. Szó szerint azt jelenti, hogy hozhatok valamit, hozhatok egy italt. De a can segédige még sok minden mást is kifejez. A most hallott helyzetben tulajdonképpen a beszélő felkínál valamit. De ugyanígy engedélyt is kérhetünk ezzel a segédigével. Például, amikor a húzatos vonatban azt kérdezzük utastársainktól, hogy becsukhatjuk-e az ablakot. Ilyenkor ezt mondjuk. Can I close the window? A can segédige ilyenkor a hivatalosabb may segédigét helyettesíti. A may segédigét mondjuk olyankor használnánk, ha például egy ismeretlen helyen kopogtatunk. A helyén való kifejezés ilyenkor, may I come in? Ezt kérdi például a rendőr vagy az ügynök, aki be akar lépni a lakásunkba. A can segédigére visszatérve általában fizikai vagy szellemi képességet jelöl, például I can swim, vagyis tudok úszni. I can speak French. Vagyis tudok franciául, beszélek franciául. A can segédigét használjuk akkor is, ha érzékelést kifejező ige van a mondatban. Például azt, hogy nem hallak, úgy mondja az angol, hogy I can't hear you. Ugyanígy nem látlak, I can't see you. De elég is a nyelvtanból. Abigail is közbeszól, csak azért, hogy jelezze, milyen műsort is sugárzunk most.
1: This is Takeaway English from the BBC. Useful phrases for learners of English. Today we're looking at entertaining guests. Now, let's go back to Sapanta and her friend later on in the evening. Listen to how Sapanta asks her guest if he'd like some more food or drink.
0: Eltelt egy-két óra, Sapanta ismét a vendégét kínálja.
2: Can I get you another cup of tea?
3: Yeah, thanks, that'd be nice.
2: And how about another piece of cake?
3: Oh, no thanks.
2: Are you sure? Oh, go on, just a small piece.
3: Oh, all right then, I will.
0: Mielőtt bárki is rám bizonyítaná, hogy lám-lám Sapanta egynél többször kínálja újra vendégét, hadd súgjam meg, Sapanta nem angol. Legalábbis nem tőzsgyökeres, legfőjebb második generációs, és az ő kultúrájában még igenis szokásos a tukmálás, aminek a vendég be is adja a derekát.
2: Can I get you another cup of tea?
3: Yeah, thanks. That'd be nice.
2: And how about another piece of cake?
3: Oh, no thanks.
2: Are you sure? Oh, go on, just a small piece.
3: Oh, all right, then I will.
1: Supanta uses the same phrase as before to offer more to drink. She asks, can I get you another cup of tea? And then she offers more food. What phrase does she use to suggest another piece of cake?
2: Can I get you another cup of tea?
3: Yeah, thanks, that'd be nice.
2: And how about another piece of cake?
0: Abigail most arra hívja fel a figyelmünket, hogy Szepanta még egy praktikus kis kifejezést használ, amikor javasolni akar valamit. Például egy további szelet torta elfogyasztását.
1: Szepanta asks, how about another piece of cake? How about? It's a way of suggesting something, and not just food. You could suggest a trip to the cinema, for example, by saying, how about a film?
2: Can I get you another cup of tea?
3: Yeah, thanks, that'd be nice.
2: And how about another piece of cake?
1: Can I get you? And how about? Two good ways of making sure that your guests have everything they want.
0: És hogy mit kér a vendég? Még egy csésze teát és még egy kis szelet tortát. Ami megint csak azt bizonyítja, hogy történjék bármi, egy újabb csésze tea csak jól jöhet. És most búcsúzóul hallgassuk meg a mai párbeszéd egyik fontos részletét.
2: Can I get you another cup of tea?
3: Yeah, thanks, that'd be nice.
2: And how about another piece of cake?
3: Oh, no thanks.
2: Are you sure? Oh, go on, just a small piece.
3: Oh, all right, then I will.
0: De időnk lejárt, kedves hallgatóink, viszont hallásra!

0: 1921. Korszakváltás a rádióamatőr technikában. 11. rész. Eddigi eszmefuttatásunk alapján összegezhetjük a következő tényeket. Az Egyesült Államokban 1921-ben ismételten engedélyezik a rádióamatőrök tevékenységét, s elsegítendő új, szabványosított rádiócső sorozat kerül forgalomba, részben Cunningham, részben Radiotron márka névvel. A Cunningham csak kereskedő, az elektroncsövek gyártója az RCA és a mögötte álló újonnan alakult vállalat, amelynek neve General Electric. Az amatőrök számára kijelölték az engedélyezett hullámhosszakat, 200 méter és a rövidebb hullámhosszak teljes mértékben az amatőrök rendelkezésre állnak, és ezzel megnyílik a lehetőség a rövid hullámok terjedési sajátosságainak felfedezésére. Ugorjunk 6 évet előre az időben, és át az Atlanti-óceánon, egészen Londonig, 1927 elejére. Marconi, a nyugati világ rádiózásának legnagyobb tekintélyű szakembere és cégtulajdonosa, a Londoni Általános Mérnöki Társaság intézetében tart előadást az új, kontinenseket áthidaló, kis teljesítményű, 20 kW-os rövid hullámú rádiórendszerekről. Természetesen a rendszerek saját cégének termékei. Előzményként annyit kell elmondani, hogy az angol világbirodalom gyarmatai egyre intenzívebben követelik, hogy napi kapcsolatba kerülhessenek a központtal, azaz Londonnal. A dominiumok elérése akkor még csak a rádió segítségével lehetséges, a jelentősebbek közülük Új-Zéland, Ausztrália, India és Kanada. Marconi az első rendszert, Anglia-Kanada, és annak tapasztalatait mutatja be. 20 kW-os adókkal 250 betű per perc maximális átvitelt sikerül elérni a rendszerben 11,5 MHz-en, azaz a 26 méteres hullámhosszon. Ekkoriban a hosszú hullámú rendszerek 200-400 kW-tal üzemelnek, 20 betű per perc átvitel produkálnak 17 kHz-en, azaz 17.600 méteren. Marconi hivatkozik az éppen üzembe helyezés előtt álló 60 kHz-es, 200 kW-os, az USA és Anglia közötti közüzemi rádiótelefon rendszerre is. Többek között megemlíti annak 5 km hosszú Beveridge vevő antennáját. A rövid hullám sem fenékig tejfel. Ugyan elegendő a kisadó teljesítmény, de nagy nyereségű, fading minimalizáló, iránsugárzó antennarendszerre van szükség a stabil és gyors információ átvitelhez. És tartalékfrekvenciára is, ezért egy másik adó meleg tartalékként üzemel. Az antenna komplexum 16 darab fázisban elhelyezett húzalból készült vertikális sugárzót tartalmaz, amelyek mögé darabonként 4 húzal reflektor telepítenek. Az egész rendszert két magas torony között kifeszített sodronyokról lógatják le. Ennek az antennának a költsége a rövid hullámhossz miatt viszont töredéke a grandiózus, hosszú hullámú antenna rendszereknek. Marconi előadásában kitér a rádió amatőrök szerepére a rövid hullámok felfedezésében. Bevallja, hogy az első Anglia-Új-Zéland rádió összekötetés a rádió amatőröknek köszönhető, amely ugyan véletlenszerűen jött létre és időlegesen fenntartható kapcsolatokat eredményezett, de az amatőrök bebizonyították, hogy a rádió a rövid hullámon kis teljesítménnyel, egyszerű antennákkal is képes kontinenseket áthidalni. A rádióamatőrök számos eredményét vizsgálták meg, és arra a következtetésre jutottak, hogy a negatív eredmények is eredmények, amelyek feltételezhető okai között szerepelt a kis teljesítmény, a kis antennák és a rádióamatőr állomások kedvezőtlen települési elhelyezkedése, például árnyékolt környezetben. A professzionális rádiótávközlés számára tehát a következő tanulságokat lehet levonni a rádióamatőrök rövid hullámú felfedező munkájából. Két pont között nagy távolságú rádiótávközlésben elegendő a rövid hullámú rendszereknél a hosszú hullámúakéhoz viszonyított töredék teljesítmény használata, a nagy nyerességű iránysugárzó antennák jelentősen javítják az összekötetés időtartamát és megbízhatóságát. Az antennarendszert úgy kell kialakítani, hogy minimalizálja a fading jelenséget. Az antennarendszerek konstrukciója, kivitelezése sokkal egyszerűbb a hosszú hullámú alkéhoz viszonyítva, nem beszélve a töredék költségekről. Két vagy több frekvenciás rendszereket kell meleg üzemben tartani. Ha az egyik frekvencián megszűnik a terjedés, egy másikon folytatható az összekötetés, és a rendszereket megfelelő, nem árnyékolt földrajzi pozíciókban kell telepíteni. Marconi tehát nyilvánosan szóban, majd nyomtatott formában is elismeri a rádióamatőrök úttörő munkáját, a rövid hullámok tulajdonságainak felfedezése és hasznosíthatósága szempontjából. Mi több, Marconi saját magáról is úgy nyilatkozik, hogy ő személy szerint egy lelkes amatőr. A következő részben visszatérünk a rövid hullámú kezdetekhez, azaz 1921-be. Jegyezte Hotel Alfa 2-es Mexikó november.
1: Ha befogod a számot, még jó, hogy ordítok, hát ne erőltesd rám az akaratod. Ne nyomozz utánam, mert ingerült leszek, s ha zavarba hozol, védekezek.

0: itt a Hobby Rádió, a hobbyradio.hu weboldalon. A pontos idő 17 óra.
1: Zuhant a magyar légierő egy Gripen vadászgépe Szolnok mellett. Szerdára újra üzembe állhat a paksi atomerőmű összes turbinája, csak nem 500 milliárd forintból fejlesztik a hazai villamos energiahálózatot. Változékonyabb időnk lesz. Köszöntöm a hallgatókat, Germán Márton vagyok. Lezuhant a magyar légierő egyik Gripen vadászgépe Szolnok mellett, a pilóta sikeresen katapultált, életben van, közölte a honvédelmi miniszter. A mentőszolgálat tájékoztatása szerint a férfi állapota stabil, megfigyelésre kórházba vitték. A gép Kecskemétről szállt fel, és a pilóta mindent megtett annak érdekében, hogy honvédségi területen érjen földet, közölte Ruszin Szendi Romulus. Végül a szolnoki helikoptertantár területén zuhant le. Elindult a 3-as blokk 6-os turbinájának áramtermelése Pakson. Magyar Péter miniszterelnök szerint sikeres volt a 6-os turbina bekapcsolása az országos villamos energiahálózatba. A 2000 megawatt névleges teljesítményű atomerőmű termelése 750 megawattra emelkedhet. Várhatóan szerdára mind a 8 turbina újra üzemelhet. Csak nem 500 milliárd forintból fejlesztik a villamos energiahálózatot. Kapitány István gazdasági és energetikai miniszter Facebook oldalán azt írta, hogy a kormány a villamos energiahálózat fejlesztésére és okosmérők telepítésére fordítja az összeget az Európai Unió helyreállítási és ellenálló képességi eszköze keretében. Hatályba léptek a köznevelést érintő törvény és kormányrendelet módosítások, amelyek egyebek mellett növelik az iskolai igazgatók jogköreit és a tantestületek szakmai autonómiáját. A szabályozás emellett helyreállítja a köznevelésben dolgozók egyes kollektív jogait, és megszüntet több a szakszervezetek jogait korlátozó rendelkezést. A módosítások a sztrájkjog gyakorlásának szabályait is rendezik. Megszületett a döntés, eladják a bezárt postahivatalokat. 16 településen gyakorlatilag végleg ellehetetlenítik a szolgáltatás újraindítását, pedig a 2022 óta tartó leépítés már így is jelentősen megnehezítette a lakosság ügyintézését. Az RTL híradóból kiderül, hogy a 2022-es leépítési hullám nem csak a hivatalokat, hanem az ott dolgozókat is érintette. Mármint egy 10 000-en jelentkeztek a kórházakban hagyott csecsemők simogatására. Az országos kórházi főigazgatóság minden segítséget nagyra értékel, de ehhez elengedhetetlen az érintett szervezetek előzetes egyeztetése és folyamatos együttműködése. 2026. április végén 325 csecsemő volt kórházban. Fertőző trópusi betegség jelent meg Bács-Kiskunban. Chikungunya lázzal fertőződött meg egy 53 éves nő, miután Mauritiuson járt. Ugyanebben az időszakban egy Pest vármegyei 18 éves férfinál importált maláriát is kimutattak tanzániai útja során. Mindkét betegséget szúnyogok terjesztik, a halálozási arány rendkívül alacsony, a fertőzöttek többsége egy héten belül jobban lesz. Halálos áldozatai vannak a nyugat-nílusi láznak Észak-Macedóniában. Eddig 43 vírusfertőzést regisztráltak az országban, ennek a legtöbbjét az utóbbi 3 hétben. Augusztus elején több szkopjai kerületben is ki kellett hirdetni a járványhelyzetet, a betegséget szúnyogok terjesztik. Kedden semmiképp sem maradjon otthon az esernyő, országszerte számíthatunk záporokra, zivatarokra. A délutáni maximum 25 és 27 fok között mozog majd. Mérsékelt szélre van kilátás, ami záporok, zivatarok környékén viharos széllökésé alakulhat. Szerdán napos idő várható, kevés gomoly és fátyol felhővel, hajnalban még lehet zápor, később csapadék nem valószínű. A szél mérsékelt marad, reggel 11-21, délután 27-32 fok lesz.
2: Itt a Hobby Rádió. Kattints ránk, hogy ránk kattanhass.
3: Reklám. Új célok szeptemberre. Nyelvvizsga, magabiztos angol vagy külföldi tervek. Tanulj online idegen nyelvet a Rácz Nyelvstúdióval. rácznyelvstudio.com.
4: Van egy pont, ahol a céged azért nem nő tovább, mert túl sok mindent te oldasz meg egyedül. A következő kaszanapon 3 dolgon fogunk dolgozni. Először is megtaláljuk azt a döntést, amit már hónapok óta halogat. Másodszor döntésig fogjuk vinni ezt a helyzetet, amit te vagy a csapatod még nem hozott meg. Harmadszor betekintést kapsz egy olyan működésbe, ahol nem minden rajtad keresztül megy. Mert nem az a vezető feladata, hogy mindent megoldjon, hanem az, hogy egy olyan rendszert és olyan embereket építsen fel, ahol a dolgok eljutnak a döntésig. Szóval a kérdés csak ennyi. Mennyibe kerülnek neked azok a döntések, amiket nem hoztál meg az életedben vagy a cégedben? Ha magadra ismertél, nézd meg a következő Kaszanap programját.
5: www.kaszanap.hu
6: Jogomvan.hu
7: Jogomvan.hu
6: Jogi segítség mindenkinek.
7: Országszerte és külföldön is. Jogomvan.hu
6: Jogomvan.hu
8: Az egészség érték. Mi adjuk hozzá a minőséget. Fedezd fel a LibraVit Premium Magyarországon gyártott étrend kiegészítőit, és támogasd a vitalitásod minden nap. LibraVit.hu
5: Fedezze fel a Memobiom speciális algáinak és összetevőinek természetes erejét. Összetevői hozzájárulnak a szellemi frissesség és az éles memória fenntartásához, támogatva az időskori életminőséget. Memobiom.hu.
9: Nem tudod merre tovább? Vakszerencse helyett bízd rá magad a szöveges navigációra. A Vaknavi segítségével megtervezheted útvonalad, melyet lépésről lépésre szövegesen is végigkövethetsz, mielőtt fehérbottal nekiindulsz az ismeretlennek. Vaknavi.hu. Botodra szabva.
10: Reklámot hallottak.
2: Hobbirádió.hu.
10: A rádiót.
11: És most... óriási színpadtechnika. A legprofibb zenészek, a legismertebb énekesnők, énekesek Magyarországról. Most ön is ott lehet kedvence koncertjén. Hungary Live! Hungary Live!
12: Hölgyeim csók, uraim pacsi, én Blaskovics Dávid vagyok, és egy újabb, nagyon pörgős egy óra elé nézünk itt a Hungary Live-ban. Írtó sok sláger született attól az úriembertől, akinek az előadását most meg fogjuk hallgatni. Ő nem más, elárulom már így a kezdetnél, hogy Somló Tamás, aki 1947. november 14-én látta meg a napvilágot, és elsősorban a Lokomotív GT énekeseként, basszusgitárosaként, szaxofonosaként ismert, de korábban az Omega együttes tagja is volt, valamint több szóló lemeze is megjelent. Több sikeres dal zeneszerzője, mint már mondtam, például a legismertebbek az Álomarcú lány, az Ülök a járdán, a Valamit mindig valamiért, a Bugi a zongorán, a Primadonna, a Nagyon kell, hogy szeress, az Annyi mindent nem szerettem még. Egyébként ő a Báthori utcai általános iskolába járt, amelynek zenetagozatára iratták be, itt hegedülni tanult. Később Heinemann Sándor bácsi a cirkusz karmestere hatására került az állami artista képzőbe, ahol zsonglőr, akrobatika, tánc, balett, pantomin és karate volt számára a tananyag. Artistaként egyébként körbeutazta a világot a Luxor nevű csoportjával. És hogy miért pont a zene, miért nem valami más felé kacsingatott Somló Tamás? Elárulom, azért, mert számára a zene ösztönös megnyilvánulás. Ő mindig úgy érezte, hogy legjobban a zenével tudja megmutatni azt, ami benne van. Mindenkinek szerette volna megtanítani a zene élvezetét. Szerintem ez nagyon sok ember számára, számomra biztos, hogy sikerült, és hogyha esetleg pont ön számára nem sikerült volna, amit nem nagyon hiszek, akkor az elkövetkezendő egy óra szerintem ebben segíteni fog, és hogyha fülel, meg egy picikét feláll, hogy táncolni tudjon, akkor szerintem Somló Tamás mindenképpen el fogja érni azt, hogy önt, meg engem is megtanítson a 100%-os zenei élvezetre. És egy jubileumi koncertre fogom most elkalauzolni önöket. Mint mondtam, 1947. november 14-én született,

0: Kedves mindenki, első vendégem Bródy János.
1: Mondom, hogy Bródy János.

zvenébe, segít túlélni, megélni, átélni a mindennapi valóságot és a pillanatokat, és ezt nem segítsünk volt. Nem is mondom a legjobb.

0: Hobby Rádió, ahol a jó zene tovább él.
1: És ide a talani arról szól, hogy amit nem szeret.

Annyi mindent nem szerettem még, igen, Somló Tamás koncertjén járunk, mégpedig 1997. novemberét írjuk, ugyanis ekkor 50. születésnapja alkalmából egy jubileumi koncerttel örvendeztette meg a közönséget. Aki személyesen nem találkozott még vele, szerintem biztos, hogy sokan vannak így, azok számára mondom, hogy az ő magassága 178 cm, sőt még egy súlyt is elárulok, átlag súlyú 75 kg. Egyébként 2008-ban Somló Tamást az egyik zenei tévécsatorna bizony-bizony ikonná avatta, amit egész biztos vagyok benne, hogy mindenki nevében mondhatom, hogy 100%-osan megérdemel. És akik még ezen a koncerten közre működtek, nem más, mint Benkő László, Bornai Tibor, Bródi János, Charlie, Demjén Ferenc, Geszti Péter, Karácsony János, Presser Gábor, Somló Dani, Somló Pali, Szent Mihály Gábor, Tátrai Tibor, valamint Zorán. Somló Tamás 50. jubileumi koncertjén jártunk, mégpedig 1997. novemberében. Én búcsúzom, ezt tőle a Szabadon jó című szám, Blaskovics Dávidot hallották, jövő héten pedig Zambó Jimmy koncertjére kalauzolom el önöket. Hölgyeim csók, uraim pacsi!

Mende. Szerintem mindig. Mindig minden.

0: Lezuhant a magyar légierő egy Gripen vadászgépe Szolnok mellett. Klíma, víz és energiagazdálkodási törvények megalkotását kezdeményezi a kormányfő. 200-an dolgozhatnak a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatalban. Változékonyabb idő jön. Köszöntöm a hallgatókat, Germán Márton vagyok. Lezuhant a magyar légierő egyik Gripen vadászgépe Szolnok mellett, a pilóta sikeresen katapultált életben van, közölte a honvédelmi miniszter. A mentőszolgálat tájékoztatása szerint a férfi állapota stabil, megfigyelésre kórházba vitték. A gép Kecskemétről szállt fel, és a pilóta mindent megtett annak érdekében, hogy honvédségi területen érjen földet, közölte Ruszin Szendi Romulus. Végül a szolnoki helikoptertantár területén zuhant le. Magyar Péter drasztikus lépést csürget, klíma, víz és energiagazdálkodási törvények megalkotását kezdeményezi. A kormányfő szerint a példátlan aszály és pusztítás miatt új víztározókra, vízmegtartó hálózatokra és az energiatermelés fejlesztésére van szükség. Célként nevezte meg, hogy Magyarország kevésbé legyen kiszolgáltatva más országoknak, ehhez pedig minél több uniós forrást hívnának le. 200 ember dolgozhat majd a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatalban, a 444.hu forrásai szerint, aminek vezetőit az elnököt és négy helyettesét hamarosan meg is választhatják. Pár hónapon belül megindulhatnak az első látványos ügyek. Meghatározta a kormány a többségi állami tulajdonú vállalatok vezető testületeinek méretét, tagjainak díjazását, valamint a vezetőállású munkavállalók javadalmazásának szabályait. Az érintett gazdasági társaságokat három kategóriába sorolták. Az igazgatóság elnöke és a felügyelőbizottság elnöke például nem kaphat többet, mint a mindenkori minimálbér háromszorosa. Összefüggő kerékpárút hálózat jöhet létre Győrtől Budapestig, jelentette be közösségi oldalán a közlekedési és beruházási miniszter. Most egy Komáromtól Esztergomon át a Dunakanyarig tartó közvetlen kerékpárutat alakítanak ki az Eurovelo 6 hálózat keretében. Legalább 50 éve nem volt olyan rossz az alma termés Magyarországon, mint most. 135 ezer tonna, tavaly 170 ezer tonna alma termet. Ez már akkor is a legalacsonyabb mennyiségnek számított a statisztikák készítésének kezdete óta. Minden korábbinál súlyosabb gazdasági hadviselést helyezett kilátásba Irán ellen az amerikai elnök. Donald Trump közösségi oldalán rendkívül súlyos következményeket helyezett kilátásba bármely ország számára, amely gazdasági mentővet nyújtana a síta államnak. Az amerikai pénzügyminiszter mára ígérte az intézkedési terv ismertetését. 8-szor halasztották el kivégzését, 101 éves korában halt meg az USA legidősebb rabja. Francis Clifford Smith-t még 1950-ben, 25 éves korában ítélték el gyilkosságért, de ártatlanságát egész életében hangoztatta. Smith 8-szor kapott utolsó vacsorát, bűnösségét és az elítélésének alapjául szolgáló bizonyítékokat az évek során többször megkérdőjelezték. Egy őrnagy a kegyelmi bizottság előtt azt mondta, hogy nem is biztos benne, hogy Smith jelen volt a gyilkosságnál. Kedden a kezdeti napos időt napközben délnyugat felől egyre több felhő zavarhatja, majd késő délutántól helyenként záporok, zivatarok alakulhatnak ki. A keleti délkeleti szél többfelé feltámad, északnyugaton erős lehet. A minimumok 11-19, a maximumok 27-33 fok között alakulnak. Szerdán változóan felhős napos idő várható, de már csak néhol alakulhat ki futózápor. A mérsékelt szélben 27-33 fokra készülhetünk.
1: Hobby Rádió. Értünk szól.
2: Reklám. Hirdessen a Hobby Rádióval!
1: Reklámspotja mellett webes hirdetésre is lehetősége van.
2: Igény szerint honlapját is elkészítjük.
1: Keresse hirdetés szervezőinket az info@hobbyradio.hu e-mail címen,
2: vagy telefonon 30 913 80 80. Reklámot hallottak.
3: Ritkán hallott slágerek. Ritkán hallott felvételek.
2: Csak itt, a Hobby Rádióban.
4: Szép napot kívánok minden kedves hallgatónknak, Sára vagyok, és ez itt a Hobby Rádió. Kezdjük 2 órás hírösszefoglaló magazinműsorunkat. Ma augusztus 24-e, hétfő van. Műsorunkban hallható lesz névnapköszöntő, évforduló naptár, közlekedés, időjárás jelentés és sok érdekes információ. Jelenleg hazánkban 29,5 fok van. Ma Bertalan hallgatóinkat köszöntjük névnapjuk alkalmából. A mai napra nincsenek ünnepek. Nézzük a mai történelmi eseményeket. 1842. a budapesti Lánchíd alapkövének letétele. Barabás Miklós nagyméretű táblaképen örökítette meg az eseményt. 1946. Párizsban a békekonferencián megkezdődött a magyar békeszerződés tervezetének vitája. Zene után innen folytatjuk.
2: Hobby Rádió.
4: Műsorajánló.
5: St. sztereotípiákon innen és túl. Fogyatékosok, egészségügy, szociális ügy, kultúra. Esélyegyenlőségi magazin. Kedden 9-től a Hobby Rádióban. Szerkesztő műsorvezető Ruzsa Viktor.
6: 3 évtized legendái a 80-as évektől napjainkig. Igazi örökzöldek és listavezető dalok Angliából. Tartson Szomival és az angol lista legjobbjaival.
7: UK Fever Show.
8: UK Fever Show.
6: Ez a UK Fever Show.
1: Szombaton 5-től a Hobby Rádióban.
8: UK Fever Show.
9: Felrázzuk a város, és önök elé tárjuk egy koktélként.
1: Koktél.
9: Érdekes témák, érdekes emberek.
1: Koktél. Szerdán 10-től a Hobby Rádióban.
6: Óriási színpadtechnika. A legprofibb zenészek, a legismertebb énekesnők, énekesek Magyarországról. Most ön is ott lehet kedvence koncertjén. Hungary Live.
1: A legnagyobb hazai előadó koncertjei. Hétfőn 5-től.
6: Hungary Live.
10: Zsuffa Péter gondozója vagyok. Péter évekkel ezelőtt fejébe vette, hogy jazz műsort akar készíteni. Kérem, ne ellenkezzenek vele. Hagyják. Így hamarabb szabadulunk mindannyian. Ha kérdezik, egyszerűen csak mondják azt. Szokták hallgatni.
11: Zsuffa Péter Jazz Club, ráadásul a műsor első órájában Mini Starsky és Hutch Jazz Club, a Hobby Rádióban vasárnap délelőtt 9-től 11-ig. Ismétlés aznap este 21 órától.
2: Műsorajánlót hallottak.
3: Hobby Rádió.

0: Névnapköszöntő. Névnapköszöntő. Augusztus 24-én köszöntjük Bertalan nevű kedves hallgatóinkat. A görög-latin eredetű név a Bartomolaios névből ered. Becézése Berti, Bertike, Berci, Bertus, Bercus, Beri, Berike és Berus. Jeles viselői Székely Bertalan festő, Pór Bertalan festő, Szemere Bertalan politikus, Farkas Bertalan űrhajós, valamint ön kedves Bertalan. Ezen a napon köszöntjük még Albert, Alberta, Albertin, Albertina, Alicia, Alíz, Barta, Bartal, Barton, Bartos, Bartó, Berzsián, Báruk, Detre, Erzsébet, Jonatán, Mihaéla, Szilvánusz, valamint Taksony nevű kedves hallgatóinkat.
1: Boldog névnapot kívánunk! Boldog névnapot kívánunk!
2: Hobbi Rádió!
3: Hallottál már erről a rádióról?
4: Hallottam, van egy ilyen hülyeség. Nem tudom, hogy miért fantasztikus, esküszöm.
5: Hobbi Rádió, a hangadó.
2: Kattints ránk, hogy ránk kattanhass!

0: jeles események, évfordulók, a történelem kiemelkedő momentumai. Kalendárium.
1: Önök a kalendáriumot hallják velem Sárvári Viktóriával augusztus 24-én. Üdvözlöm Önöket! Lássuk csak, milyen érdekességek történtek ezen a napon. 79-ben kezdünk, augusztus 24-én a Vezúv kitörése elpusztította Pompei és Herculaneum városát. Életét vesztette a legnagyobb római természettudós Plinius. Pompeit még a 63. évi földrengés után nem is építették föl teljesen, a váratlanul érkezett vulkánkitörés 17 évszázadra betemette. A kőzett törmelék és izzó láva után hatalmas hamufelhő borította be a várost, nagyon kevesen menekültek meg Pompei 20 ezer lakosából. Ugorjunk a 16. századra, 1542. augusztus 24-én Francisco de Orellana, aki elsőként teljes hosszúban végighajózta az Amazonast, elérte a torkolatát és kijutott az Atlanti-óceánra. Folytassuk 1823-mal, augusztus 24-én megnyílt Miskolcon a mai Nemzeti Színház elődje. Az első előadáson Kisfaludi Károly a Tatárok Magyarországon című drámáját mutatták be. 15 évet ugrunk előre, 1838. augusztus 24-én meghalt Kölcsey Ferenc költő, kritikus, politikus, akadémikus, a reformkor egyik vezéregyénisége. Ő írta a magyar nemzeti imádságot, a himnuszt, valamint közismert még Parainézis Kölcsey Kálmánhoz című műve. Ugorjunk a 20. századra, 1917. augusztus 24-én megszületett Várterész Vilmos, orvos, sugárbiológus, aki a sugárzás emberi testre, de főként a vérre gyakorolt hatását vizsgálta. Ő alapította az országos Frédéric Joliot-Curie sugárbiológiai és sugáregészségügyi intézetet. Folytassuk 1963-mal, augusztus 24-én Stevie Wonder volt az első a pop-rock történelmében, aki egyszerre szerepelt a kislemezlista élén, valamint az albumlista csúcsán. 20 évet ugrunk előre, 1983. augusztus 24-én meghalt Glauber Andor, orvos, egyetemi tanár, ortopéd sebész. Glauber Andor 1973 és 83 között az Országos Ortopédia Intézet igazgatója volt. Munkássága során főleg a vereszületett csípőficam és a csípő degeneratív ízületi megbetegedéseinek műtéti kezelésében ért el eredményeket. És végül, de nem utolsó sorban, 1988. augusztus 24-én megszületett az első magyar lombik bébi. Reggel 7 óra 9 perckor a Pécsi Orvostudományi Egyetemen meglátta a napvilágot az első magyar lombik bébi, egy kislány. Önök a kalendáriumot hallották velem, Sárvári Viktóriával, köszönöm figyelmüket.
0: Kalendárium. Kalendárium. Ez történt ezen a napon.
2: Hobbi Rádió.
3: Csepregi Éva vagyok, és szeretettel üdvözlöm a Hobbi Rádió hallgatóit.

0: Üzenet. Mózes második könyve, második fejezetéből.
1: Közben hosszú idő telt el, és meghalt Egyiptom királya. Izrael fiai pedig sóhajtoztak a szolgaság miatt, kiáltottak, és a szolgaság miatt való jajgatásuk feljutott Istenhez. Isten meghallotta panaszkodásukat, és visszaemlékezett Isten az Ábrahámmal, Izsákkal és Jákobbal kötött szövetségére, rátekintett Isten Izrael fiaira, és gondja volt rájuk Istennek.
2: Hobby Rádió. Senki nem mondta, hogy jók vagyunk. Csak szeretnénk.
3: 2026. augusztus 24-e, hétfő, Szent Bertalan apostol ünnepe. Rabbi, te vagy az Isten fia, te vagy Izrael királya. Evangélium Szent János könyvéből, első fejezet 45-től az 51. versig. Egy alkalommal Fülöp találkozott Nátánaellel, és közölte vele, megtaláltuk, akiről Mózes törvénye és a próféták szólnak, a názáreti Jézust, József fiát. Jöhet-e valami jó Názáretből? Kérdezte Nátánael. Jöjj, nézd meg, felelte Fülöp. Amikor Jézus látta, hogy Nátánael közeledik hozzá, így szólt. Nézzétek, egy igaz izraelita, nincs benne két színűség. Nátánael megkérdezte, honnan ismersz engem? Jézus így felelt, még mielőtt Fülöp hívott volna, láttalak a fügefa alatt. Nátánael erre elismerte, Rabbi, te vagy az Isten fia, te vagy Izrael királya. Jézus így szólt, azért hiszel, mert azt mondtam, láttalak a fügefa alatt. Nagyobb dolgokat is fogsz látni ennél. Majd így folytatta. Bizony-bizony mondom nektek, látni fogjátok, hogy megnyílik az ég, és Isten angyalai felalá szállnak az ember fia felett. Emélkedés. Fülöp apostol örömmel viszi hírül barátjának, Nátánaelnek, akit a hagyomány a ma ünnepelt Szent Bertalan apostollal azonosít, hogy megtalálta a messiást, a názáreti Jézust. Nátánael válasza gyanakvó. Jöhet-e valami jó Názáretből? E szavak mögött nem csak előítélet, hanem mély vágy is rejtőzik az igazság iránt. Fülöp nem vitázik, nem bizonygat, hanem hívja, hogy szerezzen személyes tapasztalatot. Ez a hívás a keresztény küldetés lényege. Nem elég érveket felsorakoztatni, mert a hit mindig a személyes találkozásból születik. A találkozásban Nátánael, Bertalan, felismeri Jézust. Rabbi, te vagy az Isten fia, te vagy Izrael királya. A bizalmatlan kérdést csodálatos hitvallás követ. Aki először kételkedett, most a hit példájává válik. A hagyomány szerint Szent Bertalan a keleti területeken hirdette az evangéliumot, többek közt Örményországban, ahol vértanú halált szenvedett. Bár életéről kevés történeti adat maradt fenn, tanúság tétele elevenen él az egyház emlékezetében, különösen az őszinteség, a bátorság és a hűség példájaként. Bertalan apostol emlékeztet bennünket, a valódi találkozás Jézussal mindig belső átalakulást hoz, és még az Isten keresés bizonytalanságából is megszülethet a hit. Az evangélium nem a tökéleteseknek szól, hanem azoknak, akik nyitott szívvel keresik az igazságot. Nátánael nem is sejtette, hogy egy egyszerű meghívás elvezeti őt a vértanúságig. Ma talán másfajta hívások között élünk, de Jézus ugyanígy hív bennünket, mint egykor Nátánaelt. Gyere, lásd meg, ki vagyok, és engedd, hogy átformáljam az életed. Uram Jézus Krisztus, hálát adok Szent Bertalan apostoli hitéért, aki először kételkedett, de végül bátran indult hozzád. Add, hogy én is meghalljam hívásodat a mindennapok csendjében, és ne állítsak akadályokat a veled való találkozás elé. Taníts meg nyitottságra, hogy ne az előítéletek, hanem a benned való bizalom vezessen, hogy őszintességet, bátorságot és hűséget, hogy a hétköznapokban is tanúságot tegyek rólad, és életem válasz legyen szeretetedre. A napi evangéliumot és Horváth István Sándor atya elmélkedését és imáját Pezenhófer Györgytől hallották.
4: Hobby Rádió.
5: Fogalkozni mélyedek ki a busztába!

0: programajánlat.
1: Augusztus 30-án vasárnap érdemes lesz a 13. kerület felé venni az irányt, ugyanis a Dagály utca újra benépesül, és megrendezik az Angyalföldi utca bált. Idén a 90-es évek ikonikus nosztalgia hangulata adja az esemény alaphangját, így 10 és 22 óra között ingyenes koncertekkel, családi programokkal és igazi utcabáli forgataggal várnak mindenkit. A nagy színpadon fellép többek között az Animal Cannibals és a Sandy Rock Band, míg a legkisebbeket a gyerekkoncertek mellett Vidám Park, bűvés show és nosztalgikus játéktér szórakoztatja. A rendezvényen a mi csapatunkkal is személyesen találkozhattok, hiszen a Netmédia Alapítvány egy közös sátorban vonultatja fel két projektjét. Délelőtt 10 és délután 16 óra között Pille és Ruzsa Viktor vár titeket a Hobby Rádió sátrában. Betekintést nyerhettek az élő rádiózás és a stúdió munka kulisszatitkaiba, és folyamatos élő bejelentkezésekkel közvetítünk a helyszínről. Ha a nagy utcabáli pörgésben kikapcsolódnátok, a sátorban a masszázstanya jóvoltából egy frissítő masszázzal is feltöltődhettek, vagy ellazulhattok egy kicsit. Minden program ingyenesen látogatható, úgyhogy töltsük együtt ezt a vasárnapot a Dagály utcában. A részletekért látogassatok el a hobbirádió.hu oldalra.
0: Hobbirádió.

0: Tudni valamit, és tudni hogyan, két különböző dolog. Tudni a kettőt, hatalom. Ez itt a Tudásháza. A Tudásháza.
1: Tudta ön azt, hogy a hiedelem szerint egy magyar pásztor van a Holdon? A 19. században feljegyzett magyar hiedelem szerint valóban egy pásztor ücsörög a Hold felszínén. A régi falusi emberek több mítoszt fűztek örök mécsesünkhöz. Többségük egybe forra keresztény hitvilág elemeivel. Egyesek szerint Dávid király hegedül a Holdban, mások szerint Káin és Ábel lakhelye, esetleg lehet még a tabuk ellenvétők börtöne. A pásztor legendája az utóbbikhoz kapcsolódik, annó tabunak számította a káromkodás.
0: A Tudásházát hallották, mert a tudás hatalom.
2: Hobbyradio.hu.
3: A rádiót!

0: Én továbbra is Sára vagyok, folytatjuk a Hobby Rádió adását. Üdvözljük hallgatóinkat a Hobby Rádió friss hírei között, ahol ma is áttekintjük a nap legfontosabb kulturális és társadalmi eseményeit. Portálunkon olvasható, hogy szeptember 21-én a Magyar Dráma napján különleges hangszínházi bemutatóval készülnek a Bodor Tibor Kulturális Egyesület önkéntesei, akik Turóczi Katalin Macskalépcső című művét adják elő a Sipeki teremben, ahol maga a szerző is jelen lesz. A kulturális intézmények világában a hozzáférhetőség állt a középpontban, hiszen a Magyar Nemzeti Galéria és a Szépművészeti Múzeum munkatársai közösen tanultak arról, hogyan tehetik múzeumi információikat mindenki számára könnyen érthetővé. Ugyancsak a látássérültek helyzetére hívta fel a figyelmet egy bécsi eset, ahol egy idős férfi számlájáról csupán egy étkezésért közel 2 millió forintot vontak le, ami a saját temetésére gyűjtött pénzét érintette. Ezzel párhuzamosan kiemelték, hogy a modern segédeszközök egyre inkább kinyitják a világot a látássérültek előtt, új esélyeket teremtve számukra. A nyár utolsó harmadában pedig a Margit-sziget kínál lehetőséget arra, hogy a még tartó melegben is szép emlékeket gyűjtsünk. Részletes beszámolóinkat és további információkat a hobbyradio.hu oldalon találhatnak. Most nézzük, hogy milyen műsorokra számíthatnak még a mai napon. Köszöntöm Önt a mai nap hátralévő részében, ahol az estét a vers, esti mese, kabaré, a nap érdekessége riport, interjú, tudósítás műsorral kezdhetjük 19 órakor, majd 20 órakor Ferenczi István népzenei műsora. A népzenei kavalkád várja Önt, hogy elvezesse a zenék világában. 21 órakor Szabolcsal készíti a sztárportré adást, hogy betekintést nyerjen a sztárok életébe, ezt követően pedig 22 órakor Turcsányi Sipos.
1: Hobby Rádió. A világon mindenhol hallható.

0: Ismét itt vagyok, Sára, és ez a Hobby Rádió. Budapesten 29,5 fok van. Az esti hírek egyenlőre ennyi volt, 19 óra után vers, mese és kabaré jelenet következik, tehát a kultúrái a főszerep a hírek után. Hamarosan 19 órakor hírek, majd folytatjuk műsorunkat itt a Hobby Rádió műsorában.
1: Hobby Rádió, a www.hobbyradio.hu weboldalon.

0: a Hobby Rádió, a hobbyradio.hu weboldalon. A pontos idő 19 óra.
1: A tervezetnél korábban újraindulhatott a termelés a Paksi Atomerőmű 3-as blokkjában. Csak nem 500 milliárd forintból fejlesztik a hazai villamosenergia hálózatot. Változékonyabbra fordul az idő. Köszöntöm a hallgatókat, Germán Márton vagyok. A tervezetnél korábban már szombat este újraindulhatott a termelés a Paksi Atomerőmű 3-as blokkjának 6-os turbinájában, jelentette be a kormányfő. Magyar Péter úgy fogalmazott, a paksi építkezésnek és a Dunai vízszint emelkedésének köszönhetően indulhat el hamarabb a termelés. A kormányfő élőben jelentkezett Paksról, és bemutatták a visszakapcsolást is. Azt is elmondta, hogy az erőmű szerdára érje majd el a végleges teljesítményt. Korábban Ruszin-Szendi Romulus honvédelmi miniszter azt közölte, a tervezetnél gyorsabban halad a Dunai fenék küszöb építése és emelkedik a vízszint. A bárkák süllyesztése befejeződött, a jobb parton pedig folytatódik a fenék küszöb építése. Csak nem 500 milliárd forintot fordít a villamos energiahálózat fejlesztésére és okosmérők telepítésére az uniós helyreállítási alapból a kormány, közölte Kapitány István gazdasági és energetikai miniszter. A Magyar Fejlesztési Bank mind az 5 támogatási szerződést aláírta a Mavirral, az EON-nal és az MVM-vel. A fejlesztések a biztonságos energiaellátást és az új megújuló energiakapacitások hálózatra kapcsolását is segítik. A kormány már átutalta a teljes támogatási keretet az MFP-nek. Az ünnep után rendkívül feszített időszak vár a kormányra, amelynek a szokásos parlamenti és kormányzati munka mellett több augusztus végén lejáró határidős feladatot is le kell zárnia, közölte a pénzügyminiszter. Kármán András szerint az ünnepi időszak után a politikai és gazdasági döntéshozatal azonnal gyorsul. A következő napok legfontosabb feladatait a nyár végi határidők jelentik, a kiemelt ügyek lezárására pedig már megkezdődtek az előkészületek. Várhatóan októberben tartják meg az előrehozott parlamenti választásokat Szerbiában. Alekszandar Vučić szerb elnök bejelentette, a választásokra minden valószínűség szerint október 18-án vagy 25-én kerülhet sor. Évi 1000-rel növelné 2030-ig az amerikai űrrakéta indítások számát az amerikai elnök. Donald Trump már alá is írta az erről szóló rendeletet. A Fehérház célja az is, hogy erősítsék a magánűripart. A rendelet értelmében a kormányzati szerveknek meg kell vizsgálniuk állami tulajdonú területek alkalmasságát új indító és leszállóhelyek kialakítására. Jelentősen visszaveti a kolumbiai kávétermést az El Niño időjárási jelenség és a huzamosabb ideje tartó esőzés, közölte a Latin-amerikai ország kávétermesztőinek szövetsége. Az idei kávétermés mintegy 8%-kal 12,5 millió egyenként 60 kg-os zsákra csökkenhette az előző évi 13 millió 700 ezer zsákról. Kedden semmiképp sem maradjon otthon az esernyő, országszerte számíthatunk záporokra, zivatarokra. A délutáni maximum 25 és 27 fok között mozog majd. Mérsékelt szélre van kilátás, ami zivatarok környékén viharos széllökésé alakulhat. Szerdán napos idő várható kevés gomoly és fátyol felhővel, hajnalban még lehet zápor, később csapadék nem valószínű. A szél mérsékelt marad, reggel 11-21, délután 27-32 fok lesz.
2: Reklám. Új célok szeptemberre. Nyelvvizsga, magabiztos angol vagy külföldi tervek. Tanulj online idegen nyelvet a Rácz Nyelvstúdióval. rácznyelvstudio.com.
3: Van egy pont, ahol a céged azért nem nő tovább, mert túl sok mindent te oldasz meg egyedül. A következő kaszanapon 3 dolgon fogunk dolgozni. Először is megtaláljuk azt a döntést, amit már hónapok óta halogatsz. Másodszor döntésig fogjuk vinni ezt a helyzetet, amit te vagy a csapatod még nem hozott meg. Harmadszor betekintést kapsz egy olyan működésbe, ahol nem minden rajtad keresztül megy. Mert nem az a vezető feladata, hogy mindent megoldjon, hanem az, hogy egy olyan rendszert és olyan embereket építsen fel, ahol a dolgok eljutnak a döntésig. Szóval a kérdés csak ennyi. Mennyibe kerülnek neked azok a döntések, amiket nem hoztál meg az életedben vagy a cégedben? Ha magadra ismertél, nézd meg a következő Kaszanap programját.
4: www.kaszanap.hu.
5: Jogomvan.hu.
6: Jogomvan.hu.
5: Jogi segítség mindenkinek.
6: Országszerte és külföldön is. Jogomvan.hu.
5: Jogomvan.hu.
6: Az egészség érték. Mi adjuk hozzá a minőséget. Fedezd fel a LibraVit Premium Magyarországon gyártott étrend kiegészítőit, és támogasd a vitalitásod minden nap. LibraVit.hu.
7: Fedezze fel a Memobiom speciális algáinak és összetevőinek természetes erejét. Összetevői hozzájárulnak a szellemi frissesség és az éles memória fenntartásához, támogatva az időskori életminőséget. Memobiom.hu.
0: Hirdessen a Hobby Rádióval!
4: Reklámspotja mellett webes hirdetésre is lehetősége van.
0: Igény szerint honlapját is elkészítjük.
4: Keresse hirdetés szervezőinket az info@hobbyradio.hu e-mail címen.
0: Vagy telefonon 30 913 80 80. Reklámot hallottak.
8: Hobby Rádió, ahol a jó zene tovább él.

0: 263. szonet, 45 éve. A három jámbor hindu puha szófán csücsült ebédnél, míg a szolgálólány behozta csappátival a fő ételt, miközben ők nagy tervükről beszéltek. Ekkor légy szállt a gazda poharába, és fuldoklott. Jaj, szóltam azt, te drága! Kanalával sietve kiemelte a rovarkát, és kivitte a kertbe. A heves napfény betartotta, és várt, míg a légyszárnya megszáradt és felszállt. Boldog mosolyjal még utána nézett, aztán visszaült benn két vendégéhez, és terveztek, míg megoldást találtak, mint ölik meg Mahatma Gandhit másnap. Budapest, 1993.
1: Ritkán hallott slágerek, ritkán hallott felvételek. Csak itt,
2: a Hobby Rádióban!

A boszorkány és a repülőgép. Az erdő szélen egy kis házban lakott egymagában a vasorrubába. Nem ajánlom nektek, hogy ennek a kis háznak a közelébe merészkedjetek, majd én inkább elmesélem, hogy mennyi mindenféle csodálatos és félelmetes dolog van ebben a kis házikóban. A vasorrubába, kis házikójában éjjel-nappal nagy tűz pattog, s a tűz fölött egy bűvös serpenyőben kotyvasztja a boszorkány az ő mindenféle kotyvalékait. Tigris zsírt, meg patykányvért, meg mindenféle bűbájos füveket kever össze a vasorrubába, és jaj annak az ember fiának, aki megkóstolja ezt a kotyvalékot. Az ilyen embernek a szíve gyávább lesz a nyúlénál, nyelve simább és hízelgőbb lesz, mint a kígyóé, lelke furfangosabb és gonoszabb, mint a rókáé. Na de szerencsére sok tudós, szakállas férfi él az emberek között, és ők távol tartják a boszorkányok varázslatait az emberektől. Ezért manapság bizony már a legkisebb gyermek is fittyet hány a boszorkányok mesterkedésére. Hely, rosszul megy manapság a boszorkányoknak is, és ha az ördöggel nem lennének közeli cimboraságban, bizony már régen felkopott volna az álluk a sok éhezéstől. De gyűlölik is ám a boszorkányok a szakállas tudósokat. Vajon láttatok-e már a levegőben büszkén szálló repülőgépet? Nos, ezt a csodálatos repülőgépet is a tudósok szerkesztették az embereknek. Egy ilyen repülőgép és a vasorrubába érdekes történetét fogom most elmesélni nektek. A boszorkányok minden hónap 13. napján, ha az péntekre esik, gyűlést szoktak tartani egy elhagyott és omladozó régi-régi várban. Ilyenkor mindenünnen összesereglenek a legrútabb boszorkányok. Seprűnyélen nagy újjongva lovagolnak a levegőn keresztül, és hajuk csapzottan repked a szélben. Egy sötét este, éppen éjfélt kondított a harang, a mi vasorrubábánk is elővette sarokból a tigris zsírral megkent seprűnyelét, hogy azon majd ellovagol a boszorkánygyűlésre. Felült a seprűnyelre, elmondta a boszorkányok varázsigéjét, melyet földi halandó nem jegyezhet meg magának, azzal utcu fölemelkedett a levegőbe. Seprő paripáját egyenesen a felhők közé kormányozta, haja lobogott a szélben, rohant vele a seprűnyél. Odalenn, a földön, keskeny ezüstcsík mutatta, merre folyik a folyó. Apró pontoknak látszottak még a legmagasabb házak is. A vasorrubába eleinte körben nyalgalt a levegőben, aztán kiválasztotta az irányt, és nagy visítva elindult a régi várrom felé, ahol a gyűlést tartották. Egyszerre csak pokoli berregést hallott. Egy tüzes szemű, óriási szörnyetek közeledett nagy rohanvást feléje a levegőben. Semmi más nem volt ez az óriási szörnyeteg, mint a bécsi repülőgép. Ablakai világosak voltak, és odabenn az utasok békésen olvasgattak a villanyfénynél, és várták, hogy a repülőgép megérkezzen a reptérre. Igen ám, de a vasorrubába soha hírét sem hallotta a repülőgépnek, így hát ezt a repülőgépet, mely most nagy berregve és tüzes szemekkel jött feléje, magának az ördögnek, vagy legalábbis egy nagyobb boszorkánynak tartotta. Az pedig tudva levő, hogy az ördög és a boszorkányok erős barátságot tartanak fenn egymással, és mikor a levegőben röpködve találkoznak, úgy üdvözlik egymást, hogy orrukat összedörzsölik, és ezt kiáltják. Hé, seprőnyel, vá, vá, vá! Légy vasorú bábává, változz kő kútkávává. No, a mi vasorú bábánk is gyorsabb haladásra nógatta a seprőnyel paripáját, és nagy merészen odaugratott a szágódó repülőgép elé. Háromszor elmondta nagy víjogva a bűvös verset. Ördög veled, boszorkánytárs! Kiáltotta oda, azzal orrát oda akarta dörzsölni a repülőgép orrához. Hely, pedig ti tudjátok, hogy a repülőgép orrán egy nagy légcsavar forog, még a szélnél is sebesebben, és lekaszabol mindent gyorsan forgó élével, amibe beleütközik. Így történt ez most is. A szélnél sebesebben pergő

0: légcsavar, abban a minutumban a bábának éppen a vasorrát vágta le. Az pedig köztudomású, hogy a vasorú bábának éppen az orrában van a varázsereje. Nagyot visított a vasorú bába, és lebukfencezett a seprőnyel paripájáról. Zuhant, zuhant, egészen a földig, ahol izzé porrá törte magát. Még csak testének miszlikje sem maradt meg. Így járt Pórol a vasorú bába, a repülőgéppel, és azóta a boszorkányok sohasem mernek olyan országokba mutatkozni, ahol berregő repülőgép a tudósok ajándéka szeli a levegőt.
1: Hobbi Rádió! Rádió.

0: Sok-sok szeretettel köszöntöm a kedves hallgatókat, köszöntöm Önöket úgy is, mint a Nemzeti és a Színház Riadó Csoport diszpécsere. Körkapcsolást adunk az ország összes műsoros estjéről, melyet a Nemzeti Színház felépítésére rendeznek. Először kapcsolom Márvány Emlődöt. Halló Márvány Emlőd, a színházat kapcsoljuk.
1: Hallgassuk a dalt, éppen megy a műsor. Ha én gazdag lennék, jagadigadigadagadigadigadigadaj,
0: elnézést, a központ egy pillanatra kapcsolna, ugyanis 3 perccel már túlléptük az időt, úgyhogy már is kapcsoljuk a következő helyszínt, Borsod-Szatócs, a művelődési házat kapcsoljuk, ahol Keres Emil lépett a színpadra, ahogy látom. Keres Emil egy nagyon kedves verset fog szavalni.
1: Ha én gazdag lennék, jaga, diga, daga, diga, daj, éjjel-nappal tejet, tyúkot, daga, diga, diga, daga, diga, daga,
0: Hatalmas siker, lelkes úttörő csapat fogadta a művészeket. Nagy sikert aratott többek között a most ide érkezett Besenyei Ferenc, fantasztikus bravúrral, 3 percet sikerült eddig lefaradni az elmaradt átlagból. Következő helyszínünket hagyj kapcsoljam, Hegyvégpusztai kultúrteremből Kállai Ferencet halljuk.
2: Gazdag lennék, diga, diga, daga! Két színházat építenék, daga,
0: elnézést,
2: daga,
0: hogy elnézést kérek, a, most kaptam az
2: hármat
0: értesítést.
2: Hármat építenék, most
0: elnézést
2: mondta.
0: Kérek a művésztől. Elnézést.
2: Diga, daga, te mocsok, te rohadt, digaza.
0: Elnézést kérek, daj, daga, most diga. Kaptam az értesítést, a kedves hallgatóktól elnézést kérek ismét. A helyi tánccsoport után az a művész, aki ezelőtt 3 perccel még Miskolcon volt, már itt a színpadon, itt mondta el, siker szerepének kivonatát. Nem tudom, Besenyei Ferenc megérkezett már a következő.
3: Megérkezett, most már annyira sikerült az időt megjavítani, hogy a buszból csak kintegetett és tovább ment, és a dalt a buszon énekelt el.
0: Elnézést. És úgy látom, egyszerre 2 helyszínen folyik a műsor.
3: Haló, Kincses Tokány jelentkezik. A busz elakadt az országúton, de 28-as kilométer között énekelt el kitűnő művészünk a dalt. Erre 2 tanúja is van, egy traktoros, meg egy arra járó biciklista. Úgyhogy most jelen pillanatban ott tartják a műsort. Na most azt hiszem, egy kórusmű is lesz a műsorban.
0: Csöndes, nyugodt a Városka sportpályája, amolyan tájkép csata után. A műsort Besenyei Ferenc kezdte, és ő is fejezte be. Tomboló sikerrel énekelte el a Ha én gazdag lennék című dalt.
3: Az adományokról csak annyit, hogy itt kaptam egy jelentést, Csömörszent királyon a helybeli áfész vezetője fölajánlotta a szomszéd kerítését teljes mértékben. És egyenként hozzák talicskákon, nagyon-nagyon-nagyon szép léc.
0: Elnézést,
3: nagyon szép a léc, kicsit szárad, de föl lehet használni.
0: Bocsáss meg, Pityukám! Elnézést, most kaptam a jelentést, semmit sem tudnak már mondani Csemerpusztáról. 2 órát sikerült lefaragni az országos csúcsból, a műsorból, ugyanis a művészek megérkeztek a busszal és a nyitott ablakon át, énekelték a dalt. A műsort felejthetetlenné tette Besenyei Ferenc, Ha én gazdag lennék című dallal, de amit látom, már jelentkezik.
3: Mohács jelentkezik. A népi együttesek kategóriájában Bereznai László művét fogjuk hallani kórusban, Ha én gazdag lennék. Ha én gazdag lennék,
0: hey, diga, haj majd gazdag leszek, én is színház körül messz. Hely, ott, ha gazdag leszek, vagy, hely, ott vagy,
4: nem csukott, nem törbe
0: a lábam, mert a gazdag
4: liba, vagy, gazdag, nem, hogy gazdag, nem, gazdag, nem, színházat, hely, diga, daga, daga, daga.
0: Megmaradt a fél pénzem.
4: És
0: kedves hallgatóink, műsorunk csúcspontjához érkeztünk el. Kapcsoljuk a Kossuth teret. A miniszter tanács egyesített férfi kara adja elő. Hetényi István népdal feldolgozását vezényel Lázár György.

0: róla, de mivel, hogy nincsen, fából van a kilincsem, s madzag a húzója, madzag.
1: Fogdi Rádió, ahol a jó zene tovább él.

0: programajánlat.
1: Augusztus 30-án vasárnap érdemes lesz a 13. kerület felé venni az irányt, ugyanis a Dagály utca újra benépesül, és megrendezik az Angyalföldi utca bált. Idén a 90-es évek ikonikus nosztalgia hangulata adja az esemény alaphangját, így 10 és 22 óra között ingyenes koncertekkel, családi programokkal és igazi utcabáli forgataggal várnak mindenkit. A nagy színpadon fellép többek között az Animal Cannibals és a Sandy Rock Band, míg a legkisebbeket a gyerekkoncertek mellett Vidám Park, bűvés show és nosztalgikus játéktér szórakoztatja. A rendezvényen a mi csapatunkkal is személyesen találkozhattok, hiszen a Netmédia Alapítvány egy közös sátorban vonultatja fel két projektjét. Délelőtt 10 és délután 16 óra között Pille és Ruzsa Viktor vár titeket a Hobby Rádió sátrában. Betekintést nyerhettek az élő rádiózás és a stúdió munka kulisszatitkaiba, és folyamatos élő bejelentkezésekkel közvetítünk a helyszínről. Ha a nagy utcabáli pörgésben kikapcsolódnátok, a sátorban a masszázstanya jóvoltából egy frissítő masszázzal is feltöltődhettek, vagy ellazulhattok egy kicsit. Minden program ingyenesen látogatható, úgyhogy töltsük együtt ezt a vasárnapot a Dagály utcában. A részletekért látogassatok el a hobbirádió.hu oldalra.
0: Hobby Rádió!
2: Hallottál már erről a rádióról?
3: Hallottam, van egy ilyen hülyeség. Nem tudom, hogy miért fántelem, esküszöm.
4: Hobby Rádió, a hangadó.
0: Kattints ránk, hogy ránk kattanhass.

0: Műsorajánló.
1: Egyszer volt, hol nem volt, volt egyszer egy. Nagy generáció! Illés!
2: Ne gondold, ah, ne, hogy tiéd a világ.
1: Omega!
3: Oh,
1: Led Zeppelin, Amanda Lear és mindenki, aki a 70-es, 80-as években formálta a zenei világot. Kapd el a retro feelinget és tölts egy órát a legnagyobbakkal. A legnagyobbakkal.
2: I want to break free.
1: A mikrofonnál Erdélyi Marian.
4: Nagy generáció, szerdán 5-től a Hobby Rádióban.
5: Tessék kapaszkodni, mert ilyen zenék már régen szóltak. Nekem 90, a varázslatos 90-es években repítjük a neked. Ez a Nekem 90.
4: Nekem 90. Zenei válogatás a 90-es évekből. Pénteken 5-től itt a Hobby Rádióban.
0: Műsorajánlót hallottak. Hobby Rádió. www.hobbyradio.hu. Rólunk szól.

0: Hobby Rádió. Itt a Hobby Rádió, a hobbyradio.hu weboldalon. A pontos idő 20 óra.
1: A vártnál gyorsabban halad a paksi atomerőmű turbinája visszakapcsolása. Klímatörvényjavaslatot terjeszt a parlament elé a kormány. Változékonyabb időnk lesz. Köszöntöm a hallgatókat, Germán Márton vagyok. Tervezetten és a vártnál gyorsabban halad a paksi atomerőmű turbinájának visszakapcsolása, jelentette be a miniszterelnök a helyszínen. A hűtést biztosító szivattyúk többsége már üzemel, a termelés pedig meghaladta a 800 megawattot. A teljes 2000 megawattos kapacitást várhatóan szerdára érik el. Magyar Péter hangsúlyozta, a Duna-medrében zajló munkálatok és az erőmű védelme mellett a kormány átfogó klíma- és vízgazdálkodási törvényjavaslatot terjeszt a parlament elé a hazai vízkészletek megóvása és az energiabiztonság garanciája érdekében. Víz- és energiagazdálkodási, valamint klímatörvényjavaslatot terjeszt a parlament elé a kormány, ezt Magyar Péter miniszterelnök jelentette be Pakson. A kormányfő úgy fogalmazott, a cél meghatározni, hogy mit kell tenni hazánk megmentéséért a klímaváltozás miatt kialakult válsághelyzetben. Rekordforgalmat ért el a MÁV Plusz alkalmazás augusztus közepén. Egyetlen hét alatt 500 000-nál is több jegyet és bérletet vásároltak a felhasználók, több mint 500 000 000 forint értékben. Vitézi Dávid közlekedési miniszter hangsúlyozta, hogy az elmúlt hónapok fejlesztéseinek köszönhetően már nemzetközi jegyek is válthatók, a valós idejű térképen pedig a vonatok mellett a hívek és a helyközi buszok is nyomon követhetők. Megkezdődött a 2017 óta zárva tartó budapesti planetárium jövőjéről szóló kormányzati előterjesztés kidolgozása, közölte a tudományos és technológiai miniszter. Tanács Zoltán elmondta, három lehetőséget vizsgálnak, az olcsó ideiglenes újranyitást, a teljes korszerűsítést, illetve egy nagy tudományos élményközpont kialakítását. A teljes felújítás 15-20 milliárd forintba kerülhet. 2030-ra korszerű elővárosi vasútvonal jöhet létre a Budapest-Fót-Veresegyház-Őrbottyán-Vác vonalon, közölte Vitézi Dávid közlekedési és beruházási miniszter. A fejlesztésre 174 milliárd forintot fordítanak uniós kohéziós forrásból, gyorsabb és sűrűbben közlekedő vonatokkal, valamint akadálymentes állomásokkal és peronokkal. Fót-Veresegyház és Őrbottyán térségében az óránkénti 1-2 vonat helyett 4-6 közlekedhet, és ahol szükséges, második fákányt is építenek. Romániában újabb munkálatokat kezdtek a Duna rendkívül alacsony vízállása miatt a csernavodai atomerőmű hűtővízellátásának biztosítására. Az öreg Duna medrében újabb fenékküszöböt építenek, az olt tározóiból pedig 5 napon át másodpercenként 50 köbméter többletvizet engednek a folyóba. A hatóságok folytatják a Duna medrének kotrását. A Duna vízszintje szombaton mínusz 254 cm-re csökkent Csernavodánál, miközben az erőmű mindkét blokját leállították. Kedden a kezdeti napos időt napközben délnyugat felől egyre több felhő zavar, majd késő délutántól helyenként záporok, zivatarok alakulhatnak ki. A keleti-délkeleti szél többfelé feltámad, északnyugaton erős lehet. A minimumok 11-19, a maximumok 27-33 fok között alakulnak. Szerdán változóan felhős napos idő várható, de már csak néhol alakulhat ki futózápor. A mérsékelt szélben 27-33 fokra készülhetünk.
2: Itt a Hobby Rádió. Kattints ránk, hogy ránk kattanhass.
0: Reklám.
3: Nem tudod merre tovább? Vakszerencse helyett bízd rá magad a szöveges navigációra. A Vaknavi segítségével megtervezheted útvonalad, melyet lépésről lépésre szövegesen is végigkövethetsz, mielőtt fehér bottal nekiindulsz az ismeretlennek. Vaknavi.hu. Botodra szabva.
0: Hirdessen a Hobby Rádióval!
2: Reklámspotja mellett webes hirdetésre is lehetősége van.
0: Igény szerint honlapját is elkészítjük.
2: Keresse hirdetés szervezőinket az info@hobbyradio.hu e-mail címen.
0: Vagy telefonon 30 913 80 80. Reklámot hallottak.
2: Hobby Rádió. Értünk szól.
4: Népzenei kavalkád, a Hobby Rádió népzenei műsora. Ritkaságok, archív felvételek, népi hangszerek, néhai és mai élő adatközlők, zenekarok, más népek zenéi és hangszereik, valamint mai élő hagyományápoló és őrző népzenészek, énekesek és zenekarok. A mikrofonnál és a kavalkádban a műsorvezető szerkesztő Ferenci István. Népzenei kavalkád, hétfőn 8-tól. A mikrofonnál Ferenci István.

0: Az előző percekben moldvai táncházi muzsikát hallottunk, Hodorog András Községi Énekek című 2005-ben megjelent lemezéről. Önök a Népzenei Kavalkád, a Hobby Rádió hetente jelentkező népzenei műsorát hallják. Köszönti Önöket a műsorvezető szerkesztő Ferenci István. Az egyik adásomban már bemutattam Hodorog András moldvai klézsei furulyás adatközlőt. Most az önálló szóló lemezéről fogok bemutatni egy pár felvételt ebben a műsorban. Őt más magyarországi táncházi zenészek is fogják kísérni. Hogy kik fogják kísérni? A műsor végén ezt ő személyesen fogja elmondani. Egy moldvai hegedűst azonban kiemelnék, akinek szintén kettő darab lemeze jelent meg, őt úgy hívják, hogy Mandake Aurél. Ő is számos népzenei táborban oktatja a hegedűt. Magyarországon is, meg a határon túlon is. Igaz, ő is magyar ember, de sajnos ő már nem tanult meg magyarul, ő csak románul tud, magyarul csak egy pár szót tud, és körülbelül annyit, hogy valamennyire a magyar zenészekkel, illetve a magyar tanítványokkal tud azért valamennyire kommunikálni, de ő inkább románul tud, mint magyarul. Ebben az órában most egy igazi moldvai táncházba invitálom a kedves rádióhallgatókat. Hodorog András moldvai klézsei furulyástól fogok bemutatni egy pár felvételt önálló szóló lemezéről az elkövetkezendő percekben. Az imént egy kettőst hallottunk. Én kimennék, ez a következő dal címe.
1: Ha ezt hallja, vagy ezt, vagy netán ezt, akkor tudja, hogy a Hobby Rádiót hallgatja.

következő népdalnak nem fogom elárulni a címét, hiszen ez az általános iskolában, gyerekkorban, ezt szerintem mindenki tanulta. Először el fogom furuljázni a magyar megfelelőjét, és ezután fogom bemutatni ennek a népdalnak a moldvai változatát. Tehát a magyar változatot elfurujázom, arra biztos mindenki rá fog ismerni. Ezután következik a moldvai változat.

A következő felvételt már egy korábbi adásomban már bemutattam, még februárban, még akkoriban, mikor a Csángó Bál volt a Petőfi Csarnokban. Hodorog András furuljázta, Róka Szabolcs kísérte Kobzon, énekelte Petrás Mária, most pedig Hodorog András csak furuljázni fogja, a többi névzenész pedig kísérni fogja. S ekertömbben egy madár, ez a következő felvétel címe.

A következő felvétel címe Guzsajasba eljöttetek. A Guzsajas tulajdonképpen fonót jelent, ami Moldvában nagyon sokáig divat volt, sőt Magyarországon is a 20. század elején, közepén, aztán úgy lassan ez kezdett kikapni, de szerintem vannak még olyan idős emberek, akik még szoktak fonni. Tehát a Guzsajas az fonást jelent, és tulajdonképpen arra akar ez a dal rávilágítani, hogy a legény Guzsajasba, illetve fonóba megy el megkérni a lányt. Amíg a lányok fonnak, addig a legények szórakoztatják őket, vagy énekszóval, vagy furujával, attól függ, hogy éppen hol volt ez működőképes, illetve divat, illetve szokás. Természetesen, amíg a legények zenéltek, akár magyarországi fonokban, akár máshol, Magyarországon például a duda, a tekerő és a furuja, meg más egyéb hangszerek is divatosak voltak a fonokban, főleg inkább a pásztor hangszerek. De lényeg az, hogy Moldvában is ez divat volt, ott is, amíg a legények furujáztak, kobzoltak, doboltak, doromb, boztak, illetve más moldvai eszközöket használtak, tilinkó, kaval, stb. Addig a leányok énekeltek hozzá.

A következő dal címe Mikor kicsi lányka voltam. Soha nem felejtem el azt, amikor ezt az egyik népzenei táborban, pontosabban a Csutorás Nemzetközi Népzenei és Néptánc Táborban, Lajos Mizsén, még Legedi László István bácsi, úgy szintén moldvai klézsei furulyás, tanította nekünk ezt a dalt, és ez nagy kedvenc lett, olyannyira, hogy még a táncház, az esti táncházban is ezt fújtuk. Azon kívül minden reggel zenés ébresztővel indult a reggel, mindig reggel 7-kor volt ébresztő. Az egyik reggel pont mi voltunk beosztva, végigmentünk a folyosón, szobákon, de inkább a folyosón mentünk minden emeleten ébreszteni az alvókat, és ezt a dalt fújtuk nagyon sokáig, emeletről emeletre, folyosóról folyosóra, és ez nagy kedvenc lett, és nincs olyan moldvai táncház, ahol ez a dal el ne hangozna.

Most pedig hallgassunk meg egy tavaszi havaigatást és egy gyors táncot. A tavaszi havaigatást azt Tilinkon szokták eljátszani, általában nagypénteken. Ha ilyenkor a furulyás kimegy a mezőre, és bodzafából vagy fűzfából vág le egy ágat, és abból készít tilinkót, és azon fújja el a havaigatást, azt úgy szokták tartani a modvaiak, hogy ha ez nagypénteken történik, akkor a havaigatás eljátszása után az Isten meghallgatja őket, és minden kívánságukat teljesíti.

Ebben a felvételben két hangszert hallottunk, a kaval, ez egy ötlyukú furulya féle, a másik pedig az egyik közkedvelt fúvós és pengetős hangszer egyszerre, a doromb. Most pedig hallgassunk meg egy juhajgatást és egy gyors táncot.

A következő dalt is már bemutattam egyik adásomban, ahol szintén Hodorog Andrást és Legendai László Istvánt mutattam be. Ott elhangzott egy ismert dal, amit szerintem mindenki ismer. Nincs olyan gyerek, aki ezt az iskolában ne tanulta volna. És még Freddie Mercury, ez az 1986-os Queen koncerten is nagy sikerrel előadta. Most először ezt fogom elfurulyázni, majd ezután következzen ennek a moldvai változata.

0: Most pedig hallgassunk meg kettő darab kecskést.
1: Fogdi Rádió! Ahol a jó zene tovább él!

Bodorú gondrás, furujáztam, kovaloztam, bilinkóztam, klézsébűr, molvából. Velem együtt muzsikáltok, Mandák Jáuren a hegedében, Legedi László István a furujával, Benke Gráci dobol, Bólya Mátyás kobzol. Mind gyerekeknek, felnőttöknek, és nekik ajánlom, hogy el ne felejtsük soha ezt a sokszínű zenét.

0: Hobby Rádió.
1: Mit is akartam mondani?
2: Önök a Népzenei Kavalkád, a Hobby Rádió hetente jelentkező népzenei műsorát hallották. Elköszön önöktől a műsorvezető szerkesztő Ferenc István. Találkozunk egy hét múlva a viszonthallásra.

0: Folyamatban van a paksi atomerőmű újraindítása, érkezik az iskolakezdési támogatás első részlete, változékonyabbra fordul az idő. Köszöntöm a hallgatókat, Germán Márton vagyok. Elindult a 3-as blokk 6-os turbinájának áramtermelése Pakson. Magyar Péter miniszterelnök szerint sikeres volt a 6-os turbina bekapcsolása az országos villamos energiahálózatba a hétvégén. A 2000 megawatt névleges teljesítményű atomerőmű termelése 750 megawattra emelkedhet. Várhatóan szerdára mind a 8 turbina újra üzemelhet. Ma érkezik az iskolakezdési támogatás első részlete, a családi pótlékot is ma fizetik ki az iskolakezdési támogatás 50 ezer forintjával együtt. A második 50 ezer forintos részletet november 30-áig kapják meg a családok utalvány formájában, amelyet a gyermek iskoláztatására tudnak fordítani. Összesen több mint 400 ezer gyermek számíthat a juttatásra. Az utóbbi időben ismét több idős ember vált az úgynevezett unokázós csalók célpontjává. A forgatókönyv hasonló, az elkövető telefonon jelentkezik, és az áldozat gyermekének, unokájának, esetleg rendőrnek vagy ügyvédnek adja ki magát. Megrázó történettel és sürgetéssel próbálja rávenni, hogy pénzt vagy értéket adjon át. A rendőrök azt tanácsolják, hogy ha hasonló hívást kapunk, akkor bontsuk a vonalat és ne engedjünk a sürgetésnek. Hívjuk vissza a rokonunkat azon a telefonszámon, amelyen egyébként is elérjük. Nagyon fontos, hogy soha ne adjunk pénzt vagy értéket ismeretlen ennek, akit egy telefonáló küld. Ha a csalás mégis megtörtént, azonnal hívjuk a 112-es segélyhívószámot. Hiába volt minden tele az egészségügyi jó tanácsokkal, többen is a szemklinikán kötöttek ki a napfogyatkozás után. A Semmelweis Egyetem szemészeti klinikáját alig tucatnyian keresték fel kifejezetten a részleges napfogyatkozást követő szempanaszokkal. Az alig tucatnyi beteg káprázástól és szemszárasságról panaszkodott. Retina elváltozást egy embernél találtak. Csatlakozó helyszínek és szervezők jelentkezését várja a Kulturális Örökség napjai rendezvénysorozat. A szeptember 19-én és 20-án tartandó rendezvényen a nagyközönség sok esetben máskor elzárt, nem látogatható műemlékeket is ingyenesen tekinthet meg. Idén olyan ikonikus épületek nyitják meg kapuikat, mint a Budavári Sándor Palota, a Központi Statisztikai Hivatal, a Magyar Államkincstár vagy a Kőszegi Festetics Palota. Fordítva ült a lovon az a kanadai munkaadó, akit azzal vádolnak, hogy két külföldi munkavállalót is arra kényszerített, hogy fizessenek, hogy dolgozhassanak. Körülbelül 2 évig használta ki így a beosztottakat. A törvény értelmében a munkáltatók nem kérhetnek díjazást az állásajánlatokért, nem vehetik el az útleveleket, munkavállalási engedélyeket, nem tarthatják vissza a bevándorlási kérelemmel kapcsolatos információkat, és nem fenyegetőzhetnek kitoloncolással sem. Korábban egy hasonló ügyben a bíróság 7000 dollár pénzbírságot szabott ki. Kedden semmiképp sem marad otthon az esernyő, országszerte számíthatunk záporokra, zivatarokra. A délutáni maximum 25 és 27 fok között mozog majd. Mérsékelt szélre van kilátás, ami záporok, zivatarok környékén viharos széllökésé alakulhat. Szerdán napos idő várható, kevés gomoly és pátyol felhővel. Hajnalban még lehet zápor, később csapadék nem valószínű. A szél mérsékelt marad, reggel 11-21, délután 27-32 fok lesz.
1: Hobby Rádió. E-mail címünk info@hobbyradio.hu. Reklám.
2: Nem tudod merre tovább? Vakszerencse helyett bízd rá magad a szöveges navigációra. A Vaknavi segítségével megtervezheted útvonalad, melyet lépésről lépésre szövegesen is végigkövethetsz, mielőtt fehér bottal nekiindulsz az ismeretlennek. Vaknavi.hu. Botodra szabva.
1: Reklámot hallottak.
3: Hobby Rádió, ahol a jó zene tovább él.
4: A Star Portré most következik. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Star Portré. TV-ben, YouTube-on és most a rádióban. A műsorvezető Molnár Szabolcs.
5: Ha azt mondom, hogy szenvedély, az mit juttat eszedbe?
6: Nagyon szép és nagyon fájó dolgokat hoz fel az emberben.
7: Dévai Nagy Kamilla, Liszt díjas előadó művész, Magyarország érdemes művésze.
6: Mert a második házasságomra gondolok, mert 2 volt, az első Dévai Györggyel, akitől én Dévai vagyok, a nevet is kaptam tőle, és ott is nagyon nagy volt a szerelem, és nagyon nagy volt a szenvedély is. De az egy gyönyörűséges, szeretett eszenciává olvadt az évek folyamán. És ez ma is csodálatosan tart. Mi olyan jó barátságban vagyunk, ő az én bátyám. Soha nem mindegy, hogy a földgolyó melyik részén van, és hogy jól van-e, és rendben van-e, és Istenem, legyen olyan társa, akivel boldog tud lenni, és most olyan van neki. Tehát ez egy soha el nem múló összetartozás és szeretet. Téváltozott. A második házasságomban még szerelmesebb lettem, és rettenetesen szétégett az a láng, az a szenvedély, az átváltott korommá, üszökké, fájdalommá, és 25 évig tartott, amíg valami úton, módon ki tudtam ezt heverni, úgyhogy ezekről a dolgokról nem nagyon szoktam beszélni, de most így a romantika kapcsán azért eszembe jutott.
5: Köszönöm, hogy elmondtad. Az a tűz, az egyébként tulajdonképpen felperzselt
6: mindent? Igen, igen. Nem maradt meg a saját területén ez a tűz, hanem szétégetett, bekormozott, összefeketített minden, tehát sajnos nagyon nagyon-nagyon sajnálom, már rég azokat a dolgokat megbocsátottam, amiket meg kellett. Én is magamban néztem, és nem a másikat hibáztatom csak, de abból még csak kapcsolattartás sem maradt, tehát nem tudunk egymásról, nem teljesen szétszaladt az életünk.
5: És így utólag egyébként mit jó tenni a tűzzel, hogy mondjuk mederben tartani?
6: Igen, valami úton, módon, csak azért az nagyon sokszor nehéz. Mert ha

0: A Sztárportré most folytatódik. A műsorvezető Molnár Szabolcs.
1: A tűz az néha nem perzsel.
2: Hát az elején az mindig perzsel.
1: Na de hát aztán később is tud perzselni, meg fel is tud perzselni.
2: Persze, hát ez eseményfüggő, és nyilván a
1: személyiségfüggő.
2: Személyiségfüggő, meg nyilván kell is tenni azért, hogy az a tűz az ott legyen. Tehát nem elég, hogyha megrakjuk a kupacot, és akkor szépen lejjék, hanem mindig rá kell dobogatni egy szenet, egy kis fát, hogy az legyen
1: hát egy
2: meg.
1: Egy kicsit, igen, de kicsit.
3: Dancs Anna Mari, énekes, színész.
2: Kicsit többet attól függ, hát ezt kell adagolni. Hogyha sokat a túlfűtött romantika meg szenvedi, az sem jó, mert meg tud folytani egy ember. Tehát mikor már annyira szeretünk, hogy 0-24-ben és az is folytogató tud lenni. Most nem azt mondom, hogy taktikázni kell egy párkapcsolatban, mert az sem lehetne őszinte, de azért jó az, hogyha van egy stabilitás, azon belül mindig van valami újdonság, van egy kis eszencia, és egyébként van egyfajta szabadsága is az illetőnek. Most nem olyan fajta szabadságra gondolok, ami na mehetsz bárhova és csinálhatsz bármit, és ha két asszonnyal jössz haza, azt se bánom. Nem, ez soha. De nyilván nem szabad folytogató lenni egy kapcsolatban.
3: Erdőhegyi Brigitta, énekesnő.
4: A szerelem, a romantika, a szenvedély, az ajándék. Csak az nem mindegy, hogy állunk hozzá. Tehát azt veszem észre, hogy ugye van egy olyan aspektus is, aminek nagyon nem szoktam örülni, de sajnos látom, hogy sokszor van, hogy így elherdálják az emberek.
1: Hogy?
4: Úgy, hogy természetesnek veszik, hogy hát most ebben a kapcsolatban mondjuk ott van a szenvedély, és ott van a szerelem. De úgy veszem észre, hogyha nem veszük észre azt, hogy az élet mit akar ezzel, és csak arra fókuszálunk, hogy én központúan megéljem ennek a kapcsolatnak a romantikáját,

0: rázsát, de nem rakom bele azt, ami ennek a magasabb rendű célja lenne, akkor ez el fog múlni. És akkor ugye jön a klasszikus, hogy hát elmúlt a szerelem, meg már nincsen a szenvedély. Persze, rengeteg dologra nincs hatásunk, de azt gondolom, hogy azért van lehetőségünk például arra, hogy egy ilyen ajándékot hogy kezelünk. Elherdáljuk, vagy megbecsüljük, és fölfogjuk a lehetőségét, és azt mondjuk, hogy megpróbálok fölnőni, méltónak lenni ahhoz, hogy én ebbe ameddig lehet partner tudjak lenni. Ha nem, akkor természetesen a legnagyobb szeretettel, alázattal vissza kell tudni lépni.
1: Ez a Sztár Portré. Hamarosan folytatjuk.
2: Fogdi Rádió. Ahol a jó zene tovább él.
3: Sziasztok!

0: A Sztár Portré most folytatódik. A műsorvezető Molnár Szabolcs.
1: Mi az, ami neked romantikus?
2: Az apró pillanatok, amikor tényleg úgy...
3: Dancs Anna Mari.
2: Most mondok egy nagyon, nagyon szép példát, amikor látom, hogy esténként az én kisfiam a páromhoz oda bújik, aki nem vér szerinti apukája, viszont olyan szép pillanat, hogy ők összeölelkeznek, és látom őket egymást szeretni, őszintén tisztán szeretni, hogy számomra ez egy gyönyörű pillanat, és igen, romantikus pillanat, mert valami gyönyörű szép történik a szemem látára, és én ezt megélem.
3: Erdőhegyi Brigitta, énekesnő.
4: Az igazi, a valód dolgok. Tehát nekem az a romantikus.
1: Hát az lehet egy mondat,
4: abszolút,
1: egy gondolat. Egy tekintet,
4: igen,
1: pillanat,
4: igen,
1: egy nézés,
4: az romantikus,
1: egy ölelés.
4: Minden romantikus, ami valódi. Minden romantikus, ami valódi.
3: Mérai Kata, színésznő, coach.
5: A romantika szerintem pillanatfüggő. Mert lehet, hogy ugyanaz a dolog tűnhet túlzónak, vagy bullshitnek, tehát egy üres semminek. Nekem ugyanolyan romantikus az, amikor hazamegyek éjszaka, és le van téve egy szelet csoki, egy füzetből kitépett lapra, és a fiam ráírja azt, hogy a nőnemű családtagnak. Tehát, hogy ez ugyanúgy romantikus, mint az, hogy a párom, nem tudom én, behozza nekem reggel a kávét az ágyba, és figyel arra, hogy nem tudom, fölülök, és odanyúl, és megigazítja hátam mögött a párnát. Tehát, hogy ez is romantikus, de ez így elmondva...
1: Nagyon jó, ez így csodálatos elmondva. Mondj még ilyen példákat is.
5: Mondjak még?
1: Persze. Hát pont ezeket a történeteket vadásszuk.
5: Tehát, hogy igen, ezek romantikusak, de erre lehet azt mondani is, hogy nagyon kedves, odafigyelő, biopofa, mert azért a fiam, amikor leírja, hogy a nő nem ül lénynek, tehát, hogy az azért van egy feelingje, hogy a 14 éves fiad nő nem ül lénynek titulált téged, tehát, hogy...
1: És mégis mit vált ki belőled, látod, hogy...
5: Persze, de én ennek örülök.
0: Sztár Portré. TV-ben, YouTube-on és most a rádióban. Hamarosan folytatódik a beszélgetés.
6: Hobby Rádió.
7: Hello, sziasztok, Szikora Róbert vagyok. Mindenkit üdvözlök, elsősorban a Hobby Rádió hallgatói. Csiki Dámai, sziasztok.

0: Sztárportré. Folytatódik a beszélgetés.
1: Mérai Kata, színésznő, coach.
2: Nagyon érdekes történet volt így a gyerekemmel kapcsolatban, hogy lehetett olyan 9-10 éves, és mindig szokták tőlem kérdezni, ugye, mert már kamasz, hogy hát és a lányok. Mm. És mondtam, hogy hát vannak, de nem jelentős, tehát hogy nem számottevő a jelenlétük. És olyan 9-10 éves volt, amikor, hát volt egy kislány, akiért úgy rajongott, de csak olyan, hát szóval azért mégis úriember módjára, távolság tartással, de a kislány is tudta, hogy tetszik neki, mert hát ő is. Tehát ez egy oda-vissza történet volt. Lényeg a lényeg, hogy matematika dolgozatot írtak, és problémái voltak a kislánynak a matematikával, a fia meg nagyon jó matekból. És az történt, hogy a dolgozat írás közben ő telefonon segítséget nyújtott a kislánynak, és hát nyilván előszedték őket, mert tehát a legbonyolultabb szöveges feladatot is a kislány, aki a legrosszabb matekos volt, ugyanúgy oldotta meg, ahogy a fiam, aki az osztály első volt matekból. És akkor ezt így, hát fölhívott a tanítónén is, mondta, hogy hát nem akar nagyon belemenni ebbe a dologba, de szóval vél némi furcsaságot felfedezni ebben a helyzetben. Lényeg az, hogy így beszéltem a fiammal, és akkor mondtam neki, hogy hát figyelj, nagyon szép dolog, hogy így szeretnél segíteni, de hát, hogy ennek meg kellene találni valami olyan lehetőségét, amit mégiscsak így elfogadható mindenki számára, és ami valóban segítség, mert és akkor meséltem neki ez a halászni taníts meg valakit, ne, igen. És hát az történt, hogy ő fölhívta ezt a kislányt, és beszélt vele telefonon, és felajánlotta neki, hogy ő bármikor nagyon szívesen segít neki, és korepetálja, és mondta a kislány, hogy hát nem, hát ő úgyse tudja, meg nem tudom, és mondta neki, hogy de hát nem lehetsz ennyire pesszimista, hát figyelj, optimistán kell állni a dolgokhoz, és nem tudom micsoda, és erről így beszélgettek, és akkor így mondtam utána neki, hogy de hát látom, hogy mégiscsak szomorú vagy. Igen, anya, szakítottunk, és mondom, miért, kicsim? Nem tudtam, mi az a pesszimista. És akkor úgy azt gondoltam, hogy hú, de jó, mert van egy jóképű fiam, akinek az intellektus lesz a fontos. Nem tudtam, mi az a pesszimista. Nem tudtam, mi az a pessimista.
3: Egyszer csak majd jön a kislány vissza, most már tudom, mi az a pessimizmus. És akkor
2: és akkor nagyon romantikus
3: és
2: lesz.
3: És újra összejönnek.
2: Nem tudom, még igen. Az is elképzelhető, mert nagyon szép kislány volt, különben tett kár érte.
0: Ez a Sztárportré. A beszélgetés hamarosan folytatódik.
4: Hobbi rádió!
5: Hallottál már erről a rádióról?
6: Hallottam, van egy ilyen ügyeség. Nem tudom, hogy miért fantelem esküszöm.
7: Hobbi rádió. A hangadó.
4: Kattints ránk, hogy ránk kattanhass.

0: Sztárportré most folytatódik. A műsorvezető Molnár Szabolcs.
1: Meddig tart a szerelem?
2: Meddig tart?
1: Nem tudom. A nagymamám egyszer azt mondta.
3: Mérai Kata.
1: Hogy a szerelem olyan, mint egy kancsó víz. Hogy csepegtetve a jó.
2: Életed végéig, kislányom?
1: Igen, hogy kitartson. Kitart? Pontosan. Mert hogyha egy kilöttyinted, akkor elfogy.
2: Oké. Okay. És ha végén már csak nagyon pici van benne, akkor már csak adagolni azokat a félcseppeket, kislányom, hogy maradjon a papának
1: hát ki kell,
2: még
1: hogy tartson.
2: Utolsó évekre is egy-két csepp.
1: Így. Nem tudom. De van, aki nagyon furcsa, mert egyszer a Rudolf Petivel volt egy beszélgetésünk, így pont egy ilyen szerelem, vele próbáltam a Csendes királynőt, és azt mondta, hogy a szerelem az egy bizonyos kor fölött eldöntés kérdése. És ezt akkor is próbáltam így megérteni, mert ugye a darab kapcsán így beszélgettünk, mert különböző karakterek, és valóban így van, hogy egy idő után az ember mérlegel. Mert már tudja, hogy a szerelem érzésébe szerelmes, mert akkor egy életen át boldogtalan lesz, vagy valóban a szerelmet elfogadja, tehát az nem a másikét, a saját szerelemérzését elfogadja, és ezzel együtt felelősséget vállal érte.
0: Ez a Sztárportré. A beszélgetés hamarosan folytatódik.
4: Hobbi Rádió. A www.hobbiradio.hu weboldalon.

0: Sztárportré. Folytatódik a beszélgetés.
1: Mérai Kata, színésznő, coach.
2: Az állati ösztöneink azok, amik a szerelem érzését kiprovokálják belőlünk, és hogyha azt mondod, hogy akkor a szenvedély, igen, a macska, a kutya, az evolúció, vagy hát az élet fennmaradása, az igenis szenvedélyből jön. És az a kémia, tehát hogy és utána az is Petri csésze, tehát hogy most ebbe így lehet menni még. Tehát lehet ezt egészen máshonnan is megközelíteni.
3: Ez lyukat tudja. Szerelem és szenvedély téma kapcsán, az is Petri
2: hát de csésze. Most gondolj bele, hát most, de a nézők is, ha belegondolnak. Hát igen, belegondolnak. Miért fújják a nők és a férfiak magukra a parfümöket?
3: Hogy a végén azért, Petri csésze legyen.
2: De hát az is Petri csészében születik. Hát az egy tudomány, igen, hogy egy bőrön az a vegyi anyag milyen reakciót vált ki. Azt a reakciót fogja kiváltani, hogyha jól eltalált parfümöt fúj egy nő magára, hogy egy pasi utána fordul, mert megérzi az illatát. Hát ez egy provokáció. Hát az egész kipárolgásunk, az egymásra való hatásunk az provokáció. Csak utána tanultunk meg beszélni. És utána tanultunk meg manipulálni a beszéd alapján.
3: Először jöjjenek a tettek, és majd utána beszélgessünk.
2: De hát tulajdonképpen a kamaszkorban ezt élik. Tehát, hogy ott, és az is tudományos tény, hogy a kamaszkor, a tesztoszteron, az ösztrogén, az feloldja a neurológiai kötéseket. Tehát az idegrendszere nem alkalmas egy kamasznak arra, hogy döntéseket hozzon. Uh-huh. És ha véletlenül hoz is döntést, akkor is túlnyomó részt nem számol a következményekkel, mert abban a fejlődési szakaszában van. Tehát azért veszélyes, uh-huh, szülő szempontból, meg kamasz szempontból is ez az időszak, mert hogy ott hogy tudsz úgy mellette maradni, és olyan morális fékeket adni, ami visszatartja az ösztönt.
3: Na de mi már nem vagyunk kamaszok. Volt itt szerelem, szenvedély, szavak nélküli tettek, s végül Petri csésze.
2: Hát igen. Mégiscsak kémiai alapon dől el minden.
1: Erdőhegyi Brigitta.
4: A szerelem, a romantika, a szenvedély, az ajándék.
1: Dancsanna Mari.
5: Nem elég, hogyha megrakjuk a kupacot, és akkor szépen lejjék, hanem mindig rá kell dobogatni egy szenet, egy kis fát.
1: Dévai Nagy Kamilla.
6: Az ilyen tüzeket jobb egy kicsikét kordában tartani.
1: Mérai Kata.
2: A nagymamám egyszer azt mondta, hogy a szerelem olyan, mint egy kancsó víz, hogy csepegtetve a jó. A szerelem olyan, mint egy kancsó víz. Csepegtetve a jó.
0: Sztárportré. TV-ben, rádióban, YouTube-on. Ez volt a Sztárportré. Köszönjük a figyelmet!
7: Köszönjük a figyelmet!
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
8: Hobby Rádió. Senki nem mondta, hogy jók vagyunk. Csak szeretnénk.
0: Műsorajánló.
9: Geri Show. Pletykák a nagyvilágból. Érdekességek remek zenékkel tűzdelve. Csütörtökön 13 órától a Hobby Rádióban. Mentők, rendőrök, tűzoltók. A mikrofonnál Marosi Antal. Csütörtökön 8-tól. Portré közismert emberekkel hétről hétre. Sztárportré Szabolccsal. Hétfőn 9-től a Hobby Rádióban.
10: Egy túlszabályozott világ talán utolsó szabad két órája.
11: Zsuffa Péter Jazz Club, ráadásul a műsor első órájában a Mini Starsky és Hutch Jazz Club a Hobby Rádióban vasárnap délután 9-től 11-ig. Ismétlés aznap este 21 órától.
12: A műsor alatt mindenki azt csinál, amit akar.
13: Szivárvány. Magazinműsor vendégekkel és sok érdekes témával. Szivárvány.
14: Pénteken 22 órától a Hobby Rádióban. Hallgassa információs műsorunkat napi 4 alkalommal, 6-tól, déltől, 18 órától, valamint éjféltől. A legfrissebb események mellett névnapköszöntő, évforduló naptár, sport, gazdasági és tudományos hírek minden nap csak itt, a Hobby Rádióban. Minden este 7-től a hírek után vers, mese és kabaré jelenetet sugárzunk.
15: Konyhába kuktát, kuktának séfet, mindenki számára készítünk egy jó étket. A konyhafőnök ajánlata.
16: A konyhafőnök ajánlata. Szombaton 8-tól.
15: A konyhafőnök ajánlata. A műsor, amivel még ön sem égeti oda. Műsorajánlót hallottak.
16: Hobby Rádió. A világon mindenhol hallható.

0: Ritkán hallott slágerek, ritkán hallott felvételek. Csak itt a Hobby Rádióban! Itt a Hobby Rádió, a hobbyradio.hu weboldalon. A pontos idő 22 óra.
1: Szerdára újra üzembe állhat a Paksi atomerőmű összes turbinája, csak nem 500 milliárd forintból fejlesztik a hazai villamos energiahálózatot. Változékonyabb időnk lesz. Köszöntöm a hallgatókat, Germán Márton vagyok. Elindult a 3-as blokk 6-os turbinájának áramtermelése Pakson. Magyar Péter miniszterelnök szerint sikeres volt a 6-os turbina bekapcsolása az országos villamos energiahálózatba. A 2000 megawatt névleges teljesítményű atomerőmű termelése 750 megawattra emelkedhet. Várhatóan szerdára mind a 8 turbina újra üzemelhet. Csak nem 500 milliárd forintból fejlesztik a villamos energiahálózatot. Kapitány István gazdasági és energetikai miniszter Facebook oldalán azt írta, hogy a kormány a villamos energiahálózat fejlesztésére és okosmérők telepítésére fordítja az összeget az Európai Unió helyreállítási és ellenálló képességi eszköze keretében. Hatályba léptek a köznevelést érintő törvényes kormányrendelet módosítások, amelyek egyebek mellett növelik az iskolaigazgatók jogköreit és a tantestületek szakmai autonómiáját. A szabályozás emellett helyreállítja a köznevelésben dolgozók egyes kollektív jogait, és megszüntet több a szakszervezetek jogait korlátozó rendelkezést. A módosítások a sztrájkjog gyakorlásának szabályait is rendezik. Megszületett a döntés, eladják a bezárt postahivatalokat. 16 településen gyakorlatilag végleg ellehetetlenítik a szolgáltatás újraindítását, pedig a 2022 óta tartó leépítés már így is jelentősen megnehezítette a lakosság ügyintézését. Az RTL híradóból kiderül, hogy a 2022-es leépítési hullám nem csak a hivatalokat, hanem az ott dolgozókat is érintette. Mármint egy 10 000-en jelentkeztek a kórházakban hagyott csecsemők simogatására. Az Országos Kórházi Főigazgatóság minden segítséget nagyra értékel, de ehhez elengedhetetlen az érintett szervezetek előzetes egyeztetése és folyamatos együttműködése. 2026. április végén 325 csecsemő volt kórházban. Fertőző trópusi betegség jelent meg Bács-Kiskunban. Chikungunya lázzal fertőződött meg egy 53 éves nő, miután Mauritiuson járt. Ugyanebben az időszakban egy Pestvár megyei 18 éves férfinál importált maláriát is kimutattak tanzániai útja során. Mindkét betegséget szúnyogok terjesztik, a halálozási arány rendkívül alacsony, a fertőzöttek többsége egy héten belül jobban lesz. Halálos áldozatai vannak a nyugat-nílusi láznak Észak-Macedóniában. Eddig 43 vírusfertőzést regisztráltak az országban, ennek a legtöbbét az utóbbi 3 hétben. Augusztus elején több szkopjai kerületben is ki kellett hirdetni a járványhelyzetet, a betegséget szúnyogok terjesztik. Kedden a kezdeti napos időt napközben délnyugat felől egyre több felhő zavarhatja, majd késő délutántól helyenként záporok, zivatarok alakulhatnak ki. A keleti-délkeleti szél több felé feltámad, északnyugaton erős lehet. A minimumok 11-19, a maximumok 27-33 fok között alakulnak. Szerdán változóan felhős napos idő várható, de már csak néhol alakulhat ki futózápor. A mérsékelt szélben 27-33 fokra készülhetünk.
2: Hobby Rádió. Rádió.
0: Reklám. Hirdessen a Hobby Rádióval!
2: Reklámspotja mellett webes hirdetésre is lehetősége van.
0: Igény szerint honlapját is elkészítjük.
2: Keresse hirdetés szervezőinket az infokukac@hobbyradio.hu e-mail címen.
0: Vagy telefonon 30 913 80 80. Reklámot hallottak. Hobby Rádió.
3: Egészségedre. Szerkesztő műsorvezető Turcsányi Buséva.

0: Szeretettel köszöntöm a rádió hallgatóit és mai kedves vendégemet, Körmöci Péter, természetgyógyász, akupresszőr, alternatív mozgás és masszázs terapeuta, aki Alsópáhokon, Keszthelyhez és Héviszhez közel teszi a jót, Körmöci Tünde Andreával, aki épp úgy, mint te, alternatív mozgás és masszázs terapeuta, fitoterapeuta, tehát gyógynövény ismerő is és termelő is, reflexológus, szemtréner. Valamit kihagytam, Péter?
1: Szeretettel köszöntöm én is a hallgatókat, és a YouTube-nak a hallgatóit is. Van még néhány fokozatunk, tehát például bioenergetikus, alternatív fizioterapeuta, reflexológus, a szemtréneren kívül mind a ketten gyógyszertári asszisztensek is vagyunk. Nekem van egy gyógymasszőri végzettségem is, egy klinikai hipnoterapeuta végzettséget sikerült a tavalyi évben szereznem. Tehát gyakorlatilag Tündinek és nekem összesen szerintem legalább 30 egészségügyel kapcsolatos végzettségünk van.
0: Kedves Péter, köszönöm, hogy itt a Pagony könyvesboltba vagy, és sor kerülhet erre a találkozóra. Hogy bírod ezt a hőséget?
1: Nagyon kellemes. Régebben jártunk rendszeresen Egyiptomba, és az 50 fokos hőséghez képest ez szinte gyengének mondható. De ez, hogy ennyire párás az idő, azért az életmódbeli változtatások is szükségesek, tehát könnyebb étkezések legyenek, rendszeres legyen a folyadékpótlás, pamut ruhaneműket kell hordani azért, hogy könnyebben tudjon a szervezet is működni, illetve hát a fényvédelem, hogyha a napon vagyunk, akár egy kertészkedésnél egy kalap viselete, hosszú ujjúink, tehát az UV-faktor az annyira magas sokszor, hogy még akinek kreolabb bőre van, még az is képes károsodni ilyen napsugárzás mellett.
0: Alsópáhok is ugyanilyen forró, vagy ott más a klíma?
1: A Balatonnak egy picit mérséklő klímahatása érezhető. Ez főleg amiatt, hogy amikor mondjuk esőfelhők jönnek, akkor általában a Balaton felé tesz egy fordulatot, és akkor 4-6 órával később jön vissza egy nagyobb esőzés.
0: Tegnap néztem a Facebookodot. Augusztus 11-én a következőt írtad. Teljes odaadás. Ennek a neve? Sutémi?
1: Igen, japánul, igen.
0: Sutémi. Első motto. A fél szív biztonságosabbnak tűnik, de nem hoz teljes életet. Írod. Miért?
1: A legtöbb ember fél attól, hogy kiadja magát, és egy-egy élethelyzetben nem mennek bele teljes egészében. Tehát nem önmagukat adják, fékeznek. Tehát egy célt, egy versenyt, egy saját magunkkal való versenyt, én úgy gondolom, hogy nem lehet megnyerni akkor, hogyha az ember behúzott kézifékkel halad.
0: Második motto ugyanott, az odaadás nem azt jelenti, hogy elveszíted magad, hanem hogy végre nem tartod magad távol attól, ami hív. Nagyon szép, hogy értsük ezt?
1: Egy másik mottóval egészíteném még ki, hogy a mestert az alkotása tárgyával a homlokán levő veríték köt össze. Tehát amikor én foglalkozom valamivel, mondjuk legyen egy építkezés, legyen egy terv, legyen egy páciensekkel való foglalkozás. Hogyha most egy építkezésen az ember vigyáz arra, hogy a ruháját ne koszolja össze, vagy annyira gyengéden dolgozik, hogy ne izzadjon meg, akkor ő ott nincs is jelen. És itt a teljes jelenlét az, ami nagyon fontos. Tehát bármit csinálunk, akkor vagy teljes odaadással tegyük, vagy álljunk félre, és engedjünk oda valakit, aki szívesen csinálja.
0: Péter, mikor és hogy fogott meg téged a természetgyógyászat bűvköre? Mindig ez akartál lenni?
1: Eredetileg orvos szerettem volna lenni, de valahogy így a természetgyógyászat beszívott. Kisgyerekként is az édesapám hivatásos katonaként dolgozott, és mellette méhészkedett. Tehát ilyen napi 16-18 órákat dolgozott átlagban, hétvégén is. És a hátán volt egy érzékeny pont, ami miatt gyakorlatilag nem tudta kipihenni magát.
0: És, a hátán? Igen, hogy értsük el?
1: A lapocka és a gerinc között volt egy olyan izomköteg.
0: Ez volt az Achilles sarka.
1: Így van. Az Achilles sarka a hátán. Igen. És gyermekként megkért mindig arra, hogy ezt masszírozzam ki. És hát kiderült az, hogy a masszázshoz is, mint más ilyen gyógyászati módszerekhez, elég különleges érzéken van. És én szoktam rendbe tenni ezért az ő hátát. Aztán a többi családtag is következett. Közben mellette meg láttam állandóan azt, hogyha valaki a távolabbi családba megrogyott, és a saját környezete nem látta el megfelelően, akkor édesanyám vette át a stafétabotot, tehát gyakorlatilag gyerekként legalább 7 embernek az ápolását végezte így sorban egymás után, akik éppen rosszabbul voltak. Tehát emiatt nem mondom azt, hogy gyermekként ellátatlan voltam, mert a nagymamám foglalkozott velem főleg, de természetes volt a számomra, hogyha valaki van a környezetedben, aki gyengébb vagy rászorul, akkor segíteni neked segítened kell. Tehát ez egy teljes természetességgel ivódott belém.
0: Milyen út vezetett ide Alsópáhokig? Gondolom, Kacifántos.
1: Kacifántos volt az út. Gyakorlatilag a feleségem eredetileg alsópáhoki leázó volt.
0: Tehát ő volt a csali.
1: Igen. Én kesztei vagyok eredetileg.
0: Hát az sincs messze.
1: Nincs annyira messze, de Páhok valahogy jobban a szívemhez nőtt. Tehát sokkal közelebb vannak az emberek egymáshoz. Nincs olyan mértékű versengés, nincs az, hogy rövid lenne mondjuk az éves szezon, tehát az emberek jobban segítőkészek, nyitottabb szívűek, és nem hiszem, hogy a vidék, inkább az embereknek a típusa, akik ott élnek, ez az, ami jelent.
0: Közelebb vannak a természethez.
1: Mindenképpen.
0: És talán... milyen út vezetett? Göröngyös vagy sima? Hát, az asszony segítségével.
1: Mi már gyerekkorunkban
0: is. Mert ugyanis az asszony is itt ül, csak még nem szólalt meg.
1: Igen, nem is akar itt rázni a fejét közben. Fiatal felnőtt korban, középiskolában ismerkedtünk meg, Wing Chun Kung Fu edzésen az edző egyik segédje volt, és ő végezte a kiképzésemet.
0: Tehát hamar hátra fektetett téged.
1: Hát legálisan vert edzésként, természetesen.
0: De jó, házasságnak előzetese.
1: Mindenképpen jó.
0: És utána?
1: Gyakorlatilag én elkerültem katonai kollégiumba, az a legelszegen a Szalvai Mihály Honvéd kollégiumba, és ott mellette a Sárjóvári Endre gimnáziumba, és akkor a rendszerváltozás után gyakorlatilag megszűntek ezek a kollégiumok, és akkor a szülők úgy döntöttek, hogy akkor kerüljek Keszthelyre vissza a vendéglátóipariba, azt előről kezdtem, és ezt is jártam végig, és utána voltak kisebb-nagyobb göröngyös utak, határőrségnél voltam Nagykanizsán egy évet, sorkatona is, a sorállományi érdekképviseleti testületnek voltam az elnöke. Ott mindenféle ilyen pozíciókat töltöttem be. Igazából a sorállományú szolgálat volt nagyon izgalmas, mert kérdeztem mindig a főnököm, hogy miért tettük az esküvőt gyakorlatilag a sorkatonai szolgálat idejére, és mondtam, hogy hát 5 nap jutalom szabadság megjár érte, úgyhogy ezért simán megérte.
0: Hát így történt. Leegyszerűsítve. És a utad természetgyógyászathoz hogy folytatódott?
1: A legnagyobb áttörés Reikivel, aktív szellemgyógyászattal nagyon korán kezdtem el foglalkozni, vagy kontrollal is, tehát már ilyen 14-15 éves koromtól fogva. De az igazi áttörést az jelentette, amikor a Hévízi kórháznál elvégeztem egy gyógymasszőri szakképesítést, és ott azért napi 25 páciens kellett belegyűrni az ágyba, méghozzá jól. Egy-egy emberrel csak 10 percet lehetett foglalkozni, és ezért a gyógymasszázs rendszerét is meg kellett annyira reformálnom a saját technikáimba, hogy a páciens jobb
0: eredményes legyen.
1: Így van. Tehát azért évi 6000 masszázskezés, 6 évig dolgoztam ott, ez közel 36000 kezelés, kiadott kezeléssel. Ez alatt rengeteg emberrel találkozol, és a rengeteg emberrel volt találkozás, fokozza az emberismeretet, nagyon sokféle megbetegedéssel, főleg reumatológiai megbetegedéssel találkoztam, de ott például nagyon sokszor panaszkodott egy-egy páciens, hogy a reumatológusnak megemlített mondjuk egy belgyógyászati kérdést, az pedig elzárkózott, mert nem az ő kompetenciája, és akkor én ott a kezelés alatt még próbáltam olyan hatható segítséget nyújtani, hogy akár életvitelbeli tanácsokat, vagy egy-egy egyszerűbb praktikát, hogy hogyan érdemes változtatnia, hogy az a probléma is szűnjön, ebben is segítettem a kliensek számára.
0: És tovább?
1: Tovább az akupresszúra, az őri ajándoknál végeztem el, őri ajándéknál és az ajándoknál a fülakupunktúrás addiktológiát. Közben az őri emese is nagy tanítom volt. Nem csak szakmai szinten, hanem olyan mértékű lelki nyitottságot, olyan szellemi magaslatot nyújtott a számomra, ami gyakorlatilag egy teljesen más aspektusba helyezte az egész tudásomat. A reflexológiát Csikai Erzsikénél tanultam meg. Tehát nekem nagyon a bioenergetikát Béki tanár úrnál, a szemténer eljárásokat Ozsvát tanárnőnél vagy doktornőnél. Tehát én nagyon figyeltem arra, hogy a...
0: Tanár hiteles legyen.
1: Így van, meg hogy egy-egy szakterületnek, ha a honoris kauzájához megyek, tehát a legtisztább forrásához, akkor ott a legtisztább anyagot és a legnagyobb tudást fogom megszerezni.
0: Milyen egészségügyi problémával fordulnak hozzád az emberek? Mindenféle?
1: Mindenféle, bár a...
0: Szívtüdő?
1: Szívtüdő. Ja, tüdőnél például egy TBC-s páciens, mondjuk nem szívesen fogadok, mert az nekem is veszélyes, meg a páciens után következő pácienseknek is gond, vagy egy pulmonális meticillin rezisztens, stafilokokusz aureus fertőzés sem szívesen kezelnék meg, nem az én kompetenciám.
0: És hogy volt ez a Covid-nál?
1: Covid-nál fogadtam ugyanúgy a pácienseket.
0: Hát ott is fertőzhetett.
1: Hát igen, de ott azért tudtuk azt, hogy van gyógymód.
0: Mi a pálinka?
1: Hát igazából a...
0: Kisüsti?
1: Nem.
0: Ivermektin?
1: Ivermektin. Hát ezekben nem mennék szívesen bele, mert ezek közül egy csomó minden még mindig nincsen
0: legalizálva
1: vagy
0: elfogadva. Azt tudod, hogy az ivermektin fő hatóanyaga a vörös hagymában lévő hatóanyag. Tehát akinek nincs pénze, vagy nem volt, legalábbis én a németországi helyzetet ismerem, ivermektinre ki volt adva, hogy minden nap egyél meg egy fej nyersen vörös hagymát, és annyi fok hagymát, amennyi belefér. Egyik se lett covidos.
1: Igen. Meg a citizusz fajok is nagyon erős vírus ellenes hatású.
0: A cisztusz?
1: Citizusz.
2: A bodorrózsa.
0: Bodorrózsa, igen. Hát az a cisztusznak a Görögországban úgy hívják, hogy cisztusz. Igen, aláíró. Németországban is ez volt. Milyen technikákat használsz? Te, gondolom, reggelig tudnád mesélni.
1: Igen.
0: Melyik a kedvenc technikám?
1: A kedvenc technikám mindenképpen fülakupunktúra. Gyakorlatilag, hogyha szkeptikus a páciens, mivel ott nem energián keresztül valósul meg, hanem a nervus vaguson keresztül elsősorban a hatás, ezért a hatást nem tudja a hitével, nem hitével csökkenteni, tehát mindenképpen lesz veget.

0: ötleteket is lehet hozni nyugodtan, de mindenképpen muszáj, hogy aktívan segítsen a kezelés során. Tehát amikor egy gyermek mondjuk nem szeret beszélgetni, nem tudok vele kontaktálni, akkor az mindenképpen problémás. De bármilyen korosztály, nagyon sok páciensen fogamzási problémával küzd. Most tartunk 2779 babánál az utóbbi 19 évben. És ez azért izgalmas, mert ezeknél legalább 40%-ban férfi egyáltalán nem jön el, és úgy kell megjavítanom a férfi spermaképét, hogy nem jön be kezelésre, úgyhogy a
1: nőnek mondom el,
0: nem feltétlenül, csak nem hisz benne. És akkor a nőnek mondom el, hogy a férfi milyen életvitelt folytasson, nem vert forró fürdőt, nem használt forró zuhanyt, milyen ritmus.
1: Ne lovagoljon.
0: Például, vagy kerékpározás, így van, vagy fekete borsó csípős paprikát kerülje, mert az rontja a spermaképet, fitőszogéneket kell kerülni, illetve a csapi vizet, hogyha az szennyezettebb forrásból kerül bevezetésre.
1: A csapvízről jut eszembe. Én leteszteltem Németországba az egészségesnek mondott városi csapvízünket. Elvittem egy független laborba, ahol nem kellett megadni se a nevet, se a helységet, hogy hova küldjék aztán a ajánlatot. Nehogy aztán azt gondolják, hogy hát Stuttgartba, ahol lakom, ott nem érdemes összeveszni a vízművekkel, vagy valamivel. Tehát olyan helyre adtam be, ahol kellett egy e-mail cím, ami napsugar25@gmail.com volt. Tehát ebből nem tudták, hogy honnan származik a víz. Megállapították, hogy az egészségesnek mondott csapvízünk, amit hirdet a média, meg a tévé, 1 és 5 között volt beosztva, az 5, ami nagyon rossz, a miénk 4,5 volt, tele volt antibébivel, tele volt peszticidével, tele volt hormonadalékokkal, tele volt rákkeltő anyagokkal, hát szegény férfiak, ha ezt a antibébis vizet isszák, hát nem csoda, hogyha utána nem lesznek nemzőképesek.
0: Így van.
1: Oldaladon olvastam, mert tegnap felkészültem belőled, a taoizmus és a magyar hitek. Hogy kapcsolódik ez össze?
0: A taoizmust elsősorban én filozófiaként tudom elképzelni, tehát nem annyira vallási forma, viszont az ütőképes működést szolgáltatja. Nagyon szeretem benne például, hogy a buddhizmusban benne van az ahimsa, nem ártás. A taoizmus előrébb megy, a legcsekélyebb mértékű ártással jön, ezt főleg harcművészetekben szokták mondani, hogy ha az ellenfél megtámad, akkor ugye inkább lefogni, mint elkábítani, inkább elkábítani, mint megsebesíteni, inkább megsebesíteni, mint megnyomorítani, inkább megnyomorítani, mint megölni, és inkább megölni, mint hogy minket öljenek meg. Tehát egy ennyire kemény világban, ahol bármire fel kell tudnunk készülni, vagy mondjuk a gyermekeinket bármilyen helyzetre fel kell tudnunk készíteni, egy ilyenfajta filozófia, ami segíti az összes erőforrásunknak a felszínre hozatalát, szélsőséges helyzetben annak a használatát is, ezt én mindenképpen előnyösebbnek tartom. A taoizmusban az is óriási dolog, hogy áramlunk a körülöttünk levő energiákkal. Tehát nyáron nem fogok mondjuk egy télre szánt gyümölcsöt fogyasztani, télen nem fogok egy teljesen nyári
1: görögdínyét.
0: Így van. Akkor is, hogyha más országból származik, az nem természetes dolog. Vagy például a ruházaton tükrözi az aktuális éghajlati viszonyokat. Ha az éghajlat változik, én alkalmazkodom.
1: Tehát harmóniába kell lennünk a természettel.
0: Igen. Viszont itt érdekes a japánoknak az ikigai filozófiája, amit még nagyon kedvelek. Tehát azért, hogy a munkában ne égjen ki az ember, kell találni olyat, amit élvezettel csinál, kell találni olyat, amiért megfizetik, kell találni olyat, ami örömöt szerez a számára, és kell találni olyat, amiben fejlődik. És amikor ezeknek a mixe egy elegyet alkot, akkor az ember bármennyit tud tevékenykedni, amennyit szeretne, mert az összes erőforrás rendelkezésére áll, és még csak el sem fárad. A fizikai test elfáradhat, de még akkor is töltődik szellemileg egy-egy munka során az ember.
1: Mert a munka nem munka, hanem szórakozás egyben. Örök az ég, és örök a föld. Ezt is tőled tudom. Mit fűznél hozzá?
0: Igen, ez is a Tao Te Chingből, az út és az erény könyvéből való. Ez a Vörös Sándor féle fordítás. Tehát, hogy örök az ég és örök a föld, azért örök az ég,

0: és örök a föld, mert nem önmagukért élnek. Ezért nem fogy belülük az élet, épp így a bölcs hátrahúzódik, ezért halad, nem őrzi magát, épp így megmarad. És itt megint lezárult a kör, hogy gyakorlatilag az önátadás során átadom az erőmet, átadom a tudásomat, és ezt minden rendszer, az egész univerzum honorálni fogja, hogy újra föltölt, hogy legyen mit átadnom.
1: 2013-ban az év természetgyógyásza címet kaptad meg. Mi volt az előzménye, és mi volt az utóreszkése?
0: Tündi benevezett engem erre a versenyre.
1: Nem is tudtál róla?
0: Nem tudtam róla.
1: Milyen jó duót alkottok.
0: És hát, hogyha ő nem nyújtana hátteret, akkor én nem tudnék ennyit dolgozni, az biztos, hogy így van.
1: És hogy kaptad meg? Hol kaptad?
0: Budapesten került átadásra, egy szállodában. Nagyon-nagyon kellemes körülmények között, és közben ott egy ilyen vásár, vagy ilyen természetgyógyász előadás. Így van. Nagyon-nagyon jó, ez a Natur szigetnek volt köszönhető az ő kezdeményezésükre. Nagyon-nagyon kellemes meglepetést okozott. És hát ez egy pozitív visszajelzés, hogy elismerik, amit az ember csinál. Tehát ez egy nagyon szép dolog szerintem.
1: Hivatástudat és elkötelezettség. Mit jelent neked? Kár, hogy a rádióhallgatók nem látnak, közben mosolyogsz. Fültől fülig.
0: Szeretem azt, amit csinálok, és még mindig találok benne fejlődési lehetőségeket. Gyakorlatilag a szabadidőnk nagy részét még mindig képzésekkel töltjük. Kicsit fogynak már, mert mindig keresünk nálunk nagyobb tudású személyeket, és szuper ez a világ. Tehát, hogyha kimegyünk mondjuk a Káli medencébe, akkor 100 négyzetméteren találunk 70-80 féle gyógynövényt. Szoktam így viccesen azt mondani, hogy szerintem Isten nagyon szeret bennünket, mert mint hogyha nekünk csinált volna egy játszóteret.
1: Igen, Isten patikája. A honlapodon láttam, hogy vannak termékeitek is. Személyre szabott teják. Mit jelent ez? Például van egy középkorú férfi aranyérrel. Milyen teját ajánlotok neki? Most bevonjuk akkor.
0: Tündit akkor.
1: Tündit is.
2: Hát erre a problémára nem teát fogok ajánlani, hanem propoliszos kenőcsöt. És mivel méhész is vagyok, és annak helyben méhékes propolisz is.
1: És hogy a golyócskát csinálni, de, és igen, egyszerűen benyomni a ánusznál?
2: Így van. És igaz, hogy kicsit csip, meg vigyázni kell a fehér neműre, hogy ne fogja meg, de nagyon gyorsan meg tudja oldani a problémát. Összehúzza lefertőtlenítés.
1: És naponta egyszer elég? Vagy naponta kétszer?
2: Egyszer, de nem kell sokáig használni, tehát elég gyorsan megoldja a problémát.
1: Fekete nagydájtő krém. Hogy jellemeznéd a növényt, és mire jó a krém?
2: Kétfajta krémet csinálok, hogy általában az egyik a fekete nadájtő krém, a másik pedig a viszélkrém. Az egyiket mondom azt, hogy csontra, ízületre, a viszélkrémet pedig a puha dolgokra. Tehát, hogy az embernek kékfortja, viszél hasonlók vannak. A fekete nadájtő az nem csak tisztán fekete nadájtő, hanem vannak benne egyéb hatásfokozó növényi összetevők is. És nagyon jó tapasztalataim vannak vele, tehát kisgyerekeknek ilyen zöldgajti törést annyira gyógyított, hogy mire visszavitték a röntgen, tehát ott volt a röntgenen a törésnyoma, visszavitték a gyereket, nem volt törésnyom, és akkor nem értett az orvos, hogy most hova lett a törés, tehát ilyen szinten. Vannak nagyon lelkes rajongók, hogy már csináljam, mert nekem egy kicsit ilyen hangulatkérdés is, hogy mikor készítek ilyen nadájtőkrémet.
1: Hol szerzed be a nadájtőt?
2: Ezeket minőségbiztosított helyről kell nekem hoznom, tehát erdőkertesről szoktam ezeket.
1: Idősebb emberek gyakran megillulnak, nekik is jó, nem?
2: Nekik is jó, de a kék foltokra, arra pedig a viszélkrémet, az pedig azért, mert egy ideig ilyen rutánc fitnessre jártam, és állandóan kékszöld voltam, és akkor tényleg professzionális szintre kellett csinálni azt, hogy eltüntesse a kék foltokat. A propoliszt azt nem csak krémként, hanem tinktúraként is ajánljuk, tehát az...
1: Alkoholos tinktúra?
2: Alkoholos tinktúraként, és kezdve attól, hogy a fájós fognak a problémáinak, de tényleg egy ilyen általános antivirális, antibakteriális hatással nagyon jó.
1: Láttam, hogy terhességi csíkokra is van valami krémed. Mi ez?
2: Hú, én felkészült vagy. Ez egy levendulás, tényleg nagyon bőrbarát, tehát kis mamabarát, bababarát típusú krém. Kamillával, az inulin és a levendulának a tolanyagaival szépen összeáll egy jó kis szinergia, tehát szépen összeokta húzni a kismamáknak a pocakját, illetve akkor is, hogy amikor még csak nől a baba és feszül a has, hogyha valaki ezzel kenegeti, akkor elég jól meg tudja úszni a terhességi csíkokat.
1: Narancsbőr, sok nő fél tőle. Mit ajánlasz narancsbőr esetén?
2: A narancsbőr az egy kicsit neccesebb az a krémem, mert olyan hatóanyagok vannak benne, amik erős vízhajtóak. Tehát aki mondjuk például baba projekten van, ott nagyon figyelni kell, hogy ezek ne kerüljenek be a környezetébe, például a borókának a hatóanyaga, petrezselyem és ezeknek. Tehát mivel a krém az maga a zsír közti, kis zsírgombócok közti vizet csapja ki, és azáltal csinál egy ilyen feszesebb bőrt az embernek, ezzel lesz a bőr szép. Csak hát tényleg, ha valakinek van a projekt van, akkor ezekre nagyon figyeljen.
1: Van kréme dermatitis ellen is, ekcéma.
2: Ekcémára, igen.
1: Mi a hatóanyaga?
2: Egy homoktövis alapú. Hát mégis az a fő hatóanyaga, de van benne árvacsalán is, meg ilyen bőrnyugtató körömvirág.
1: Ekcéma a manapság népbetegség.
2: Igen, de az igazából a krém az csak egy dolog, tehát ott nagyon figyelni kell az étkezésre, a folyadékokra, hogy mit visz be az ember, és tehát az egy összetettebb történet, tehát csak a tünetet nehéz megoldani.
1: És a lélekre is figyelni kell, mert minden betegség sorban, forrása.
2: Tehát az
1: majdnem minden.
2: Hogyha ott az egész harmóniát helyre kell igazítani.
1: Péter, gyógyító tudásod szájról szájra terjed, betegeid száma végtelen. Mennyi a várakozási idő nálad?
0: Általában egy hónapon belül be tudom osztani a páciens, hogyha a rugalmas az ő időbeosztása is. Általában a péntek 17 óra időpont az szokott mondani, mert kiadom valakinek, és utána mégis kihagyja az illető szemét. Tehát már ha valaki azt kéri azt az időpontot, akkor már ilyen, hát nem babonából, de nem szoktam kiadni azt az időpontot például.
1: Te, mint ilyen sok ember gyógyítója, szerinted mi a betegségek lényege? Energiahiány? Nagy egyszerűséggel elmondva?
0: Ha le akarnám egyszerűsíteni, akkor diszharmónia, ami a környezettel, a világgal vagy önmagával kapcsolatos konfliktusokból ered.
1: Hogy történik nálad az első találkozás egy új pacienssel? Van valami rituáléd, megnézed az arcát, kezét, sétáltatod, lefekteted egy asztalra, körbejárod, hogy fekszik az asztalon?
0: Van egy nagyon sunyi módszerem, hogy készfogás. Hát persze, készfogás közben már megnézem a pulzus diagnosztikáját.
1: Aha.
0: A páciensnek. És
1: ezt hogy csinálod?
0: Gyakorlatilag egy egyszerű érintés. Tehát az, hogy megfogom a kezét.
1: Két kézzel.
0: Persze.
1: Mert különben egy kézzel nem tudnám.
0: És már látom azt, hogy milyen állapot, meg hát amikor még várakoznak kint, akkor az ablakon keresztül szoktam figyelni a mozgásokat, reakcióikat. Ez is engem, amikor még nem tudja, hogy figyelik. Akkor
1: és amikor bent nincs beteg?
0: Igen.
1: Még akkor?
0: Nem, még akkor is, amikor bent van beteg, akkor csak az ablakon keresztül egy kicsit tájolok, hogy kik várakoznak. Nagyon sok mindent elárul. A metakommunikáció az több mindent árul az emberről, mint maga a beszéd. Tehát nagyon sok páciens úgy beszél, olyan válaszokat ad, hogy több mindent fedel a válaszaival, mint amennyit megvilágít. És ezért nekem az iris diagnosztika, a pulzus diagnosztika, milyen az illata, a bőrnek a turgora, milyen a mozgása, milyen mozgásokat kerül. Ezekből kell nekem valamit összehoznom, mert nagyon sokszor a páciens a kérés ellenére nem hoz el orvosi papírokat, és nagyon sokszor van, hogy anélkül kell dolgoznom.
1: Szerintem ez jobb is, nem?
0: Nem feltétlenül, de az is sok mindent elárul a páciensről.
1: Említetted a pulzusdiagnosztikát, Iriszt, hogy azzal is dolgozol, nyelvdiagnosztikával is?
0: Nyelvdiagnosztikát nem szoktam használni, tanították. Annyira sok...
1: Variáció lehetséges?
0: A páciensek nagyon sokszor használnak serkentőszereket. Kávé, cigaretta, energiéta, koffeintabletta, adaptogénszerek, ginzeng, hogy a nyelvnek az állapot az megváltozik. Tehát gyakorlatilag, amikor megkérem, hogy nyújtsa ki a nyelvét, akkor a fognyomok az egyetlen, ami a lépnek a gyengeségére utal, hogy feldolgozatlan anyagok vannak a szervezetében, és esetleg a gerinc vonalba, tehát hogy a középvonalon levő mély barázda, illetve vannak a megtöretései, hogy a gerinc mely szakaszával vannak problémák, viszont a nyelven levő lepedéknek a formája nem értékelhető. Tehát, hogy mondjuk van egy sűrű fehér nyelv, lepedékkel borított nyelv, akkor ugye az vesein hiányra utal. Hogyha sárgás, akkor az inkább yang többlet, vagy besűrűsödött olyan. De nagyon gyakran találkoztam például régebben szőrös nyelvvel, hogy valaki olyan gyógyszereket kapott, hogy...
1: Megfogta, megszínezte.
0: Ez egy speciális, ez a szőrös nyelv, ez egy speciális, így fekete gomba jelenik meg.
1: Ja, szőrös?
0: Teljesen
1: ártalmatlan,
0: csak nagyon, hát így hívják. De egyébként egy ártalmatlan elváltozás, de a nyelvet, mint diagnosztikai forrást én nem szoktam annyira használni. De ez a nyelv oldalán levő fogbenyomatok az mindenképpen, ha lépnek a javítását, jelzi, hogy ez szükségszerű.
1: Pláne az is megnehezíti a nyelvdiagnosztikát, hogy el van terjedve, mindenhol kapható, fogkefe, hátoldalán kefe, a nyelv lepedék lekaparásra, és ezt sokan csinálják. Amikor ezt én Kínába elmondtam, hogy Európában van ilyen fogkefe, kinevettek, és azt mondták, hogy akkor nem lehet a nyelvből diagnosztizálni, ha valaki a lepedéket leszedi. Több mint 50 különböző szakmával rendelkezel. Mik ezek?
0: Van biztonságpolitikai, vendéglátós, kereskedő, informatikai, több mint egy tucat építőipari szakmám is van, több mint egy tucat kertészeti és egészségügyi szakterületek. Kertészeten belül, amit Magyarországon meg lehetett csinálni, a dísznövénykertésztől kezdve a kertépítő és fenntartón át, a gyümölcs, zöldség, gyógynövény, fűszernövény termesztő kertész, ezek mind megvannak, aranykalászos gazda, fakitermelő, hogy bővítsük a sort, de nagyon érdekes például, hogy ami gyógynövényes téma, azokat is igyekeztünk mind meg elsajátítani, tehát ugyanígy van gyógynövénykereskedő végzettségem is, vagy egy 2 éves szakképesítés, amit később meg is szüntettek, ez a gyógynövényismerés termelő, ahol a tananyagban 830 növény volt, az egy óriási anyag volt. És az az érdekes, hogy ez egy alapfokú képzés volt.
2: Vagy a virágkötő is.
0: Vagy a virágkötő és virágkereskedő. Ez például összefügg, mert azzal, hogy például a karatét nagy hosszú ideje csinálom, a Wing Chun Kung Fu mellett, gyakorlatilag fontosnak tartottam, hogy a virágkötészetet megtanuljam.
1: Mert ez olyan szépen összefügg egymással.
0: Itt van a japán hagyomány, ugye benn van az, hogy a szamuráj az gyakorlatilag nem csak a kardvívásba, vagy a puszta kezes harcművészetben jeleskedett, hanem mondjuk a virágkötészetben, az ikebonában is. Tehát ezek így össze, minden egy darab gömbé alakul.
1: Yin és yang.
0: Igen.
1: Most zenét hallgatunk, mégpedig Körmöci Péter által kiválasztott zenét, aztán folytatjuk a beszélgetést.

0: Körmöci Péter Zalam megye neves természetgyógyásza. Itt a legjobb helyen kérdezem, Péter, mit teszel te egészséged érdekében, napi vagy heti szinten? Minden titkot kérünk szépen.
1: A napi rendszeresség az az, hogy kezelések után, amikor rendbe teszem magam, akkor a feleségem szokott megmasszírozni.
0: Ha! De jó!
1: Egy fél órába. És akkor ő rakja helyre a gerincemet,
0: és leveszi a negatív energiákat róla.
1: Hát inkább föltölt, tehát ez így bennem szűnik meg.
0: De jó.
1: Enélkül nem lehetne ennyi emberrel foglalkozni.
0: És tovább mit csinál?
1: Minimális mennyiségű húst eszem. Tehát eszem húst, nem tudok sajnos meglenni nélküle, de csökkentettem nagyon-nagyon jelentős mértékben a mennyiségét. Alkoholfogyasztás minimális.
0: Van valami apró praktika, bal kézzel mosod a fogad, fél lábon fésülködsz, vagy valami, bal lábbal kelsz fel, van valami?
2: Figyelek rá, tehát a természetgyógyász természetgyógyászaként tényleg, hogyha bármilyen tünet van, akkor már a magjában próbáljuk azt azonnal kezelni, és így nem kell megfeltenni, hogy egy betegség bármikor is kifelé a györdődösen, hanem már a magjában
0: ez az igazi.
2: És akkor utána nincs neki baja.
0: Mozgás és alvás. Van itt valami nálad, vagy nálatok, amire felhívnád a figyelmet?
1: Átlag pácienseknél szoktam kérni, hogy legalább 6000 lépést tegyenek meg naponta. Tehát az a minimum, amit karban tartja a szervezetet.
0: Az hány kilométer?
1: Olyan 5 körül.
0: Nagyon kevesen teszik.
1: Nagyon kevesen. És ez a minimum. Tehát az igazi az lenne, hogyha olyan 10-12 000 lépést lenne meg naponta.
0: Hát ha megtesznek 1 vagy 2 kilométert, az is kivételes eset.
1: A lábbelinek a rendszeres cseréje, mert hiába van benne szuper betét, a betét is torzul az ember testsúlyától, tehát legalább fél évente lábbelit kellene cserélni.
0: Úgy érted, hogy betétet, vagy cipőt is?
1: Az egész cipőt, mert torzul az alakja, még a legjobb minőségű lábbelik is képesek.
0: Na, ezt most hallom először, ezt nagybetűvel kéne hirdetni.
1: Aztán a fogazatrendszeres felülvizsgálata iszonyú fontos, elképesztő mennyiségű megbetegedést tud okozni. Nagyon sok problémát okoz a mentol mértéktelen fogyasztása, ő lazítja a sima izmokat, és ezáltal segít elfolyatni az epét, viszont kinyitja a gyomorzáró izmát is, tehát a legtöbb ember nem gondol arra, hogy amikor a gyermeknek rendszeres középfülgyulladás van, az valójában nem egy savas reflux, hanem egy mentol indukált a savas reflux, és a szájüregbe képes feljutni a nagyobb hidrogéntartalmú savgőz, és az az eustachiakürtön keresztül bejut a középfülbe, és ott okoz gyulladást.
0: És a fogak és szervek összefüggése is?
1: Mindenképpen. Tehát, hogyha egy nagy őrlővel probléma van, akkor a vastagbél, hogyha egy kis őrlővel, akkor a vékonybél területén is kell keresni egy dolgot. Mi is tanultunk orálakupunktúrát. Fogorvosokat kellene egy picit stimulálni arra, hogy ezt ne csak ismerik, hanem alkalmazzák is. Tehát valakinek van egy vastagbél gyulladása, és akkor az adott oldalon, az adott nagy őrlőnél egy kis égető pálcával, egy kis kahutárral megégeti a fogint, ahol heggel gyógyul, és utána gyakorlatilag ennek a hegnek a stressze képes azt a vastagbél gyulladást egy az egybe pár óra alatt megszüntetni.
0: Nagyon okos dolog. Hobbid, csak nem a munkád.
1: De.
0: Könyvírás. Minden jó tanácsot le kell írni.
1: Így van.
0: Te is ezt vallod? Hány könyved van?
1: Most jelen pillanatban, ami nyomtatásban megjelent, az 18, és most újabb 6 darab van, 6 darab készült el, a 6-dikhoz kell írnom, rajzolnom néhány illusztrációt, és akkor ezek mennek is a nyomdába. Ezek még ilyen alacsony példányszámos, tehát megmutatom pácienseknek, többen átolvassák.
0: Témájuk? Egészség?
1: Mindenképpen egészség, egy-két ezoterikus téma is van.
0: Természet, állatok, növények. Mit fűzné hozzá?
1: Imádom.
0: És az ember.
1: Imádom.
0: Mindegyik a Jóisten gyermeke.
1: Így van.
0: És nem az ember az ura, hanem épp úgy társa ennek az életnek, mint az állatok, meg a növények.
1: Nem tudnánk nélkülük létezni, tehát nagyon fontosak az ember életében.
0: A sok alternatív gyógymód és filozófia közül melyik áll hozzád a legközelebb?
1: A az alternatív gyógymódok közül mindenképpen az akupunktúra. Tehát a meridián rendszer ismerete nélkül vakon tapogatóznánk, és hogyha ezt összegyúrom az európai tradicionális orvoslással, akkor kapok egy szerves egészet.
0: Azt tudod, hogy az akupunktúra legalábbis Kínában, ahol én voltam, ott helyettesíti az operációt, tehát az alternatív kínaiban nincs operáció, a legutolsó pont, ameddig elmennek, az az akupunktúra, egy csepp vér, ha kijön, az jelenti az operációt. Hallottad?
1: Igen.
0: Ők ezt vallják. És Kínában még olyan helyeken is voltam, ahol a kínai mester, mert nem orvos, nem is láthatta a paciensét, csak hallhatta, tehát a mester és a paciens között volt egy fal, ami nem ment föl a plafonig, de magasabb volt, mint az ember. Egyik oldalon ült a mester, másikon ült a paciens, és a falon három luk volt. Kettőn átdugta a csuklóját, a harmadikon középen meg a nyelvét.
1: Ugyan.
0: És ebből kellett diagnosztizálni. És ott még azt mondták, ha a mester várakozó terme üres, akkor pénzt kapott, mert az emberek egészségesek voltak a környezetébe. Ha tele volt, akkor elbocsájtották, mert a mester rossz volt. Ezt a magyar egészségügy is figyelembe vehetné, nem? A gyógyulás útja szerinted mi? Mert Paracelsus azt mondta, ne akarjunk két nap alatt meggyógyulni, a gyógyuláshoz legalább épp annyi idő kell, mint amennyi a betegség kialakulásához kellett.
1: A gyógyulás útján a legfontosabb dolog maga a felismerés, hogy probléma van. Ha már felismertük a problémát, akkor már a fele utat meg is tettük ezzel. A legnagyobb gond abból szokott adódni, hogy nagyon sok vizualizációs módszer van elterjedőben, és a páciensek ezeket alkalmazzák is. A gond az, hogy mindig a gyógyulás folyamatát képzelik el, és itt történik is gyógyulás, de nem éri el soha a végcélt. És amikor én beszélgetek páciensek, akkor mindig kérem, hogy mondjuk egy fogyókúránál, hogy ne a fogyás folyamatát képzelje, hanem azt a végső állapotot, amit szeretne elérni. És ezáltal lesz programozható az ember tudatalattia, és ezáltal nem a folyamatot fogja megcélozni, hanem a végcélt. És ha minden nap tesz fel egy lépést, akkor előbb-utóbb el fog érni.
0: Tehát aki sántít, vagy nem tud lábra állni, az vizualizálja magának a végcélt, hogy táncol a táncparketten, ugye?
1: Van.
0: És akkor a tudatalatti dolgozni fog ezt elérni. Nagyon jó. Sport, mi a véleményed?
1: Nagyon fontos dolog, de a versenysportnál azt ki kell tűznünk, hogy mivel ott az eredmény elérése a cél, ezért az nem igazán veszi figyelembe a gyakorlónak az alkati sajátosságait és igényeit, és nem az a cél, hogy időskorban mondjuk járókeret, bot vagy akár tolószék nélkül tudjon mozogni. A tömegsportot kellene jobban szem elé helyezni.
0: És olyanokat, mint a csigong és a tajcsi.
1: Mindenképpen.
0: Amit mindenki tudna még időskorban is.
1: Mindenképpen.
0: Most rövid kérdések következnek, és rövid, gondolkozás nélküli választ kérek tőled spontán. Tudsz főzni?
1: Igen.
0: Milyen embernek tartod magad?
1: Fejlődőképesnek.
0: Milyen férfinek tartod magad?
1: Gyengének.
0: Gyengének?
1: Mindenképp.
0: Hiú vagy?
1: Igen, rendkívüli mértékben.
0: Sokat állsz a tükör előtt?
1: Nem.
0: Ki veszi a ruháidat?
1: Felesbe szoktuk most már, tehát. De van, amikor a feleségem öltöztet.
0: A te szabad a döntő?
1: Mindig az én szavam a döntő, de előtte megkérdezem a feleségemet, hogy mi legyen a véleményem.
0: Tudsz bocsánatot kérni?
1: Igen, most már igen. Régen ezzel nagyon nagy gondjaim voltak.
0: Zene, könyv vagy festmények? Mit választanál?
1: Könyv.
0: Csak könyv. Mi az a három dolog, amit egy lakatlan szigetre magaddal vinnél?
1: Az első dolog az, és amit nincs menekülés. Tehát
0: és nincs, maradtam. Igen.
1: Az első dolog, amit magammal vinnék mindenképpen, az egy karton oxikorspray.
0: Miért?
1: mert azzal annyi mindent meg lehet oldani, a tűzös mandulagyulladástól kezdve az elfertőződött sebig, hogy az életmentő.
0: Hogy hívják?
1: Oxikort spray.
0: Oxikort spray.
1: Ugye be hidrokortizon és oxitetraciklin együtt. A második dolog az mindenképpen kés lenne, a harmadik az tűzszerszám, tehát ennyivel már el lehet.
0: És hol marad a feleség?
1: Hát az totál szívás lenne, genyóság tőlem, hogy egy lakatlan szigetről nincs menekvés, és oda viszem őt is.
2: Köszönöm.
1: Nem? Tehát ez...
0: Nézőpont kérdése.
1: Ha nekem rossz, akkor neki még legyen rossz.
0: Terveid 2026-ban privát és munka.
1: Most el fogunk menni a feleségemmel, megcsinálunk splitben egy ICC plusz C hajóvezető jogosítványt, ez most a legközelebb.
0: Ez lesz a 51-edik?
1: 59-edik már.
0: Igen.
1: Akkor
2: nekem a 39.
0: Ha valami történik, te tűzön, vizen keresztül megélsz.
1: Remélem.
0: Biztos vagyok benne.
1: Nekem gyermekkoromban nagyon nagy kedvencem volt Vernétől a Rejtelmes sziget. Én számtalanszor elolvastam, és a mérnök, akinek a nevét nem is szokták említeni, csak így hivatkoztak rá a mérnök. Ugye egy lakatlan szigetre kerültek egy léghajóval, hajótörést szenvedtek, és a kutyának levett a nemes acél nyakörvét, kiegyenesítette, eltörte, és horzsakövön készített belőle két pengét, volt két késük. Utána elkérte a másik úriembernek a zsebórájának az üvegét, kitöltötte tengervízzel, leszigetelte, és utána csinált egy lencsét, és volt tűzük. Utána visszaadta a lencsem az üveg másik felét az úrnak. Találtak ként, készített lőport, üveghutárt készítettek a parton lecsapó
0: irányok
1: után. Nem gondolom azt, hogy az ellátórendszerre gond lenne, de bármilyen szükséghelyzet történt, és nekünk kötelességünk, hogy a ránk bízott személyekről gondoskodjunk szükséghelyzetben is. És nem várok ilyet, tehát Amerikában több százezer ember mindig ilyen katasztrófák után lebzsel, hogy hát ha történik valami izgé. Viszont fel kell készülnünk bármire.
0: Hogy ne legyünk meglepődve.
1: Így van.
0: Tehát ez a privát és munka?
1: Munka tekintetében folytatom szorgalmasan a feladatomat. De...
2: Tanfolyamot is meg.
1: Igen, most gyakorlatilag beiskoláztak januártól ez a akupunktúra jártassági vizsgára, Pécsi Tudományegyetem, Hajnal Imre egészségtudományi része, azt hiszem. Ez jövőre ér véget, vagy jövő decemberben ér véget. Ez elég nagy erőfeszítés, mert nagyon-nagyon nagy az anyag.
0: Pesten van?
1: Budapesten van a
0: tehát tanfolyam. Akkor ingáznod kell.
1: Nem okoz problémát. Itt az izomén meridiánok, amik nekem újak voltak, tehát korábban csak a meridiánokról, mint csatornákról tanultam szélesebb körbe, viszont az izomén meridiánokról ennyire alaposan, ennyire mélységbe menően nem, és ilyen mindennap, ilyen akső, ez a ilyen megvilágosodás érzéseim vannak, hogy az anyaggal foglalkozom.
0: Aha, effekt.
1: Igen, és ez tényleg jó, hogy nem hozzáadódik a tudás, az ember tudása, hanem az egész addig itt egy magasabb aspektus behelyezésére nagyon nagy szükség van.
0: Arszpoétikát, hitvallásod. Egy szép mondatot várok tőled, nekem élni és élni hagyni.
1: Szeretném minden napomat úgy élni, hogy a szüleim büszkék legyenek rám.
0: Ezzel a gondolattal zárjuk a mai beszélgetést. Köszönöm a hallgatóknak, hogy velünk voltak. Köszönöm Körmöci Péternek, hogy hagyta magát kikérdezni, és Bájos Nejének, hogy segített nekünk az előadást kiegészíteni, és ha önök is szeretnék, akkor találkozunk a jövő héten, ugyanitt és ugyanebben az időben, a Rádió Hullám hosszán. Búcsúzzunk szeretettel.
1: Köszönöm szépen.
0: Tehát Körmöci Péter és Turcsányi Éva.
3: Egészségedre. Szerkesztő műsorvezető Turcsányi Buséva.

0: Zombi Rádió. A világon mindenhol hallható.
1: Műsorajánló.
2: Pille Show. Érdekes témák, érdekes vendégek a szociális ügy és kultúra világából. Szombaton 11-től a Hobby Rádióban.
1: Egészségedre.
3: Egészségedre.
4: Egészségedre.
3: Szerkesztő műsorvezető Turcsányi Buséva.
1: Hétfőn 10-től a Hobby Rádióban.
5: Szemfüles. A Vakok és Gyengéllátók Vasmegyei Egyesületének magazin műsora.
2: Szemfüles. Pénteken 13 órától a Hobby Rádióban.
6: Teremtés koronája. Az igazi pasis műsor.
2: Teremtés koronái. Pénteken 4-től a Hobby Rádióban.
6: Világjáró.
0: A Hobby Rádióban.
6: Ha ön már járt ott, készül, vagy csak képzeletben utazik, akkor ez az ön műsora. Világjáró utazási magazin. Kedden 10-től.
3: A Hobby Rádióban.
1: Műsorajánlót hallottak.

0: Itt a Hobby Rádió. Kattints ránk, hogy ránk attanhass.
1: Itt a Hobby Rádió. A hobbyradio.hu weboldalon. A pontos idő 23 óra.
2: Klíma, víz és energiagazdálkodási törvények megalkotását kezdeményezi a kormányfő. 200-an dolgozhatnak a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatalban. Változékonyabb idő jön. Köszöntöm a hallgatókat, Germán Márton vagyok. Magyar Péter drasztikus lépést csürget, klíma, víz és energiagazdálkodási törvények megalkotását kezdeményezi. A kormányfő szerint a példátlan aszály és pusztítás miatt új víztározókra, vízmegtartó hálózatokra és az energiatermelés fejlesztésére van szükség. Célként nevezte meg, hogy Magyarország kevésbé legyen kiszolgáltatva más országoknak, ehhez pedig minél több uniós forrást hívnának le. 200 ember dolgozhat majd a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatalban, a 444.hu forrásai szerint, aminek vezetőit az elnököt és négy helyettesét hamarosan meg is választhatják. Pár hónapon belül megindulhatnak az első látványos ügyek. Meghatározta a kormány a többségi állami tulajdonú vállalatok vezető testületeinek méretét, tagjainak díjazását, valamint a vezetőállású munkavállalók javadalmazásának szabályait. Az érintett gazdasági társaságokat három kategóriába sorolták. Az igazgatóság elnöke és a felügyelőbizottság elnöke például nem kaphat többet, mint a mindenkori minimálbér háromszorosa. Összefüggő kerékpárút hálózat jöhet létre Győrtől Budapestig, jelentette be közösségi oldalán a közlekedési és beruházási miniszter. Most egy Komáromtól Esztergomon át a Dunakanyarig tartó közvetlen kerékpárutat alakítanak ki az Eurovelo 6 hálózat keretében. Legalább 50 éve nem volt olyan rossz az almatermés Magyarországon, mint most. 135 ezer tonna, tavaly 170 ezer tonna almatermet. Ez már akkor is a legalacsonyabb mennyiségnek számított a statisztikák készítésének kezdete óta. Az Európai Bizottság szerint nem kell aggódni, lesz elég gáz a tározókban a téli szezonra. A tározók töltöttsége most csak nem 62%-os, közölte a brüsszeli testület illetékes szóvivője. Minden korábbinál súlyosabb gazdasági hadviselést helyezett kilátásba Irán ellen az amerikai elnök. Donald Trump közösségi oldalán rendkívül súlyos következményeket helyezett kilátásba bármely ország számára, amely gazdasági mentővet nyújtana a síta államnak. Az amerikai pénzügyminiszter mára ígérte az intézkedési terv ismertetését. 8-szor halasztották el kivégzését, 101 éves korában halt meg az USA legidősebb rabja. Francis Clifford Smith-t még 1950-ben, 25 éves korában ítélték el gyilkosságért, de ártatlanságát egész életében hangoztatta. Smith 8-szor kapott utolsó vacsorát, bűnösségét és az elítélésének alapjául szolgáló bizonyítékokat az évek során többször megkérdőjelezték. Egy őrnagy a kegyelmi bizottság előtt azt mondta, hogy nem is biztos benne, hogy Smith jelen volt a gyilkosságnál. Kedden semmiképp sem maradjon otthon az esernyő, országszerte számíthatunk záporokra, zivatarokra. A délutáni maximum 25 és 27 fok között mozog majd. Mérsékelt szélre van kilátás, ami záporok, zivatarok környékén viharos széllökésé alakulhat. Szerdán napos idő várható kevés gomoly és pátyol felhővel, hajnalban még lehet zápor, később csapadék nem valószínű. A szél mérsékelt marad, reggel 11-21, délután 27-32 fok lesz.
0: Hobbyradio.hu.
1: A rádiót reklám. Hirdessen a Hobby Rádióval!
0: Reklámspotja mellett webes hirdetésre is lehetősége van.
1: Igény szerint honlapját is elkészítjük.
0: Keresse hirdetés szervezőinket az info@hobbyradio.hu e-mail címen.
1: Vagy telefonon 30 913 80 80. Reklámot hallottak. Hobby Rádió. www.hobbyradio.hu. Rólunk szól.
3: Facsipesz. Hogy soha ne tudjanak becsapni, lehúzni, átverni. Ha tudod, mikor, mit kell tenned, egyszerű ez, mint a facsipesz. Fogyasztóvédelmi műsor Törtei Takács Krisztával és a szakértőkkel.

0: Ahogy az élet változik, nyilván jó, ha időről időre a hatályban lévő szabályokat is felülvizsgálják. Gyakorlatilag ez történt most, ugyanis a Magyar Nemzeti Bank aktualizálta a panaszkezelési szabályokat. Hogy miért fontos ez? Rövidesen kiderül. Jó napot kívánok, Törtei Takács Kriszta vagyok. Szó lesz ma a reklámszabályokról is. Észre sem veszük, pedig nagyon is hatnak ránk a folyamatosan ránk zúdított reklámok. A hatóság teljes frontos támadást indított, legyen szó üzletekben, neten, tévében, illetve bárhol megjelenített reklámokról. Hogy pontosan mit vizsgálnak és miért, erről is szó lesz természetesen. Aztán ismét reneszánszát kezdik élni a nyugdíj megtakarítások, de nagyon nem mindegy, hogy mikor és hova tesszük az ilyen célú pénzeinket. Elkészült egy napra kész kalkulátor, amelyet célszerű a döntés előtt használni, hozzáteszem természetesen ingyenesen. Ma már ott tartunk, hogy amikor azt mondjuk, hogy mondjuk veszünk egy hűtőt vagy egy mosógépet, mind többen megnézik a fogyasztását is. Nem véletlenül, hisz zsebre megy, és ezt ma már mindenki jól érzi. A hatósági segítségünkre lehet az olyan vizsgálatokkal, ahol kiemelt az energiatakarékosság, mint szempont. Ezúttal ma az oly divatos airfryereket vették komolyan laboratóriumi vizsgálat alá, az eddig elkészült eredményekről is szó lesz, illetve szerintem arról fogunk beszélgetni, hogy hol van a fogyasztásuk, tehát mi az, amit nagyon vizsgáljunk. Nem fogják elhinni, de nem drágultak eddig idén a kötelező gépjármű felelősségbiztosítások. Sőt, még csökkentek is, igaz, nem túl nagy számban, mert 5% a csökkenés. Ám, miután a károkra jóval többet fizettek ki a biztosítók, bevehetjük a mérget arra, hogy kár örülnünk, mert ebből bizony díjemelés lesz szerintem, nem is kevés. Aki a múlt hetet hallgatta, nyilván hallotta, hogy én már erről beszéltem, de nem volt rá idő, úgyhogy ma biztos, hogy végigbeszéljük. A következő témánk online játék, te drága. Egy hallgatónk kálvária kapcsán beszélünk ma azokról a netes játékokról, amelyek látszólag ingyenesek. Ám ennek azért ára is van. Sok az olyan, ahol az ingyenességet ígérik, de csak egy adott ideig, aztán rá se kérdezve, hogy szeretném-e továbbra is használni az adott játékot, elkezdenek havonta levonagatni pénzt a számlánkról. Ráadásul is, ami a legnagyobb baj, hogy le se tudjuk mondani, hogy mit tehetünk. Remélem, ma erre is választ kapunk, és végül, de nem utolsó sorban, ismét fókuszba kerültek az influencerek, nem véletlenül. Világszerte egyre szemérmetlenebbül használják ki az ismertségüket. Már nem csak szemrebben és nélkül szegik meg a reklámszabályokat, hanem némelyek egyenesen kereskedőként is üzemelnek. Egy országokon átnyúló vizsgálódás indult mindezek okán, de számunkra a legfontosabb megválaszolandó kérdés, mint fogyasztók számára, milyen kockázattal jár, ha besétálunk a csapdájukba. Sok a témánk, már is kezdünk. Vendégeim a stúdióban Eitmann Norbert, a Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság szóvivője. Szia!
1: Szervusz, és köszöntöm a kedves hallgatókat is.
0: És Binder István is itt van, a Magyar Nemzeti Bank felügyeleti szóvivője. Bele is vágunk a témáinkba, mégpedig akkor kezdjük ezekkel a reklámszabályokkal. Először nem egészen értett, jött össze az agyam, hogy hol van itt a fogyasztóvédelem, de aztán rájöttem, hogy nagyon is van.
1: Hát mindenképpen érinti a fogyasztókat, és itt most a fogyasztókban nem feltétlenül csak azokat értem, akik vásárolnak egy adott terméket, hanem akikre hatnak ezek a reklámok. És itt kiemelten speciális fókuszban a gyermekek vannak, akikre olyan mértékben hathatnak hátrányosan bizonyos reklámok, mindenről kifejtem, hogy mire gondolok, amelyeket tényleg nekünk, amellett, hogy szabályozva van nagyon szigorú magyar jogszabályok és egyébként uniós szabályok által, nekünk is ezeket vizsgálni kell. És hát a legfontosabb, ami hozzánk tartozik, az alkoholtartalmú reklámok. tilalma. És sokan nem tudják, hogy erre milyen szabályok vonatkoznak.
0: Ezt nem lehet reklámozni?
1: Hát bizonyos esetekben lehet, de például iskola a 200 méteres körzetében nem lehet, vagy egy kórház 200 méteres körzetében nem lehet.
0: Na de a tévében is orba szájba reklámozzák, igen, és egy gyereknek nem mondhatod azt, hogy most a reklám alatt húzzák ki kislány.
1: Az sem mindegy, hogy mikor reklámozzák, milyen körülmények között, illetőleg, hogy ugye szokták ez a felvezetés elhangzani, hogy 16 éven vagy 18 éven a gyermekeknek nem ajánlott a következő reklám, vagy olyan tartalom van adott esetben. Illetve például azt se tudják, hogy interneten nyitólapon nem lehet alkoholt reklámozni. Tehát ha nagyisten véletlenül valaki rákatint egy adott oldalra, aki gyermek, ott nem lehet alkoholreklám. Az más kérdés, egy almenüpontban, mondjuk egy élelmiszer forgalmazással foglalkozó oldalon, természetesen almenüben lehet, de címlapon semmiképpen sem lehet
0: jelentem. De hát már híroldalakon is följön, hogy igyak sört, pedig életemben se ittam. Szóval, hogy azt gondolom, hogy miért nem mehetne föl egy gyerek is, egy 16 éven aluli gyerek egy hírportálra, és akkor ott is van. Ezeket ellenőrzik?
1: Pontosan ezt kell nekünk ellenőrizni, mert nem lehet. Tehát tényleg a 10x éves gyermekek olvasnak híreket, keresnek különböző tartalmakat. Egyszerűen az a cél, hogy ne is szembesüljenek ilyen reklámokkal, vagy legalábbis ne olyan egyszerűen, hogy mondjuk adokat tintalak teljesen akár véletlenül egy adott oldalra, ott ne legyenek ilyen reklámok.
0: És mikor, ugye ez nem egy helyi, tehát nem egy hazai, hanem ez egy több országot átfogó kampány most?
1: Mindenhol szokták ezt vizsgálni, itt most mi kifejezetten ezeket vizsgáljuk, de egyébként olyanokon szabályok is vannak, amikre nem is gondolunk, hogy az is tiltott. Mondok egy teljesen egyszerű példát, amely valamely életveszélyes helyzetet ábrázol. Mondjuk egy biciklit akar adni egy forgalmazó, és mondjuk a gyerek bukósisak nélkül 120-szal megy a lejtőn. Aha. Ez jogszabály által tiltott, hiszen egy veszélyes szituációt mutat be, adott esetben életveszéllyel is járhat, vagy súlyos sérülése. Tehát például ilyen reklám sem lehet. De ugye természetkárosítás sem. Tehát olyan reklám nem lehet, hogy mondjuk valaki vágja ki a fát az erdőben adott esetben.
0: Meg már dohányzási reklám se lehet, ugye, hogy dohányoznak.
1: Hát sőt, annak még sokkal-sokkal szigorúbb szabályai vannak. Ugye itt az ellenőrző hatóság nem az NKFH és a kormányhivatalok, hanem a szabályozott tevékenység felügyeleti hatósága. De nem véletlenül kerültek be azok a dohánytermékek forgalmazással kapcsolatos lehetőségek is egy külön szabályozás alapján a trafikokba, tehát azt már árusítani sem lehet, reklámozni semmiképpen se lehet. Szerintem még emlékszünk, amikor 20 éve futballcsapatok és Forma 1-es csapatok hatalmas üres betűkkel reklámozták a dohánytermékeket. Ez most már tilos, nem csak Magyarországon, hanem egész uniós szerte.
0: Az jutott eszembe most, hogy így beszélgetünk, hogy már én úgy látom, hogy a fiataloknál már nem trendi a cigaretta elszivogatása, hanem ezek a elektromos, én nem tudom meghatározni, minek nevezzem, de azt mondják, hogy ezek is nagyon károsak, de ezt még simán lehet reklámozni. Tehát ugye ma szó lesz majd, hogy a Nemzeti Bank felülvizsgál bizonyos szabályokat, tehát időnként felül kéne vizsgálni, mert már lassan a cigaretta meg a pipa fölött elmúlik az idő.
1: Ettől függetlenül ezekre is van uniós szabályozás és magyar szabályozás, és ezeket ugyanúgy nem lehet reklámozni, ami dohánytermékeknek vagy dohányzást imitáló termékeknek minősül, tehát ezeknél ugyanezek a szigorú szabályok megvannak.
0: Aha. Tehát akkor mondjuk ez sem volt evidens, hogy alkoholtermékeket sem. Olyat, amiben akármilyen kevés alkohol van.
1: Teljesen mindegy. Ha az alkoholterméknek minősül a 0,5% mondjuk az alkoholtartalom, ez sem lehet.
0: De egy alkoholmentes sört már lehet.
1: Igen, adott esetben igen, de akkor fel kell tüntetni, hogy az alkoholmentes.
0: Igen, csak hogy én azt gondolom, hogy egy alkoholmentes sör elindítja a gondolkodást, hogy akkor kipróbálja a másik sört. Mindegy, ez messzire visz. Nagyon-nagyon sok panasz volt ezzel kapcsolatban, hogyha jól tudom, tehát hogy az emberek is bejelentik, főleg ha tudják, hogy mi a szabály, nem?
1: Hát természetesen, és egyébként a leggyakoribb tényleg, amikor szülők az iskola mellett látják az óriás plakátokat, most tudjuk, hogy a plakátokra is nagymértékben fognak változni a szabályok, és folyamatban van a parlament előtt. Én azt gondolom, hogy ez mindenképpen jó és dicséretes. De olyan konkrét esetet is tapasztaltunk egyébként, amikor az iskolának a kerítésére volt kifüggesztve egy alkoholreklám, mert valaki úgy gondolta, hogy majd ott reklámozza szülőknek, gondolom, de ez is jogszabály ellenes. Illetőleg, ami még nagyon érdekes, kicsit morbid, de ez is fontos szabály, hogy kórházban például temetkezési szolgáltatást nem lehet reklámozni. Ez is előfordult adott esetben. Nyilván millió egy oka, szerintem érthető oka, hogy miért tilos az.
0: Igen, persze, de mondjuk most, hogy így mondtad, láttam ilyet egyébként kórházban. Ezt hogy tudjátok vizsgálni? Személyesen a szakértők körbe mennek, és És vagy hogy?
1: Egyrészt igen, tehát a kormányhivatalok folyamatosan vizsgálják ezeket. Ugye a szabadtéri reklámhordozókat, az internetet, könnyű, tévét, könnyű. Rádiót, de helyszínekre is adott esetben bemennek, illetve bejelentéssel élhetnek a fogyasztók. Ilyen esetben ez nagyon gyakran előfordul egyébként.
0: És ezt akartam, hogy bejelentéssel élhetnek a fogyasztók, ahhoz meg tudnunk kell, hogy hol szabad és hol nem. Ezért jó, hogy ezt most elmondtad, mert hogy a gyerekeink védelme érdekében ez nagyon fontos. Hát szerintem ebből sokat tanultunk.
2: Facsipesz.
0: De nem engedlek el, mert azt ígértem, hogy az airfryerek világába is bepillantást nyerhetünk, mégpedig energiatakarékossági szempontból. Én megnéztem otthon, nekem állandóan készenléti gomb, tehát az világít. Most kihúztam a falból, most, hogy így erről beszélgettünk, vagy hogy erről terveztük a beszélgetést. Tehát, hogy, és nem tudom, hogy az egy ilyen sleepy üzemmódban van, vagy pedig sokat fogyaszt.
1: Elvileg az az előírás, hogy ilyenkor nem fogyaszthat sokat, tehát a készenléti mód. Nagyon szigorú, nem magyar, hanem uniós szabály vonatkozik, ráadásul rendelet, amely közvetlenül hatályos ugye a magyar és a többi Európai Uniós tagállamra nézve is, hogy milyen teljesítménnyel kell rendelkezni ezeknek készenléti állapotban. Hiszen pont az a cél, hogy ne fogyasszon sokat. És ahogy ez korábban megvolt a hűtőknél, mosógépnél, mosogatógépnél, az airfryerek egyre népszerűbbek, ezt szerintem mindannyian látjuk, és ezért fontos, hogy ezek se fogyasszanak akkor se sokat, amikor nem használjuk őket. Nyilván, amikor használjuk, akkor is vannak határok, de amikor készenléti üzemmódban van, akkor nem szabad, hogy sokat fogyasszanak. Tehát elvileg a jó típusú készülékek, amelyek betartják az uniós rendelkezéseket, azok nem fogyaszthatnak sokat készenléti üzemmódban.
0: Én amikor vettem, akkor még nagyon a kezdete volt, és akkor csak az volt, lebegett a szemem előtt, hogy nekem kell egy ilyen, és mennyibe kerül, nem néztem meg. Azóta nyilván a piac is kinyílt, változások is vannak. De én a műsor elején is azt mondtam, hogy egy hűtőt, nemrégiben mondjuk egy ismerősöm vette egy hűtőt, és ki kötelező kiírni rájuk minden ilyen termékre, hogy milyen fogyasztási kategóriába esik. Az airfryereknél is van már ilyen előírás?
1: Ilyen még nincsen. Biztosok benne egyébként, hogy lesz. Ugye a hűtőknél is nagyon sok minden változott. Ez a színkód, az A. Most már nem az van, hogy BB, A++, hiszen annyira bonyolult volt a sok A kategóriának, hanem az új szabályok alapján most már tényleg azért, hogy A, B, C, azt hiszem nem is lehet árusítani, vagy forgalomba hozni ilyet. Airfryereknél ilyen színkód még nincsen, de én ahogy ismerem az Európai Unió jogalkotását, biztos vagyok benne, hogy ezekre az új típusú népszerű termékekre is megalkotásra kerül majd ilyen
0: Tudom, hogy még zajlanak a vizsgálatok. Mi az általános tapasztalat? Nagyon sok, nagyon áraméhes van.
1: Nem, a tapasztalatok eddig pozitívak olyan szempontból, hogy negatívak az eredmények, tehát nem térnek el negatívan a jogszabályhoz képest. Azért előfordul. Amit itt érdemes, nyilván ezeket nem lehet aluljáróban vásárolni, de például az online rendelések során azért, főleg az online termékek tekintetében találtunk olyanokat, amelyek nem feltek meg az előírásoknak. És itt azért nagyon fontos a fogyasztói tudatosság. Általában ez nem 200 forint egy termék. Tehát mielőtt ilyet vásárolunk, nagyon sok mindent hasonlítsunk össze, ne csak az árat, hanem a teljesítményt, a méretet, hogy hány tálca van, hogy hogyan tisztítható az adott termék, és hasonlítsuk össze nyugodtan. Ma már rengeteg ilyen összehasonlító, nem csak ár, hanem egyéb termék összehasonlító internetes oldal is elérhető, ezeket érdemes megnézni.
0: És a nagy kínai

0: Nem.
1: Így van, összességében aha. Szerintem megnyugodhatunk.
0: Mikor lesz ebből majd végleges eredmény? Egy-két hónap?
1: Szerintem őszelejére már várhatunk ezzel kapcsolatban eredményekre, úgyhogy mindenképpen tájékoztatni fogjuk a közvéleményt.
0: Mi is megígérem.
2: Facsi Pesz.
0: Az online játékokat is ígértem, és azért is téged foglak nyaggatni. Nem csak játék, hanem más történetek is vannak, mikor lemondhatatlan valami, de az online játékok az egyik legveszélyesebb csapat, mindenki szeret, azt gondolja legalábbis, hogy az megnyugtatja, pedig szerintem nem egy képernyő előtt, nem túl jó, de mindegy. Tehát, hogy az ember fölmegy valahova, letölti, online ingyen játszik, és mindenféle adatot elkérnek, mert hogy innen tudják a kártya adatainkat, és jó hiszemen kitöltjük. Aztán jön a fekete leves. Ez a hallgató is azt mesélte, hogy nem is tudom, már fél éve vonogatták, mikor valahogy neki föltűnt, hogy vonják a nyugodtan köhögjél. Ez mégiscsak egy élő műsor. Szóval, hogy vonogatták tőle a pénzt, és mondta, hogy semmi baj, akkor lemondja, és nem szól otthon. Hát nem tudta lemondani. Ugye ez ilyen tipikus történet.
1: Hát azért is tipikus, mert általában az, amit levonnak összeget, ez havi szinten nem egy hatalmas összeg. Általában 2-3 ezer forint. Azért az, hogyha már egy évre beszorozzuk a 12-vel, két évre, azért az már húzósabb bármilyen háztartás számára, azt gondolom. Ugye itt a trükk az, hogy ezek a, és nem csak játékokról beszélünk, hanem bármilyen applikációról, azt írják, hogy ingyenes, de mondjuk a játékon vagy applikáción belül további fizetést igényel mondjuk esetben. És amikor letöltjük, azt látjuk, hogy ingyen, jó, letöltöm, használom. Lehet, hogy ez egy tök jó applikáció, adott esetben még függőséget is okozhat, ez most megint más kérdés, ugye nem fogyasztóvédelmi kérdés, akár egészségi kérdés is lehet, de mondjuk, hogy nem juthatunk tovább egy adott szinten, ahhoz már fizetni kell adott esetben. Vagy például ez a tipikus, mint sportmániás, mondom, vannak a játékok, futballkártyák, amit megkapsz egy bizonyos szintig. De ahhoz, hogy te a legjobb játékosokat, mondjuk egy Szoboszlai Dominiket megkapja egy Leo Messit, ahhoz már fizetni kell, mert ha nem, akkor mondjuk 20-rangú magyar NB3-as játékosokat kapsz, nyilván ilyenek nincsenek benne, most csak túloztam, de az a lényeg, hogy ahhoz, hogy magasabb szintre juss, akár ilyen kártyákba, de akár egy kalandjátékban, hogy mondjuk következő szintet lép, vagy olyan zsákmány elemeket kapj, ami miatt aztán következő szintet tud lépni, adott esetben már fizetni kell.
0: Igen, fizetni kell, de például egy appot letöltök, és az ingyenes, akkor ugye tudják a bankkártya számomat, mert tudja a mobil szolgáltató, nem is a mobil szolgáltatom, hanem a telefon gyártóm.
1: Hát így van, és az a legrosszabb eset, amikor arról se tájékoztatnak, hogy mondjuk egy időszak után nekünk fizetni kell. Itt, amit én elmondtam, ez még olyan szempontból általában jelzik, hogy nekünk ekkora összeget kell fizetni. Az a legrosszabb eset, amikor mondjuk egy havonta megújuló díj van, lehet, hogy a letöltés ingyenes volt, vagy alapösszeg, de mondjuk havonta azért fizetni kell, és ezért nem tudunk. És itt jön, amit te is mondtál konkrét eset, hogy folyamatosan figyeljünk mi a bankszámlánkat és a bankkártya és számlamozgásokat. Tehát ha havonta bejön olyan 2-3 ezres tétel akár, amire nem tudjuk, hogy az hova ment, akkor tényleg jelezzük akár a bankkártya szolgáltatónak, vagyis hát a bankunknak, vagy tiltsuk le azt az adott szolgáltatót, vagy érjünk a chargeback intézményével, mert tényleg az súlyos összeget jelenthet.
0: Szerencsére minden István a Magyar Nemzeti Bank felügyeleti szóvője is bejött, és már úgy kezdte, jó napot ért, hogy bólogatott, szóval, hogy ezek nagyon veszélyes dolgok, nem?
3: Igen, ezt a mintázatot mi is látjuk, ugye körülbelül hasonlót tudok elmondani. Nagyon sokszor az van, hogy egy harmadik országbeli eszmetlen, fantasztikus ajánlatot látunk, lecsapunk rá, és valójában ahhoz kapcsolódik egy nagyon hosszú, nem tudom, szerződési feltétel, szabályzat, aminek a 22. oldalán nem olvassuk el, hogy egyébként, ha most szerződünk, és ezt megvásároljuk, ezt az árut, akkor egy olyan előfizetéssel is szerződünk, ami nem tudom, arra vonatkozik, hogy kinyithatunk egy oldalt mondjuk Ázsiában, vagy valami, aminek van egy rendszeres előfizetési díja. Amit mindenképpen szeretnék elmondani, hogy a bank, akit nagyon sokszor ilyenkor első lépésbe kárhoztatunk, mert észrevesszük ezt a előbb elhangzott, nem tudom, pár száz vagy pár ezer forintos havi díjat, postás ebben a történetben. Tehát, hogyha az ügyfél jóváhagyott egy szerződést, ennek a kvázi digitális bizonylata megjelenik a banknál, átutalja. Akkor a bank jóhiszeműen azt mondja, hogy ehhez az ügyfél jó hozzájárul. Tehát magyarul ezt a szerződést is föl kell mondanom. Ez abban az esetben, hogyha itt egy rossz hiszemű másik csapat állt az oldalon.

0: akkor ez nagyon nehéz.
1: De a chargebackgel meg, meg lehet oldani, nem? Csak a kérdés az, hogyha mondjuk fél éve fizettetik velem, akkor azt a fél évet már nem tudom visszahúzni.
0: Én azt mondanám inkább, hogy ha ezt nem tudjuk úgymond elintézni ezt a lemondást, akkor egyértelműen tudjuk jelezni a bankunknak, hogy itt a szándékunkon kívül történő szerződéskötés volt, ezt mindenképpen felmondjuk, és innentől ez a teher lejön rólunk, tehát tovább nem kell megfizetnünk.
1: Visszatérve arra, hogy nem tudjuk lemondani, ilyenkor mit kell tenni? Tehát nem lehet, de az is van, hogy nem lehet leiratkozni egy e-mailről, de ezek azért veszélyesebbek, akkor hova kell fordulni?
2: Hát először is próbáljuk valahogy felvenni a kapcsolatot mindenképpen a szolgáltatóval. De nyilván mi ezt meg tudjuk nézni adott esetben, hogy ki az oldal, vagy az applikáció üzemeltetője, de én azt gondolom, ezt követően azonnal éljünk be jelentéssel a fogyasztóvédelmi hatóság felé, a bank felé is adott esetben. Tehát ne várjunk azért nagyon sokáig, mert azért általában látjuk, hogy nem az lesz itt most, hogy jó, persze, akkor természetesen megértjük a kedves ügyfélnek az igényét, és lemondjuk akkor a szolgáltatást, és ezután nem fogjuk vonni őket.
1: Egyébként most, hogy a Revolut már magyar leány, fióktelep lett, én is megkaptam az értesítést, hogy nekem már magyar bankszámlaszámom van, én még nem kezdtem hozzá ennek a felfejtéséhez, egyelőre csak tudom, de viszont kaptam egy értesítést, hogy a legmagasabb csapatba beraknak, ahol minden ingyen van 2 hónapra, és én azért nem mertem rákattintani, mert attól féltem, hogy akkor én nem olvasom el az ASF-et, és akkor majd végtelenítve vonják tőlem azt a nagyon drága csomagot, mert nem olvastam még végig, de azért, ha valaki fióktelep ilyet, ugye nem tehet meg.
0: Én azt gondolom, hogy tehát, hogy ha nem szándékozom valamilyen csomagot, szolgáltatást igénybe venni, akkor automatikusan természetesen ide nem sorolhatnak be. Azt mindenképpen ajánlom, hogy bármilyen szerződési feltételt, ajánlatot kapunk, az érintett fióktelep az digitálisan kommunikál, azt előzetesen olvassuk el, ne kattintsunk olyanra rá, de azt is el kell, hogy mondjam, hogy egy fióktelepnek is kell ügyfélszolgálata, magyar nyelvű ügyfélszolgálata rendelkeznie, úgyhogy természetesen ezt a Revolut esetében is meg fogjuk tudni tenni, vissza tudunk kérdezni, olyan szolgáltatást pedig még egyszer ne vegyünk igénybe, amit adott esetben nem ismerünk, nem látunk át.
1: Értem, oké, köszönöm szépen.
3: Facsi Pesz.
1: Influencerekről már többször beszélgettünk ebben a műsorban, sose gondoltam volna, amikor elindult ez az influencerkedés, hogy a fogyasztóvédelemnek nagyon is a fókuszába fog kerülni, és arra se gondoltam, hogy bár azt tudom, hogy az emberek ügyesek, meg okosak, és hogy mindent kitalálnak, de arra se gondoltam, hogy az egyik legnagyobb veszélyt pont az influencerek okozzák a mai digitális világban, pedig de, és ezért most már tényleg Európára, sőt, azt hiszem, az világra kiterjedően most megpróbálnak rendet rakni, jól gondolom?
2: Hát jól gondolod, és muszáj, és csak egy konkrét példát hadd hozzak, ugye egy hónapja ért véget a labdarúgó világbajnokság, igen, és az alatt mutatták az én lányaim egy influencert, most meg nem mondom a nevét, akinek 150 millió követője van a világon, és annyi kb. Az influencer tevékenysége, mondjuk a VB alatt ennyit láttam, hogy elment egy meccsre, útközben beszélgetett a szurkolókkal, megmutatta a meccset, a VIP-be iszogatott, és ennyi volt, és ezt követték 38 millióan éppen abban a pillanatban, amikor én ránéztem. És ezzel persze nincs is baj, ez egy szabad lehetőség, akkor van baj, amikor valami fogyasztói interakció társul ehhez. Mondjuk ő reklámoz valamit, amit ő kap nyilván azért, mert ő egy influencer, és mondjuk úgy tünteti fel, hogy imádja azt az innivalót, azt az italt, vagy azt az ételt. Közben lehet, hogy ez nem a saját véleménye, még lehet, hogy szeretheti is azt a terméket, de ő ezt cserébe kapja valamiért, vagy pénzért, vagy terméket kap, stb. Tehát ez a reklámnak minősül. És erről tudnia kell a nézőknek, a fogyasztóknak, hogy ő reklámoz. Ugye erre vonatkozóan vannak uniós, nem csak uniós, hanem unión kívüli ellenőrzések is, és amiről itt említettél, ez az úgynevezett ISPEN, ez a Nemzetközi Fogyasztóvédelmi Szervezet vizsgálta egyébként összesen 20 fogyasztóvédelmi hatóság 228 influencer tevékenységét, részben ebből a szempontból, hogy ő feltünteti azt, hogy az reklámnak minősül, vagy fizetett promóciónak.
1: És mire jutottak? Szomorú.
2: Szomorú, így van. Egyébként kb. Az összes influencer egy ötöde volt, aki megfelelően feltüntette ezeket. Egyébként kb. Minden második feltüntette valahogy, csak elbújtatva a posztban mondjuk adott esetben.
1: Ez olyan, vagy... ez olyan, mint régen, amikor pont a Nemzeti Bank büntetett azért, mert a teljes hiteldíjmutatót olyan tévékbe is elfelejtették, vagy úgy eldugták, hogy nem tudta az ember, pedig az a mennyi az annyi.
2: Hát persze, vagy például az, hogy mondjuk itt 50 hashtaget feltesz egy poszt alá, és a 47. az, hogy reklám, odáig azért általában nem jut el a fogyasztó, vagy adott esetben a gyermek. És hát a másik probléma, hogy ezek most már nem csak reklámoznak termékeket, hanem önmaguk is árusítanak termékeket.
1: Kereskedőnek képzelik magukat, jogosultság nélkül.
2: Így van, tehát sokszor nem minősülnek ők kereskedőnek, ilyen szempontból jogilag, ők nem egy vállalkozás, hanem magánszemélyként adnak el termékeket, ezt nem tüntetik fel, és azokat az egyébként szigorú fogyasztóvédelmi szabályokat sem, amit neki fel kellene tüntetni.
1: És nem is tartják be, mert miért tartaná be, ha ő törvényen kívül van, nem ez
2: hát
1: a legnagyobb probléma?
2: Pontosan, és én ezt a példát szerintem már elmondtam, de lehet, hogy vannak új hallgatóink is. A tavalyi év során egy olyan influencerrel szemben jártunk el, aki étrendkiegészítőket árusított. Ő a zsírpusztító szérumot reklámozta, másrészt pedig árusította. Ő Kalória Királynak hívta magát, én csak Kamu Királynak, mert egyébként semmifajta tájékoztatási, egészségvédelmi és egészségbiztonsági szabálynak sem felelt meg, amellett, hogy adót sem fizetett, és egyéb jogszabályi problémák is adott. Viszont olyan fogyasztói széleskör követte őt és vásárolt tőle, hogy ez fogyasztók széleskörét érintett, és ezért kellett fellépni az NKF-nak. Nagyon súlyos bírságot kapott, meg forgalmazást, eltiltást, meg elkobzást adott esetben, de ezekkel nagyon vigyázni
1: és
2: kell.
1: És a bajta, az már nincs kamu király.
2: Azokra a termékekre igen, illetve részben kivonult Magyarországról, és most már a Hollandiában árusít, de azért mivel nyilván online világról van szó, és egy nagyon népszerű közösségi média platformról, ez elérhető továbbra is Magyarországon, tehát aki nagyon akar, az tud tőle vásárolni, sajnos még most.
1: Tehát akkor azért hogyan védjük meg magunkat, nem túl célszerű influencertől bármit is vásárolni, ezt ki lehet mondani, mert nincs mögötte az a apparátus, az a hatóság, az a védelem, inkább azt mondom, hogy nekem az a fontos, ami miatt biztos lehetek abban, hogy minden korrekt, ugye?
2: Ez pontosan így van, tehát se influencertől, se közösségi médián keresztül ne nagyon vásároljunk, hiszen nem tudjuk, hogy az a másik fél az most vállalkozásként árusítja, vagy magánszemélyként. Ha magánszemélyként, akkor a fogyasztóvédelem nem tud segíteni, a fogyasztói jogok nem jönnek be, nincs szavatossági jótállás, nincs elállás, semmi. Tehát ha mi konkrétan akarunk valamit vásárolni, és mondjuk neten akarunk vásárolni, nézzük körül a honlapokon, hasonlítsuk össze az árakat, és ott vásároljunk egy legális kereskedőtől, akivel szemben fel tudunk lépni, ha ne adj Isten, probléma van a termékkel.
1: De az veszélyes, amit mondtál, hogy hasonlítsuk össze az árakat, mert szerintem ezek olcsóban árulnak, és sok embert azért fókuszál, csőlátása lesz.
2: Így van, és nem is csak az árakra gondolok, tehát összehasonlítunk minden termék, így tulajdonság, van. Fogyasztói kommentek, nézzük meg, hogy elérhető-e a cég, cégnév van-e, székhely, telefonszám, stb., mert ezek mind tudnak nekünk segítséget nyújtani, hogy megvédjük önmagunkat.
1: Meg szerintem az a legjobb, csak az a baj, hogy a fiatalok azok, akik nagyon rá vannak kattanva az influencerekre, te is mondtad, hogy a lányaid, te, ha nézed, nyilván hivatalból nézed.
2: Hát részben ez meg annyira felgyorsult a világ, ha bármilyen reklám egyébként felugrik mondjuk a neten, nem is kell, hogy influencer legyen, nem gondolkozunk hosszan. Tehát nem az van, mint a boltba elmegyünk, és akkor nézzük, hogy három dolgot összehasonlítunk. Jön egy jó ajánlat, azonnal rákattintunk, hiszen könnyű, egyszerű, kihozzák gyorsan adott esetben, és lehet, hogy itt van a baj. Egyéb probléma is lehet bankkártya adatok megadásával összefüggésben. Szóval ezért kicsit le kellene lassulnunk, amikor bármit vásárolunk, és a tudat az nem csak azt van a tudatosság, hogy mit vásárolunk, hanem hogy megfontoltan is vásárolunk adott esetben, nem kell ennyire sietni szerintem.
1: Szerinted ezzel a nemzetközi akcióval most azért jobban be lesznek határolva, tehát jobban tartanak, megbírságolják őket, sok pénzt kell fizetniük, mert az talán visszatartó erő lehet.
2: Adott esetben lehet bírság is, egyébként a GVH-nak is, a Fogyasztóvédelmi Hatóságnak is voltak ilyen eljárásai, ott kötelezettségvállalások születtek, de külföldön tudom, hogy nagyobb bírságösszegek is kiszabásra kerültek, tehát ez visszatartó erővel rendelkezhet mindenképpen.
1: Aha, nekem csak az jutott eszembe, hogy nem csinálják a Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatóságok, úgy csinálnak ugyanolyan TikTok videókat, és megírják, hogy ez, meg ez, meg ez. től ne vásárolj. Na mindegy, jó. Köszönöm szépen meg azt is, hogy eljöttél, majd folytatjuk legközelebb, tudom, hogy menned kell, viszont még minden István itt van, és most őt fogom nyúzni. Mindjárt folytatjuk.
3: Facsipesz.
1: Mondtam egy jó hírt a műsor elején, de már azt a múlt héten annyira örültem, mert a múlt heti műsorban is beígértem, de ez nem sikerült, hogy csökkentek a kötelező gépjárműfelelősség díjai, de mindösszesen 5%-kal, én megmondom őszintén, észre se vettem, aztán utána néztem, mikor a témákról beszélgettünk. Szóval meglehetősen csekély módon, viszont ami a rossz hír, az az, hogy miután tényleg nagyon megemelkedett az autóalkatrész díja is, a munkadíj is, nagyon sok pénzt fizettek ki a biztosítók, mindebből következően biztos vagyok benne, hogy jövőre nagyon durván meg fognak emelkedni a KGFB díjak.
0: Hát én azt mondom, hogy most szerintem örüljünk ennek, főleg azok az ügyfelek örüljenek, akik azt mondják, de hát nekem nem is így volt, most lesz a kötelező évfordulóm, én a drágulást érzem. Szerintem most ez egy lehetőség ebbe a pillanatban megnézni akár az online alkuszunkkal, akár hagyományos módon biztosítás közvetítőkkel, hogy mi a piaci ajánlat, mert valóban Budapesten ugye azért egy picit kisebb mértékben, csak 3,1%-a csökkent az előző év első negyedévéhez képest a díj, de vidéken mondjuk akár 4,8%-kal, ebből jött ki ez a 4,7%-os esés. A másik oldalt valóban egy 11,8%-os kárkifizetés növekmény van, drágultak az alkatrészek, károk is lett,
1: nagyon másképp alakultak. Nagyon durván drágultak.
0: Amit megemlítettél, az egy nagyon érdekes mutató. A Nemzeti Bank azért publikálja a verseny élénkítése, az ügyfelek tudatossága érdekében ezt az indexet, hogy összetudjuk vetni azt, hogyha levonja a Nemzeti Bank a különböző adó hatásokat a biztosítóknál, illetve a kárkifizetéseket, akkor mennyi a tényleges index, hogyan alakulnak tényleges a díjak. Most ez a szám azt mutatja, tulajdonképpen 10 évre visszamenőleg nézzük már ezt a mutatót, hogy 2016 első negyedévéhez képest gyakorlatilag az index 111%-on van, tehát összesen 11% az elmúlt 10 évben a gyarapodás. Valóban ez egy kérdés, hogy ez ebben a mostani kielezett versenyben ez tartható-e, vagy lesznek olyan piaci szereplők, amelyek adott esetben díjat emelnek, de azért egy szempontot még hadd tegyek hozzá. A kötelező gépjármű biztosítás az egyfajta kaputermék, egyfajta kopogtató termék, és azoknak a biztosítóknak, akik mindenfélét árulnak, ez egy nagyon fontos, de csak az egyik terméke. Igen. Lehet, hogy az is egy szempont lehet egy üzletpolitikában, egyes szereplőknek, hogy kicsik és nőni akarnak, és finanszíroz ezt a tulajdonosuk, vagy másoknak az is lehet, hogy jó, most a kötelező tényleg egy picit üzletpolitikailag kevésbé profitábilis, de lehet, hogy egy lakásbiztosítást el tudok adni mellé, vagy akár egy élettel is
1: ügyfelet
0: kínálni. Tehát nagyon sokféle üzletpolitikai szempont van, úgyhogy én azt mondom, hogy ne ígyunk még előre a medve bőrére, viszont ha van kedvező ajánlat, azt nézzük meg, és még egy szolgálati közlemény, annak ellenére, mert ez bennünk van azért ez az érzelmi dolog, hogy hát nem érdekes, hogy mennyi a kötelező, meg kinél vagyok, mert úgyse nekem fizeti, hanem a harmadik fél károsultnak, ha baj van. De ez nem így van. Nagyon fontos, hogy milyen a szolgáltatási minősége, megkapom-e én ügyfélként a csekket, vagy a digitális értesítést, értesítenek az évforduló időben, fölveszi az ügyfélszolgálat a telefont, tehát annak ellenére, hogy van egy harmadik fél, mégiscsak engem szolgál ki ügyfélként a biztosító, tehát a szolgáltatás minősége is döntsön a választásnál, ne csak a díj.
1: Hát pedig csak a díj dönt, úgy nagyon úgy tűnik a magyaroknál, és ezért is vannak ugye olyan portálok, ahol össze lehet hasonlítani. Az almát a körtével egyébként, meg azt csinálják a biztosítók a KGFB-vel, hogyha nem akarják, hogy én kuncsaftyuk legyek, akkor olyan durva ajánlatot tesznek évfordulóra, de valami olyan durvát, hogy az ember sikítva menekül, és akkor már is megszabadult attól, aki idősebb esetleg, de egyébként ő 65 év felettiek egyre többen érzik azt, hogy akár bónusz 10-be vannak, akár nem, tehát nem volt balesetük, lögdösik kifele a biztosítók őket, úgyhogy talán nem ártana majd egyszer ezt is vizsgálni, ezt majd csak úgy zárójelbe teszem.
0: Igen, hozzá. A másik oldalon viszont nekünk meg ott van a választás szabadsága, tehát hogy
1: igen.
0: Akár ha bárki...
1: Jó, de nem jól esik, mikor kapsz egy eddig, mit tudom én, 80 ezer forintos éves díj helyett 360 ezer ajánlatot, mert elgondolkozol, hogy hány éves vagy, hogy mit csináltál, hogy miért lettél másodrangú igen. vagy tizedrangú.
0: Lehet, hogy itt azért az van, hogy akár egy kisebb szereplőnél egy egyedi, nagyon rossz év, egy kárstatisztika, egy jeges évszak, vagy egy viharkár, amit letarolta az autókat, uh-huh. stb. Ez adott esetben problémát jelenthet, tehát nagyon sok minden van emögött, viszont az, hogy van verseny, és most ezek a számok ezt bizonyítják, az azt is mutatja, hogy találhatok más biztosítónál, és ha nem vagyok megelégedve, akár a harmadik fél károsult nekem telefonálgat egy kártérítés után, stb., akkor mondhatom azt, hogy köszönöm szépen, én meg akkor átmegyek egy másik.
1: Tényleg jók ezek az összehasonlító összehasonlítási lehetőségek, azt gondolom, mert akkor tényleg mindenki dönteni tud, és hogyha már összehasonlítás meg kalkulátor, akkor ugorjunk is át a másikra. Ugye a nyugdíj kalkulátor, egy nyugdíj megtakarítási kalkulátor is elkészült, és ezt azért tartom fontosnak, mert az utóbbi időben, tehát azt hiszem 10 éve nyomják mindenütt, tévében, rádióban, minden eszközzel, hogy takarítson meg, mindenkinek legyen valamilyen nyugdíj megtakarítási formája, a pénze, mert eljön az az idő, mikor megkapja a nyugdíját, és lehet, hogy az borzasztó kevés lesz, és talán mostanra már eljutottak a fiatalok is tudatosságba odáig, meg a középkorosztály is, hogy fontossá vált számukra, mert hogy nagyon úgy tűnik, hogy egyre többen érdeklődnek a különböző nyugdíj megtakarítások iránt. Ezt jól érzem, István?
0: Igen, 1,1 millió tagja van a nyugdíjpénztáraknak, és miközben az előző években azt láttuk, hogy egy stagnálás vagy ingyenesen enyhe csökkenés történik, most ez a trend megfordult, a nyugdíjpénztáraknál egy enyhe növekedés indult, és a másik lábat is, hogyha megnézzük az egészségönsegélyező pénztárakat, ott pedig egy egyértelmű kiugrás van. Tehát az emberek mind az egészségük, mind a nyugdíjuk iránt elkezdtek érdeklődni. Én azt tudom mondani, hogy ha csak fiatalként egy érvet kéne mondanom egy mostani munkaerőpiacra belépő fiatalnak, hogy nagyon hektikus a világ. Lehet, hogy nagyon gyorsan elveszíti az ember az állását, lehetnek olyan évek, amikor adott esetben nem olyan jól tud keresni. Tehát ha már a munkaerőpiacra belépve van egy jó állás, akkor érdemes félretenni az idős évekre, még akkor is, hogyha ilyenkor azt érzem, hogy fiatalként hol van az még, annyi mindent kell megvennem, még meg kell házasodnom, autó, lakás, stb. Én azt mondom, hogy egy nagyon kis összeggel már, hogyha 20-25 éves korunkban elkezdünk megtakarítani, akkor nagyon jól járunk, és fiatalként az idő nekünk dolgozik, ahhoz képest, mint hogyha 40-45 évesen kezdünk el takarékoskodni, számokat is tudok erre mondani.
1: Jó, majd mindjárt csak azt akartam mondani, hogy az nem elhanyagolható, nagyon lényeges dolog, hogy ez örökölhető. Tehát, hogy nem vész el az a pénz, amit beletoltunk, mert ha meghalunk, akkor nem kapunk nyugdíjat, de a nyugdíj megtakarításunkat az örökösök megkapják, és azt hiszem ez az, amit sokan megértettek.
0: Ez a kulcs szó. Ez a mi pénzünk, tehát az ügyfelek saját pénze. És ha olyan szerencsés esetben, hogyha valakinek ez nyugdíjas korában sem kell, akkor mindenki kedvezményezettet, családtagot vagy bárkit meg tud nevezni, akár több kedvezményezettet is, akár azt is pénztári szabályzattól függen lehet kérni, hogy ketten kapjuk mondjuk a párunkkal a nyugdíj járadékot. Tehát nagyon sokféle variáció lehetséges. Hogyha egy-két számot mondhatok, ha valaki, mondjuk vegyünk egy 100 000 forintos havi járadékot, ami azért az állami nyugdíj mellett lehet, hogy egy szemmel látható összeg már, és ha valaki ezt 20 éves korában elkezd erre gyűjteni, akkor elég neki havonta 10 500 forintot félretennie, hogy legyen meg 20 éven keresztül a 100 000 forintos fix nyugdíj megtakarítás. Most nominális értékről beszélek, lehet, hogy az addira kevesebbet fog érni. Ha valaki ezt csak 40 évesen teszi meg, akkor 28 500 forintot kell havonta félretenni, és nem is csak arról van szó, hogy eltelt az idő, és későn ébredtél, barátom, és későn kezdtél megtakarítani, hanem az idő abból a szempontból is a fiataloknak dolgozik, hogy a befizetendő tőke mellett óriási arányban az adó jóváírás, amit évente meg tud kapni a megtermelt munkahelyi bére mellett, és vissza tud igényelni, illetve a pénztári hozam is szerepet
1: játszik.
0: Ezt akartam
1: mondani, hogy de a hozamok is azok nagyon szerteágazóak, aki most utána nézegettem. Tehát van olyan nyugdíj, önkéntes nyugdíjpénztár, ahol több volt a hozam, volt a kevesebb, és ott volt, semmi nem volt, viszont elvitték a költségeik.
0: Egy átlagot tudok mondani, a nyugdíjpénztári szektor átlagban az elmúlt 10-15-20 évben 2-3%-kal megvelte az erre az időszakra számított infláció, tehát reál hozamot termelnek a pénztárak, ez az egyik. A másik, hogy az összes nyugdíj kategória, az összes nyugdíjcélú öngondoskodási forma közül ez a legolcsóbb, mert a másik oldalon 1% alatti a működési, vagyonkezelési
1: költség. De ez is
0: költség.
1: Különböző. Ez vannak is átlag, amit mondtál.
0: Vannak különbségek, és pont erről szól ez a nyugdíjpénztári kalkulátor.
1: Na, ezt akartam mondani, hogy akkor hogy lehet okosan a nyugdíjpénztári, meg úgy, várjál még egy kérdés előtte, hogyha én nekem mondjuk van egy ilyen önkéntes nyugdíjpénztári számlám, de látom, hogy a másik jobban teljesít, én akkor simán át tudok ugrálni, akár minden évben, vagy akár minden hónapban, vagy hogy van ez?
0: Átléphetek. Ennek nagyon kicsi pár ezer forintos költsége van. Azt kell megnézni, hogy amellett, hogy egy átlépési költség van, ezeket az eszközöket értékesíteni kell, amiket fialtatok ilyen az előző pénztári portfólióban.
1: Ja, mert hogy itt mögötte befektetések.
0: Mögötte befektetések vannak, különböző eszközök, attól függ, hogy milyen portfóliót vagy portfóliókat váltottam, és célszerű átgondolni, hogy amikor az új pénztárban belépek, akkor miért választok. A kalkulátorunk két gondolatot ölel föl. Az egyik, aki azt mondja, az a tag, hogy nekem ennyi van, ennyit tudok havonta befizetni, nosza számíts ki kalkulátor, hogy mennyi lesz a, mennyi lesz
1: beütöm,
0: a teljes.
1: Hogy havi 10 000.
0: Én ennyit tudok félretenni, tagként, ügyfélként, mennyi lesz a x év után. Megmondja, hogy hány év van még hátra, hány éves vagyok, melyik portfóliót választom, van esetleg más nyugdíj megtakarításom, és minden egyes magyarországi működő pénztárnál az előző évek hozamait is figyelembe véve, a Nemzeti Bank elvárása szerinti 3%-os inflációval számolva meg fogja mutatni, hogy X pénztárnál ennyi lesz, barátom, XY-nál ennyi, egyértelműen látni fogom. Tehát az egyik, hogy mennyit tudok félretenni. A másik gondolkodás, és ezt is tudja a kalkulátor, hogy mennyit szeretnék. Azt írom be, hogy én szeretnék 24 millió forintot, mert 20 éven át szeretnék havi 100 000 forintos megtakarítást, akkor kiszámolja pénztári portfóliónként nekem a teljes magyar palettán, ügyfélként, tagként, hogy itt ennél a pénztárnál ennyit kell befizetni, annál a pénztárnál ennyit. Portfóliónként is, tehát részvényportfóliót, kockázatosan.
1: Bocsánat, de ezt nem, tehát nem elvárható, hogy én értsem ezeket a portfóliókat, mert ahol én vagyok, ott is azt mondják, hogy a kicsi kockázatú, a közepes vagy a nagy kockázatúba akarom betenni. Hát mit tudom én?
0: Erről van szó, ezért a te kalkulátorod is ez a nyugdíjpénztári kalkulátor, mert minden egyes lépést nagyon egyszerű, magyarázó részletekkel, fogalmakkal, definíciókkal egészítettünk ki. Tehát ez a pénztár azoknak szól, akik soha nem akartak professzionális befektetők lenni.
1: Nem, máshoz értenek.
0: Sőt, még egy érvet hadd mondjak a pénztárak mellett, az egész pénztári előtakarékoskodás erről szól. Itt nem kell előre eldöntenem dolgokat, hanem rábízom tagként a pénzemet egy professzionális pénztárra, aki professzionális vagyonkezelőkkel ki tudja hozni ezeket a jó hozamokat, amik az elmúlt évtizedekben is megjelentek.
1: Azért kettő dologról nem beszéltünk. Az egyik az, hogy nem, hogyha valakinek nincs állás, akkor is fizethet, tehát nem függ a kettő össze. Tehát ha én nekem nincs állásom, de úgy döntök, hogy megér havi 10 000 forintot, akkor továbbra is fizethetem, nem szakad meg. Ugye jól tudom?
0: Így van. Sőt, ha ne adj Isten, előfordulhat az, hogy átmenetileg nem tudom fizetni, akkor a jelenlegi megtakarításom hozamaiból le tudják vonni, mint hogyha egy minimál pár ezer forintos tagdíjat számítanak a pénztárak. Ha ezt se tudom teljesíteni, akkor ez átmenetileg megoldható úgy is, hogy esetleg az előző hozamokból valamennyi levonást.
1: A másik az, hogy nincs felső korhatár. Tehát én nyugdíjban megyek 65 éves koromba, és most 68 éves vagyok, akkor én 3 éve fizettem, nem a Dunába öntöttem vizet, tehát nem vizsgálják fölül, hogy te már túlkoros vagy. Nem kötelező kivenni, vagy hogy mondjam, felhasználni.
0: Rengeteg lehetőségem van azt követően is, hogy elértem a nyugdíjkorhatárt, vagy a nyugdíjas jogosultságot.
1: Főleg a nők 40-nel nyugdíjban megyünk, nem 65 éves, nem fiatalabban.
0: Sőt, azt kell, hogy mondjam, hogy bármiféle nyugdíjról beszélünk, tehát rokkan nyugdíjtól kezdve, özve egy nyugdíj, vagy nem tudom milyen nyugdíjfajták léteznek, bármelyiket elértem, mindig tagként ott van a lehetőség dönteni arról, hogy ha olyan szerencsések vagyunk, hogy meg tudunk élni másból, akkor adott esetben nem kell hozzányúlni, vagy még lehet továbbra is teljesíteni pénzt, az is lehet, hogy csak egy részét kivenni, vagy járadék formájában valamekkora összeget kérni. Az
1: de
0: is
1: arról
0: lehet,
1: mindig mi döntünk, hogy melyik az a pillanat, amikor visszakérjük a pénzünket.
0: Mindig a pénztártak dönt. Kérhetem tagként egy összegben is, járadékként is, két főre szóló járadék. Kérhetem határozott időszakra, hogy én azt mondom, hogy 20 év alatt szeretném az egészet megkapni. Kérhetem úgy is, úgynevezett biztosítási járadékként, hogy nem tudom megmondani, élethosszig szeretném kérni. Minden
1: és ezen is mindig lehet változtatni. Tehát az élethelyzetem változik, akkor változhat ez.
0: Hát kivéve, hogyha már fölvettem a pénzt, akkor már nem tudok változtatni.
1: Viszont ugye, ha jól emlékszem, a tavalyi évben a Fidesz egyik utolsó cselekedeteként felszabadította, nyilván az volt a cél, hogy kiszipkázzák innen a pénzt, de mindegy, hogy a tartozásainkat, a banki és a lakástakaréki tartozásainkat kiegyenlíthetjük, vagy egy részét visszafizethetjük a önkéntes nyugdíjpénztári megtakarításainkból. Nem tudom, hogy nagyon sokan felhasználták-e, de a kérdésem az, hogy sokan felhasználták-e, illetve mi ennek a következménye egy megtakarítóra. Tehát van-e hátránya?
0: Nem használták föl sokan. A várakozásokhoz képest kevesen vették ki ingatlan célra a nyugdíj megtakarításokat.
1: Ugye törlesztésre lehetett.
0: Ugye igen, lakáshitel, törlesztés, lakás célra, lakásfejlesztésre. Az előzetes becslések ugye 360-300 milliárd forintnyi kivétről szóltak, ez kevesebb lett, vagy körülbelül 200 milliárd lett. Tehát a tagok nagyon-nagyon jelentős hányada úgy döntött, hogy nem nyúl ehhez a pénzhez, és a másik oldalon a megképződött hozamok, a befizetések, az adójóváírások, ezek ezt ellensúlyozták, tehát gyakorlatilag a pénztárak a megszokott módon tudtak működni, azt kell, hogy mondjam, hogy unalmasan fialtatták tovább a tagoknak a vagyonát, és az előbb említett nagyon jó hozamokat érték el. Egy pillanatra még visszaugrok arra, hogy milyen nagy szerepe van az adójóváírásnak és a hozamnak. Az előbb említett példánál, ennél a 20 éves fiatalembernél az összes nyugdíj célú előtakarékosságnak a kétharmadát a hozamok és az adójóváírás termeli ki, ezért mondtam, hogy az idő a fiataloknak dolgozik. A 45 éves, 40 éves úriembernél vagy hölgynél, aki akkor kezd megtakarítani, neki viszont a tőkének a felét kell befizetnie, mert a maradékot tudja csak a hozam és az adójóváírás termelni. Ezért jó fiatalon már elkezdeni.
1: Lehet, de azért az emberekben elevenen él, amikor nem az önkéntes, hanem a másik nyugdíjpénztári megtakarítások, hogy mondjam, beleolvadtak az államkasszába, és most akkor finoman fogalmaztam. Szóval, hogy itt mik a biztosítékok, a Nemzeti Bank felügyeli ezeket? Vagy hogy, tehát mi a biztosíték, hogy holnap után ezt is nem szüntetik meg?
0: Ugye az egy elég speciális helyzet volt, ez a másik pillér, ez a magánnyugdíjpénztár, ami azért az állami társadalombiztosítási rendszer, hát hogy mondjam, egyfajta kiegészítője volt, vagy alternatívája volt.
1: De Angliától elkezdve mindenütt
0: igen,
1: így működik.
0: Ehhez képest az önkéntes nyugdíjpénztár az első pillanattól fogva, első perctől fogva az utolsóig az a tagok saját pénze, ahhoz senki nem nyúlhat hozzá, nem nyúlhatott és nem is nyúlhat hozzá. A Magyar Nemzeti Bank annyit tesz ehhez a polgárjogi alapvetéshez képest, tehát ilyen nem fordulhat elő, hogy ezeket az önkéntes nyugdíjpénztári pénzeket bárki megkérdőjelezze. mi pedig annyit teszünk hozzá, hogy ezeknek a biztonságos működéséről, a megfelelő feltételéről, nek az ellenőrzését gondoskodunk. A jó hír az, hogy mind a két pénztári ág, az egészségpénztárak és az önkéntes nyugdíjpénztárak működésüket tekintve is pozitív szaldóval, milliárdos nyerességgel.
1: Vannak olyan egészség- és nyugdíjpénztárak, amelyek kötődnek valamilyen céghez, például a MÁV-nak van ilyen önkéntes, most hirtelen ez jutott eszembe, de van még sok. Ezekbe is szabadon bárki becsatlakul, akkor a belügynek van, vagy rendőrségnek van külön. Tehát, hogyha én úgy látom, hogy ebbe sokkal jobban hozam, és ki akarok lépni onnan, ahol vagyok, vagy itt ezek megkötik, hogy neked ott kellene dolgozni, vagy ott kellett dolgozni.
0: Léteznek zárt körű pénztárak, igen? De léteznek olyan egy munkáltatóhoz, aha, vagy egy ágazathoz kötődő pénztárak, amelyek ennek ellenére, hogy mi a nevük, nyílt pénztárak. Érdeklődjünk, nézzük meg. A Nemzeti Banknak nem csak kalkulátora van, hanem minden évben közzé tesszük, hát ezt kiegészítve a költségeket, tehát működési egyéb költséglevonásokat is egy nagyon egyszerű táblázatba, és az elért hozamokat is. Mindig a hosszú távú teljesítményt nézzünk meg, ne egy évet, és érdeklődjünk akár az adott pénztárnál, Nemzeti Bank ügyfélszolgálatánál.
1: Neked van egyébként pénztári megtakarítás?
0: Természetesen van, és hála jó Istennek én elég fiatalon elkezdtem, azt kell, hogy mondjam.
1: És váltottál pénztárat az idők során?
0: Nem, viszont egy jó stratégiát mondjak, és ez szerintem egy általános életbölcsesség. A sok-sok fiatal évünk alatt, mindenki fiatal, de a sok-sok fiatal évünk alatt,
1: amikor még fiatalok vagyunk,
0: akkor a kockázatos portfólió adott esetben az magasabb hozamot hozhat, tehát hogy egy picit magasabb részvényhelyet választunk. Amikor viszont közelítünk már, pár évre vagyunk a nyugdíjtól, akkor már a vagyon bebiztosítása a cél, akkor esetleg érdemes átgondolni, hogy egy ilyen biztonságosabb, akár állampapírt, egyéb biztonságos kötvényeket tartalmazó portfólióra váltsunk át, ott már nem a kockázatvállás a cél, hanem az elért vagyon nyugalomba helyezése.
1: Utolsó kérdésem, szerintem már oda-vissza végig beszéltük ezeket a nyugdíjpénztárakat, hogy ugye azzal kezdtük, hogy egy jó kis kalkulátor készült el. Ezekben benne van-e az a zárt körűen működő kis? Tehát kapunk-e arról információt, hogy ez hiába teljesít jól, ide te nem tudsz belépni?
0: Valamennyi hazai nyugdíjpénztárnak ott
1: hány
0: van.
1: Hány nyugdíjpénztárunk ott van?
0: Ez most körülbelül 30 pénztár. Azért egy folyamatos
1: változás?
0: Konszolidáció zajlik a piacon.
1: De szépen mondtad.
0: Tehát vannak olyan pénztárnak, amelyek beolvadnak, vannak, amelyek nagyok, de én azt gondolom, hogy akár egy pár ezer fős pénztár, amelyik jó teljesítményeket tud hozni, ő is ezt többek között azért tudja elérni, mert nagyon professzionális vagyonkezelő.
1: Tehát olyan nincs, hogy van egy nyugdíjpénztár úgy szűnik meg, hogy egyszer csak megszűnik, és mi megfuthatunk a pénzünk után?
0: Ezek a nyugdíjpénztárak jellemzően beolvadásokkal, fölvásárlásokkal alakulnak át, ami azt jelenti, hogy egy még nagyobb szereplő
1: kishalakat megeszik a nagyhalak,
0: hirtelen egy nagyobb szereplő részeseivé válunk. Nagyon szeretném ezt a részeseivé válunkot aláhúzni, és a pénztárnak a tulajdonosai, azok mi vagyunk. Nem a munkáltató, nem a bank, nem a biztosító,
1: hanem tagok.
0: A tagok azok taggyűléseken, vagy közgyűléseken, résztaggyűléseken vesznek részt, és mi döntünk a pénztárról.
1: Hát szerintem ennyit ember nem beszélgetett a nyugdíjpénztárakról, legalábbis mi még biztosan nem, de én nem érzem ezt hiába valónak, sőt azt gondolom, hogy sok mindent megtanulhatunk. Én már több mint 20 éve tag vagyok, és most jöttem rá egy csomó mindenre. Remélem a hallgatóknak is segítettünk ezzel. Minden Istvánnak, a Magyar Nemzeti Bank felügyeleti szóvívőjének köszönöm, hogy eljött, és ilyen türelmes volt. Folytatjuk majd legközelebb, mert elvárunk természetesen máskor is, mert hogy az időnk véges, legalábbis a műsoridőnk, az biztosan, mert hogy ezzel a végére értünk. Bicó Tomival készítettem a mai műsort is, csak úgy, mint máskor. Nevében is köszönöm mindenki figyelmét, Tortei Takács Krisztát hallották. További kellemes napot, jövő héten ugyanebben az időben várom Önöket. Viszlát!
3: Hobby Rádió. A világon mindenhol hallható.
4: Műsorajánló. Vers, próza, jelenet, előadás, hangjáték.
3: Irodalmi óra az Irodalmi Rádió csapatának szerkesztésében hétfőn délután 4-től.
5: fiatalkorunk kedvencei a 80-as évekből. Egy korszak, ami nem hiányozhat. Nekem 80.
6: Nekem 80. Retro műsor a legnagyobbakkal. Csütörtökön 5-től a Hobby Rádióban.
7: Retikül. Az egyetlen női magazin sok csajos hírrel és kevés focival. Minden héten egy órában nem csak szösziknek.
8: Retikül. Szerdán 16 órától.
9: Ma éjjel táncolunk, ez a
10: egy műsor. I could have spread my wings and done a thousand things. Ahol a zenét is a műsorvezető szerkeszti. Minden szombaton.
11: Ma meg a szombat délután.
10: 15 órától. Korábbi adások ismétlése minden szombaton este 10 órától éjfélig.

0: Kettől lesz
1: dupla jó. Gyere fel, táncolj, mi?
2: Műsorajánlót hallottak.
3: Hobbirádió.hu.
2: A rádiót. Műsorajánló.
3: Life is life. Életmód magazin. Life is life. Kedden délután 4-től.
4: Óriási színpadtechnika. A legprofibb zenészek, a legismertebb énekesnők, énekesek a nagyvilágból. Most ön is ott lehet kedvence koncertjén. World Live.
3: A legnagyobb külföldi előadó koncertjei. Kedden 5-től.
4: World Live.
2: Itt a Hobby Rádió. A hobbyradio.hu weboldalon. A pontos idő 0 óra.
5: Klíma, víz és energiagazdálkodási törvények megalkotását kezdeményezi a kormányfő. 200-an dolgozhatnak a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatalban. Változékonyabb idő jön. Köszöntöm a hallgatókat, Germán Márton vagyok. Magyar Péter drasztikus lépést csürget, klíma, víz és energiagazdálkodási törvények megalkotását kezdeményezi. A kormányfő szerint a példátlan aszály és pusztítás miatt új víztározókra, vízmegtartó hálózatokra és az energiatermelés fejlesztésére van szükség. Célként nevezte meg, hogy Magyarország kevésbé legyen kiszolgáltatva más országoknak, ehhez pedig minél több uniós forrást hívnának le. 200 ember dolgozhat majd a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatalban, a 444.hu forrásai szerint, aminek vezetőit, az elnököt és 4 helyettesét hamarosan meg is választhatják. Pár hónapon belül megindulhatnak az első látványos ügyek. Meghatározta a kormány a többségi állami tulajdonú vállalatok vezető testületeinek méretét, tagjainak díjazását, valamint a vezetőállású munkavállalók javadalmazásának szabályait. Az érintett gazdasági társaságokat 3 kategóriába sorolták. Az igazgatóság elnöke és a felügyelőbizottság elnöke például nem kaphat többet, mint a mindenkori minimálbér 3-szorosa. Összefüggő kerékpárút hálózat jöhet létre Győrtől Budapestig, jelentette be közösségi oldalán a közlekedési és beruházási miniszter. Most egy Komáromtól Esztergomon át a Dunakanyarig tartó közvetlen kerékpárutat alakítanak ki az Eurovelo 6 hálózat keretében. Legalább 50 éve nem volt olyan rossz az almatermés Magyarországon, mint most. 135 ezer tonna, tavaly 170 ezer tonna alma termett. Ez már akkor is a legalacsonyabb mennyiségnek számított a statisztikák készítésének kezdete óta. Az Európai Bizottság szerint nem kell aggódni, lesz elég gáz a tározókban a téli szezonra. A tározók töltöttsége most csak nem 62%-os, közölte a brüsszeli testület illetékes szóvivője. Minden korábbinál súlyosabb gazdasági hadviselést helyezett kilátásba Irán ellen az amerikai elnök. Donald Trump közösségi oldalán rendkívül súlyos következményeket helyezett kilátásba bármely ország számára, amely gazdasági mentővet nyújtana a síta államnak. Az amerikai pénzügyminiszter mára ígérte az intézkedési terv ismertetését. 8-szor halasztották el kivégzését, 101 éves korában halt meg az USA legidősebb rabja. Francis Clifford Smith-t még 1950-ben, 25 éves korában ítélték el gyilkosságért, de ártatlanságát egész életében hangoztatta. Smith 8-szor kapott utolsó vacsorát, bűnösségét és az elítélésének alapjául szolgáló bizonyítékokat az évek során többször megkérdőjelezték. Egy őrnagy a kegyelmi bizottság előtt azt mondta, hogy nem is biztos benne, hogy Smith jelen volt a gyilkosságnál. Kedden semmiképp sem maradjon otthon az esernyő, országszerte számíthatunk záporokra, zivatarokra. A délutáni maximum 25 és 27 fok között mozog majd. Mérsékelt szélre van kilátás, ami záporok, zivatarok környékén viharos széllökésé alakulhat. Szerdán napos idő várható, kevés gomoly és fátyol felhővel. Hajnalban még lehet zápor, később csapadék nem valószínű. A szél mérsékelt marad, reggel 11-21, délután 27-32 fok lesz.
2: Hobby Rádió, ahol a jó zene tovább él.
6: Hello, Charlie vagyok, és nagy szeretettel üdvözlöm a Hobby Rádiót.
7: Egy nagyon szép dalt választottunk ki, és ebbe dalban egy olyan ifjú fog fellépni, aki az én fiam, gitározni fog. Én is körülbelül ilyen idős voltam, amikor elkezdtem zenélni. Horváth Ákos! Egy szép generáldal. Lehettem volna.

0: Névnapköszöntő. Névnapköszöntő.
1: Augusztus 25-én Patrícia, valamint Lajos nevű kedves hallgatóinkat köszöntjük névnapjukon. A Patrícia latin eredetű név, a Patricius férfi név női párja, a szó jelentése pedig római előkelő, nemes és nemesség. A patríciák ünnepelnek még március 13-án és április 28-án is. Becézése a névnek Pati, Patika, Patus, Cia, Ciácska és Ricus. Jeles viselői ennek a névnek Horvát Patrícia vízilabdázó. Szintén ezen a napon köszöntjük Lajos nevű kedves hallgatóinkat. A germán-francia eredetű név jelentése hírnév, háború és hangos. Ezen név kettős hatással lehet viselőire, akik olykor nagyon kedvesek, felhangoltak, boldogak és kellemes társasági emberek, de máskor mély önsajnálatba burkolóznak, és nagyon elutasítóak is tudnak lenni. Becézése Lajoska, Blali, Blalika, Blajcsi, Blajcsika, Blala, Laja, Laci, Lacika, valamint Lacus. Jeles viselői a névnek Battyányi Lajos politikus, Galambos Lajos, azaz Lagzi Lajcsi, zenész, trombitás, előadó művész és műsorvezető, Kassák Lajos költő, Koltai Lajos operatőr, filmrendező, Kossuth Lajos politikus, Őze Lajos színész, Tisza Lajos politikus, miniszter, valamint ön, kedves Lajos. Ezen a napon köszöntjük még Déli Báb, Elemér, Elmira, József, Marinetta, Tamás, Tomazina, valamint Tomázia nevű kedves hallgatóinkat.
0: Boldog névnapot kívánunk! Boldog névnapot kívánunk!
2: Hobbi Rádió. www.hobbiradio.hu. Rólunk szól.

0: jeles események, évfordulók, a történelem kiemelkedő momentumai. Kalendárium.
1: Önök a kalendáriumot hallják velem Sárvári Viktóriával augusztus 25-én. Üdvözlöm Önöket! Lássuk csak erre a napra, mivel készültem. 1270-nel kezdünk, augusztus 25-e, Szent Lajosnak, a francia monarchia, a francia katonák, a gomböntők, a harmadrendi ferencesek, a kőfaragók, a márványcsiszolók és a szobrászok védőszentjének ünnepe. Tunisban halt meg 9. Lajos francia király, akinek emlékére ünneplik ezen a napon Szent Lajos ünnepét. Folytassuk a 16. századdal, 1530. augusztus 25-ével. Ekkor született 4. Retteget Iván minden oroszok cárja. 1553-tól Moszkva nagyhercege, majd 1547-től minden oroszok cárja volt. Fia a gyenge elméjű első Fyodor Ivanovics lett az új cár, aki helyett Boris Godunov vette át a kormányzást. 4. Iván kormányzását brutális kegyetlenség és szigor jellemezte, kortársai ezért nevezték Rettegetnek. Ugorjunk a 18. századba, 1778. augusztus 25-én született Vitkovics Mihály nyelvújító költő, meseíró, az első író, aki magyar műveket fordított le idegen nyelvre. Vitkovics részt vett az MTA felállításának előkészítésében. Népdal kísérletei, szerb népdal és reggae átdolgozásai az első eredmények e műfajban. Jó nevű ügyvédként került kapcsolatba több tekintélyes családdal, s kötött barátságot a pesti írókkal. Ő fordította szerb nyelvre Kármán József Fanni hagyományai című művét, s ezzel utat nyitott a magyar irodalom külföldi megismertetéséhez. Folytassuk a 19. századdal, 1867. augusztus 25-én halt meg Michael Faraday, angol kémikus és kísérleti fizikus, az elektromos mező fogalmának megalkotója. Davy asszisztense volt, 1825-től a Royal Institution igazgatója. Elektromosságtan körében végezte kutatásait, ő teremtette meg a mező fogalmát. Az elektromotor megalkotója, az elektromágneses indukció felfedezője, a róla elnevezett elektrokémiai törvények megalkotója, minden idők egyik legnagyobb kísérleti fizikusának tartják. Folytassuk 1940-nel, augusztus 25-én meghalt Pető Sándor publicista, író, történész, a Magyar Nemzet című lap megalapítója. És végezetül 1944. augusztus 25-én megkezdődött Franciaország felszabadítása a német megszállás alól, a II. Világháborúban, a II. Front megnyitása után. Önök a kalendáriumot hallották velem Sárvári Viktóriával, köszönöm figyelmüket!
0: Kalendárium. Ez történt ezen a napon.

0: program ajánlat.
1: Augusztus 30-án vasárnap érdemes lesz a 13. kerület felé venni az irányt, ugyanis a Dagály utca újra benépesül, és megrendezik az Angyalföldi utca bált. Idén a 90-es évek ikonikus nosztalgia hangulata adja az esemény alaphangját, így 10 és 22 óra között ingyenes koncertekkel, családi programokkal és igazi utcabáli forgataggal várnak mindenkit. A nagy színpadon fellép többek között az Animal Cannibals és a Sandy Rock Band, míg a legkisebbeket a gyerekkoncertek mellett Vidám Park, bűvés show és nosztalgikus játéktér szórakoztatja. A rendezvényen a mi csapatunkkal is személyesen találkozhattok, hiszen a Netmédia Alapítvány egy közös sátorban vonultatja fel két projektjét. Délelőtt 10 és délután 16 óra között Pille és Ruzsa Viktor vár titeket a Hobby Rádió sátrában. Betekintést nyerhettek az élő rádiózás és a stúdió munka kulisszatitkaiba, és folyamatos élő bejelentkezésekkel közvetítünk a helyszínről. Ha a nagy utcabáli pörgésben kikapcsolódnátok, a sátorban a masszázstanya jóvoltából egy frissítő masszázzal is feltöltődhettek, vagy ellazulhattok egy kicsit. Minden program ingyenesen látogatható, úgyhogy töltsük együtt ezt a vasárnapot a Dagály utcában. A részletekért látogassatok el a hobbirádió.hu oldalra.
0: Hobbirádió!

0: Tudni valamit és tudni hogyan, két különböző dolog. Tudni a kettőt, hatalom. Ez itt a Tudásháza. A Tudásháza.
1: Tudta ön azt, hogy a bazsalikumot az ókori egyiptomiak is használták gyógy- és fűszernövényként, és nem mellesleg pedig a citromfű vagy kamilla te a jó hatású fülfájásra, valamint az orvánc fű számos gyógyszer hatását képes jelentős mértékben csökkenteni. A menta és a bergamot elősegíti az összpontosítást, míg a citrom illat fokozza az agy teljesítő képességét.
0: A Tudásházát hallották, mert a tudás hatalom. Hatalom.
2: Hobbi Rádió. A világon mindenhol hallható.

0: egy jó receptért nem kell messzire mennie. Ma is incsiklandozó étel készül.
1: Ma egy csirkehúsos rétes fogunk elkészíteni. A magyar ember hozzám szokva a tökös, túrós, meggyes réteshez. Most kérem, hallgassák meg ezt a csirkehúsos rétest, ami nagyon finom, és az elkészítés is viszonylag egyszerű. Az elkészítése a következő: tegyük a csirkedarabokat egy nagy lábosba, 25 g vajjal, hagymával, gyömbérrel, sáfránnyal, fahéjjal, szegfűborssal, sóval és borssal együtt. Öntsük fel annyi vízzel, hogy a csirkedarabok feléig érjen a folyadék. Forraljuk fel, aztán kislángon gyöngyöztessük, míg a hús meg nem puhul. Közben, ha szükséges, adagolhatunk hozzá egy kis vizet. A megfőtt csirkéről öntsük le a levet és tegyük félre. Bőrözzük le, csontozzuk ki a csirkét, a húst vágjuk apró csíkokra. A főzésből öntsünk vissza fél liter folyadékot a lábosba, és keverjük össze buzadarával, hogy a folyadék besűrűsödjön. De vigyázzunk, ha túl sok darát adunk hozzá, vaskos krémet kaphatunk. Húzzuk le a tűzről, és szórjuk be a petrezselymet és a koriandert. Kenjünk ki legalább 5 cm mély tepsit olvasztott vajjal, béleljük ki szintén olvasztott vajjal megkent réteslappal, vajazott felével lefelé. Rétegezzünk rá további 6 derékszögben elforgatott, jól megvajazott réteslapot, és minden réteg közé szórjunk egy kevés mandulát. A réteslapok széle lógjon ki a tepsiből, erre figyeljünk oda. Keverjünk egy kanálnyi darás főzőlevet a húsvagdalékhoz, és halmozzuk a tésztára. Ha szükséges, adjunk hozzá még némi levet, ha vagdalék kellemesen szaftos legyen, de ne legyen lucskos. A kilógó tésztát borítsuk a töltelékre, ügyelve arra, hogy egy réteslapról sem maradjon le a vaj. A rétegek közé szórjunk mandulatörmeléket. A maradék 2 réteslappal borítsuk be a tepsit, úgyhogy a széleiket gyűrjük be mindkét oldalát. Tetejüket kenjük meg felvelt tojássárgájával. 45-60 perc alatt süssük szép aranybarnára, közepesen előmelegített sütőben. Tálaljuk fel forrón, a tetejét hintsük meg bőven fahéjas porcukorral.
0: Ha éhes maradt, tartson velünk holnap is!

0: Társadalmi célú közlemény következik.
1: Szabad Rádiók magyarországi szervezete. Csak szabadon érdemes. Rendszeres szakmai programok szervezése. Közösségi és online rádiók érdekképviselete. Médiajogi tanácsadás. Honlapunk www.szabadradiok.hu.
0: Társadalmi célú közleményt hallottak.

0: Kamu reklám.
1: A zöld disznó a zöld mezőn finom, friss zöld füvet rágcsált. Arra ment a farkas, és nem ette meg, mert nem vette észre. Aztán arra ment a tehén, és megette, mert nem vette észre.
0: Kamu reklámot hallottak.

0: Mi la devo fa qua?
1: Hobby Radio.
0: Fuma la polimena che ti ho bustato.
2: Itt a Hobby Rádió, a hobbyradio.hu weboldalon. A pontos idő 1 óra.
3: A vártnál gyorsabban halad a paksi atomerőmű turbinájának visszakapcsolása, klímatörvényjavaslatot terjeszt a parlament elé a kormány, változékonyabb időnk lesz. Köszöntöm a hallgatókat, Germán Márton vagyok. Tervezetten és a vártnál gyorsabban halad a paksi atomerőmű turbinájának visszakapcsolása, jelentette be a miniszterelnök a helyszínen. A hűtést biztosító szivattyúk többsége már üzemel, a termelés pedig meghaladta a 800 megawattot. A teljes 2000 megawattos kapacitást várhatóan szerdára érik el. Magyar Péter hangsúlyozta, a Dunamedré zajló munkálatok és az erőmű védelme mellett a kormány átfogó klíma- és vízgazdálkodási törvényjavaslatot terjeszt a parlament elé a hazai vízkészletek megóvása és az energiabiztonság garanciája érdekében. Víz- és energiagazdálkodási, valamint klímatörvényjavaslatot terjeszt a parlament elé a kormány, ezt Magyar Péter miniszterelnök jelentette be Pakson. A kormányfő úgy fogalmazott, a cél meghatározni, hogy mit kell tenni hazánk megmentéséért a klímaváltozás miatt kialakult válsághelyzetben. Rekordforgalmat ért el a MÁV Plus alkalmazás augusztus közepén. Egyetlen hét alatt 500 000 is több jegyet és bérletet vásároltak a felhasználók, több mint 500 000 000 forint értékben. Vitézi Dávid közlekedési miniszter hangsúlyozta, hogy az elmúlt hónapok fejlesztéseinek köszönhetően már nemzetközi jegyek is válthatók, a valós idejű térképen pedig a vonatok mellett a hívek és a helyközi buszok is nyomon követhetők. Megkezdődött a 2017 óta zárva tartó budapesti planetárium jövőjéről szóló kormányzati előterjesztés kidolgozása, közölte a tudományos és technológiai miniszter. Tanács Zoltán elmondta, három lehetőséget vizsgálnak, az olcsó ideiglenes újranyitást, a teljes korszerűsítést, illetve egy nagy tudományos élményközpont kialakítását. A teljes felújítás 15-20 milliárd forintba kerülhet. 2030-ra korszerű elővárosi vasútvonal jöhet létre a Budapest-Fót-Veresegyház-Őrbottyán Vác vonalon, közölte Vitézi Dávid közlekedési és beruházási miniszter. A fejlesztésre 174 milliárd forintot fordítanak uniós kohéziós forrásból, gyorsabb és sűrűbben közlekedő vonatokkal, valamint akadálymentes állomásokkal és peronokkal. Fót-Veresegyház és Őrbottyán térségében az óránkénti 1-2 vonat helyett 4-6 közlekedhet, és ahol szükséges, második vágányt is építenek. Romániában újabb munkálatokat kezdtek a Duna rendkívül alacsony vízállása miatt a csernavodai atomerőmű hűtővízellátásának biztosítására. Az Öreg Duna medrében újabb fenékküszöböt építenek, az Olt tározóiból pedig 5 napon át másodpercenként 50 köbméter többletvizet engednek a folyóba. A hatóságok folytatják a Duna medrének kotrását. A Duna vízszintje szombaton mínusz 254 cm-re csökkent Csernavodánál, miközben az erőmű mindkét blokját leállították. Kedden semmiképp sem maradjon otthon az esernyő, országszerte számíthat záporokra, zivatarokra. A délutáni maximum 25 és 27 fok között mozog majd. Mérsékelt szélre van kilátás, ami záporok, zivatarok környékén viharos széllökésé alakulhat. Szerdán napos idő várható, kevés gomoly és pátyol felhővel. Hajnalban még lehet zápor, később csapadék nem valószínű. A szél mérsékelt marad, reggel 11-21, délután 27-32 fok lesz.
1: Hobby Rádió. Értünk szól.

0: Társadalmi célú közlemény következik.
1: Szabad Rádiók magyarországi szervezete. Csak szabadon érdemes. Rendszeres szakmai programok szervezése. Közösségi és online rádiók érdekképviselete. Médiajogi tanácsadás. Honlapunk www.szabadradiok.hu.
0: Társadalmi célú közleményt hallottam.

0: app.
1: Hobby Rádió. E-mail címünk info@hobbyradio.hu. Társadalmi célú közlemény következik.
2: Szabad Rádiók magyarországi szervezete. Csak szabadon érdemes. Rendszeres szakmai programok szervezése. Közösségi és online rádiók érdekképviselete. Médiajogi tanácsadás. Honlapunk www.szabadradiok.hu.
1: Társadalmi célú közleményt hallotta. Hobby Rádió!
3: Hallottál már erről a rádióról?
4: Hallottam, van egy ilyen hülyeség. Nem tudom, hogy miért fontos, esküszöm.
2: Hobby Rádió, a hangadó.
1: Kattints ránk, hogy ránk kattanhass!

0: Szeretnéd felfedezni a sivatagot? Az oázist, ahol a madarak is csiripelnek? Vagy akár a tomboló vihar szenvedélyét? Vásárold meg Exi lemezét! Érezd át a sivatag hangulatát! Teaser címmel már kapható Exi legújabb albuma a dalok.hu per Exi oldalon.
1: A Vakrepülés Színtársulat bemutatja reggeli telefonhívás.
2: Igen.
1: Egy fiú eltűnt.
3: A szekrényből hiányoznak a ruhái és a hátizsákot se találom.
1: Barátnője és nővére a keresésére indulnak a görögországi kolostorba.
4: Miért gondolunk a halálra, ha úgy érezzük, hogy fáj minden perc, amit megélünk?
1: De felbukkan egy csábító.
5: Ez csak azért van így, mert még nem fogtad meg a mellemet.
1: Donáti István misztikus, romantikus vígjátéka egy felvonásban és teljes sötétségben.
4: Te voltál már valaha szerelmes?
5: Mind azt mondták, hogy szeretnek, míg nem egy utolsó nyűgéssel a szerelmük is elszállt.
1: Az utazás során a közönség minden érzékszervét igénybe veheti a látásán kívül.
6: Tudod, én a fény mellett nehezen tudom elképzelni a helyzetét.
7: Amíg vannak érzékszervei, boldogulni fog az éjszakában.
1: Az éjszaka tapintása.
8: Mi volt ez?
4: Egy csók.
1: Részletek a www.vakrep.hu weboldalon.
9: Reklámot hallottak.

0: Reklám. Hirdessen a Hobby Rádióval.
1: Reklámspotja mellett webes hirdetésre is lehetősége van.
0: Igény szerint honlapját is elkészítjük.
1: Keresse hirdetés szervezőinket az info@hobbiradio.hu e-mail címen.
0: Vagy telefonon 30 913 80 80. Reklámot hallottak.

lesz neked, hogyha velünk jössz, annyit se kell mondanod, kösz, hogy itt vagyunk a felhők fölé szárnyalunk.

ezt a csodálatos napot. Köszönöm nektek, hogy újra élhetek, hogy újra létezhetünk. És ahogy az előbb mondtam, fejeződjön úgy ez a buli. Alázatosan jelentem, a

0: yeah! Woo-hoo!
1: Hobbi Rádió. A www.hobbiradio.hu weboldalon.